0: Szentlélek nevébe, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Hiszek az egy Istenbe, mindenható atyába, mennynek és földnek teremtőjébe, és a Jézus Krisztusba, az ő egyszülött fiába, a mi Urunkba, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból föltámadt, fölment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbja felől, onnan lészen eljövendő, ítélni eleveneket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat,
0: a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánljuk neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: irgalmazz

0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánljuk neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánljuk neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánljuk neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,

0: fájdalmas szenvedéseiért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánljuk neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
1: Irgalmazz

0: bűneseért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent és halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent és halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Ó vér és víz, mely Jézus szívéből törtél elő, mint irgalom forrása.
1: Bízom benne.

0: hagyom magam is semmi, tehát nem gyógyszert, ezt nem.
1: Igen. A megtérésben, amikor elfogadom a megváltás kegyelmét, hogyha ezt nem azt teszem, mert azért nem mondják ezt, vagy így kell, vagy nem tudom, hanem van vágy a szívemben, hogy tényleg, amivel Isten megajándékozott a fiában, az életem része legyen, és erre úgy vágyok, akkor ennek a hatására mindaz, ami addig gyötrelem volt, az meg tud törni. És ha nem piszkálódsz benne, akkor szabad maradsz. Ha például mindig eszedbe ütött sotát, találkozz egy régi ismerőses, jaj, emlékszel, milyen nehéz volt nekünk.
0: Igen, ez tényleg így van. Igen, mert én elhatározom, hogy kész, többet nem aggódok a múlton, nem figyelek, de tényleg azt veszem észre, hogy...
1: Úgy jön vissza.
0: Igen, mivel hogy az életem is olyan, hogy ugye elég sok nehézség volt. Úgy felújítsák az emberek, hogy úgy találkozok, és próbálom felejteni, és akkor...
1: Hát aztán jó keresztények, nem? Hogy teszed beküttessenek. De ahhoz, hogy ez ne hatalmaskodjon benned. Ha még van olyan valaki, akinek a valamilyen okból, hogy a gyerek az a nehéz volt, mint tudom, hogy mostoha szülők halála, vagy éppen édes szülők, de nem annyira édesek, ugye, és akkor gyötrelemben volt részük, mert mint tudom én, mert a fiúcskát, vagy a kislány, vagy nem tudom, itt jobban szerettek, mint őt. És szeretné ebből kilépni, és Krisztusban úgy szabadá válni, azokat meg fogjuk kérni, hogy imádkozzanak velünk. Hogyha van még ilyen, hogyha nincs, akkor nem. Istenem, köszönöm, hogy szeretsz engem.
0: Köszönöm, hogy szeretsz engem. Köszönöm az én szüleimet.
1: Akik eszközök voltak. Hogy világra hozzál engem. De látod, Uram.
0: A világon nehézségeit.
1: Szüleim elvesztését. Világi magatartását. Az emberek reagálását. És mindazt. Amit kihasználtak a sötét erők. Hogy fájdalomban részesítsenek. Bocsásd meg, Istenem. Hogy beengedtem a lelki fájdalmat. Félelmet és szorongást. Aggodalmat és békétlenséget. Talán még haragot is. Tévedtem, Uram Jézus. Nem téged követtelek. Hisz nagyobb megpróbáltatásokban volt részed. De kitartottál az Atya szeretetében. Ezért győzelmet arattál. Mert föltámadtál. Segíts, Uram. Hogy én is föltámadjak az új életre. Amely tőled van. Ezért most a színed elé teszem. Mindazt a gyötrelmet és fájdalmat. Megaláztatást és kitaszítottságot. Reménytelenséget és kétségbeesést. Amivel a sátán támadott az életemben. De íme, Uram. Ezt most örömmel fogadom. És szenvedéseid mellé teszem. Azok bűnei bocsánatára. Akiken keresztül megkísértett.
0: akiken keresztül megkísértett
1: a sötét világ.
0: A sötét világ.
1: Dicsőségedre váljon, Uram!
0: Dicsőségedre váljon, Uram!
1: Minden rágalmazás.
0: Minden rágalmazás.
1: Félelemkeltés.
0: Félelemkeltés.
1: Ijegység és szorongás.
0: Ijegység.

0: és szorongás,
1: aggodalmas és depressziós megnyilvánulás,
0: aggodalmas és depressziós megnyilvánulás,
1: minden gyötrelem,
0: amiben részem volt,
1: az téged dicsérjen, hogy megdicsőj bennem, Jézus nevében, Amen.
0: Amen.
1: Atyánk Istenünk, fogadd el mindazt, amit felajánltunk szóban, hogy neved megdicsőjön mindannyiunk életébe, Uram. Te nem a félelem lelkét adtad nekünk, és az aggodalmaság, a kitaszítottság és az elhajtottság lelkét, hanem az Isten gyermekség lelkét. Kérünk, küldd el szent lelkedet, hogy az Isten gyermekség öröme betöltsön, és teljessé tegyen abban a szeretetben, amelyet te akarsz szeretni, amelyet fiad által nyilvánítottál ki irányunkban. Ez itt Jézus szent és hatalmas nevére minden lefolytó erő, amely eddig jelen és távol lévőket megkísértett, hogy fogságba tartsa és értelmetlenít egy életüket, törjön meg Jézus nevére. Hátráltok sötétségnek lelke, és tűnjetek Isten gyermekeinek életéből. Ne próbáltok befolyásolni, sem jogotok, sem hatalmatok nincs felettük. Távozzatok, és ne tiretek vissza. Ti pedig Isten gyermekei, vegyétek Isten kegyelmét, a megváltás örömét, hogy mindennel magasztaljátok a ti Isteneteket, az ő teljes győzelmére az életetekben. És azt tegyétek hittel, mert megvan írva, aki az eke szarvá tette a kezét, és hátrafele néz, nem méltó hozzám. Ó, jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj, és törzsd el testvéreinket! Törzsd el, Uram, hogy ne a múltban, hanem benned maradjanak a te szent jelenlétedben. A mindenható Isten áldása kísérje mindez teljességre közös kérésünkre, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Amen.
0: Amen.
1: Köszönjük a segítséget.
2: Hát így fentről le végig, mint hogyha úgy megtapottak volna.
1: Kicsit az embert újra formálják.
2: Egész a lábam illanott. De most jól vagy.
1: Mennyire vagy jól?
2: Hát úgy... Igen. Kicsit nehezen kaptam. És már jól vagyok, igen.
1: Na még vagy kettőt vegyél belőle, mert nem az a friss, de hát ez nem van.
2: Most már jobb. Igen, jobb.
1: Igen, az ember, amikor úgy egy kicsit felszabadul, akkor még nem tud teljesen józan lenni, még nem lát tisztát, de hogyha nem hagyja magát, akkor megmarad benne.
2: Nem hagyom magam. Többet nem hagyom magam.
1: Nem kell hagyd ezt, hogyha letetted és hitteltetted le, akkor nincs bajod vele. Többet nem zavar. És ha például jön valaki és mondja, hát azért ne felejtsd el temet. Akkor nem felejtsd.
2: Többé nem engedem be.
1: Jó. Ha valamit meg szeretnék köszönni Istennek, egy pár szabat tedd meg.
2: Hát elsősorban köszönöm, Uram, hogy itt lehettek, hogy eljöttem már. Utolsó percben szinte visszamondtam, de köszönöm, hogy mégis suktad a fülembe, hogy jöjjek. Hogy kapjam meg a te kegyelmedet. Köszönöm, hogy ilyen jóságos vagy hozzám, és köszönöm szépen, hogy meggyógyítottál. Itt lehettem ma este előtted, és köszönöm ezt a sok kegyelmet, amit kaptam és kapok tőled mind a mai szent napig, amióta megismertelek. Hála és dicsőség neked, Uram. Köszönöm. Amen.
0: Amen.
1: Lassan jő. Nem, azt láttam, hogy annak a megterhelségnek a nyomát még tartogatod. Miért?
2: Nem tudom.
1: Ha ne tartogasd.
2: Nem, én meggyógyultam most, biztos vagyok benne. Nem tartogatom.
1: Nagyon meggyógyultam?
2: Nem, hiszem.
1: Atyánk Isten, szent fiadnevén kérünk testvérünkét, és mindazokért, Uram, akik annyi gyötrelem után képtelenek átvenni az Isten gyermeki örömet. érvekelünk törzsre, szemtelked előre, hogy mondjuk az ő szíves magasztalt, hogy ez a nyelvet, az ő szabadulásáért, de mindazok szabadulásáért tudom, akik igent mondtak, hát megváltok egy elmedre. Na szólj belé. Jézus. Jó, és Szentlélek, Úristen, jó, és törzsre, Uram, törzsre őt és mindazokat, akik vágyodnak, Uram, hogy az Isten gyermekség öröme teljes legyen az életükben Jézus nevében. Amen.
2: Most szabadabbnak érzem magam, és tudom, hogy ez így is marad.
1: Ne. Testvérem, nem jó. Azt mondja az apostol, hogy mi dicsőségről dicsőségre járunk. Tehát ne azt kell, hogy na, jó, így akkor most megállok. Ne álingálj. Ne, légy aktíve. Tehát töltekezzél nap, mint nap.
2: Igen, is
1: elfelejtjétek oda tartani a mikrofont.
3: Bocsánat. Csak néztem a kicsoba.
2: Később.
1: Ezt akkor is fogod csinálni?
2: Gyakorlom minden nap ezt a dicsőítést. Tehát...
1: Ezt ilyen komolyan? Ki fogja megkívánni rólad a kereszténységet, hogyha te ezt nem komolyan csinálod? Nem ilyen lazán. Halleluja. Köszönöm, Uram.
2: Hát még oda nem jöttem teljesen. Próbálkozok.
1: Nem mertem már eldöntötted, hogy így maradsz.
2: Nem maradtam.
1: De igen, az előbb mondtad, hogy így fogok.
2: Hát így gyógyultam, maradok, arra értettem.
1: Jó, de ez nem elég. Tehát Isten többet akar, ő mindenből többet akar adni. Nincs nála szűk világ, nem úgy van, hogy elfogyott, mert felrobbant a glászkazán, vagy nem tudom. Tehát... Atyánk Istenünk, hordozd fel testvérünket, Uram, mindazon megterheltség, de mindazokat, Uram, amelyik vágynak rá, amelyben az életükben része volt. Jöjj, Szentlélek, Úristen! És tedd szabadá, Uram! Teljesen tedd szabadá, hiszen erre vágyott az a szívük kiskoruktól óta. Törzsd el Szent Lelkeddel! Törzsd el, hogy a benned lévő szabadság teljessé tegye minden, amire megalkottad a föld életben. Isten Szent Lelke, vezessen téged ebben teljességre, kérésükre, és mindazok, akiknek kitárt a szívük az ő kegyelmére, Atya, Fiú, Szentek nevében, ámen.
2: Ámen.
1: Most hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Még jobban?
2: Még jobban.
1: Na látod, pedig ezelőtt egy 7-8 perc azt mondtad, hogy így akarsz maradni. Nem jó úgy maradni. Úgy menni a fogorvosra, azt megértem, de...
2: Látnám, jól fejeztem ki magam.
1: Akkor fejezd jól ki magam.
2: Hát bennem, bennem akadt most a szó, nem tudom, hogy...
1: Köszönjük, atyánk! Köszönjük testvérünket és mindazokat, akiket újból és újból megpróbálnak visszafojtani, fogságra tartani és gyöngesekben, Uram. Oldozd fel az emlékeiket és a képzeletvilágokat, hogy ne abban a világban éljenek, amelyben kísértésben voltak, hanem abban, amiben szabadságra hívtad őket. Isten Szentlélek, töltsön be a Krisztusban elnyert szabadság teljességére, téged és minden jelen és távol lévőt, közös kérdésünkre, Atya, Fiú, Szentek nevében, ámen.
2: Amen. Most kell táncoljak? Most hát jól vagy.
1: Úgy jönne neked, hogy táncoljál?
2: Hát majdnem, de...
1: Köszönöm, hogy eljöttél.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Van, aki részletre veszi, de hát úgyis jó, nem? Köszönjük szépen. Látom, megnyugodtál. Hát. Jó. Gyuricska, meg kéne gyere, mert mondtad, hogy azok a bizonyos vendégek, akik téged próbálnak zaklatni,
4: igen,
1: azok próbálnak visszatérni.
4: Igen.
1: Sejted-e, hogy mi az alapjuk, vagy mi által?
4: Hát én azt mondom, hogy nincs elég hitem, vagy nem, nincs elég hitem, már jönnek vissza minden este.
1: Minden este?
4: Igen.
1: Ezt úgy lefekvés előtt, vagy?
4: Hát, hogy délután most már nem jelentkeznek, ma olyan is, hogy délután is, hogy lefeküdtem, fognak imádkozni, ők érkeznek.
1: Tehát imádság alatt érkeznek?
4: Hát már akkor érkeznek, igen. Ahogy már viszítésbe tesz, igen.
1: Tehát akarnak segíteni
4: aztán neki? Aztán ott, hogy csinálják. Nincs elég hitem, hogy nem tudom. Pedig annyira vágyodik a szívem, de mégis ott vannak, úgyhogy valami csak nem jól csinálok.
1: Hát azért, mert valaki elindult a hit útján, az nem kísértésmentességet jelent. Tehát nem azt jelenti, hogy ne, most már megtérte, most már el fogom mondani az esti imát és a reggelit is, akkor többet nem fognak zaklatni. Ezek a zaklatások általában addig folytatódnak, amíg valóban az a hitben való megerősödés életformává válik, amire szükség van. Mert amíg még a világi magatartásból megtartok dolgokat, amit úgy megértem, beidegződött, megszoktam, mit csinálták, meg ehhez hasonló, addig mindig lehetőséget adok a visszaesésre.
4: Igen. Igen. Lehet az is, hogy tényleg nagyon berögzült, vagy én is gondoltam már így most, hogy felülök, imádkozok, és akkor megtagadom, és visszafekszek, úgy bele is alszok, de akkor olyan, hogy hajnalban, tudom, éjjel megint kötnek, ugyanúgy arra ébredek meg. Tehát elaludtam, de ugyanúgy megint arra...
1: Jó. Tudod, mit csinálunk? Van-e még valaki, akit is szoktak úgy támadni, vagy sugni neki, hogy baj van vele, és nem vagy jó, rosszul vagy se, ez hasonló? Tehát a gonosz sok mindent eltűr, de egy dolgot nem. Azt, hogy az ő jelenlétével, az ő munkájával, fáradozásával magasztald Istent. Ezért most meg foglak kérni jelen és távol lévőket, akiknek ilyen kísértésben van részük, hogy imádkozzatok velem. Istenem. Köszönöm, hogy méltónak tartasz engem. Hogy megenged ezeket a kísértéseket. Jöjj segítségemre, Uram. Hogy tiltakozás helyett. Öröm töltse el a szívemet. Hogy ennyire értékelsz engem. Ezért most Jézus nevében. Téged dicsőítelek. Minden sötét erő megnyilvánulásával. Bármilyen formában jön. Fájdalom. Félelem.
4: Vagy aggodalmasság.
1: Mindennel dicsőítelek, Uram. Minden megnyilvánulás. Akár érzelem vagy hangformájában. Jézus nevére. A te dicsőségedre váljon. Egész életemben. És köszönöm ezt a lehetőséget. Hogy nem csak egyedül,
4: hanem ezen erőkkel
1: együtt dicsőíthetlek téged, Uram. Hogy ők is velem. Jézus nevében. Dicsőségedet vallják meg. Néked a hatalmas Istennek. A világ teremtőjének. Aki szeretsz engem. Köszönöm ezt a lehetőséget.
4: Áldott legyen a te szent neved.
1: Mindenért.
4: Ami történik velem.
1: Minden gyötrő erő.
5: minden gyötrő erő,
1: a te dicsőségedet magasztalja.
5: A te dicsőségedet magasztalja.
1: Jézus szent nevében.
5: Jézus szent nevében.
1: Akinek teljes a győzelme.
5: Akinek teljes a győzelme.
1: És az ő nevében teszem.
5: És az ő nevében teszem.
1: Egy győzelemben részesülök.
5: Győzelemben részesülök.
1: Köszönöm neked, Uram.
5: Köszönöm neked, Uram,
1: hogy az aggodalmasság helyett.
5: Hogy az aggodalmasság helyett.
1: A félelem és kétségbeesés helyett.
5: Félelem és kétségbeesés helyett.
1: Öröm tölti be a szívemet.
5: Öröm tölti be a szívemet.
1: Hogy a kísértésekkel is magasztalhatlak.
5: Hogy a kísértésekkel is magasztalhatlak.
1: Minden megnyilvánulással.
5: Minden megnyilvánulással.
1: Dicsőíthetem szent nevedet.
5: Dicsőíthetem szent nevedet.
1: Köszönöm, Istenem.
5: Köszönöm, Istenem,
1: hogy ennyire szeretsz engem.
5: Hogy ennyire szeretsz engem.
1: És betöltesz jelenléteddel.
5: És betöltesz jelenléteddel.
1: Ezért újong az én szívem.
5: Ezért újong az én szívem.
1: És magasztal téged az én nyelvem.
5: És magasztal az én nyelvem.
1: A teljes győzelmedre.
5: A teljes győzelmedre.
1: Az én életemben.
5: Az én életemben.
1: Amen.
5: Amen.
1: A mindenható Isten töltsön el benneteket, mindannyiatokat teljesen hatalomban és erőben. Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj, nyilvánulj meg, Uram, a teljes szabadulásra, a teljes Uram a benned valóra. Áldunk és magasztalunk, Uram, hogy semmilyen sötétség nem uralhassa Isten gyermekeit, mert a szabadát tetted az a szent véred és életed által. Köszönjük neked, Istenünk, áldunk és magasztalunk ezért a szabadságért. Áldunk és magasztalunk, Uram, hogy szent fiathoz hasonlóan szenvedéseinkkel is dicsőíthetünk téged. És ugyanakkor a mi szívünk, Uram, hogy megkísértenek bennünket. Legyen dicsőségedre és teljes győzelmedre mindannyiunk életében, Jézus szent és hatalmas nevében, most és mindörökké. Amen. Köszönjük, foglaljunk helyet. Csak idegen erőkkel szóltunk, azért van a zaj.
4: Megdolgozta a lábaimat, de jól vagyok.
1: Te meg van mind a két lábad.
4: Igen.
1: Jó, hallj meg, szeretnék köszönni Istennek egy pár szabat ednek.
4: Köszönöm, Istenem, hogy annyira szeretsz engemet. Köszönöm a te hatalmasságodat, hogy minden nap megmutatkozol az én életemben. Köszönöm, hogy annyira nagyon szeretsz engemet, és kiválasztottál. Áldalak, dicsérlek, és magasztallak. Most is mindörökké. Amen. Amen.
1: Minden kísértéssel.
4: Minden kísértéssel.
1: Úgy, hogy legyen jó.
4: No. Amen. Amen. Dicsőítelek, Uram.
1: Jó, most hogy vagy? Egy kicsit kábultan, de aztán helyre jössze.
4: Most már teljesen könnyebben a lábaim is. Jó. Jó
1: vagyok. Tehát érthető?
4: Igen. Ugye, amikor nem, jönnek,
1: nem
4: kell, akkor...
1: Nem kell csak hadakozni is.
4: Olyankor áldalak, hogy dicsőítelek, Uram.
1: Jó, jöttetek. Eszembe jutottátok. Halleluja, sarahánat jöttem óra.
4: Köszönöm, csináljuk, Uram, hála és dicsőség.
1: Csináljuk egy izomalkádbetek van, nem?
4: Igen. Tényleg nagy hála van a szívemben, hogy itt lehetek. Köszönöm, Uram. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen mi is, hogy eljöttél. Azért egy-két szóban megkérdezném a többieket, akik most felálltak és imádkoztak, hogy sikerült úgy Isten szabadságában dicsőíteni a kísértésekkel?
6: Dicsőíteni sikerült, de csak még rosszabbul érzem magam most.
1: Normális. Ez azért van, mert keveset dicsőítettél. Igen, ez úgy van, azt kell folytatni. Jó, menjünk tovább.
7: Hát én éreztem egy nyomást, megkönnyebbülést.
1: Megkönnyebbülést?
7: Igen.
1: Úgy szoktak ilyen kísértéseid lenni?
7: Néha.
1: Néha.
7: Bár eléggé keményen ellenállok a kísértéseknek.
1: Úgy látszik is azért, mert hát, hogy...
7: Nekem még nem sikerült teljes mértékben megtérnem, de eléggé érzem a hitemet, hogy az életben már sok tanúságtétel volt.
1: Örülök, hogy gyakrabban látlak.
7: A saját magamon is tapasztaltam, és másokon is. Ami erősítette a hitemet.
1: Nagyon örülök a szíved nyitottságának.
7: Azért hálás vagyok, hogy most is itt lehetek, és hálát adhatok az Úrnak, Jézus Krisztusnak.
1: Halleluja, köszönjük, hogy eljöttél.
7: Én is köszönöm.
1: Köszönjük. Jó, ki volt még?
8: Hát én egy könnyebbülést éreztem. És olyan örömet, békét, szabadságot.
1: Igen? Megvan-e még?
8: Meg.
1: Akkor jó.
8: Köszönöm, Uram. Amen.
1: Amen, jó, köszönjük. Ki volt még, ki kért? Ki...
9: Kértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki.
9: Én mikor imádkozok, reggel délbe este szoktam imádkozni,
1: igen?
9: De kifogok az imádságnak,
1: igen?
9: Akkor örökké minden olyan jönnek az eszembe olyan dolgok, hogy úgy lehet, hogy gyermekkoromban vagy történtek valami olyan félelmek, vagy nem tudom, ima közben. Miért?
1: Azért, hogy zavarba hozzanak, hogy ne imádkozzál. Viszont, hogyha nem éppen az imát mondod el, amit el akarsz mondani, hanem ezekkel a zavaró gondolatokkal magasztalod Istent, akkor megszűnne.
9: Mikor neki fogok imádkozni, imádkozok egy darabig, egy darabig ott van az aztán mindenütt, ahogy az imádság, egy darab, jön egy időszak, minden ilyen... Jut eszembe, és akkor az imádságot nem tudom.
1: Jó, mutatni, most amikor imádkoztunk, mit tapasztaltál?
9: Most amikor imádkoztam, éreztem, hogy olyan idék, hogy jönnek el azok a, hogy mondjam magiknak, a rossz idék gondolatjaim.
1: Amennyiben sikerül valóban ezt beépítsd az életedbe, hogy azokkal az érzésekkel, vagy hangokkal, vagy nem tudom kinek milyen van, hogy azokkal magasztald Istent, akkor úgy megszűnnek.
9: Megszűnnek?
1: Akkor meg. Köszönöm. Mert mondtam, hogy addig amíg a gonosz mindent eltűr, csak azt nem, hogy az ő munkájával Isten dicsőségét szolgált.
9: Köszönöm szépen.
1: Szívesen köszönöm, hogy eljöttél.
10: Öröm is hála van a szívemben, mert úgy érzem, hogy teljesen megszabadultam, és hálát adok Jézusnak, hogy meggyógyított.
1: Téged mi szokott zavarba hozni?
10: Hát ugye a múlt, a gyerekkor az még néha visszajön, és ez mi a rossz gyerekkor, no, ugye.
1: Az, jó nem volt.
10: Jó nem. Ugye az eléggé letraktam, de mégis néha visszajön. Minden nap szoktam az Isten dicsőíteni, de most még többet fogom.
1: De azzal dicsőítsd, ami megkísért, ami megpróbál zavarba hozni, ami megpróbálja az elmédet befolyásolni, hogy ne tudj figyelni, hogy ne az én az első, hanem...
10: Jó.
1: Jó, köszönjük.
10: Köszönöm.
1: Ki volt még?
11: Nem igazán tudtam most sem úgy magasztalni, hogy érzem, hogy nyomnak le, de nem vagyok olyan kemény, mint a fiatal ember ott elül. Nem tudtam úgy erőt venni a magasztalásra most sem, mert érzem, hogy nyomnak le.
1: Csak egy pillanat, tehát nem tudtad elsajátítani?
11: Nem tudtam most úgy hálával dicsíteni az Urat most az ima alatt.
1: Tehát... Az a gond, tehát szép dolog, hogy így elmondjuk kezdetnek. De ha nem jutok oda, hogy tényleg úgy hála is legyen a szívem, vagy van egy ilyen lehetőségem, hogy amint Jézus ugye megkezdve a Getsemáni kertet, ami érte, hogy mindazzal magasztalta Istent, és így aratott győzelmet a sátán felett, úgy nekem is ez van jogom, és ez nálam is, ez valóság.
11: Az elméletet azt értem, igen.
1: Igen, nem könnyű gyakorlatba ültetni, ugye, mert a gonosz mindig megpróbál lebeszélni, megpróbál meggátolni, megkötni abba, hogy ne légy, ne váljál teljesen szabadá.
11: Köszönöm.
12: Én nagyon gyengének éreztem a lábaimat, de most már jól vagyok.
1: Tehát amikor kezdtünk imádkozni, akkor gyengének érezted a lábaidat?
12: Igen, remegtek, igen.
1: És ahogy amikor befejeztük?
12: Akkor is, de most így közben lettem most már jobban.
1: Tehát most úgy felszabadultál?
12: Igen.
1: Szoktál így imádkozni?
12: Igen, és én is úgy vagyok, mint az Úr, hogy imádkoznék, csak a buta gondolatok jönnek el is.
1: Nem, ezeket mindig a sötét erők juttassák az embernek eszébe, hogy ne tudjon a lényegre figyelni. De ha egyáltalán azt mondod, nem tudsz odafigyelni, Uram, hogy most nem tudok, tehát csak úgy elmondom, ugye minden szemináron előtt vannak ilyen megpróbáltatásokban részünk, és egyik alkalommal az volt, hogy annyira letámadtak, hogy teljesen olyan kábult voltam, olyan gondolkozni sem tudtam. Jó keményen rám szálltak, és akkor mondtam, jó, hát akkor most megengedem azt az örömet, hogy de lehelyezkedik a fotelban, Uram, minden tehetetlenséggel, minden zűrzavarral, minden képtelenséggel, hogy most rám szállod, áldom szennelet, és magasztalak. És úgy elkezdtem, hogy magam, hogy gondolatba, addig folytattam, amíg éreztem, hogy egyszerűen zsum, teljesen szabad voltam. Csak ezt úgy nem kell megszakítani, vagy abba hagyni, úgy ki kell tartani, hogy lássa az ördög, hogy ki az Úr. Mert hogy jó, hogy ha mondjunk el a fohász, hátra lesz valami, az nem igen áll meg a gonosz előtt. Csak a kitartó ima.
12: Kitartó leszek.
1: Kitűnő. Gratulálom. Köszönjük szépen.
12: Én is köszönöm.
13: Szoktam dicsőíteni minden gondolattal, ami úgy jönnek. Olyankor küldenek másokat, hogy eszembe juttassak.
1: Na jó, ha csalik, mert nem mondod meg.
13: És most is végig, most amíg imádkoztunk, amióta jöttem, amióta 10 órától, úgy bennem volt, a gondolatomban ott volt, hogy fáj, ez muszáj fájjon, és most megszűnt az a fájdalom.
1: Úgy imádkoztunk?
13: Igen.
1: Úgy bevontad ezt a zavaró erőt, a fájdalmat?
13: Igen. Jó. És most úgy megvan színve. Hála Istennek.
1: Örülnék, köszönjük szépen. Volt-e még valaki? Ja, itt. Nem tudom, hogyha elég világosan beszélek, azért kérdek így meg mindenkit, aki volt, hogy úgy értsük meg, hogy a krisztusi győzelem az a mi győzelmünk, csak akkor hasonlóan kell cselekedjünk, nem kétségbe essünk.
14: Akkor neki fogok imádkozni, minden munka dolog eszembe jut. Most pedig a szívem itt a nyakomba vert.
1: Tehát most, hogy imádkoztál
14: igen,
1: velünk?
14: Igen.
1: Úgy mióta vannak, vagy mióta érzed, hogy a imádság közben a gondolataid elmennek, vagy...
14: Hát nagyon rég.
1: Nagyon rég.
14: Nagyon rég.
1: Lehet, hogy már meghonosodott jó alaposan. Atyánk Istenünk, Szent Fiad nevében kérünk testvérünkért, és mindazokért, Uram, akik már úgy beleélték, és életük formájává vált a kísértett imádság. Erősíts meg, Uram, hogy úgy magasztalnak téged, hogy minden kísértés megszűnjön és eltűnjön, megtörjön. És helyben a te jelenléted töltse be elmőket és képzeletvilágukat a te dicsőségedre Jézus nevében. Amen.
14: Jól vagyok most.
1: Igen, csak ezt okvetlenül folytatnod kell. Tehát azokkal a gondolatokkal, amik így zavart hoznak azzal, hogy magasztald Istent. Köszönöm, hogy eljöttél. Azért is köszönöm, mert még vagy 3 személyt hívtam, akinek nagy szüksége lett volna a megerősödésre, de nem vállalták. Megkérhetlek egy kicsit, gyere előre. Köszönöm szépen. Gondolom, most már nem annyira szokatlan, mert kedden már voltál.
12: Igen, még voltam már meleg.
1: Igen, igaz, ott többen voltunk. Hogy vagy kedden óta?
12: Jobban vagyok, jól vagyok.
1: Igen. Mi is volt a gond nálad?
12: Nekem onkológiai probléma van 9 éve.
1: Jaj, akinél visszajött a betegsége. Igen. Most, hogy visszatért a betegséged, milyen tünetekkel tért vissza, vagy?
12: Tulajdonképpen csak a CT-m igazolta, hogy igazából tünetem nem volt. Szóval most...
1: És kellett menjél CT-re, vagy?
12: Igen. Igen, a kontrollnál jött ki.
1: Te azóta is jársz kontrollra?
12: Igen.
1: Általában, hogyha 5 évig, mert tünetes voltál mindig.
12: Igen, 5 évig tünetmentes volt, csak utána jelentkezett, és most már harmadjára ismét, csak most a csontjaimon van.
1: Csontjaidon van?
12: Igen.
1: Ezt úgy érzed is, vagy csak az eredményekből tudod?
12: Hát az eredményekből.
1: De így a csontudatodban nem érzel semmit, hogy érzékenyebb volnának, fáradékony vagy ilyesmi?
12: Hát az a kezelések azok meg dolgoznak néha.
1: Az igen.
12: És fáradok.
1: Kedd óta is fáradsz?
12: Igen.
1: Igen? Jaj. És úgy mondtad, hogy a csontokra van rá számos, még áttétlen a csontokra, és még mire?
12: A csontokon.
1: Nem csak tudok, a csontokon?
12: Igen, nincsenek a belső szerveken.
1: Jó. És akkor most jöttél a virasztásra.
12: Igen.
1: Mert szeretnéd, hogy csontjaid megtisztuljanak.
12: Igen. Úgy, van úgy. Némi piros gyulladás, ami a műtött részemben, amit szeretném, hogy az is hogy.
1: Tehát olyan gyulladásos tünete van a műtött résznek?
12: Igen.
1: Az sem jó. Jó, van-e még valaki olyan, aki hasonló helyzetben van? Tehát onkológiai dolgai vannak? Nincs. Hallgatóság között biztos kerül. Én elfejtem a nevedet.
12: Zsuzsa vagyok.
1: Zsuzsa. Atyánk, Istenünk, Szent Fiad nevében a Te szent színed elé jövünk testvéreinkkel, Zsuzsán keresztül. Kérve kérünk, Uram, ha ne talán tévedtek, ne rótt fel az emberi gyöngeséget, amit kihasználtak a sötét erők, hogy fogságba tartsák, hogy megkötözzék. De ha ne talán, Uram, bárki rossz szándékkal átok kuruzslás, varázslás, csinálmány vagy más praktika által megkötözt ezen gyermekeidet, árasz ki irgalmasságot, hogy megbocsássanak, hogy a krisztusi kijelentés, amelyben azt mondotta, áldjátok ellenségeiteket, áldjátok és ne átkozzátok. Ez az áldás rászálljon minden rossz szándékú testvérünkre. És érizd meg által őket, Uram. De Jézus Szent nevére mindaz, ami megköttetette bennetek, akár a halálra, vagy hosszú szenvedésre. Ő benne, aki legyőzte a halált, mert feltámadott. Kérésünkre törjön meg minden rákos sejtnek működési formája. Bárkit bármilyen formában támadtak meg ezek a halált hordozó erők. A feltámadt Krisztus nevére hajtsatok térdet, sötétség lelkei. Hajtsatok térdet, hátráljatok, és tűnjetek el testvéreink életéből. Bárhol lennének, Jézus Szent nevére kérünk, Atyánk, áld meg ezen gyermekeidet. Áld meg és oldozd fel. Testvérünkben és hasonló helyzetben megdorgáljuk ezen betegségeket. Parancsolom minden áttétes megnyilvánulás. Hagyj el csontozatodat. Húzódjon össze és tűnjön el. Jézus szent és hatalmas nevére teljesen hagyja szabadon csontodatodat. Teljesen. És ne térjen vissza. És kérünk Istenünk, áld meg azokat, akik most olyanformán gondolkodnak, hogy hát volt-e ők most már nem is tudják, és mit akarnak. Áld meg, Uram, hogy hittel vegyék, amivel megáldottad őket, és megálljanak benne. És áld meg testvérünket, Uram, hogy Jézus szent vérében megtisztuljon. Ne csak a csontozat, Uram, hanem a műtött rész is. Hogy Krisztusban, akiben megterett a halálfogsága, tisztuljon meg ez sebb hely, és minden gyulladást okozó erő tűnjön el benne. Ezért engedelmeskedjetek sötétségnek, lelkei. Engedelmeskedjetek, és hátráltok testvéreink életéből. Teljesen és végérvényesen. Téged pedig, Atyánk Istenünk, kérünk, áld meg testvéreinket, hogy hittel vegyék a megváltás kegyelmét, és semmilyen biztatásra, semmilyen sugallatra ne tévesztődjenek meg, hanem megálljanak mindabban, amit hittel kértek, és amilyen megáldottad. Hogy teljesen szabadok maradjanak. Isten szent lelket töltsön be, és tartson meg ennek kegyelmében teljességre, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Ámen. Úgy biztosabb, ugye?
15: Olyan volt, mikor, mintha nagyon sok fényt felkapcsoltak volna.
1: Igen?
15: Az ima közben. És itt mondtam álkosomba. Éreztem. Már volt hunyva a szemem.
1: Nyomást éreztél?
15: Igen.
1: Igen.
15: Igen.
1: Voltál-e valakivel haragban? Nem most, úgy régen.
15: Hát szerintem mindenkinek van. Jön a király. Megoldandó problémái.
1: Nem tudom, jól látom-e, de mielőtt lebetegedtél volna?
15: Igen.
1: Azelőtt valakivel konfliktusban voltál?
15: Igen.
1: Így van. Lehet-e tudni, hogy miből fakadt ez a konfliktus?
15: Igen.
1: Látom, ez olyan közelibb személy volt.
15: Így van. És ez ebből adott, hogy...
1: Te már fejtegeted. De nézzük a lényeget. Nagyon megsértettek, vagy... Vissza is sértettél?
15: Igen.
1: Igen. Úgy szoktuk mindamelyet, hogy keresztényeknek valljuk magunkat. Nem a krisztusi igazság jut eszünkbe, hogy jóval győzzétek le a rosszat, vagy áldjátok ellenségeiteket, hanem az az emberi magatartás, ami világi, és amivel úgy gondoljuk, hogy megsértettek, és akkor vissza kell vágnunk. Hogyha nem mondhatod el, akkor nem mondd el, de azért jó volna, hogy tudjam, hogy mi felett voltam, vagy mi miatt indult ez a konfliktus.
15: Muszáj most beszéljek erről. Szerintem már ezt még lehet idő kell,
1: hogy... Tessék?
15: Úgy érzem, idő kell, hogy tömeg előtt.
1: Értem. Fordítsunk hátat nekik? Valóban annyira megsértettek, annyira fájdalmat okoztak, hogy vissza kellett úgy vágni nekik?
15: Igen, akkor úgy éreztem.
1: Úgy érezted akkor? Meg is átkoztak?
15: Hát azt...
1: Nem erősen.
15: Azt csak ők tudják.
1: Te nem tudod? Nem is sejted?
15: Erre nem tudok válaszolni mindenkinek, hogy mi van a fejében vagy a gondolatában.
1: Szerinted az a sérelem, amelyben részesültél, amelyben belementél, mert belementél, nagyobb fájdalom volt számodra, mint amivel Jézust megsértették?
15: Hát ezt így nem tudok erre válaszolni.
1: De többet szenvedtél, mint Jézus, vagy nehezebbek voltak a gyötrelmeid?
15: Hát nem hinném.
1: Nem, én sem, mert belehalsz, te még élsz. Csak nem voltam súlyos. Mennyire beismered fel, hogy azáltal, mert beengedted az ellenszenvet haragossaid iránt, azáltal ugye az ördöggel paktáltál és megtagadtad Isten jóságát?
15: Én mindig imádkoztam, és mindig a jó Istenbe bíztam. És soha nem éreztem úgy, hogy én másik oldallal.
1: Az egy dolog, hogy nem érezzük, nem valljuk be, és nem ismerjük el, de amikor beengedted az ellenszenvet bárki iránt, mindegy milyen felekezetű vagy, mindegy hol merítkeztél és kikeresztelt meg, akkor az ördöggel paktálsz. Így van. Amikor indulatos vagyok, akkor nagyon azt gondolja, hogy a Szentlélek sugta nekem, hogy... Nem. Úgy van-e?
15: Hát
1: igen, csak nehéz elismerni. Mert mi olyan jók vagyunk, ugye? Azt hiszem 80%-ban történik az, hogy amikor valakinek baja van, nem azt nézi, hogy mi okozom, vagy mi a baj, mit kéne ki dobni, hanem az, hogy igazolja, hogy az egy szent. Ő az egy jól csinálja. Az nem úgy volt, de az ott. És akkor ez azért van, nem egyébként elmondom neked, és azért van, mert démoni sugarat, hogy tudjon bajba tartani. Mert addig, amíg ez van benned, addig nincs szabadulás.
15: Mit kellene tennem?
1: Felismerni a tévedést, és megbánni szíved mélyéből. Kész vagy-e?
15: Igen.
1: Jó, ha még van valaki olyan, akinek volt ilyen haragos megnyilvánulása, bármilyen okból, beengedte a neheztelést, vagy akár kijelentéseket is tette. Nem átkozott, csak azt mondta, hogy jó Isten, engedje meg. Tovább nem folytatom. Ugye? Akkor azok imádkozzanak velünk. Uram Jézus!
15: Jézus!
1: Te sokat szenvedtél ártatlanul.
15: Te sokat szenvedtél ártatlanul.
1: Nem nehezteltél senkire.
15: Nem nehezteltél senkire.
1: Nem zugolottál.
15: Nem zugolottál.
1: Nem is haragudtál.
15: Nem is haragudtál.
1: Bocsáss meg, Uram!
15: Bocsáss meg, Uram!
1: Hogy kivettek a béketörésből.
15: Hogy kivettek a béketörésből.
1: Nem téged követtelek.
15: Nem téged követtelek.
1: Beengedtem az ellenszenvet.
15: Beengedtem az ellenszenvet.
1: A neheztelést és haragot.
15: A neheztelést és haragot.
1: Tévedtem.
15: Tévedtem.
1: Becsapott a sátán engem.
15: Becsapott a sátán engem.
1: Jöjj segítségemre.
15: Jöjj segítségemre.
1: Hogy szívem mélyéből.
15: Hogy szívem mélyéből.
1: Megbánjak.
15: Megbánja.
1: Minden ellenszenves gondolatot.
15: Minden ellenszenves gondolatot.
1: Kijelentést.
15: Kijelentést.
1: Vagy cselekedetet.
16: Vagy cselekedetet.
1: És elszakadjak tőle.
16: És elszakadjak tőle.
1: Irgalmazd nekem, Istenem.
16: Irgalmazd nekem, Istenem.
1: És áld meg azokat is.
16: És áld meg azokat is.
1: Akiknek rosszat kívántam.
16: Akiknek rosszat kívántam.
1: Hogy megbocsássanak.
16: Megbocsássanak.
1: De segíts, Uram.
16: De segíts, Uram.
1: Hogy én is megbocsássak szívem mélyéből.
16: Hogy én is megbocsássak szívem mélyéből.
1: Mert te mondottad.
16: Mert te mondottad.
1: Irgalmasságot akarok.
16: Irgalmasságot akarok.
1: Nem áldozatot.
16: Nem áldozatot.
1: Segíts, Uram, hogy irgalmasságot gyakoroljak.
16: Segíts, Uram, hogy irgalmasságot gyakoroljak.
1: És mindazt.
16: És mindazt.
1: Amit ellenszenvvel megkedtek felettem.
16: Ellenszenvvel megkedtek felettem.
1: Bármilyen formában.
16: Bármilyen formában.
1: Örömmel teszem.
16: Örömmel teszem.
1: Jézus szenvedései mellé.
16: Jézus szenvedései mellé.
1: Rossz akaróim.
16: Rossz akaróim.
1: Ellenségeim.
16: Ellenségeim.
1: Átkozóim.
16: Átkozóim.
1: Bűnei bocsánatára.
16: Bűnei bocsánatára.
1: Bárhol lennének most.
16: Bárhol lennének most.
1: Áld meg őket, Uram.
16: Áld meg őket, Uram.
1: Én pedig köszönöm.
16: Én pedig köszönöm.
1: Hogy minden szenvedésemet.
16: Minden szenvedésemet.
1: Felajánlhattam.
16: Felajánlhattam.
1: Hogy megdicsőj.
16: Hogy megdicsőj.
1: Az én irigyeimben.
16: Rossz akaraimban.
1: Átkozóimban. Áldott légy, Istenem.
16: Áldott légy, Istenem.
1: Áldok és magasztalak.
16: Áldok és magasztalak.
1: Mindazért.
16: Mindazért.
1: Amit most megtehettem.
16: Amit most megtehettem.
1: A te kegyelmedből.
16: A te kegyelmedből.
1: Ámen.
16: Ámen.
1: Jó szent és hatalmas nevében megdorgálok minden megtévesztő szellemi erőt, amely átok, kuruzslás, varázslás, boszorkánság, csinálmány, vagy bármilyen más praktika által megkötött benneteket jelen és távol évüket. Jusszénére törjön meg ezen sötét erők hatalma, teljesen is tűnjön el. Hátrájatok nyomorultak, legyőzöttek vagytok. Jusz szent és hatalmas nevére hátrájatok és távozatok Isten gyermeke életéből. Teljesen és végérvényesen tűnés, és nem térhettek vissza. Távozatok, és ne térjetek vissza. Téged pedig, Atyán, kérünk ennek helyébe. Töltsd el szent lelkeddel, testvéreinket, Uram. Hogy újongó szívvel magasztaljanak téged minden rágalommal és bántalommal, minden megalázással és mindennel, Uram, mérte őket. Hogy ezáltal megdicsőn szent és hatalmas nevet mindannyiuk életébe. Jézus szent és hatalmas nevében most és mindörökké. Ámen.
16: Ámen.
1: Jó, foglalunk helyet. Zsuzsika, hogy vagy?
16: Málkosomba itt, és inkább a kulcsontomra itt éreztem.
1: Mit éreztél?
16: Csak azt a ilyen nyomást.
1: Azt a nyomást éreztél. Olyan erősen megsértettek téged?
16: Ezek szerint.
1: Most sem oldodott fel?
16: De könnyebb vagyok.
1: De mennyivel könnyebb, hogy teljesen?
16: Igen, úgy érzem.
1: Úgy szusszanyál csak miért, mert akkor észreveszed.
16: Nem tudok nagyot szuszogni most.
1: Nem tudsz nagyot szuszogni? Úgy érzed, nincs elég levegő, vagy mi a gond?
16: Igen, nem is tudom. Olyan felkavarodott minden bennem.
1: Hát mondjuk az igazat, hogy egy jó beszekedéssel felkavarodik a dolog, de hogyha valójában meg tudod bánni, hogy belementél ebbe,
16: igen,
1: és áldást tudsz kérni szíved mélyéből ellenségeidre, akkor az automatikusan meg kell szűnjön. Mi nem ment ebből?
16: Szerintem már ez idő kell, hát egy kicsit, hogy letisztuljon.
1: Hát nincs annyi időnk. Tesszük, Istennek nincs szüksége időre. Ne húzzuk az időt. Úgy sokszor látom, hogy jaj, hát tetszik, hogy jaj, ez régi, ez nem megy olyan könnyen, nem, hát ez, jó, ezt örököltem, ez nem úgy megy, jaj, megmondta az orvos, ebben nem lehet. Mit nem most? Jó?
16: Igen.
1: Adjál hálát, hogy most meg tudtál bocsájtani, és...
16: Hálát adok, Istenem, hogy megbocsájtok mindenkinek, akinek egyszer.
1: Hogy megbocsájt?
16: Tudtam.
1: A tudtamot.
17: én tudtam.
1: Tényleg megbocsájtottál?
17: Meg.
1: Na, akkor szusztálj, miért?
17: Tényleg könnyebb.
1: Hogy létezik? Egy kicsit bocsájtos egy csomó levegőt.
17: Most van biztos, a levegővétel is könnyebb lesz már. Fáradtam, és valószínű, hogy...
1: De ezért fáradtál. Hát nem veszük észre, egy sereg ilyen diagnózist állítottunk fel, meg problémák vannak, és nem veszük észre, hogy a lelkünk mélyén ott van valami sötét, ami fáradtságban, gyengeségben tart. És nem attól szabadulunk meg, ami ezt okozza, hanem ott kicsi vegyszerek, kicsi ilyen, kicsi olyan. Ugye?
17: Igen.
1: Megkezdve az aszprintől ott, placeboig minden szedünk. Pedig nem azt kéne tenni. Csak hogy az Úr elé jön, hogy Uram, nem téged követtelek, becsaptak, félrevezettek, segíts rajtam. Így van?
17: Így van.
1: Na próbálj csak szuszani még.
17: Könnyebb.
1: Egyre könnyebb.
17: Igen.
1: Mennyi éve hordozod ezt?
17: 9-10.
1: Hogy nem mondtad meg? Na. Most kíváncsi volnék a csontjaidra, de így én így nem látom.
17: Hát lesz aztán hamarosan.
1: Igen? Mikor kell menni ellenőrzésre?
17: Júliusban.
1: Addig felmelegedik. Viszont addig jó lenne még meglátogassál, hogy nehogy visszaráncsanak.
17: Jó. Csak itt.
1: Kedden is, hát itt mondjuk, itt még csak egy, minden első pénteken van csak ilyen virasztás, de keddi találkozok, azok megjönnek.
17: Jó, de szeretnék is menni. Uh-huh. De nem kell szerepeljek, ugye többet.
1: Tehát megtiltom, hogy valaki szerepeljen.
17: De nekem ez azt jelenti.
1: Te művész lélek vagy?
17: Nem.
1: És akkor?
17: Nem az erősségem, hogy kiálljok. De meg elejébe.
1: Hát, hogy őszinte legyek, nekem se volt.
17: Mint elég jól tetszik csinálni. Ezt a szintet elérni.
1: Ugye mennyit össze-vissza beszélünk? El kell áruljam neked, hogy nekem azért ezt kötelességem csinálni, mert én egyszer voltam lebénulva, és többet nem akarok lenni. És azt szoktam mondani, hogy ne várja meg senki, hogy tehetetlen legyen, hogy ő, mint tudom én, az ágyba lepedővel kelljen megforgatni.
17: Jó. Isten őrizze meg mindenki.
1: Na, milyen változik a gondolkodásod? Azt mondja Jézus, aki megvan engem az emberek előtt, én is megvalom a mennyatyám előtt. Ne engető gonosz becsapjon ilyennel, hogy szereplés.
17: Hát igen, így fogalmaztam, de tulajdonképpen hogy kiállni tömeggel, inkább nekem az szól van.
1: Ne legyetek ilyen válogatósok, jó? Tehát ne azért csináld, mert neked úgy tetszik. Csinálj már valamit úgy, hogy Istennek tetszik. Az a lényege. Nem nézheted azt, hogy most kiállok, vagy nem állok, vagy nekem tetszik, vagy jaj, akkor most nem. Jaj, akkor nem. Nem jó. Mert mindaddig lehetőséget adsz a kísértéseknek az életedbe, amíg válogatsz, hogy te mit akarsz csinálni. És nem Isten igazságot, nem Isten akaratát keresed. Nem csak te, mindenkinek így van. Láttam már sok ilyen vallásos embert, aki nagyon buzgó vallásos, de ugye maga módján, úgy...
17: Igen, pont most is attól tartottam, hogy oda beültem oda a sarokba, és mondom, remélem még innen fognak kiszólítani.
1: És... Hallottam is valaki mondja a kiszólítást. Ha te voltál, ha?
17: És csak itt kötöttem ki. De halas vagyok.

0: ott hagyta. De csak gondolkodásmódodban átformálod, hogy hitre jussál, hogy ne azt nézd, hogy most már neked mi tetszik és mi nem tetszik, hanem Uram, neked mi tetszik, neked mi az, Uram, ami megfelel. Mert én azt akarom élni, mi atyánkban elmondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, de számba se vesszük, mert nekem jó, én nem állok ki, jó, én nem.
1: Igen, így van.
0: És nem azt mondom, hogy vegyél egy mikrofon, csak otthon próbálgassad, hogy szokjad a dolgokat. Nézem, hogy lehet már valakinek van. Nem. Azt mondja Jézus, hogy ha az emberfiat és szabadá, valóban szabadok lesztek. Amikor valóban szabad vagyok, akkor nem mondom, hogy én ide nem állok, én ezt nem mondom, én ezt nem csinálom. Lehet, hogy van valami, amire nem vagyok képes, és azt mondani, hogy elnézést, nem vagyok képes, erre nem tudom megcsinálni, de nem köthetek úgy bele, hogy én ezt nem akarom. Azért, mert nekem nem tetszik. Nem az én tetszésem szerint kell éljek, hanem Isten tetszése szerint, mert örök boldogságra teremtett engem. Hogy én mennyi hülyeséget csináltam, hogy ne így legyen. Jó, szusszony, mélyet. Így. Úgy. Miska.
1: Kiderül, hogy szuszogni sem tudok.
0: Pedig azt ne hagyd abba. Jó, mélyet. Nem megy fel a kezeidet.
1: Nem volt. Én ilyen vagyok.
0: Isten úgy szeret, ahogy vagy. Csak szeretné átalakítani. Én hiszem, hogy Isten szeretne téged kivenni a rákbetegség befolyásából. De hogyha te így akarod elfogadni, vagy így akarsz maradni, Isten nem fog meggátolni benne. Nekem sincs hatalmam embertársaim fölött. Tisztelbe tartom a szabad akaratodat. És mindenkinek nagyjából. Bemész egy üzletbe, és valamit meg akarsz vásolni, mert tetszik neked, és szeretnéd. Azt ki szoktad-e fizetni?
1: Vagy? Igen.
0: Tehát van gyógyulásnak ára. Még például az Isten közelségnek a vágyódása, a megélése. Mert nem, tehát ha nem Isten közelségbe, ott más erők befolyásolnak. És akkor mondja, hogy tessék, imádkozz, hogy gyógyuljak meg. De hát, ha olyasmi van a fejében, ott imádkozhatsz, és körbe is rakasz körülötte. Nem lesz változás.
1: Semmi negatív gondolatom nincs.
0: Tessék?
1: Nincs negatív gondolatom.
0: Semmilyen negatív gondolatot?
1: Most, herpillanat.
0: Az jó. Na, szuszanyál csak miért? Emeld fel a kezeidet. Úgy hogy megy?
1: Jó.
0: Akkor köszönd meg Istennek, hogy ennyire szeret.
1: Áldás hallok, köszönet mindenért. Köszönöm Istenem. Áldás hallok, köszönet.
0: Köszönöm, hogy eljöttél, és ilyen bátran felvállaltad.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek. Hallottatok a Jóistennek. Örvendek, hogy eljöttem.
0: Köszönjük. Kedden találkozunk.
1: Rendben.
0: Jóisten áldjon. Ha van kérdés, addig nyugodtan szólhatsz. Téged kérnélek meg, hogy gyere közelebb. Mert összetévesztettem valakivel az este, amikor jöttem, és nagy köszöntöm neki, mert összetévesztettem, hogy olyan hölgyel tévesztettem össze, aki valamikor járt találkozott, rég nem látom, mondtam, na, megjelent.
2: Lehet, én voltam. Nem én voltam, de
3: így érkeztem,
2: ide, hogy én is
3: valahol a sarokba
2: leszek.
3: Csak én
0: előfoglaltam. Engedd meg Kündének, hogy tartsod a mikrofon. Tehát, miért? Igen?
3: Hát, jó.
2: Jézusom,

0: úgy érkeztem, hogyha jövök, akkor a sarokba fogok ott hátul ülni, és Tünde mondta, hogy ő majd foglal. Akkor gondoltam, aha, az nem lesz olyan jó, de...
1: És hogy, akkor... hogy ilyen kedves volt, és akkor nem lesz jó.
0: Igen, ilyen kedves volt, így érkeztem, és ide leültem. És imádkoztam azért is, hogy nehogy engem ezt felállítson.
1: Mert nagyon fáradt vagy? De...
0: Tessék?
1: Nagyon fáradt vagy, azért nem akartál felállni?
0: Nem tudom, már beszélgetni, meg minden. Ja. De összeszedem magam, és még hallgat a férjem is. A Mária Rádón keresztül.
1: Örülök, hogyha a férjed ilyen kitartó, hogy ennyire kitart éjszaka
0: is
1: veled. Az egy jó dolog. Úgy milyen szándékkal jöttél?
0: Ja.
1: Tudom, hogy messziről jöttél legalábbis.
0: Igen, nagyon messziről, hirtelen jöttem. A szándék az, hogy a szülői házat azt most eladásért vagyok itt, és akkor így tudtam ide eljönni.
1: Te idevorosi vagy?
0: Nem, csíkszentdomokosi.
1: Ja, értem.
0: Svédországból jöttem.
1: Svédországból. És akkor azért jöttél, hogy intézd el a hivatalos dolgokat?
0: Igazából igen, először is. És akkor, mivel ugye ez a lehetőség volt, akkor így ezt nem hagytam ki, hogy ide ne jöjjek el. A tegnap reggel érkeztem, igen. Nem, igen.
1: Szerdán tehát ma szombat. Reggel.
0: Nem, a pedig, igen.
1: Ilyenkor megtörténik, keverjük a napokat.
0: De itt vagyok. De nagyon örvendek.
1: A kolléga is látom elment, és azt mondta, hogy holnap megy haza, ma reggel kell haza menjen, csak elkeveszette. Ő Németországba kell menjen. Volt valamilyen szándékod, vagy valami, amiért ugye jöttél felajánlod a virasztást, vagy?
0: Igen, a családomért, magamért.
1: Uh-huh. Úgy van nehézség a családban?
0: Inkább hála most már. Hálás vagyok mindenért, igen.
1: Aha.
0: Azt nem mondhatnám, hogy nehézség van a családban. Én, tehát velem van, hogy beteg vagyok, de azt gondolom, hogy meggyógyultam.
1: Milyen betegséged volt?
0: Milyen volt?
1: Hát, hogyha meggyógyultál, akkor csak volt, nem?
0: Igen. Fáj a testem. Fájt.
1: Testedben fájdalom volt?
0: Mhm. 30 éves korom óta.
1: Jaj. Az egész testedben?
0: Mhm.
1: És mi váltotta ki?
0: Amikor terhes lettem a gyerekemmel a második, akkor vagy szűrés alatt, vagy a terhesség alatt. Azt mondják, és azt gondolom én is.
1: Tehát áldott állapotban voltál, és a szülés után észrevetted, hogy fájdalmaid vannak?
0: Amíg terhes voltam, akkor azt mondták, azért fáj a testem, mert van, aki
1: kalcium
0: hányik, és nekem így reagál a testem.
1: Neked ez jutott?
0: Igen, és utána nem múlt el ez.
1: Tehát már az áldott állapotban akkor már fájdalmaid
0: igen,
1: voltak?
0: Igen.
1: De volt valamilyen vitamin hiány, kalciumhiány, vagy valami ilyesmi?
0: Nem.
1: És hol jelentkeztek a fájdalmak? Gyomorba, lábba?
0: Hát az ízületeim, izom, tetőtől talpi.
1: És akkor azok megszűntek, tehát nincsenek már meg, vagy még van valami maradék?
0: Például most, amikor indultam el, akkor az utazás... ér volt, igen, két napig. Ma, amikor tudtam, hogy jövök ide,
1: igen?
0: Reggel, amikor felkeltem, akkor nem volt, nem fájt a testem, jobban voltam, és ahogy örültem, hogy eltek ide.
1: Tehát még az utolsó napokban volt fájdalmad?
0: Tegnap is, tegnap előtt is, amíg leérkeztem és utaztam, akkor inkább akkor váltja ki, hogyha így valami nagyobb dolgot csinálok.
1: Ezt a második gyereknek, amikor áldott állapotban voltál vele, az megterhelt téged? Nehezen fogadtad, vagy?
0: Nem. Ők ikrek voltak, csak az egyik elvesztődött. De én azt nem éreztem akkor 30 évesen, azt megterhelt. Se a terhességet akartuk, és akartuk. Nem volt megterhelő nekem.
1: És a veszteséget, hogy elveszítetted a magzatot, azt sem érezted?
0: De hát azt igen, hát igen. Hogy persze.
1: És az mennyire
0: de úgy voltam, hogy örültem, hogy ő van. Hát, ja, hát örültem, hogy megmaradt a fiam.
1: Az egyiknek, hogy megmaradt, és a másik, hogy elveszítetted?
0: Hát az én akkor örültem annak, ami volt. Utána utólag úgy persze bánkodtam, hogy elveszítettem, igen. Én akkor nem emlékszem azt, olyan rosszul éltem volna meg. Mert arra fokuszáltam, hogy Edwin megmaradjon.
1: Van egy furcsa kérdésem.
0: Kérdezz.
1: Nem muszáj válaszolni. Akkorjában, mikor áldott állapotban voltál, vagy kerültél, volt-e olyan a baráti körbe, aki azt irigyelte tőled?
0: Jó kérdés.
1: Megnézzük?
0: Persze.
1: Igen. Hogy van a keresztneved?
0: Jenny vagyok. Jenny.
1: Jenny. Oh, yes. Atyánk Istenünk, a te színedelmi testvérünket Jennyvel, Uram, és által a színed elé hozzuk azt a szemét vagy személyeket, akik megirigyelték, hogy neki gyereke lesz. Légy irgalmas felettük, Uram. Jézus szent nevére. Bocsáss meg egy sötét erőkből fakadó erőt. Isten, egy gyermeket, Jenny, mindazt, amit megkedtek feletted irigységből, Krisztusban, az élő Isten fiában, aki legyőzte a halált, megteröm teljesen. Teljesen. Parancsolom irigységnek, lelkei. Tűnjetek el testvérem testéből. Most nyomban szálljatok ki. Szálljatok ki, és hagyjátok szabadon. Ne zaklassátok többé. Atyánk, testvérünk melletted döntött, Uram. Ezt az éjszakát veled töltse, szent fiad jelenlétében. Oldozd fel ezen kötelékeket teljesen és végérvényesen. Az egész család felett, Uram, mivel megterhelték, hogy ne legyen egyetértés, ne legyen béke. Jézus szent nevére törjön meg, teljesen és végérvényesen, minden sötét kötelék. Teljesen tűnése. Tűnés nyomorultak, és senki jelenlévőnek, se hozzátartozójának, se javainak nem árthattak. Szálljatok ki testvérünk és családja életéből. Szálljatok ki testvérünk és családja életéből. Teljesen és végérvényesen. Ti nyomorultak, akik körüljártok a világba, hogy Isten gyermekeit megnyomorítsátok. Megkötözzétek. Távozzatok. Te pedig Isten gyermeke, vedd Isten békét. Ő a szabadság, amelyet Krisztusban elnyertél közös kérésünkre, betöltse szívedet, és mindazokat, akiket a szívedben hordozol. Ez a béka, amelyre annyi ideje vársz, az most életed része legyen. Neked és családtagjaidnak. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj, dicsőj meg, Uram! Teljesen. És mindazokban, Uram, akik hasonló módon megkötöttek, de irgalmat gyakorolnak. Törzsd el, mélyen. Teljesen. Ó, áldunk és magasztalunk, Urunk. Újongó szívvel dicsérünk téged ebben az órában, Uram, amikor a világban sötét van, de Isten gyermekeiben világosság és béke. Töld el Jenny testvérünket és mindazokat, Uram, akit a békétlenség próbál uralni, hogy mennyei békédnek részesei legyenek. A mindenható Isten áldása maradjon ti rajtatok. Tartson meg az ő szeretetében, irgalmat gyakorolva, egészségben és örömben szeretteitekkel együtt a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Ámen. Thank you.

0: hogy amikor Isten előtt megjelenünk, nem mindig az történik, amire mi számítunk. Mert olyan világi gondolkodásmódunk van, de ha menjünk Isten kegyelmére, akkor sok minden megváltozik. Nem létezik.
1: Nem vettem észre.
0: És mi észrevettük?
1: Nem vettem észre, hogy nem is tudom, nem.
0: De mi lenne, ha téged ez nem érdekel?
1: Hát nem értem, hogy estem el.
0: Úgy.
1: Hogy nem tök.
0: Tudod, Jenny?
1: Jó. Igen, könnyebb lett a testem, mindenem.
0: Tudod, az életben úgy elelesünk. Én is estem. De nem az a lényeg. Jézus is háromszor esett el, de felállt és győzelmet aratott. Te is felálltál az elesésből. Győzelmed van.
1: Köszönöm szépen, Istenem.
0: Hogy érzed magad?
1: Jól.
0: Úgy mennyire jól?
1: Nagyon jól. Csak még mindig olyan, nem volt erőm, hogy onnan felálljak. De azt az erőtlenséget érzem, de jól vagyok.
0: Általában, amikor egy ilyen átalakuláson megy át, a test és lélek az megterheli. Tehát annyira el lehet fáradni pár perc alatt, mint hogyha két órát lapátolnál. Tudom, hogy furcsa,
1: nagyon, de ez a valóság. Én nem szoktam elesni.
0: Viszont... Hát én mostanában igen.
1: Én nem.
0: Botorkázok. Na.
1: Igen.
0: Amikor Isten áldása megérint, akkor nem megszokásból esünk el. Többször lettél, hogy itt látod, hogy megszoktad volna.
1: Én nem szoktam, rendszeres hallgató vagyok. Csak én, hát hallottam akkor is, hogy esnek el, meg hallásból mindenkit ismerek, Jenőt, hát most már így látásból.
0: És neveket is tudod?
1: Igen.
0: Hát, jó hallásod.
1: Hát igen, mert hát bemutatkozott, és felismertem a nevét, Tündítőt, most ismertem meg így, de már régóta beszélgetünk.
0: Jó, értem. Ő a kapcsolatember. Ő a fénysugás, akkor jövök ide rá. Ráfokuszál.
1: Gondolatban gondoltam mindig, hogy bárcsak én is egyszer imádkozna, értem.
0: Jól elkaptad.
1: Tudom most, mire gondolok, az lesz.
0: Ugye milyen érdekes? Azt mondja, kedves testvérünk, hogy arra vágyott, hogy bárcsak egyszer ti bácsi imádkozna, értem? Erre eldönti, hogy a mi úr a sarokban. De az úr meghalotta, és tündáltal szólt, hogy jön előre.
1: De ez a szobában otthon könnyebb. Egyedül, és ott egyedül hallgattam, és amikor ide jött hogy ide kell jöjjek, az mással.
0: Igen, tehát van az online táplálkozás.
1: Én az voltam.
0: És van a direkt.
1: És akkor most itt voltam a direkt. És a igen. Férjem hallgassa.
0: Igen. Fog örülni neked, mikor meglátod.
1: Nem tudom. Szegény. Nem biztos. Majd várja, hogy hívjam ma reggel, amikor megyek haza, vagy nem tudom, hogy gondolja, vagy nem tudom.
0: Még van egy falut belét, vagy együtt jöttetek?
1: Igen. Egyedül akartam, én is Tünde megtiltotta. Azt mondta, nem jöhetsz ide egyedül, nem vezess egyedül ide, mert elég zsúfolt voltam most a két napom, és nekem társat is keresett.
0: Úgyhogy nagy szervező. Képzelj a nagy találkozónkra. Te mind hány század?
1: Szeretlek.
0: Nem tudom. Igen? Jó. Most már kezdtél helyre jönni, ugye?
1: Igen.
0: Úgy kezd erőd lenni?
1: Igen.
0: Próbálj csak felállni, hadd fel tudsz-e. Úgy érzed, hogy úgy most már?
1: Igen.
0: Jó. Ilyen a hiteles hit. az embert átjárja, átformálja.
1: Köszönöm.
0: Én vallom, hogy többé nem lesznek fájdalmak a testedben. Remélem, most érzed azt a szabadságot, hogy az, ami úgy...
1: Igen.
0: Tehát nem is kell mondjam, már tudsz szuszogni. Igen. Úgy felemelt kézzel hálát tudsz adni?
1: Hála az Úrnak, hogy itt vagyok, és itt beszélgetek.
0: Hogy ilyen erőre kerültél.
1: És ilyen erőt kaptam, hogy meg tudtam szólalni. Nem tudom, hogy.
0: És most érzed, hogy olyan érdekes, hát, lazább vagy.
1: Lazább vagyok, meg minden. Hát, érdekes.
0: Nagyon érdekes.
1: Nagyon, nem tudom, most adom, hogy estem el. Úgy, mint amikor valakit itt, nem is értem, itt. Na, lesz, amíg gondolkozzak.
0: Szerintem gondolkozás helyett tejbe, háladással.
1: Hála vagyok, hogy
0: itt vagyok. Újongjál, táncoljál.
1: Táncolni fogok, szoktam egyedül, igen, stopsorok.
0: Mi a kedvenc táncod?
1: Ez, amit itt, és most nem találtam, de kedden, hogyha jó Isten megsegít, jövök, ha kit énekel, azt akarom, mert akarok találkozni.
0: Gyuri. Jaj, igen. De mondtad, hogy szeretsz táncolni.
1: Igen, arra táncolok otthon, amit hallgattuk kedden is szerben.
0: Gondolom, hogy van valamilyen ilyen.
1: Nincs semmi most más. Ez van az életemben, kedd és a szerda.
0: Akkor...
1: Most miért van ilyen csendben? Ez a szórakozásom. Fiam kopogtat. Mondja, anyu, miért tapsolsz? Mi van veled? Mert ugye a fülemben van. És akkor én, de én nem is tudtam a közösségről, tehát nem tudtam, hogy ki mit csinál, én magamtól úgy gondoltam.
0: Hogy akadtál rá?
1: Úgy, hogy aki nekem mondta ezt a közösséget, én elmeséltem, Móni, én tapsolok. És mondta, te tapsolsz otthon egyedül. És mondtam, igen, ő még nem tart, itt azt mondja.
0: Hogy akadtál rá a közösségre?
1: Hát úgy, hogy mikor 2 évvel ezelőtt hazajöttem, édesapám beteg volt, akkor a szomszédunkban Tibi, Bíró Tibi.
0: Jaj, igen.
1: Imádkozott édesapámért.
0: Igen.
1: És akkor nekem mondta Tibi bácsi, de akkor én gondoltam, hát jó van, na jó, hát jó. Én jól megvagyok, köszönöm. Hazamentem, és akkor jól éreztem, akkor az a 6 hét alatt, amellett, hogy édesapámat elveszítettem, én jól éreztem magamat otthon. És megint véletlenül találkoztam Mónikával, ő volt itt a közösségben, egyszer, talán vagy kétszer, vagy nem tudom már. Igen. És ő vele beszélgettem, és ő akkor még egyszerű elmondta, hogy van ez az élet, és akkor így tűnít megkaptam, és azóta, tavaly november. De el kellett teljen egy jó másfél év, amire...
0: És akkor most gyümölcsözővé vált a törekvésed.
1: Igen, úgy érzem.
0: Most már szabad van. Hát, és tudod, még mit látok, hogy a családban is másképpen fogtok egyezni, beszélni.
1: Köszönöm szépen.
0: Igen. Igen, mert ez kihatással volt a, nem tudom, hogy, nem tudom, nem ismerlek, nem tudom, de a férjeddel való együttlétben is kihatással volt ez a, ami rajtad volt.
1: Köszönöm.
0: Mi köszönjük, hogy eljöttél, mert ha nem, akkor itt. Nálad nélkül mit csináltunk?
1: Köszönöm Tündinek is. Az utazáson az Úrnak, mindenkinek hálás vagyok, hogy itt lehettem.
0: Mi köszönjük azt, hogy a szíved nem álkom-bálkom dolgok után vágyakozott, hanem Isten iránt, és Isten ezt tiszteletbe tartsa, és megáldja azokat, akik valóban nem önmagukat keresik, hanem Isten igazságát. Nem tudtál ide jutni, mert hanem nem jöttál volna el, mert sokan vannak, olyan is van, mondom, hogy 3 szemét hívtam, hogy nagyon kéne nekik ez, de hát nem, hát ők meggondolják, hát dolgik van, hát semmi gond. Nem zavar.
1: Nem hívott engem senki, de gondoltam, hogy majd jövök is, majd bejövök is, oda a sarokba leülök, és majd Tündinek fogok, hogy szia, én vagyok, tudod, aki szokott veled beszélni, Jenny, mert ugye nem ismer.
0: Ja, ha Jennyt mondasz, azt lehet, de másképp, hogy hányan szoktak vele beszélni.
1: És amikor a tegnap, a pénteken délután elvégeztem a dolgomat, minden oké volt, csörög a telefonom, és felhívott Tünde. Kérdezte, hazaérkeztél? Mert ugye nem jelentkeztem az elmúlt. Mondtam, hogy igen, és hogy vagy? És akkor beszélgettünk.
0: És akkor nem hívott senki, csak ő?
1: Tessék?
0: Nem hívott senki, csak ő?
1: Hát telefonon ő hívott, de ő nem mondta, hogy gyere, vagy valami, de én mondtam neki, hogy elvégeztem a dolgomat, és gondolatomban volt, hogy jöjjek. És mondta, hogy egyedül? Van kocsid? Mert közben kocsim sem volt, se semmi. Gondoltam, hogy vonatta, vagy valahogy csak ide találok. És akkor mondta, hogy ne, ha van kocsid, de ne gyere egyedül. Azt nem tudom, hogy miért nem akarta. Úgyhogy így kaptam egy társat is, aki azonnal jött.
0: Tehát ezzel a telefonon eszembe jutott, hogy felhívott egy kedves hölgy egy távoli városból, vagy nem is valamilyen helyiségből, és felhívja, és mondja, halló, Bajcsi Tibor? Mondom, igen. Na, én vagyok az, aki még egyszer telefonáltam a tavaly. Tehát, hogy úgy éreztem, hogy idősás, mondtam, jaj, nagyon örülök, te visszatetszett hívni. Vártam a telefon, tessék mondani. Akkor szegény elmondta a panaszát. Jó. Atyánk Istenünk, áldunk testvérünkét, és által áld meg Román az ő családját. De mindazokat, akik hasonló helyzetben vannak, hogy rád találjanak, és Krisztusban igazi szabadságban részesüljenek. Jöjj Szentlélek, Úristen, és tölts be mélyen az új életre, amelyen megáldottad közös kérésünkre. Isten önökre kísérjen téged és szeretteidet, és mindannyiunkat az ő jelenlétében való életre, közös kérésünkre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Köszönjük
0: szépen. Köszönjük,
1: Zsanyi.
0: Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk. Áldunk és magasztalunk téged, az élet szerzőjét, az élő Isten. Áldunk minden kegyelmedért, Uram, hogy ennyire szeretsz bennünket. Köszönjük Istenünk, hogy erőt adtál ahhoz, hogy arra, hogy melletted döntsünk ezen az éjszakán. Tehát meg azokat is, Uram, akik úgy, hát jó lett volna nekik, de hát féltek, de hát ott vajon mi van, és akkor kibírjuk, és nem bírjuk, és hogy bírjuk. De köszönjük azokat, Uram, akik nem méregettek és nézegettek, hanem léptek, kérve kérünk ezért. Töltse a szent lelkeddel, Uram, hogy lelkednek fénye, betöltse minden jelen és távol lévőnek szívét, hogy a megváltás kegyelme, amely kiáradt a földre Jézus szent nevében, az betöltsön és teljesebbé tegyen a szeretetében. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj, dicsőj meg! És így meg a mi füleinket és szíveinket, Uram, a te igazságodra, mert nem a félelem lelkét adtad nekünk, hanem az Isten gyermekség lelkét. Add kegyelmedet, Uram, hogy az Isten gyermekség meghonosodjon a mi elménkbe és a mi szívünkbe. Jöjj, Szentlélek, jöjj, segíts ebben!

És köszönjük, atyánk, hogy valóban örökbe tiéd vagyunk. Ezért kérünk, hogy milyen a szívünkbe, hiszen ha ott vagy, akkor nem lesz egyedül a szívünk soha többé, és akkor a félelemnek nincs helye bennünk. Ezt megvalljuk mélyen a szívünkből, hogy soha nem lesz egyedül a szívünk többé, ha veled vagyunk.

Glória, halleluja! Köszönjük neked, Urunk, hogy nincs egyedül a mi szívünk. Nincs egyedül a szívünk, Urunk, mert ezt az éjszakát veled töltöttük, és te mondtad, Jézusunk, ha ketten vagy hárman összegyűlünk a te nevedben, ott vagy közöttünk. Köszönjük, Urunk, hogy együtt tölthettük az éjszakát veled. És köszönjük, Urunk, hogy minden félelmet, minden hiába való aggodalmat megtörsz bennünk, mert ha te velünk vagy, nincs olyan sötétség, ami el tudna borítani. Ha te velünk vagy, nincs olyan kísértés, ami elhatalmaskodhat fölöttünk. Köszönjük, Urunk, hogy te minden sötétséget legyőztél. Uram, juttasd eszünkbe, hogy nem kell félnünk, mert te élsz, velünk élsz, és bennünk élsz. Amen.

És igazolja az is, hogy egy testvérke meldaganattal jött, az elébe el kellett menjen, de nincsen meg már neki. Eltűnt. Úgyhogy hála, hála Jézus!

És köszönjük neked, Jézusunk, hogy veled lehetünk együtt. Itt most, hajnaloson. Köszönöm, Uram, hogy hála van a szívünkbe, öröm van a szívünkbe, hiszen testvéreink meggyógyultak, szabadultak, dicsőség neked, Istenünk ezért. És gyertek, testvéreink, dicsérjük együtt Izrael szentjét, mert ő a megváltónk, a szabadítónk, a gyógyítónk. Amen. Amen.

Köszönöm, Uram Jézus Krisztus, hogy együtt ünnepelhetünk, újonghatunk és magasztalhatunk és dicsőíthetjük a Te nevedet, mert valóban Te vagy a szabadítunk. És hálát adunk itt ezen a hajnalon testvéreimmel együtt, akik itt vagyunk a Te szent jelenlétedben, vagy akik velünk vannak az interneten keresztül, rádión keresztül, hogy együtt tapasztalhattuk meg a Te szeretetedet, a Te kegyelmedet, a Te jelenlétednek gyümölcsét. Uram, azt, hogy valóban a Te szeretetet végtelen, és mindent meg tud mozdítani, mindent el tud távolítani, ami minket lefolyt és meggyötör. És áldunk és dicsőítünk, Uram, a szabadulásokért, a gyógyulásokért. És köszönöm, Uram, hogy nem csak itt lehetünk és táncolhatunk és újonghatunk, hanem az, hogy a Te jelenléted és a Te szent lelked, amely kiárad ránk, eltöröl minden kórt, minden fáradtságot, minden lefolytást, minden gyötrelmet, és fiatal és idős együtt újjunk úgy, mint igazi Isten gyermek, szabadon, boldogan, békességben és egységben, szeretetben, egymás közt és veled, Uram Jézus Krisztus, aki a mi forrásunk, vagy az életünk forrás, az örömünk és újongásunk és békénk és szeretetünk forrása. Gyertek testvérek, fiatal és öreg, együtt újongjunk és dicsőítsük a mi Urunkat.

Igen, Uram Jézusom, mi táncolunk és örvendezünk, mert együtt tölthettük veled ezt az éjszakát. Hála van a mi szívünkben minden szabadulásért, minden gyógyulásért. Hála van a szívünkben azokért a testvérekért is, akik legelőször találtak ide hozzánk, de reméljük, hogy nem utoljára. Hála van a szívünkben mindazon hallgatókért is, akik kitartottak, és együtt táncoltak és újonghattak ők is az éterhullámaink keresztül is velünk. Táncolunk és énekelünk veled, Jézusunk, mert öröm, mindig öröm a minden veled együtt töltött perc.

0: Nem felejtettem el. Uram Jézus Krisztus, én hálát adok, hogy te látsz engem, és láttad az én szívem vágyát. Köszönöm, hogy bár én lemondtam a mai éjszakáról, de te mégis meghívtál, és köszönöm, hogy én szabadon, teljes szívemből téged választottalak a mai éjszaka. De hálát adok minden jelenlévőért, távol lévőért is, akik a mai éjszaka téged választottak, Jézus. Mert benned van minden jó, minden öröm, teljes szabadság és gyógyulás. Hálát adunk azért, Jézus Krisztus. Legyen áldott a te neved. Amen.
1: Amen. Amen.

Igen, Uram Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te vagy a mi szívünk, Ura, Te vagy a mi életünk, Ura, és köszönjük, hogy Te velünk vagy egy egész életen át, és köszönjük, hogy ma éjszaka is velünk voltál, és betöltötted a mi szívünket, lelkünket, és gyógyulásban részesítetted mindazokat, akik vágytak a Te gyógyító, szabadító kegyelmedre. És köszönjük, Uram, hogy most ezt megvallhatjuk egy szív, egy lélekkel a Te nagyságodat, mert ma is illés napjait éljük. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy Te eljöttél és közénk jöttél. Köszönjük, hogy mindannyian a Te gyermekeid vagyunk, és köszönjük, hogy bárhányszor megnyitjuk a mi szívünket, neked mindig helyed van a mi szívünkben és a mi életünkben. Köszönjük, hogy oly sokszor megtapasztaltuk a Te jelenlétedet, oly sokszor részünk volt, és részünk van, és részünk volt ezen a mai éjszakain is, gyógyulásban és szabadulásban. Köszönjük, Urunk, hogy segítesz nekünk, hogyha mi nem tudnánk megnyitani teljesen a szívünket, hogy meg tudjuk azt nyitani, és be tudjunk fogadni teljesen. Hálát adunk neked egy szív, egy lélekkel, és ezért magasztalunk téged, az élő Jézust, mindannyian, akik jelen vagyunk, de azokkal is, akik most hallgatnak minket. Amen.

És köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy kiárasztottad a te szent lelkedet, és betöltöttél bennünket örömmel, és dicsérettel, és valóban, Uram, te vagy méltó arra, hogy téged dicsérjünk, áldjunk, imádjunk, mert te vagy az, aki felvidítasz bennünket, aki erőt adsz, mert belőled merítsük az erőt, Uram. Tőled kapjuk, hogy új harcba mehessünk, és győztesek legyünk. Te vagy méltó, Uram, hogy dicsérjünk.

0: áldunk téged, magasztalunk téged, dicsérünk téged, hűséges megváltunk. Köszönjük az együtt töltött éjszakát, és a hajnalnak minden szép csillogását, villogását, de lelkünknek a tisztaságát, amivel megajándékoztál az éjszaka. Mindent köszönünk, drága Jézus Krisztusom, és én nagyon-nagyon köszönöm, hogy az én szemem olyan erősen elkezdett fájni, és a dicsőítés által megtört a fájdalom, és teljesen semmi fájdalmat nem érzek. Köszönök minden kegyelmet, és köszönöm az együttlétet az én lelki testvéreimmel, és köszönöm azokat is, akit a szívembe hozhattam ide, és azokat is színed elé hozhattam, Uram, és köszönöm, hogy azokat is megáldottad, akik alszanak otthon, mert veled alszanak, hiszem, főleg a férjemet is, és köszönöm, Uram, hogy Krisztus, te vagy az, aki élsz, akiben élhetünk mi is, akivel élhetünk, és állandóan veled lehetünk. Így dicsérünk téged azzal az énekkel. Jézus él!
1: Krisztus él! Krisztus él! Krisztus él!

Én köszönöm, Krisztusom, hogy bennem is élsz. És köszönöm, hogy megnyilvánultál a mai éjszaka. Köszönöm, hogy megnyilvánulsz az életemben, és megnyilvánulsz minden ember életében, aki hív tégedet és befogad szíve mélyéből. Hiszen te nem félszívű követőt akarsz, Uram, hanem teljes szívű követőt. Ezért hát dicsérünk és magasztalunk azzal az énekkel, hogy tegyél engem pecsétül, pecsétet a karomra. Amen.

Nincs az a kincs, Uram, ami pótolná a te szerelmedet, úgyhogy áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy betöltöttél a mai este a te szent lelkeddel, és a tűzlángja valóban lobogott. Ezért áldunk téged, Uram, ezért az éjszakáért, és köszönjük, Urunk, ezt a napot, amivel megajándékoztál újra minket, bennünket, és hisszük, Urunk, hogy áldásod kíséri az egész napunkat és az egész életünket, hogyha valóban rád figyelünk és rád bízzuk magunkat. Áldott légy ezért az éjszakáért, Uram, ezért dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged, Uram. Dicséret, áldás, örök imádás, néked mindenható. Amen.

0: Igen, Uram Jézus Krisztus, Te hatalmas és áldott Úr vagy, és mi hálát el szívvel járulunk a Te szent színed elé, és köszönjük Neked mindazt, amit értünk tettél. Köszönjük, Uram, hogy Te már mielőtt a világ meglett, ismertél minket, és eltervezted a mi életünket, és betöltötted a mi életünket, hogy a Te jóságodból és a Te szeretetedből éljünk. Ezért egy szívvel, egy lélekkel megvalljuk, hogy mielőtt a világ meglett, Te már megformáltad a mi életünket, testünket, lelkünket, életünket. Amen.
1: Jó belépünk.

És köszönjük, Urunk, hogy Te megáldottál minket. Meghívtál, hogy ma éjjel veled legyünk, és megáldottál. És ezért hála van a mi szívünkbe, Urunk Istenünk. Hála van, hogy ennyi kegyelmet kaptunk a Te szeretetedből. Köszönöm, Uram, hogy együtt lehetünk ma éjszaka, ma hajnalba veled, és a napot is veled fogjuk tölteni, és az elkövetkező napokat és éveket is veled fogjuk tölteni, Uram. És ezért, Uram, néked hódolunk, dicső király.

Néked hódolunk a dicső királynak, akinek a királysága, Urunk, nem e világi. De köszönjük, hogy mi ennek a királyságnak vagyunk polgárai, hogy meghívtál, hogy Isten országa itt van közöttünk, ezt az éjszaka is láttuk, Urunk. Minden érintéseddel, minden gyógyításoddal, szabadításoddal, mindazt, amit mindnyájunk szívébe mélyen szántottál. Áldott légy, Urunk, hálát adok mindnyájunkért, akik itt voltunk, akár az internet hullámosszán, rádió hullámosszán, vagy itt az altemplomban. Köszönöm, Uram, hogy megérintetted a szívünket, és köszönöm, hogy ez nem csak egy föllánguló szalmalánk, hanem mély érintés, döntéshozatalok, kinek-kinek szüksége szerint, hogy az Atya megdicsőjön életünkbe. Köszönöm, Uram, a testvéreimet, akik nagyon távolról jöttek, és köszönöm, hogy te áldod meg az útjaikat, hogy visszajussanak családjukhoz, otthonaikban. Áldott légy, Urunk, áldott légy a közösségért, hogy vágyat tisztítottál a szívünkbe, hogy Isten országát építsük, hogy keressük a Szentlélekkel való kapcsolatot, hogy ezáltal egységben dolgozzunk, egységben szolgáljunk a te országod építésében, hogy fényességet vigyünk, ahol sötétség van, reményt, ahol reménytelenség, megnyugvást, békét a békétlenségbe, Urunk, hiszen ez a világ, látod, tudjuk, nagyon zűrzavaros, de mi nem a világból valók vagyunk, és ezért gyűlölnek minket, vagy kinéznek, de ez nem érdekel. Csak az érdekel, Urunk, hogy hozzád közel álljunk az élő Istenhez, és megköszönök már előre minden egyes érintés, minden egyes kegyelmet, amivel megáldod a közösséget, a szolgálatainkat a jövő héten, azután való héten, jövő hétvégén, azután való hétvégén, Urunk, hálát adok a sok lehetőségért, és köszönöm, Urunk, hogy nem önerőnkből kell ezt tegyük, hanem te áldasz meg arra, hogy valóban az Atya dicsőségére Isten országát építsük. De hozom előttbe, Urunk, most így mindazokat a fiatalokat, akik érettségire készülnek, és áld meg, Urunk, az elméjüket, szívüket, lelküket, hogy megtegyék mindent, ami a te akaratod az ő életükben. Legyen áldott a te szent neved most, és mindörökké. Amen. Amen.

Drága imádott Jézusom, alázattal is, mély tisztelettel térdelek itt előtted, Uram, a te jelenlétedben. Köszönöm, hogy meghívtál erre az éjszakára is, és hogy téged választottalak a pihenés helyett. Hiszen tudod, a tegnap milyen mozgalmas napom volt, és mennyi kísértés és összevisszaság volt a napomban, hogy jól kifárasszanak, de úgyis téged választottalak, Uram. Ezért köszönöm neked, mert a te közbenjárásod isnak is köszönhető ez, Uram. Köszönöm, hogy meghívtál, és hogy tanítványodnak hívtál, Uram, és segítesz nap, mint nap, hogy egy picivel mindig közelebb kerüljek hozzád, Uram, mert én csinálom a gátokat, én akadályozom azt, hogy gyorsabban menjen a gyarló emberi lényemmel, Uram. A szívem az nagyon vágyik rád, csak nehezen nyílik az ajtó. Uram, segíts, hogy ki tudjam nyitni, kitárni feléd a szívem ajtaját. Segíts, Uram, taníts imádkozni. Köszönöm, Uram, minden kapott kegyelmet, amit adtál nekem. Te áldott orvos, köszönjük a gyógyulásokat, amiket a mai éjszakán is megvalósultak a te jelenléted, a te gyógyításod. Uram, és hálás vagyok azért, Uram, hogy én is részesülhettem a te kegyelmedben, ből, Uram. Köszönöm. Most előtt behozom a családomat, és kérlek, Uram, áld meg a te szent lelkeddel, a te kegyelmeddel járd át őket, szívüket, lelküket, szellemüket, hogy érezzék ők is a te jelenlétedet, és vágyjanak hozzád menni. Előtt behozom, Uram, a vizsgázó diákokat, a 8-os, 12-es diákokat, mindenkinek add meg, amire szüksége van, Uram, és segítsd őket. Add meg a bölcsességgel, hogy tudják kihozni magukból azt, ami a legjobb. Kérlek, Uram, ne az én akaratom teljesüljön, hanem az, ami szerinted a legjobb a családunknak és mindannyiunknak, Uram. Drága Jézus, áldalak és magasztallak, dicsőítelek és imádlak. Drága főpap. Amen.

Köszöntelek égis földürögytől, legméltóságosabb oltári szentségbe. Nagy hála van a szívembe, hogy itt lehetek, hogy a testvérekkel együtt dicsérhessük a te nevedet. Hála és dicsőség minden szabadulásért, gyógyulásért. Engemet mindig olyan mélyen megérint ez az ének, hogy már anyám méhébe teszülted a testem, hogy én, aki talán nem vagyok méltó sokszor ezekre a dolgokra, te ennyire szeretsz, ilyen szerető Isten, hogy hála és dicsőség neked ezért. Elíthozom szüleimet, testvéreimet, lelki testvéreimet, sógoraimat, testvéreim gyerekeit, papbácsinkat, Görösfaj Vacsarcs és Rákosi Egyház közösséget, és minden élet a lélekbe ima csoportot, és ezt az egész nagy közösséget. Elíthozom azokat, akik itt ebben a teremben bármit tesznek azért, hogy nekünk itt jól érezzük magunkat. Tudom, Uram, hogy te vagy a főszervező, és ezért működik minden zökkenőmentesen. Hála és dicsőség neked, Jézus. Köszönöm, hogy minden virasztáson megtapasztalhatom, hogy te valóban itt vagy. Itt vagy, mert akarjuk, hogy itt legyél. Akarjuk, hogy itt legyél a szívünkbe. Ez egy nagy hála van a szívembe is. A haldakadók közül, ha valaki van olyan, aki kételkedik, vagy gondolkodik, álljon, de egyszer próbálja meg, mert én is így voltam, és itt ragadtam. Hála és dicsőség neked ezért, Uram, hogy szükségem van nekem erre a virasztásra, hogy feltöltődjek, hogy betöltsd a szívemet, lelkemet. Persze, hogy ott vagy a szívemben mindig, de hogy volt egy olyan napom a héten, amikor föttünk egy épületet, és egy cserép fejbe ütött. És amikor hazamentem a nap végére, úgy elfáradtam, és még a kezemet megüttem, és úgy néztem egy 2 centi sebb, ami szinte elcsüggettem, és akkor rájöttem, hogy Jézus, te a sebeidbe beléholtál, és te nem panaszkodtál, és egy olyan erőt kaptam, hogy úgy elfelejtettem ezt a dolgot. Hála és dicsőség neked, Uram, hogy figyelmeztetsz mindig, hogy nem szabad feladni, hogy te tényleg meghaltál értünk, és önszántadból az, hogy megváltsa, utolsó cseppéredet is értünk adtad, értünk, ez nagyon fontos, hogy tudjuk. Én elíthozom a zenészünket, aki, én régi arok ebben a közösségben, de úgy látom, hogy az egyik legkitartóbb, de minden zenészt és családjaikat, mindenkit, aki felvall valamit is azért, hogy megtapasztaljuk Isten szeretetét, hogy amikor látom a könnyeket, vagy az örömkönnyeket, a lelki testvéreim arcán, azt tudom, hogy te munkálkodsz az ő szívükbe, mert ők akarják, mi akarjuk, hogy munkálkodj. Köszönöm Istenem, hogy te szeretett Istene vagy, és mindenki, akinek nyitott a szíve, csak ennyit kellene tegyenek az emberek, nyitott legyen a szívük, és te betöltöd, és meg minden betegségből meg tud gyógyítani, akar testi vagy lelki. Egy olyan helyen voltam, hogy egy ember azt mondta, sajnos fiatal ember az agyban, hogy ő olvasta egy helyen, hogy Jézus nem minden betegséget gyógyított meg, és emiatt évek óta az agyban ott szenved. Hát ő nem jól tudta ezt, mert Jézus, aki hozzáfordult hozzám, hogy mindenkit meggyógyított. Köszönöm Jézusom, hogy kitartók tudtunk lenni ebben az éjszakában. Köszönöm Jézusom, hogy megáldasz a hazafelé vezető úton is. Hála és dicsőség neked, minden lelki testvért, mindenki, aki itt van, mert te mondtad, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Amen.

0: Szentségi Úr Jézus Krisztus, valóban Te vagy a szeretet, a tiszta szeretet, amely minden nap átölel, betölt, felemel. Hálát adok neked, Jézusom, hogy egy újabb éjszakát virasztottunk át a Te jelenlétedben. Köszönöm neked, hogy nem úgy megyek el innen, ahogy jöttem, hogy minden terhemet letettem nálad, átadtam neked őket, hogy szabaddá tettél. Hála van a szívemben, Uram, azért a sok emberért, aki most is eljött. Hálát adok neked azért a 35 év házasságért, amit a te kegyelmedből megélhettünk. És én megköszönöm a férjemet neked, hogy ilyen jó embert szántál nekem társul. Én köszönöm, Uram, hogy kiárasztod rá a te szent lelkedet, hogy megérinted, hogy megtapasztalja ő is azt, hogy milyen hatalmas a te gyógyító kegyelmed. És kérlek, Uram, hogy áld meg az összes beteget, a beteg gondozókat. Áld meg a teljes kórházi személyzeteket szerte az egész világba. Még a kapusokat is, Uram, hogy beengedjék a látogatókat. De áld meg a műszereket, az eszközöket, amiket felhasználnak, a laborokat, hogy minden a te szent akaratod szerint történjen. Hogy a te szent lelked által kizárhassák az emberi mulasztásokat. Hiszen olyan sok embert látunk, Uram, akik malpraxis miatt szenvednek. Hálát adok neked, Uram Jézus Krisztus, azért az örömért, ami a szívemben van, amikor szent színed előtt térdelhetek. Hogy Isten gyermekeként lehetek itt. Hogy most már tudom, hogy nem koldus vagyok, nem arva vagyok, hanem a teremtő Isten gyermeke, örököse, Krisztus társörököse. Hogy minden kegyelemnek a birtokába vagyok. Hogy a mennyei kincseket nekem adtad. Bocsáss meg nekem, hogy olyan sokáig koldultam, kunyeraltam, vagy követelőztem. Pedig mindvégig a birtokomba voltak a te mennyei kincseid. De köszönöm, hogyha későre is, de felnyitottad a szememet. És addig zörgettél a szívem ajtaján, és puha kötéllel vontál magadhoz, amíg kinyitottam a szívemet előtted. És azóta nem tudok eléggé hálás lenni, Uram, minden egyes lélegzetvételemért, életem minden egyes másodpercéért, mert te töltöd ki, Uram. Olyan boldogságot tudsz adni, hogy soha nem mertem volna elképzelni, hogy létezik ekkora szabadság, ekkora boldogság. Te segíts nekem, Uram, hogy erről soha ne feledkezzek meg, hogy az örök élet igéi nálad vannak, és nekem hozzád kell jönnöm a forráshoz. Hogy olyan vizet igyak, hogy soha többé meg ne szomjazzak. Köszönöm, Uram, hogy nap mint nap munkálkodsz a szén szívembe, a lelkembe, formálsz engem kedved szerint. És köszönöm, Uram, hogy szavakat adsz a szájamba, hogy tanúságot tudjak tenni emberek előtt a te nagyságodról, a te jóságodról, a te végtelen irgalmas szeretetedről. Légy áldott, Uram Jézus Krisztus. Légy áldott most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

0: Szívem telve van, Uram, telve van te veled, hogy itt lehetek szent színed előtt, és hálát adhatok minden jóságodért, hogy elhívtál. Köszönöm neked, Uram, köszönöm, hogy a virrasztásra is meghívtál, mert te mondtad, Uram, hogy imádkozzatok és virrasszatok, hogy kísértésbe ne essetek. Nagyok a kísértések, Uram, látjuk, érezzük, de köszönjük, Uram, hogy itt lehetünk veled, és ha veled vagyunk, veled együtt, akkor a kísértések elmúlnak, mert te vagy a győztes, mert te legyőzted a halált, legyőzted a gonoszt, és veled együtt, hogyha veled járjuk az utat, és meghallgatjuk, és megtartjuk a parancsaidat, akkor nekünk is jó a sorunk van. Hálát adok neked, Uram, hogy ma éjszaka fölemelhettük a szívünket hozzád, és megköszönöm, Uram, hogy mindazokat is idehozhattam, akiket a szívemben hordozok. Ma különösen sok személyt hoztam, Uram. Köszönöm, Uram, hogy gondod van a szeretteimre, és köszönöm, Uram, minden ima meghallgatást, mert ezeken keresztül erősítesz bennünket, hogy bátran merjünk egymásért imádkozni, mert egy ima sem hull a porba, mert te meghallgatsz bennünket. Hálás vagyok, Uram, a mi közösségünkért. Köszönöm, Uram, hogy kitartó testvérek vannak, és hogy jó nekünk közösségben együtt imádkozni. De köszönöm mindazokat is, Uram, akik a rádión keresztül bekapcsolódtak, mert hiszen nálad nincs tér, nincs idő, te mindenhol ott vagy, ahol a szívek nyitottak. Hálás vagyok neked, Jézus Krisztusom, hogy megáldod az elkövetkezendő időszakunkat is, és hogy minden szolgálatunkat megáldasz. Köszönjük, Uram, hogy a te szőlősödben munkálkodhatunk, és köszönjük, hogy még azt a nagy-nagy szeretetet adtad a szívünkbe, hogy valóban irántad való szeretetből szolgálunk. Köszönjük ezt neked, Uram, és áraszt ki a te szent lelkedet minden testvérre, azokra is, akik most teszik az első lépéseket feléd. Segíts őket, Uram, hogy rád találjanak, hogy megszeressenek, és el ne szakadjanak tőled, mert hiszen megtapasztaltuk, Uram, hogy jó nekünk veled járni egy úton. Áldott légy ezért, áldott legyen a te drága szent neved, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.
2: Amen.

0: nekik a mennyből.
1: Minden gyönyörűséggel teljesen.
0: Könyörögjünk, Úr Jézus, ki ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét adhajtad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodsz.

Kedves Mária Rádió hallgatók, éjszakai virasztást közvetítettünk a Sebzsi-Szentgyörgyi Krisztus Király templomból. Az elmélkedést Takó István plébános tartotta, a zenei szolgálatot Nagy Attila látta el, a bevezetőt és a virasztást Bajcsi Tibor önkéntes vezette. Technikában segítségemre volt Bába Berta. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak, hogy velünk imádkozták át ezt az éjszakát. Búcsúzik a helyszínről Görgényi Tünde, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Olyan szép Jézus azt mondja, nagy csütörtökön, halála előtt, forrik minden, és mégis azt mondja, hogy a békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. És ugye elgondolkoztam, hogy milyen nehéz volt Jézus élete, hogy milyen békéről beszélő, hát már karácsony estén, hát ugye már szegény József itt-ott kopogtatott, sehol nem fogadják be, aztán menekülik el Egyiptomba, s ennyi nehézségem ment keresztül. Hát, hogy békéből Jézus Krisztusnak nem sok jutott ki. Saját szülőfalujába ugye felviszik egy hegyre, hogy letaszítsák. Mennyi áskálódás, rágalom, mit tudom, minden volt az ő életében. Csak ott vagyunk nagy csütörtökön, és azt mondja, az én békémet adom nektek. És ugye elgondolkoztam, hogy végül is mit jelent Jézus békéje? Ugye nekünk a mi fejünkben az van, hogy nincs semmi baj, hogy minden rendben van, hogy süt a nap, de Jézus az ő békét valóban megőrizte minden körülmények között. Tehát Jézusnál a béke nem azt jelenti, hogy külvilágban van béke, hanem benne. Minden nehézség, gond ellenére ő benne. Ez a végtelen béke ott van a kereszten. Hát nem háborog. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Tehát nem mondja az, hogy mennyi atyám, na ezt jó kitaláltad, s nem tudom, ez a gondviselés, meg oda ne rohanjak. Nem, nincs. Vagy az embereket is, ó, nem rosszak ezek, csak kicsit most elkapkodták, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Milyen szép, nem? És később is ugye feltámad, találkozik apostolaival, béke van bennem. És azt gondolom, ezt a békét akarja Krisztus is mindannyiunknak felkínálni. Tehát nem akkor lesz béke, ha körülöttünk minden szuper jól megy és rendben van, hanem akkor van béke, hogyha Krisztus békét magunkévá tesszük. És mondja is Jézus, hogy ő nem úgy adja nekünk a békét, hogy a világ adja. És azt gondolom, hogy ilyenkor, mikor ilyen nehéz idők vannak, háborúk, ugye most ez az árvízveszés, ami van, vagy könnyen ilyenkor az egymás torkának esnek az emberek, hogy ki a hibás. Természeti katasztrófa. Nem hibást kell keresni, hanem megoldást. Annyira szép, ugye, amikor a kis Jézus elveszik, és ott van József és Mária, és keresik. És olyan szépen mondja a szűzanya, amikor megkerült a kis Jézus, hogy nézd, atyád és én aggódva kerestünk. Tehát ők nem egymásba keresik a hibát, hogy most akkor oda ne rohanjak, a teremtés koronája, még egy gyerekre se tud ügyelni, meg te vagy az anyja, s mi nem ügyeltél rá. Tehát nincs ilyen hang. Együtt keresik, este összebújnak, megbeszélik, vagy hol lehet a kis Jézus, hol keressük még békében. És én azért imádkozok, hogy bármilyen idők is jönnek, bármi is történik, ezt a békét a szívünkbe tudjuk megőrizni. Ezt a békét egyedül Jézus Krisztus tudja adni nekünk. Ez nem a világból fakad. Mert én azt látom, akiben békétlenség van, az lehet, hogy luxusban lakik, és mindene megvan, és mégis állandóan háborog, nincsen semmivel megelégedve. Miért? Mert békétlen. És olyan sok szegény embernél jártam, és hogy nyugodtak, és hogy mondjam, szerény körülmények között vannak, és talán a mindennapi betevő falat is gondot jelent, és mégis béke van a szívükben. Adná az Isten, hogy tényleg fogadjuk el a természet erejének a hatalmát, mit kellett volna másképp tenni, hogy kellett volna másképp csinálni, ezt én nem tudom. De azt gondolom, hogy ha békében összefogunk, akkor mindent sokkal könnyebb megoldani, mint hogyha bűnbakot keressünk, vagy hogyha egymást bántsuk. Családban is. Én olyan sokszor látom a férj, feleség, hogy igazából szeretetből vállalta két, három, négy gyereket, és akkor kiderül, hogy egyik nem tudják egymást elviselni. És hát mondom, te, én ismerlek titeket, hát nem változott se a férjed, se a feleséged. Akkor hozzamentél, nagyjából ugyanez az ember volt. Akkor elvetted feleségét, ugyanez a nő volt. Benned változott meg valami. Teremts magadba békét, és kiderül a másikkal, semmi baj nincs. Ez azért fontos ezek a gondolatok, mert ugye, hát látjuk, hogy Románia is egy gazdasági krízis felé sodródik. Leépítések lesznek, elbocsájtások, intézményeket fognak bezárni, összevonni. Azt gondolom, hogy azzal, hogy az ember az utcára megy, s hőbörög, s háborog, s mindenki talán mocskol, attól nem lesz jobb világ. Nagycsütörtök, nagypéntek tragédiáját. Jézus Krisztus milyen szépen fel tudta dolgozni. Árva gyerekeket nevelek, és azt látom, hogy amelyik gyerek megnyugszik, kit sikerül megnyugtatnunk, az lassan elkezd tanulni, talpra áll, és megoldódik az élet problémája. De aki háborog, és mindenkiben hibát lát, és úgy érzi, hogy vele igazságtalanság történt azért, mert hát szétesett a családja, hát az további problémákba fog beleszaladni. Mert a gonosz lélek azt szeretné, hogy verje szét a családokat. Verje szét az életedet. De aki el tudja fogadni azt, hogy hát igen, kaptam egy gólt, fáj, de következőt én fogom rúgni. Akkor én azt gondolom, az az ember hát eredményesebben tudja felvenni a küzdelmet az élettel együtt járó nehézségekkel. Nemrég találkoztam egyik gyerekünkkel, hajdani gyerekünk, három gyereke van. Olyan jó volt látni, hogy talpra állt, megoldották a problémákat, volt nehézség elég, férje is szegény ember volt, de Istennek legyen hála, haladnak, kibontakoznak, és olyan reménnyel néznek a jövőbe. Nagyon kicsi ház volt, az alapítványnak valaki felkínált egy falu végén egy eldugott kis házat, és hát ugye elfogadtuk, és azon a vidéken, na, ki van ott, az volt egy fiatal pár, egy gyerekük volt akkor még, és hát albérletben laktak, és megkérdeztem, nem akartok kiköltözni oda? Nagy örömmel kimentek, palántákot nevelnek, ugye megjött a harmadik gyerek is. Hát olyan cserfes leánkát én nem is láttam talán, mint azt a kislányt. Egyfolytában csipogott, csicsergett maga két-három éves kiadásába. Jó volt látni őket. Voltak gondok, biztos most is vannak, de béke volt abban a családban. És ugye el tudom képzelni, egy szobába alszik a öt ember, az apa, az anya, a három gyerek, de úgy a melegbe, ugye az embernek úgy jött, hogy leüljön, és ott üljön, és csak üljön, és jó volt ott lenni. Miért? Mert béke van. Mert meg tudták őrizni a békéjüket szeretetbe, egységbe. Hát én ezért imádkozok, hogy családokba is, a szívünkbe elsősorban, családunkba, az egyházba, és a társadalomba is béke legyen. A mi Urunk Jézus Krisztus ezért mondja, hogy egymással találkoztok, köszönjetek úgy, hogy békessége háznak. Az angyalok karácsony éjszakáján békesség a jó akaratú embereknek, és mindenütt adjon békét nekünk az Úr. Dicsértessék a Jézus Krisztusot.

Mária Rádió egy fénysugárral lelkednek.

színleg nagyokat imádkoznak. Jézus nem az imádság ellen beszél, hiszen ő is egész éjszakánkat töltött az Atya imádásában. A képmutatás ellen szól. Az írástudókról beszél, akik kívülről vallásosnak, tiszteletre méltónak tűnnek ugyan, de igazából távol vannak Istentől. Minden tettükben az vezeti őket, hogy az emberek előtt feltűnjenek. Szélesre szabják ima szíjukat, és megnagyobbítják köntösükön a bojtokat. Olvashatjuk Máté evangéliumában. Az ima szereppé válik. Fontosabb számukra az, hogy mit gondolnak róluk az emberek, mint az, hogy valóban kapcsolatban legyenek az élet urával. Ez nagyon veszélyes kísértés lehet. És nem csak az írástudók számára, hanem mindannyiunk számára. Mert mi is beleeshetünk abba a csapdába, hogy magunkra öltünk egyfajta keresztény mázzal bevont magatartást. Vallásos kifejezésekkel fűszerezzük a mondandónkat. Kívülről hívőnek látszunk ugyan, de közben belül üresek vagyunk. Lehet, hogy az embereket meg tudjuk téveszteni a külsőségekkel. Az Urat azonban nem. Ő látja a szívünket. Olyan jó lenne, ha nem lennének igazak ránk az ő szavai, miszerint ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Milyen a te keresztény életed? Kinek szól az imád?

Az őszinte ima nem mindig szép. Néha talán kusza, fáradt, sírással teli, de valódi. Amikor legközelebb imádkozol, menj be a belső szobádba. És ne tökéletes mondatok megfogalmazására törekedj, hanem engedd, hogy kijöjjön belőled mindaz, ami benned van. Hiszen Isten nem a tökéletességet nézi, hanem az őszinte szívet keresi.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Urangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyel üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindennyiunk számára.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájod gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Szívem első gondolata.
1: Hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
2: Töltse szeretette, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
3: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plantáltál.
2: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
3: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
0: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
2: Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
3: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egy házunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
2: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
3: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Sietes, szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: imaórák liturgiája, reggeli dicséret.
1: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
2: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
1: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
2: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
1: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos ének szóval.
2: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
1: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger, az ő műve, a szárazföld is a keze, az ő keze alkotása.
2: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
1: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, újjunk térdre, Urunk, alkotunk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe is kezének nyája.
2: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
1: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
2: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
1: 40 évig terhemre volt az a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelygő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
2: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
1: Hajnalban fürdik már az ég, a földre nappal fénye hull, a napsugár, mint nyíl lövel, minden rossz álom tűnjön el.
3: Az éjjel rémek fussanak, távozzék kínzó bűntudat, a bűn éjében szonnyadó, sötét félelmek múljanak.
4: Hogy az a végső virradat, mit szívünk vágya esdekel, legyen tüzes fényáradat, míg zengő dalunk énekel.
1: Dicséret áldja az Atyát és vele egy szülött fiát, s a lelket, a vígasztalót, most és örök időkön át. Amen. Téged kutat szemem bíradat előtt. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram.
5: Parancsaidat én megtartom.
4: Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm.
5: Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt. Mert nagyon reménykedem igéidben.
4: Téged kutat szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem.
5: Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram. Ítéleteid szerint éltess engem.
4: Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak.
5: Te azonban közel vagy, Uram. Minden intelmed maga a hűség.
4: Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Téged kutat szemem bíradat előtt.
4: Az Úr lett az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges. Lovat és lovast a tengerbe taszított.
5: Az Úr az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm.
4: Ő az én Istenem, dicsőítem őt. Magasztalom, mert Atyáim Istene.
5: Ős harcos az Úr, mindenható az ő neve. Tengerbe vetette a fáraó harci szekerét és seregét.
4: Haragod leheletétől feltorlódtak a vizek, a tornyosuló hullámok megálltak. Az örvények a tenger mélyén összegyűltek.
5: Az ellenség így szólt, üldözőbe veszem, elfogom. Szétosztom a zsákmányt és kielégül lelkem.
4: Kirántom kardomat, Kezem elpusztítja őket.
5: Rájuk leheltél, és összecsapott felettük a tenger. Elmerültek, mint ólom a hatalmas vizekben.
4: Ki olyan főséges, mint te vagy szentélyedben? Félelmetes, dicsőséges, csodákat cselekvő.
5: Kinyújtottad kezedet, és a föld elnyelte őket. Megváltott népednek jóságos vezére lettél.
4: Hatalmad vezette őt a te szent hajlékodba.
5: Bevezeted és örökséget hegyére költözteted népedet. Erős lakhelyedre, amelyet te építettél.
4: Szentélyedbe, amelyet a te kezed alkotott, Uram. Uralkodjék az Úr mindenkor és mindörökké.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Az Úr lett az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm.
1: Dicsérjétek az Urat minden népek! Dicsérjétek az Urat minden népek!
5: Magasztaljátok őt minden nemzetek!
4: Mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Dicsérjétek az Urat minden népek!
3: Testvérek, még inkább törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem botoltok el soha. Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak és megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába.
1: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
2: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
1: Örökségem az élők honában.
2: Te vagy az én menedékem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
1: Hozz fényt, Uram, azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Áldott az Úr, Atyáink Istene.
5: Mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
4: Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
5: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
4: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
5: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
4: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
5: Hogy félelem nélkül is megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
4: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
5: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
4: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
5: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
4: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Hozz fényt, Uram, azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek.
1: Áldjuk Krisztus Urunkat, aki minden tekintetben hasonlóvá lett hozzánk, testvéreihez, hogy Istennél irgalmas és hűséges főpapunk legyen. Kérjük őt is, mondjuk.
5: Urunk,
2: Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel.
1: Igazság napja, neked szenteljük mai napunkat, aki a kerességben megvilágosítottál minket.
2: Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel.
1: Áldunk a mai nap minden órájában, mindenben magasztaljuk szent nevedet.
2: Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel.
1: Édesanyád, Szűz Mária, tanulékony lélekkel figyelt szavaidra, irányítsd a mai napon lépteinket tanításod szerint.
2: Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel.
1: Add, hogy a mulandó dolgok között zarándokolva a mennyei örök életre vágyakozzunk, a hit, a remény és a szeretet által már most élvezzük a mennyei boldogság előízét.
2: Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
2: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Az Úr áldjon, Istenünk, világítsa be szívünket a feltámadás ragyogó fényessége, hogy a halál sötétjéből kiszabadulva eljussunk az örök dicsőség világosságára. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökön örökké.
2: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

szeplőtelen szűz, az igaz Isten anyja és az egyház anyja, nézd, milyen nagy a te aratásod, jár közben az Úrnál, hogy Isten népe a szentségekre éhezzék. Adj nekünk bőségesen papi és szerzetesi hivatásokat, akik erősek a hitben és szorgosan osztogatják Isten szent titkait. Ébresz készséget a fiatal nemzedékben Isten nagyszerű szolgálatára. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat innen a kolozsvári stúdióból. Kiket hallhatnak ma a hallgatók?
1: Sebesén Imelda,
2: Bodor Barbara,
3: Ferenc Emese
0: és Bözödi Adrien köszönti önöket. Hát szép jó reggelt, lányok! Energikus, szép jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt, jó reggelt!
0: Hogy vagytok ma? Meséljetek! Hogy ébredtetek? Hogy vagytok?
3: Szerintem nem úgy, mint te.
0: Hát én amúgy...
1: Az biztos, hogy senki se ébredt.
0: Hát közületek senki nem aludt 4 órát.
1: Én aludtam 4-et. Többet is.
0: Na igen, én többet nem, az a baj.
3: Lehet azért vagy ilyen energikus ma reggel.
0: Hát...
3: is.
0: Igen, most egy fél óráig tudom tettetni, hogy az vagyok.
3: Jaj, nagyon fáradt vagyok, ez az őszintesség. Alig bírtam felkelni 6-kor. Jaj, olyan mámorítóan rossz ez a szombat reggel 6 óra ébresztő. Hú, míg összeszedem magam. Na, de kinéztem az ablakon, mondom, elinduljak biciklivel. Á, nem, eső lesz. Eljöttem a busz megállóig, megint elgondoltam, vajon visszamenjek a biciklivel? Na, aztán valahogy elindultam, bicikli nélkül.
1: Én tettetés nélkül energikusnak érzem magam. Én is 6 órakor, hát én akkor keltem, úgyhogy... De úgy éreztem, hogy az elmúlt napokban sikerült időben lefeküdnöm, vagy igazából így nagyon igényelte a szervezetem. Úgyhogy ma reggel azt éreztem, hogy tényleg olyan jó felkelni korán, vagy így a szombat reggel koránkelés, az szerintem más, mint a hét többi napján való koránkelés.
0: Igen, mert tudjuk, hogy jövünk a rádióba azért.
1: Úgyhogy én jól vagyok, és azért is jól vagyok, mert nekem már lejárt a vizsgai időszakom.
0: Jaj, ne is mondj a rókakomat.
1: Most már mondhatom, hogy félig meddig lógathatom a lábaimat.
3: Szamosba.
1: Hát most már van olyan meleg, igen, de még nem próbáltam ezt.
2: Én is jól vagyok, nagyon jól. Nekem tegnap a mesterin lejártak a vizsgáim, ami egy jó nagy adag stresszt levet most így rólam, úgyhogy tegnap után hazamentem, és egész délután csak

0: aludtam, és annyira jól esett, úgyhogy most nagyon jól vagyok. És jól esik egy kicsit az a tudat, hogy hazamegyek, és akkor most nem kell egyből-egyből így valaminek nagyon-nagyon gyorsan nekifugjak, hanem hazamegyek, nyugodtan megiszom a kávém, nyugodtan reggelizek, úgyhogy ez a tudat is így éltet.
1: De jó. Hát képzétek el, lányok, hogy amúgy ma az alvásról akartam beszélni, ha már nekem nem jutott ki belőle.
2: Legalább beszéljünk róla.
1: De aztán úgy döntöttem, hogy inkább mégsem, de hoztam egy sokkal izgalmasabb témát, szerintem nagyon izgalmas. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla.
3: A pizsomáról, hogyha már nem az alvásról.
1: Nem, de most így, hogy mondod, lehet hazamegyek, és visszafekszem.
3: Ahogy képzeljétek el, valamelyik reggel a Rádió Gagát hallgattam, már nagyon sokat hallgatom, így reggelenként, mert csomót röhögök, mikor jövök le, beszélgetnek mindenféléről, és arról beszélgettek, hogy a rozsaszín ing miért nem áll jól a férfiaknak.
1: Igen, ezt egyszer még mondtam.
3: Igen? Igen. Ja, nem tudom, annyira megmaradt, de olyan jó volt így lefele hallgatni a sok hülyeséget így reggel hétkor.
1: Na hát jó. Amúgy... Ez is lehet, hogy egy kicsit ilyen viccesebb téma, szóval nem komoly téma. A témát hoztam már reggelre. Illemszabályokról beszélgessünk. Munkahelyi és baráti illemszabályokról, úgy gondoltam.
3: Van olyan?
1: Hát nem tudom, épp ezt próbáljuk kideríteni az adás végére.
2: Igen, igen.
1: Nem hoztam statisztikát, amúgy néztem, de ilyen statisztikák voltak ezzel kapcsolatban, hogy a dolgozók 85%-a szeretné a magánéletet elkülöníteni a munkahelyét. Na jó, hát ki gondolta volna, úgyhogy inkább úgy voltam vele, hogy nem hozok statisztikát, hanem majd mi eldöntjük, hogy mi van rendjén és mi nincs rendjén. Úgyhogy ezért az első kérdésem az, hogy szerintetek egy baráti találkozóba belefér-e egy késés? Vagy belefér-e késés? Vagy ha igen, akkor szerintetek még hány perc az, amit itt el tudtok tolerálni?
3: Hát nem. Én gyűlölöm a késést. Jaj, halok meg, hogyha valaki nem ér időbe oda a megbeszélt találkozóra, s legyen az, mit tudom én, bíborostól kezdve akárki barát, bárki, ha egyszer már megbeszéltünk egy időpontot, akkor azt szeretem, hogyha tartsák. Én is tartom, úgyhogy elvárom azt, hogy más is. Úgyhogy én nem szoktam. Én, hogyha nem jön valaki oda az időpontra, én 5 perc múlva elmentem. De én nem tartom ki a 15 perces akadémiai időt, csak az egyetemen, hogy a késnek a diákok. Úgyhogy nekem nem.
1: Van ilyen idő, hogy ilyen etikett szerint 15 percet kell várni?
3: Az egyetemen van amúgy, igen.
2: Iskolában is emlékszem.
1: Igen. Tényleg?
3: 15 percet vár a tanár, vagyis várhat, de 15 perc után, vagyis a diákok várhatnak a tanárra mondjuk 15 percet, de 15 perc után elmehetnek.
1: Tényleg?
3: Igen.
1: Fú, mennyiszer elmehetünk volna. Én így?
2: Nem tudtam.
1: Hát most már mondjuk erre az információra nincs is szükségem, azt hiszem. De ezt jó tudni, majd a gyermekeimnek elmondom.
3: Na,
1: hogy jöjjenek haza, ha úgy van.
2: Én csatlakoznék másihez, mert én is pont ilyen ember vagyok, hogy nem szeretem a késést, és én is próbálok inkább hamarabb ott lenni egy számomra fontos helyen, mint elkésni, és azt is, én kicsit azért lehet türelmesebb vagyok, vagy úgy látom, hogy az emberek miért késnek, vagy hogy a főleg külső okok miatt késnek, akkor én többet vagyok, többet tudok várni, vagy illetve szívesen várok, nem csak 5 percet, hogyha főleg olyan találkozó, amire várok, vagy ami fontos, vagy stb. De én sem szeretem a késő embereket, vagy az olyanokat, hogy így nem tudom elképzelni azt, hogy az ember mi más miatt késhet, mint hogy nem osztja be az idejét is. És nagyon igyekszem mostanában belelátni az ilyen késő embereknek a gondolatvilágába, mert tényleg látom, hogy vannak olyan emberek, akik nem külső körülmények miatt, csak egyszerűen nem tudnak elindulni időben, nem tudják időben összeszedni magukat, vagy ha összeszedik magukat időben, akkor sem tudnak elindulni. És nagyon próbálom őket megérteni, és egyszerűen is mondtam valakinek, hogy én kicsit így megbántva érzem magam, vagy azt érzem, hogy nem tisztelnek, amikor valaki nem jön időben. És egy ilyen ember mondta nekem, hogy értsem meg, hogy ez nem tiszteletlenség, és nem azért, mert nem vagyok fontos, csak egyszerűen valahogy nem jön össze, úgyhogy ez ilyen további kérdés bennem, hogy
3: De hogy nem jön össze?
2: Hogy nem. Vagy hogy kicsit próbálok ebből a saját gondolatvilágomból átcseppeni az övébe, hogy még inkább megértsem a késő embereket.
0: Nála, amúgy így folytatva Imeldának a gondolatát, nálam nagyon kontextus függő, hogy éppen hogy reagálok mondjuk egy késésre, mert nagyon sokszor például én úgy szoktam találkozni barátokkal, hogy mondjuk ők vagy munkából jönnek, így általában legtöbbször igen azért, hogy munkából jönnek, és az egészen más, mikor mondjuk úgy gondolta, és van egy fix programja, hogy 4-kor befejezem a munkát, de bejött valami nagyon gyors dolog, ami elég gyakori például, és akkor késik picit. Én ilyenkor nagyon türelmesen tudom egyébként, és rugalmasan kezelni. Én azt szeretem, vagy nekem például azt tud segíteni ilyenkor, hogyha akkor, amikor ő már látja, hogy késni fog, akkor ír egy annyit, hogy kések 15 percet, és akkor tudom, hogy én is vagy otthon maradok, vagy addig elvégzek valami más dolgot, de hogy én valahogy így, én rugalmasabban tudom kezelni, engem nem feltétlenül zökkent ki, hogyha így nagyon késnek. Nyilván van egy időkorlát, meg egy határ, de hogy az alatt elfoglalom magam általában.
1: És ti amúgy... Amikor elindultok valahol utolsó percben kapkodtok, és aztán az úton nagyon gyorsan mentek, vagy inkább szerettek hamarabb elkészülni, és akkor lassabban menni. Ezt azért kérdem, mert én például az utóbbi vagyok. Én inkább elkészülök úgy, hogy ne kelljen fussak az úton, hanem csak szépen lassan menjek. És például Johannával teljesen ellentétek vagyunk, ebben ő mindig úgy siet, hogy... Igen, én például nem szeretek sietni, szóval, hogy inkább akkor elkészülök fél órával hamarabb, és inkább elindulok fél órával hamarabb olyan helyre is, ahova 10 perc alatt elég elérni. Igen. Ezt akartam kérdezni.
2: Én időben el szoktam indulni, de nekem is van egy ütemesebb tempom, főleg amikor egyedül vagyok, akkor azért nem szeretek feltétlenül úgy sétálni, szóval amikor én lassan sétálok, akkor általában ez egy tervezett séta parkba, ahol gondolkodom, elmélkedem, de úgy alapvetően a sétálási tempóm az egy eléggé ütemes tempó, úgyhogy nem mondhatnám, hogy sietek, de ütemes.
3: Ja, én nagyon gyorsan járok, tehát aki ismer, ezt tudja, amikor megyek az irodába reggel, mindenki tudja, hogy én jövök. Vagy becsapom magam után az ajtót, mert úgy megyek, vagy valami történik, de ez mindig így volt, hogy valahogy nem tudom, nekem olyan a... Nem azért, mert kések, mert tényleg soha nem kések, vagy valami, sőt, időben ott vagyok, de hogy valahogy annyira megszoktam ezt a lótásfutást, hogy egyik helyről másikra szaladni, nem tudom mi, izé, hogy abszolút nem tudok már másképp járni, de én ezt így megszoktam. Séta az megint más, igen. Mondjuk reggelente, amikor gyalog jövök rá, akkor egy kicsit azért lassítok a tempón.
1: Szombat reggelente turista vagy Kolozsváron?
3: Jaj, szombat reggelente élvezem, hogy olyan csend van, hogy hihetetlen. Tehát azt nagyon szeretem, ezt a szombat reggeli csendet, hogy se autó, se bolondulás. Na jó, néhány fiatal, aki a diszkóból most jön ki éppen, de attól függetlenül csend van. Tényleg nem láttalak ma reggel, te Adri.
1: Engem a diszkóban.
3: Azért
1: nem járok. De ha gondolod legközelebb, akkor oda kiállok, jó? Nem, a diszkóba nem megyek be, csak meg fogok állni előtte, hogy mikor reggel jössz, akkor tudjak integetni.
3: Amúgy az is milyen érdekes, van, amelyik nap pont Adrival beszéltük ezt, hogy régen annyit jártunk bulizni, vagy hogy diszkókba, vagy nem tudom, hogy most diszkó sincs, ahova menni, tehát, hogy...
1: Igen, és pont azt mondtam Mesinek, hogy szerintem azért, mert hogy az emberek mostanában így jobban, vagyis inkább a Covid óta, jobban kedvelik a házi bulikat, meg most már vettek saját maguknak hangfalat, mindenkinek van egy nagy kaliberű hangfala, és ezt beteszik egy nagy társaságba, és az pont elég nekik.
3: Most már csak bárpultokat kell venni.
1: Ja, hát igen. Meg kiszolgáló nőket, ugye?
3: Miért nőket?
1: Hát azért, mert... Hát jó, mondjuk, jöhetnek férfiak is azért felőlem, csak... Hát ez a sztereotípiák, ugye? Na jó, a második kérdésem az, hogy elfogadható-e szó nélkül lemondani egy találkozót az utolsó percben, mondjuk egy baráti találkozót, csak azért, mert hogy elfogyott a szociális energiád, vagy hogy azt mondod, hogy ó, igen, mondtam erre, de most már annyira nincs kedvem, és akkor visszamondom.
3: Hát amúgy nem, szerintem, de lehet volt párszor, amikor megcsináltam.
1: Nekem is voltam.
3: Akarok lenni.
1: Szerintem sincs ennyi, de én is csinálom.
3: De amúgy szerintem nincs, tényleg nincs, hogyha valakivel megbeszélsz valami. Főleg abban az esetben, hogyha az illető mondjuk nem is ott van, ahol te vagy, mondjuk valahonnan máshonnan jön fel erre a találkozóra, és akkor én kényelemből az utolsó percben azt mondom, vagy az előtt egy fél órában, ó, hát ne haragudj, de közben jött ez meg az. Á, ez egy nagyon rossz szokás, ez tényleg le kell amúgy tegyem, ez nagy. Nem szoktam olyan gyakran, de tényleg van, hogy nincs egyszerűen se fizikai erőm, semmi.
1: És akkor olyankor megmondod észintén, hogy ne haragudj, de semmi kedvem nincs hozzád.
3: Nem, jó, azért nem. Itt
1: valami kifogást, hogy jaj, a hajam szála meggörbült, sajnos muszáj ápolgassam.
3: Nem, általában csak ennyit szoktam írni, hogy sajnos nem jön össze.
1: Jó. Akkor tudjuk, hogyha azt mondod, hogy jaj, hát most nem jön össze, akkor valószínűleg nincs kedved hozzánk.
3: Elárultam magamat. De amúgy tényleg, na, tehát őszintén nem szoktam sűrűn csinálni, de vannak pillanatok vagy helyzetek, amikor sajnos igen, és ez nem jó.
2: Nekem nem jutott most eszembe ilyen alkalom, viszont az eszembe jutott, hogy általában úgy időzítek be egy találkozót, hogy nézem, hogy az ne így a legsűrűbb napomra jöjjön össze, hanem úgy, ha átlátom a hetemet, akkor látom, hogy melyik nap mennyire lesz fárasztó, és akkor egy kicsit szabadabbra helyezem, hogy tényleg ha összejön a találkozó, akkor tudjak jelen lenni úgy aktívan és teljesen.
0: Én nem szoktam ilyet, mert általában olyanokkal megyek át találkozni, akik pont, hogy feltöltenek, és pont, hogy jót tesz az, hogy egy kicsit szocializálódok, hogy egy kicsit emberek közt vagyok. Így felidézve, amúgy volt egy ilyen most pont az utóbbi időben, hogy valakivel így lemondtam, de azt például el is mondtam neki, hogy azért van, mert hogy azt érzem, hogy egyszerre én nem tudnék abba a találkozóba beletenni, és hogy csak ott legyek, és bambuljak ki a fejemből, viszont belül meg tombolok, mert tudom, hogy amúgy rengeteg dolgok lenne, tudom, hogy most úgy nem erre vágyok, akkor inkább ezt így halasszuk. És elhalasztottuk egy későbbi dátumra, amikor már én is úgy azt mondtam, hogy na most már úgy szívesen.
1: Mondjad, szerettél volna valamit? Nem, jó. Szerintetek mennyire számít bunkóságnak, hogyha valaki egy közös találka közben az asztalon tartja a telefonját, és folyamatosan figyeli az értesítéseket, mondjuk különösebb indok nélkül, tehát nem jelenti be az elején, hogy jaj, fontos hívást várok, bocsi, és akkor izé, hanem hogy egy általános helyzetben, vagy egy hétköznapi helyzetben. Mert amúgy például engem amúgy nem zavar őszintén annyira. Hát egy kicsit néha igen, de amúgy szóval, hogy különösebb módon nem fedezem fel, hogy ez olyan zavaró lenne számomra. Ti mit gondoltok?
2: Hát, ha egy 1-10-es skálán kéne pontoznom, akkor én 10-est mondanék. Vagyis, hogy na, nem tudom, én lehet, hogy még így fiatalként is egy kicsit talán hasonlítok az idősebb generáció hozzáállásához, így abban, hogy tényleg egy személyes találkozó legyen személyes, és hogy ha valami nagyon fontos, akkor egy hívás be fog jönni, egy üzenet, de a mindenféle interneten keresztül jövő értesítés az azt gondolom, hogy ráér arra az egy órára, vagy kettő órára, meg úgy, hogy tényleg próbálom ugye a telefont is a legkevesebbet használni ilyen szempontokból, vagy hogy így azt veszem észre, hogy annyi mindenben be tud csúszni, amiben úgy régen nem csúszott be a telefon, szóval, hogy így ingerület áramlott az egész napon, vagy az egész órán, vagy hogy nem felesleges telefonozásokkal van teli a napom, csak ez a folyamatos üzenet küldözgetés, vagy folyamatos naptárnézegetés, jegyzetelés, fontos dolgoknak az intézése, mint telefonon, egy séta közben, egy buszozás közben, szóval, hogy úgy azt gondolom, hogy így is sok, vagy így is szeretném ezt, hogy egy kicsit visszább fogjam, hogy megéljem ezeket a kis apró pillanatokat is, hogy például amikor elmegyek sétálni, akkor ne vegyem a kezembe a telefonom. Hát még egy személyes találkozónak, uh-huh. Azt gondolom, hogy ha tényleg valami nagyon sürgős, fontos, akkor elérnek telefonon. Jobb uh-huh. esetben.
3: Igen, meg én ilyen esetekben azt szoktam csinálni, hogyha megyek egy találkozóra, és mit tudom, hogy jön egy sürgős hívásom, vagy valakinek várom a hívását, vagy a keresését, akkor én a találkozó előtt elmondom, hogy itt a telefonom, de hogyha valaki várok egy sürgős hívást, hogyha hívnak, akkor felveszem. De hogy az elején elmondom, hogy
1: persze,
3: ez azért van
1: persze,
3: itt. Viszont a múltkor elmentünk ebédelni két idősebb személlyel, és hát annyira felháborodtam egy adott ponton, mert néztem, hogy mind a kettő a telefont búja, pedig nagyon jó hangulat volt, meg jól beszélgettünk, meg minden. És mondom nekik, hogy de is fényképeztem őket, és mondom, hogy szidjátok a fiatalokat, de ugyanazt csináljátok, hé. És akkor mondja, az egyik mondja egy adott ponton, hogy jaj, hát ő észre se vette. Mm-hmm. Hogy valahol alapból ez van, de hogy tényleg én is sokszor így ezen kapom magamat, hogy én nyomogatom a telefonom, de észre se veszem, hogy azt csinálom, hogy miért, mm-hmm. vagy hogy mit keresek, vagy mit akarok, és hogy akkor észre se vettes, hogy sőt, még megköszönték, hogy felszólítottam arra, hogy a telefonnak semmi helye nincs itt. És akkor eletették. Szóval, hogy ebből nem lett sértődés vagy valami, csak hogy egy kicsit úgy tényleg elgondolkodtam, hogy mind az idősek szidják a fiatalokat egyfolytában, hogy örökké a telefont bambúják, s ott vannak, surogatják, s nem tudom, mit csinálnak. De hogy alapvetően közben meg nem is, mert most már ott tartunk, hogy az idősebb generáció mintha többet súrolgatná a telefonját, mint a fiatalabb. Jó, most tisztelet a kivétel, de hogy tényleg ezt szerintem fel kell ismerni akár egy ilyen találkozó alkalmából is, hogy ez már zavaró, vagy jelezni, hogy mi lenne, hogyha inkább beszélgetnénk.
1: Egy nagyon jó taktika erre, amikor egy nagyobb társaságban valaki bedobta az ötletet, hogy rakjuk ki a telefonjainkat egy kupacba, és aki elveszi a telefonját, leghamarabb az fizet.
3: Ez jó.
0: Mi ezt egyetemi témával szoktuk csinálni, amikor elmegyünk a barátainkkal, és akkor így rájövünk, hogy amúgy egész este fullba az egyetemről beszéltünk, és akkor egy időtelés csináltuk, hogy aki kiejt bármilyen szót az egyetemről, azt fizet.
3: Jó taktika.
1: Bunkóság-e visszautasítani ajándékot?
0: Szerintem igen. Attól függ, mondjuk függ attól, hogy mi az
3: ajánlás. Kígyót kapsz?
0: Isten fizesse!
1: Jó, tehát most nem a szélsőségekről beszélgetünk. Ez nem a szélsőségek adása.
0: Az a viszont a tyúkok mellé betett. Hát igen, ezt így nem épp kígyóra gondoltam, de ilyen kisebb, pont ezt akartam mondani, hogy egyébként attól függ, hogy mi, mert hogyha valami olyan ajándék, mondjuk nem tudom, ami úgy kicsit indiszkrétebb, uh-huh. akkor az szerintem lehet azt mondani, hogy én most, vagy függ a kapcsolattól is, meg az uh-huh. alkalomtól, hogy én most egy, nem tudom, hogyha én azt értem, hogy nekem az egy drága ajándék, akkor szerintem ha nem is visszautasítani, de hogy én szoktam olyankor jelezni, hogy ez nekem sok, vagy én ezt uh-huh. nem fogom elfogadni, mert ezt nem érzem fairnek. De hogy ami ilyen szeretettel és gesztussal jön, azt szerintem nem lehet visszautasítani.
1: Szerintem de. Most lehet, hogy amúgy valakit megbotránkoztatok, és bocsi, lányok, hogy itt előttetek beleszóltam, de szerintem, hogyha valami nem tetszik, akkor inkább mondd azt az embernek, hogy ne, vidd vissza, és szóval, hogy akkor vegyél valami más belőle magadnak, vagy nem tudom, vagy nekem valami olyat, ami tetszik, de hogyha valami nem tetszik, akkor szerintem nem feltétlenül bunkóság megmondani. Mondjuk lehet én nem tenném, de amúgy nem tartom annak.
2: Pont ezt akartam kérdezni, neked volt már ilyen?
1: Hát mondjuk, igen, egyszer kaptam egy könyvet, illetve úgy könyvet, hogy első és második részt is megkaptam egy kötetből, és hát én már akkor nem tudom, 18-19-es voltam, és ez egy valami 15-16 éveseknek való könyv volt. Tehát ilyen nagyon ifjúsági. És én ezt tudtam, de aki nekem vett, az nyilván nem tudta. És akkor szóltam, hogy ne, sajnálom, de hogy én ezt nem fogom elolvasni. Úgyhogy menjünk vissza együtt, és váltsuk vissza, és akkor veszünk helyette valami más, vagy vegyen magának, vagy, de hogy porosodni fog a polcomon. Továbbadni pedig ajándékot továbbadni, szerintem pedig ott van egy nagy bunkóság amúgy. Úgyhogy igen, ezt gondolom. Mit gondoltok erről?
2: Hát én nem emlékszem ilyenre. Nagyon-nagyon áskálódok az emlékeimben, de nem emlékszem ilyenre.
3: Én sem, soha. Nagyon sokszor kaptam úgy például könyvet, hogy megvolt már.
1: Uh-huh.
3: Nem tudom, vagy harmadikat is ugyanazt kaptam. De hogy bennem valahogy mindig az volt, hogy oké, hogy van még három belőle, vagy oké, hogy az az adott ajándék nem az én ízlésem, nem tetszik. De hogy az a személy, aki adta nekem, az azért adta, mert hogy egyáltalán gondolt rám,
1: uh-huh.
3: vagy fontosnak tartotta, hogy adjon. Nekem rengeteg olyan ékszerem van otthon, amit mamáktól kaptam, tényleg mamáktól. Soha az életbe fel nem fogom venni, mert hogy nem az én ízlésem megizé, de ott vannak. És hogy uh-huh. vannak időszakok, amikor kezembe kerül, és azáltal gondolok arra a személyre, akit ő kaptam. Uh-huh. És olyan jó leső érzés. Még akkor is, hogyha tényleg nem viselem, vagy nem kezdek semmit vele. Szóval nagyon sok ilyen ajándékom van, aminek nem látom amúgy a hasznát, soha nem fogom használni, de hogy maga a gesztus nekem annyira fontos, hogy én nem tudnám, uh-huh. vagy nem szeretném visszautasítani, uh-huh. vagy azt mondani neki, uh-huh. hogy hát bocs, de ez a könyv már megvan háromszor, uh-huh. vagy nem tudom. Abszolút.
1: Amúgy igen, szóval, hogy olyan szempontból ez megint más, hogy én, akivel ezt megcsináltam, ő az egyik, tehát hozzám nagyon közel áll, tehát, hogy igazából nem szégyeltem ezt megtenni, de abban viszont igazad van, hogy ezek az ajándékok hordozhatnak akár emlékeket, vagy az embereknek a ugye a gesztusét, szóval, hogy nem azt jelenti, hogy egy bunkó valaki vagyok, csak én látok olyan lehetőséget, amikor én megmondanám. De ez nem azt jelenti, hogy minden esetben csak. Igen.
3: Például vázám is van három különböző személytől, és olyan érdekes, hogy az egyik vázát, amit kaptam most, ezt egy nyugdíjas orvosnőtől kaptam, 90-valahány éves volt, most nemrég halt meg. És mikor ránézek arra a vázára, valahogy mindig az ő személyisége, az ő vagánysága maradt meg.
1: Uh-huh.
3: És lehet, hogy az életben nem fogok abba a vázába egy virágot se belerakni, csak így ránézek, rátekintek, és például ilyen esetekben is, amikor az illető nincs is velünk, vagy fú, nekem nem tudom, tehát én abszolút nem tudnám ezt megcsinálni.
1: Uh-huh.
3: Tehát még hozzám közel álló személyekkel kapcsolatban sem.
1: Uh-huh.
3: Valahogy nekem a tisztelet maga erősebb ennél. Uh-huh.
1: Uh-huh. Milyen mások vagyunk.
3: Igen, ez a jó bennünk. Még egy utolsó kérdésre van milyen lehetőséget.
1: Hűha, melyiket is válasszam? Jó. Elfogadható-e hétvégén, vagy hétköznap este 8 után munkahelyi e-mailt küldeni? És elvárható-e, hogy a másik válaszoljon? Volt-e valahol ilyen esetetek, vagy egyetemen, vagy valami? Úgy látom, hogy mesinek volt.
3: Nem is az e-mailek kapcsán, hanem egyáltalán ez, hogy mikor, meddig vagy jelen az emberek életében. Ugye én főleg idősekkel dolgozom. Tehát a pályám kezdetén olyan volt, hogy éjjel 2 órakor, 3 órakor hívtak. De nem volt semmi különösebb probléma, csak el kellett mesélni az életüket. És akkor néztem, hogy ezt most én tényleg éjjel 3 órakor fel kell vegyem a telefont, és másfél órán keresztül kell hallgassam, vagy ráír másnap visszahívnom, és akkor majd elmondhatja az életét. Szóval, hogy ezek a határhúzások, hogy tényleg egyes emberek azt gondolják, hogy te reggel, este, délbe mindig rendelkezésre kell állj. Hogy én aztán egy idő után megtanultam, hogy mondjuk maximum 6-ig vagyok munkaügyben, utána csak hogyha valami nagyon-nagyon uh-huh. sürgős. Tehát, hogy nem lehet ezt így, mert felemész. Az e-mailekkel kapcsolatban más, mondjuk szerintem, mert e-mailekre én is szoktam éjszaka is válaszolni, vagy valami hasonló. Uh-huh. Persze, ami sürgősebb, vagy valami most ilyen, ami ráér pár nap múlva, se egy hét múlva nem,
1: igen,
3: de
1: igen.
3: egyébként szoktam uh-huh. azonnal.
4: Én
0: Én különbséget tennék én is, hogy például nekem a telefonhívás az valahogy olyan, hogy én nem szoktam másokat igyekszek, hogy hétközben is úgy tartani azt, hogy nem tudom, 10 előtt nem nagyon hívok fel senkit így, hogyha nem muszáj hivatalos dologba. És este mondjuk már ilyen 5-6 után sem. Hétvégén meg, ha csak tényleg nem muszáj, akkor egyáltalán. Viszont az e-mailek nálam is olyan dolog, hogy abból kiindulva én tudom magamról, hogy én az ilyen dolgokat, főleg az e-maileket, azokat mindig éjjelre hagyom, mert tudom, hogy már úgy akkor jutok el abba a pontba, amikor mondjuk ilyen nagyon-nagyon kemény dolgokra nem vagyok képes, akkor az ilyen e-mailezgetés, meg ez azt szoktam akkora hagyni. Viszont tudom, hogyha nekem ír valaki éjjel, engem sem zavar, mert akkor válaszolok, amikor meg lesz időm, tehát az egy egészen más kategória, de tudom, hogy van, aki például azt se szereti, hogyha éjjel küldözgetsz e-mail, de én éjjel szoktam minden ilyen dolgot.
3: Azt élvezem, mikor egyetemi dolgozatoknál megadják a leadási határidőt, hogy 23 óra 59 perc, és akkor éjfelig el kell küldjed az e-mailt. És emlékszem, még diákként én ilyeneket csináltam, hogy még direkt csak akkor küldtem el. Meg volt, de csak akkor küldtem el a dolgozatot 23 óra 59 perckor.
1: És aztán lefagyott az oldal, mert mindenki úgy gondolta, hogy akkor küldi el.
3: Amúgy olyan is volt, hogy nem ment el. És akkor meg megszívtam, szóval igen.
0: Amúgy érdekes ez a hatás, és én is annyiszor csináltam, hogy nem tudom, most is volt olyan, hogy megvolt a dolgozatom márciusban, május 15-e volt a határidő, és május 15-én este 10 órakor töltöttem fel, és így néztem magamat, hogy hol élek, hogy megcsináltam 2 hónapja, és most töltöm fel.
3: Még kellett emészszed, amit leírtál, tudod?
0: Igen, úgy voltam, hogy ha még bármi feljönne, akkor tudjam lenni.
1: Ekkora ajándékot a tanárnak, hogy 2 hónappal a leadási határidő előtt leadni. Hát szívesen.
0: Visszautasította volna, biztos, hogy hamarabb.
1: Hát akkor én köszönöm szépen lányokat, az amúgy nagyon-nagyon vagány volt szerintem, jó dolgokat hoztunk ki belőle. Hát egy kicsit ingatják a fejüket a lányok, hogy a kedves hallgatók is lássák, amit én látok, de én jól éreztem magam, és remélem a hallgatók is, úgyhogy átadom a szót Mesinek.
3: Jó, a mai nap indítunk végén még egy rövid műsor ismertető marad. Hamarosan Lázár falváról közvetítünk szentmisét, melyet a hét plébániája követ. 9 órakor ima szándékaikat fogadjuk, majd az örvendetes rózsafüzért végezzük, illetve a Jézus szíve litániát. 10 órától iránytű című műsorával várja önöket Pál Feri atya, majd táncokból szőtt történelmi óra lesz 11 órától. 11:30-től napraforgó című műsorunk veszi kezdetét, majd délben a pápai angeluszt hallhatják, ezt követi pedig a napközi imaóra. 12:30-kor asztalt terítünk Dávid Gyöngyivel, majd 13:00-kor szeretetlen rózsafüzért imádkozunk, illetve a békéért is fogunk imádkozni. Ezt követi a vasárnap ajánló, majd a zenés köszöntömeinek a végén egy újabb műsor ismertetővel várom önöket. Első szombat révén ma Mária köszöntőt közvetítünk a csíksomlyói kegytemplomból délután 5 órától egészen este 8 óráig. Köszönjük a kedves hallgatóknak a jelenlétét, hogy velünk voltak. Búcsúzunk a kolozsvári stúdióból a mikrofonoknál.
2: Sebessén Imelda,
0: Bodor Barbara,
1: Pözödi Adrien
3: és Ferenc Emese. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Krisztusban szeretett testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, mai evangéliumban Jézus a színlelést ítéli el az írástudók, farizeusok életében, hogy külsőleg vallásosnak tűnnek, belül pedig egészen másként viselkednek. Ugyanakkor halljuk, szintén az evangéliumban, az özvegy asszony adományát, ami csekély ugyan, de Jézus mégis nagyra értékeli, mert ott van mögötte a lelkület, hogy mindenit odaadta. Jézus mondja, egész megélhetését. És ez olyan felhívás számunkra, amellyel érdemes életünket Istennek adni, mert értékeli azt, ami tőlünk telik, mindent, amit Istennek szánunk. Hát ezen figyelmeztetés jegyében, most a Szent Mise kezdetén, vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy így méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztek.

0: Isten nagy béke, kérem ezért a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenhez.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

Gondviselő Istenünk, a te végzéseid mindenkor valóra válnak, könyörögve kérünk, tarts távol tőlünk mindent, ami kárunkra lehetne, és adj meg mindent, ami javunkra szolgál. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

Szent Lecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élők és holtak felett, az ő eljövetelére és országára, hirdesd az igét, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, incs, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel. Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek magukat tanítókat, mert viszket a fülük, elfordulnak az igazságtól, és átadják magukat a meséknek. Te azonban légy megfontolt mindenben, viseld el a szenvedéseket, végezd az evangélista dolgát, töltsd be szolgálatodat. Az én véremet nem sokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje közel van. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos bíró megad nekem azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő eljövetelét. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek. Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk. Ezután leült szembe a templom perselyel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be, de egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak 2 fillért dobott be. Erre Jézus magához hívta a tanítványait, és így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amilyen csak volt, egész vagyonát. Ezek az evangélium igéi.
1: Áld téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvérek, olyan életpéldát tár elénk Krisztus, amely gyakran elgondolkodhat minket. Először is a vallási életünk, ami, hogyha nem figyelünk igazán oda, akkor külsőségé válhat. Itt eszünkbe juthat az, amikor Jézus azt mondja, hogy ha imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, és a rejtekbe imádkozzál Istenhez. Mert atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Milyen a mindennapi imádságom? Lélekben tudok-e Istenhez fordulni, úgyhogy elmondom őszintén neki, hogy én ez vagyok, ilyen lelkülettel jövök eléd, és ugyanakkor figyelek arra is, hogy Istennek mi a válasza az én imádságomra. Szoktam a gyermeknek mondani, hogy az imádság az Istennel való beszélgetés, de a beszélgetésnek 2 része van. Az első része az én imám, és a második része pedig az imámra való válasza az Istennek. Van egy hittankönyvünk, ami így van elcímezve, hogy válaszol az Úr. Nagyon szép. Tehát Isten válaszol. Kérdés csupán az, hogy odafigyelek-e, vagy idézőjelben mondom, megengedem-e Istennek az, hogy ő válaszoljon. És akkor egészséges a lelki életem, hogyha ez a párbeszéd működik. Nem csak a mindennapi megszokott imáimat mondom el, hanem azt is meghallgatom, amit Isten mond számomra. Az özvegyasszony 2 fillérje, ugye, mindig úgy elmosolygom magamot, amikor ezt a szentírási részt olvassuk, mert nem két fillérű volt szó, hanem a zsidóknál érvényben lévő két apró értékű pénznemről. Mi magyarok azért úgy szeretjük, hogyha jobban értjük azt, amit Jézus elmond, ezért jönnek be a fillérek. Na most, az odaadás lelkülete. Oda tudom-e adni a mindennapi életben Istennek teljesen önmagamat? Vagy pedig úgy többé-kevésbé megpróbálom, vagy saját életemet úgy irányítani, ahogyan én elgondolom. Pedig valójában az a lényeg, hogy életemet Istennek átadva ő irányítson, ő mutasson azt, hogy na most ezt tedd, vagy ezt mondd. Eszembe jut, amikor a közgyónásunkban önmagunkkal szembesülünk, és elmondjuk, hogy étkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Milyen a gondolkodásmódom? Milyen a beszédem? Mit teszek? És meg tudom-e tenni azt a jót, amit talán a környezetem tőlem vár el, vagy pedig úgy hagyom. Nem fontos. Nem teszem oda magamat egész lelkiismerettel. Köszönöm, szeretett testvérek! Legyen buzdítás számunkra ez az evangéliumi részlet. Életem maradjon meg Isten előtt és embertársaim előtt nyitottnak. Azt adjam környezetemnek, amit Isten elvár. És ez nem követelőzés, ez csupán a szeretet parancsának a személyre szabott megélése. Szeresd Urat Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Embertársaidat pedig, mint saját magadat. Ha ezt sikerül naponta megélni, akkor Isten öröme és boldogsága tölt el. Hát adja Isten, hogy így legyen. Amen.

0: Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek. Irgalmasság, Atya, köszönjük, hogy a boldogságos Szűz Máriában égi édesanyját adtál nekünk, adhogy mindig gyermeki szeretettel ragaszkodjunk hozzá. Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt Jézus szavára, ad, hogy példája szerint mi is szívünkbe fogadjuk Szent Fiad igéit. A kereszt alatt álló Máriát megerősítetted a fájdalmak elviselésére, az ő közben járására adj erőt nekünk is, a kereszt hordozására. Szent Fiad feltámadása által örömmel töltött el Szűz Mária szívét, tölts el minket is a feltámadás reménységével. Szűz Máriát testével, lelkével felvetted a mennyei dicsőségbe, földi életünk után add meg nekünk is az örök életet. A boldogságos Szűz Mária, a mennyország királynője, az ő közbejárására fogad be elhunyt testvéreinket is az örök élet boldogságába.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi, a te híveid, akik a boldogságos Szűz Mária oltalmában bízunk, anyai közbenjárására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömébe eljussunk a mennybe, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egészen szent egyházja várok.
0: Urunk, Istenünk, jóságodban bízva jöttünk össze, hogy adományainkat tisztelettel oltárodra helyezzük. Tisztítson meg minket a te kegyelmed, és a neked bemutatott áldozat vezessen el az örök életre. Krisztus,

toll. Ő születésével újjáalkotta a régi embert, és szenvedésével minden bűnt eltörölt,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk, Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve, kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott,

kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek. És egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek. És igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálban hirdetjük, Urunk, és sitároljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkét szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd minden ható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk.

Minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőítésére.

Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékokba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Ó édes Jézus!
1: Ó kedves Jézus! Ó irgalmas Jézus! Imádlak rád mélyéből, szeretlek tiszta szívemből, neked éljek, neked halok, hiány vagyok életemben és halálomban. Amen.
0: Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, szent lelkeddel irányíts minket, akiket fiat testével és vérével táplálsz, hogy téged ne csak szóval és nyelvvel, hanem igaz szívvel és tetteinkkel is megvalljunk, és így eljussunk a mennyek országába. Krisztus.

0: Az Úr angyala köszöntötte a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő végébe fogadta a szent élető szent fiát.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Ima az Úr szolgáló leánya,
1: legyenékem a teljék szerint.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek bűnösökért, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: És az ige testélen.
1: És

0: asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltó lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
0: Kérjünk téged, Isten, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megkeresztelését megismertünk, az ő kiszenvedésére is kereszti által, a feltámadás dicsőségével tessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Istenünk,
0: te áldó püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jóvászra legyenje. Add, hogy mielőtt szentjeid között tiszteltessünk, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.
2: Amen.

0: Szentmisét közvetítettünk Lázárfalváról, a Krisztus teste és vére tiszteletére felszentelt templomból. A Szentmisét Gábor Zoltán plébános úr mutatta be, a kantori szolgálatot Barta Zsolt kantor úr látta el. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk imádkoztak. Áldott békés napot kívánok Önöknek, és az Úr Jézus kegyelme és szeretete töltse be otthonaikat. A mikrofonnál Fekete Klárát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Lázárfalvát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Lázárfalva Hargita megyében Csíkszeredától 22 kilométerre a Tusnád és a Híj-patak találkozásánál fekszik, közigazgatásilag Csíkkozmáshoz tartozik. Kozmáson alól a Nyerges tetőre kap fel az út, innen letérve Lázárfalvára, mely Csík délkeleti szögletében a Cecelle, Bolondos és Nagy Haram alkotta hegykaraj alatt igen festőileg fekszik a Nagy Csomát hegylábánál. Régen, mint többnyire jobbágyok által lakott helység, erdősége egészen a Tórjai büdös és bálványosig tart. Az országút régen Csíkból Lázárfalván át a Kápolna mezőn volt félvezetve. Szép, regényes vidéken bálványos vára közelében elvonulva ment Tórjára, a 18. század elején a Nyergesi út elkészültével hagyták fel. 1365-ben említik először, a falu már viselte a nevét. A falut a később Gyergyószárhelyre letelepedett Lázár család alapította a 14. században. A község a nevét Lázár gróftól vette, akinek tulajdona volt, később átkerült a Torocz urasákokhoz, majd a Béldi, Petki és Apor családokra szállt át, akik jobbágyokat telepítettek a területek megművelésére. Sokáig Alcsík végfaluja volt, és nem is Csík, hanem Fehérvár megye része volt. A falu eredeti helye a Kápolna mezőn lehetett, mivel itt számos erre utaló épületmaradványt találtak. E végfalujában felemlítjük azon várkastélynak még most is tekintélyes maradványait, mely a falu felső részében a Mohos felől lefolyó Tusnád pataka és a Híj-patak közti hegyfokon fekszik. A kastélyt az Erdély történelmének oly nagy szerepet játszó Petki István építette, 1640-ben, most elhagyatva, fedéltelenül küzd az enyészettel. 1643-ban itt tartották Csík, Gyergyó és Kászonszékek katonai szemléjét. 1690-ben a kurucok égették fel a falut. 1717-19-ben pestis járvány pusztított. A faluban a kuria dombon állt egykor Petki István, Csík, Gyergyó és Kászonszékek főkapitányának 17. századi kastélya, mely a 19. század közepén már romos volt. Apor Lázárnak is udvarháza volt itt. 1882 nyarán tűzvész perzselte fel a falut. A trianoni békeszerződésig Csík vármegye Kászonalcsíki járásához tartozott. A kis templom és a kápolna egy tragikus tűzvészben leégett, ezért a falu lakosai az 1500-as évek elején a jelenlegi helyre költöztek. A falu központi részében emlékkőkereszt helyén épült egy új kápolna 1580-1582 körül. 300 év elteltével, 1882. július 14-én azonban ez a kápolna is leégett. A tűzvésznek a falu alszegi része összes házából áldozatul esett. Kozmás filiája volt a Lázárfalvi Egyházközség, 1726-tól megpróbálják önálló plébániává szervezni, de a főpásztor csak 1914-től hagyta jóvá az egyházközség önállósítását, az első helyi plébános Potofszki Dávid volt. A középkorban tiszta katolikus falu. Belterületén 48 borvízforrás tör fel, határában is borvizes mofetták területek vannak, melyekre kis fürdőtelepek, a Fortyogó és a Nyírfürdő épültek. Az egykori Miklósi kuria ma a falu kultúrotthona. A jelenlegi műemlék római katolikus templom neobarokk stílusban épült 1883-ban, és az oltári szentség úrnapja tiszteletére lett felszentelve. Ez a templom az 1882-ben leégett régi kápolna helyében épült. A templom főoltárán festmény látható, amelyen Jézus egy gyermeket áldoztat. A szentélyben van a misézőasztal, oltár, valamint mellékoltárai, a Lourdi Szűz Mária és a Szent Sír oltárok vannak. A templomban egy jelesnek ítélt Kolonics István szabadkai művész által készített orgona hangja tölti be a templom csendjét, mely tiszta és kellemes hangjával emeli a hívek buzgó ima énekét a világ megváltójához. Tornyában két harang lakik. A szomszédságban lévő szintén műemlék kis görögkatolikus temploma 1742-ben épült, vastag kőfalait támpillérek erősítik, hívek nélkül maradt. Mivel visszakerült a római katolikus egyház tulajdonában, 2019-ben feljavították, és hogy jól fűthetővé tették, ezért télen a szentmiséket itt tartják. Egy misézőasztaloltár foglal helyet a kis kápolnában, és a kápolnát Szent Miklós tiszteletére szentelték fel. Búcsút december 6-án, karácsony apója napján tartanak, ma minden bizonnyal ő a legnépszerűbb, legismertebb szent az egész világon. Lázár falvához tartozik a Szent Annató területe, 944 méteres magasságban, festőjel szép környezetben, a Csomáthegység egyik kráterében alakult ki. A másik kráterben a mohos tőzegláb található. A tó melletti kis dombon álló Szent Anna kápolna az idők múlásával többször megrongálódott, de ugyanakkor többször feljavították, felújították vagy átépítették, legutóbb 2007-ben. A tó nyugati oldalán Szent Joachim kápolna is állt, már 1562-ben, mára csak alapjainak kevés maradványai látszanak, a helyén emlékére 2012-ben állítottak keresztet. A Szent Anna tó évszázadok óta búcsújáró hely 1349-ben említi oklevél, a környék bányász népe Szent Annát, Mária édesanyját tisztelte, mint a vidék védőszentjét. Évente egyszer tartanak szentmisét a Szent Anna búcsúnapja alkalmából július 26-án. A faluhoz fűződik a Szent Anna búcsuk megszervezése, a tó melletti kápolnához minden évben elzarándokolnak a környék hívei. A tó is a község területéhez tartozik, minden évben még a kápolna mezőn tartanak egy szentmisét az oda zarándokló hívek részére. A lázárfalvi úrnapja plébánia a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye alcsíki főesperesi kerülethez tartozik, a plébánia búcsúját úrnapján ünneplik, urunk testének és vérének főünnepén, úrnapja pirosbetűs ünnep mindig a pünkösd utáni 10. napra esik, örökös szentségimádási napja május 2. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári énsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferencemessét hall. Ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon, illetve a Mária Rádió oldalán keresztül írott formátumban is elküldhetik ima szándékaikat. Imádkozzunk továbbra is a békéért, diákokért, vizsgázókért, tanárokért, betegekért, idősekért és minden kedves hallgató egyéni szándékáért. Ezt a szent olvasót és az összes imát felajánlom beteg testvérünk gyógyulásáért és a gonosz távozásáért, gyermekeim vizsgáinak és munkaügyeinek sikeréért, katolikus megfelelő egész életre szóló házastárs találós, találásukért, testi-lelki egészségért, családunkban összetartó, feltétel nélküli szeretetért egymás felé, továbbá teljes megtérésünkért és a Szentlélek vezetéséért, ajándékaiért. Haló, haló!
1: Haló! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelben!
1: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Emesét és a kolozsvári stúdió minden munkatársát. És ezt a ma reggeli rózsafüzért, és a szentmisét, és a mai elhangzó minden imát felajánlom a családom egészségéért, a nővérem és az ő családja egészségéért, a betegek gyógyulásáért, a Mária Rádió munkaközösségét és bemaradásáért, a világ békéért, és felajánlom az egyházközségünk minden egyes lakójáért, a papbácsiainkért, a kantor úrért, a segrestésünkért, azok családjaikért, és végül, de nem utolsó sorban fel szeretném ajánlani elhunyt szeretteim lelkeidvét, akik a Csíkszentdomokosi temetőben pihennek, különösen az apósom lelkeidvét, akinek máma évfordulója van, és holnap lesz évfordulója a sógorasszonyunknak, Póra bíró Viktóriának. A Jóisten adjon mindannyiuknak örök nyugodalmat, s az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békességbe az Úr Jézus szent nevében. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép napot, és egy szép, csendes, békés hétvégét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában!

0: Halló, halló.
1: Halló. Csőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekemben.
1: Szeretettel köszöntlek én is a stúdióba, és ezt a szentolvasót szeretném felajánlni Csíkszentimrén és Irma néni lelkeügyvéért, aki hatáta hagyta itt szeretteit, és hűséges támogatója volt a Mária Rádiónak. A Jóisten adja neki örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék neki. Továbbá felajánlom minden betegért, különösen Erzsikét, aki Magyarországon súlyos beteg, és a hozzátartozóit, hogy kitartással tudják elviselni ezt a nehézséget. És továbbá felajánlom a szeretett családomért, drága szüleimért, akik idősek és betegek. Jóistennek legyen meg az akarata az ők életükben. Adjon kitartást, türelmet mindnyájunknak. A falu közösségünk lelki megújulásáért, és a háború megszűnéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, és minden jó akaratú emberért. Dicsértessük a Jézus Krisztus, további áldott napot adjon el Isten.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, viszont kívánjuk. A mai nap imáit felajánlom hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, családomért, gyermekeimért, Szentlélek vezetéséért, káros szenvedélyek elhagyásáért, így szól egy e-mailünk.

0: Haló, haló.
1: Kedvesség az Úr Jézus Krisztus szent neve.
0: Mindenki.
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önösét, és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafűzést felajánlom. Hálából a Jóistennek mindennap a kapott kegyelmeké, családom minden egyes tagjáé, egészség, békesség, szeretet legyen a családba. Mária Rádió nagy családjáé, lelki testvéreimért, hitünk erősödéséért, világbékéért, és mindent Mária Rádió hallgató egyéni szándékára. Isten áldását kérem mindenki életére, családjára, áldott szépségig, jó egészséget kívánok szeretettel mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekem.
1: Ezt a szent olvasót szeretnék elajánlani Csicsicsóba Albert Józsefért, unokatestvéremért, Balós Árikáért, az ők gyógyulásukért. Jó Isten adjon neki kitartást a betegségben. Csíkszent Imréről kérik az imát a Jocónak a nagynénye, Sárikának az anyatársa. Jó Isten áldására kísérje életüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.
1: A mai rózsafűzét felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóért, a Attila fiam gyógyulásáért, és egy család ismerőseimért, anyagi gondunk megoldásáért, és az elhunyt rokonaimért. Péter Hajnal voltam Szentegyházáról. Dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Mindörökjelben maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki.
1: Én is ezt a rózsafüzét ezen a szép első szombaton fel szeretném ajánlani a szülőnának a tiszteletére, és még azért is kapcsolódok bele, amit most elmondtak a Mária rádióban, már elhallgattam, azért is imádkozok, még imádkozok a betegekért, az én betegségemért, az ifjúságért, a papokért, a kispapokért, amelyikeket szenteljenek fel, főképpen a hivatásért is. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Gyimesből egy állandó hallgató voltam, Erzsébet, egy idős néni. Isten fizesse önökkel, mindig imádkozok, és köszönöm szépen, hogy meghallgattok.
0: Köszönjük mi is a hívását, maradjon velünk az imában.

0: Alo, halló.
1: Dicsértség a Jézus Krisztus.
0: Mindörökkémben.
1: Ezt a rózsafüggő, hogy fel szeretném ajánlani a családunk minden egyes tagjáért, egészségért, békességért, a problémák megoldásáért, a gonosz távozásáért a családból. Ugyanakkor felajánlom a családhoz tartozó összes halottnak a lelki üdvéért. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük mi is a hívását, maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló.
1: Haló.
0: Hallgatjuk, tessék mondani.
1: Ücsötös, kétszikus.
0: Mindörökjöme.
1: Szeretném a mai minden nap imaszándékaimra, és minden Magyar Rádió hallgatónak szabályoltam szülásomra. Ücsötös, kétszikus.
0: Mindörökjöme.

Kedves hallgatók, ennyi fért bele az ima szándékfogadás műsor idejében. Hívom hívjuk Önöket, hogy kapcsolódjanak be a közös imádságba. Ma délelőtt az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, majd a Jézus szíve litániáját is elvégezzük. A Kolozs-Monostori Nőszövetség tagjai imádkoznak ma Önökkel, Önökért, tartsanak velünk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntjük mi is a kedves hallgatókat, és előre is megköszönjük, hogy velünk együtt imádkozzák a mai napon az örvendetes rózsafűzért. Az elhangzott szándékokhoz csatoljuk mi is saját megfogalmazott szándékainkat, amelyekért felajánljuk ezt a mai rózsafűzért és mai szolgálatunkat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyú szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyú szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyú szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyú szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyú szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyú szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: Hernek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bűnöknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,

0: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Azt vagyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké.

0: mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindig.

0: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: az örvendetes rózsafűzér 5. szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. rózsafűzér királynője, te vagy világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Most segíts meg, Mária!
0: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimái gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
2: Oltárodnak zsámolyánál könnyezve imádkozom, szorgalmasan morzsolgatom, gyöngyszemű kis olvasom. Lelkem te hozzád száll fel, ó boldogságos szűzanyám, hogy megessen a drága szíved a hozzád esdeklő szaván, hogy kereszténynek, hogy a szívek szívében kialudt már a hite, nem érti meg az imáját sok anyának gyermeke. Kinevetnek, ha meglátják kezemben szent olvasom, ó, ha tudnák, hogy én az ő lelkükért is imádkozom. Ó, ha tudnák, ó, ha hinnék, hogy te segítesz, szűzanyám, szent szobrodnál térdre hullva áldanának, jó anyám. Megfutottam földi pályám, nem sok lehet hátra még, nézegetem szép hazámat, hol sok szép csillag ég. Csillagokkal körülvéve ott ragyogsz te, szűzanyám, szent kezeddel integetve hívsz az égbe, jó anyám. Még egy kérésem van hozzád, boldogságos szűzanyám, ha majd érkezik az én utolsó órám, állj halálos ágyam mellé, szent fiaddal, jó anyám, vidd a lelkem, bűnös lelkem, mennyországba, szűzanyám. Amen. Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és ernyeljük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk, Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít, tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Menj béli Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk.
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, az örök Atya fiának szíve,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, a szűz anya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, végtelen fölségű szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, Isten szent temploma,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, minden erény mélysége,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, minden szív királya és középpontja,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, melyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, melyben az Istenség egész teljessége lakozik,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, melyben a mennyei Atyának kedvetelt,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, melynek teljességéből mindannyian merítettünk,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, az élet és szentség forrása,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, minden vígasztalás kútfeje,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, békességünk és engesztelődésünk,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, bűnösök áldozatja,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, benned remélők üdvössége,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
0: irgalmazz nekünk.
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket, Uram.
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk.
2: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
0: alakíts szívünket a te szíved szerint.
2: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints a te szeretett fiat szívére, és mindama dicséret elégtételre, melyet a bűnösök nevében irántad lerót, és nekik, kik irgalmasságodért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
2: Édes Jézus, az emberi nem megváltója, tekints rajánk, kik alázatosan leborulunk oltárod előtt. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni, hogy pedig annál szorosabb összeköttetésbe lehessünk veled, Íme, ma mindegyikünk önként a te szentséges szívednek szenteli magát. Téged ugyan sokan sohasem ismertek, parancsaidat megvetve, téged sokan visszautasítottak. Irgalmaz mindannyiunknak, jóságos Jézus, és vonj a te szent szívedhez mindenkit. Légy királya, Urunk, nem csak a te híveidnek, akik sohasem távoztak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ezek az atyai házba csak hamar visszatérjenek, hogy el ne vesszenek a nyomorban és az ínségben. Légy királya azoknak, akik tévesen vélekednek, vagy akiket az egyenetlenség tart elszakítva, s hívd vissza őket az igazság kikötőjébe, s a hitegységébe, hogy rövid idő múlva legyen egy gyakol és egy pásztor. Légy királya végül mindazoknak, akik a pogányok régi babonaságában sínylődnek, s ne vonakodjál őket a sötétségből visszavezetni Isten világosságába és országába. Adj, Urunk, a te egyházadnak sértetlen biztos szabadságot, adj minden nemzetnek békességet, rendet. Tedd, hogy a föld sarkai ugyanezen egy szózattól visszhangozzanak, legyen dicséret az isteni szívnek, mely által nekünk üdvösségünk támad. Ővé a dicsőség és a tisztelet mindörökkön örökké.
0: Amen.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előtte.
2: Minden meghalt hívők lelke Isten irgalmából békességben nyugodjanak.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

Isten hozott benneteket. Ott tartunk, a meghitt Isten kapcsolatról beszéltünk, és emlékeztek sok-sok-sok-sok pont, és akkor eljutottunk oda, elsősorban a függés az Istentől szemben a meghittség az Istennel, hogy mi akkor az, ami nem elég nekünk. És akkor csak egy nagyon gyors mondat özön, hogy az aszkézis és a lemondás nem elég, mert az még a függésből bennünket nem gyógyít ki, sőt, pontosan tudjuk azoktól, akik a függéssel foglalkoznak, hogy az ideig tartó megvonás a függést erősíti, nem pedig gyöngíti. Ezért, hogyha egy valamivel kapcsolatos komoly függésünkből ki akarunk gyógyulni, semmi más nem lehet tenni, hogy kissé kategórikus legyek, mint hogy leállunk a szerről. Ez az egyetlen megoldás, hogy nem csináljuk, nem élünk vele. Más megoldás nincs, az összes többi megoldásnak tűnő dolog önámítás, önmagunk becsapása. Na tehát pusztán az aszkézis nem elég. Aztán a második ez volt, hogy a rosszal való harc és küzdelem önmagában az Istennel való kapcsolatunkat nem teszi meghitté. Lehet, hogy minden erőnket a rosszal való harcra fordítottuk, és akkor lesünk, hogy jó, és akkor valahogy miért nem érezzük jól magunkat az Isten közelében. A három, a jóra való törekvés sem elég a meghitt Isten kapcsolathoz. Négy, mindezekből következhet valami, hogy rájövünk a saját gyöngéinkre. Akkor azt mondhatjuk, hogy a bűnbánattartás sem elég. Önmagában az még nem teszi meghitté a kapcsolatunkat. Na aztán az ötös, ezért a függésből való szabadulás önmagában nem elég, hanem Isten iránti vágyra és vonzalomra is szükség van. És aztán nem elég az Istennel való kapcsolattartás, mert hát ez a kapcsolattartás nagyon sokféle lehet, hanem valamiféleképpen annak a realizálására, hogy az Isten egy kölcsönös szeretett kapcsolatra hívott meg engem. És amikor ebben a kölcsönös szeretet kapcsolatban vagyok vele, na akkor van lehetőség a meghittségre. Tehát ezek voltak ezek a fájdalmas pontok. Ja, és még kettő. Csak magunkért tenni nem elég. Azt hiszem, talán ez az egyik legszebb pont. Nekem legalábbis ez az egyik legszebb pont, mert ebben az van benne, az a tapasztalat, annak a tapasztalatnak a leírása, hogy néha magunkért nem szedjük össze magunkat. Egyszerűen nem, de a gyerekemért összeszedem magam. Ha csak rajtam múlna, nem mennék dolgozni. De pontosan tudom, hogy ha nem megyek dolgozni, akkor a gyerekeimnek nem lesz mit enni. És ezért képes vagyok még depressziósan is elmenni. Nagyon sok olyan helyzet van, amikor magamért nem tenném meg, de érted, megteszem. Itt erről van tehát szó, hogyha pusztán bennem ez az individuális, ilyen spirituális hedonizmus tombol, hogy magamért, mert így leszek harmonikusabb, boldogabb, meg nem tudom én mi, ez nem lesz elég a meghitt Isten kapcsolathoz. És itt mondtam ezt a mondatot, ami ott született a múltkori alkalommal, hogy az Istennel való kapcsolatunkhoz vezető út emberekkel van kikövezve. Ugye, és vagy tudomásul vesszük őket, nem tudom én, valami normális viszonyunk van hozzájuk, vagy elbotlunk bennük. Na tehát ez volt a hetes, és akkor a nyolc, a megértés, belátás, elfogadás nem elég, mert az csak itt van a fejemben, hitre van szükség. Hú, hát ez aztán egy nagy kijelentés. És akkor így jutottunk el oda, hogy na jó, ha hitre van szükség, akkor viszont beszéljünk arról, hogy mi az, ami nem a hit. Hogy melyek azok a kulturális tévedéseink, amikor azt mondjuk, hogy szerintem ez a hit, vagy én azt gondolom, hogy ez a hit, vagy sosem reflektáltam arra, hogy igazából mit gondolok hitnek, és ezért azt gondolom, hogy a hit ez és ez. És ide jönne most akkor jó pár kijelentés. Nem tudom már, melyik filozófus mondta, vagy valami társadalom okos ember, de emlékszem, hogy filozófiából tanultuk annak idején, jó régen, hogy az embereknek általában igazuk van abban, amit állítanak, és tévednek abban, amit tagadnak. Ez egy zseniális megközelítés. Nem mondom, hogy mindenre rá lehet húzni, de valami olyasmiről van itt szó, hogy amikor valaki azt mondja, hogy hát egy házasságban nagyon fontos a házastársak egymás iránti kapcsolata, de hát micsoda hülyeség azt gondolni, hogy nem tudom, hogy a csecsemővel való kapcsolat annyira fontos.
akkor ugye amit állít, az nagyon igaz, de amit tagad, ott valamit az igazságból tagad. Lehet, hogy egy csacska példa volt ez, de minden esetre a következő pontoknál valamiféle irány elvül szolgálhat ez a megközelítés. Hogy amikor a hitnek a félreértéseiről beszélek, akkor nem mondom azt, hogy ezekben a félreértésekben nincsen valami igazság. Hogy a hitnek esetleg nem része az, amiről beszélek. De az biztos, hogyha a hitről azt mondom, hogy csak ez, vagy csak az, akkor igaz az, amit állítok, hogy ez is benne van, de nagyot tévedek, amikor azt mondom, hogy csak. Ezzel a füllel lehetne akkor hallgatni ezeket a pontokat. Azt mondja tehát, az kettőt mondtam el múltkor, tehát hit az ahhoz való viszonyunk, ami nem kerül nekünk semmibe. Valami ilyesmi, tehát amikor valamihez igazából nem fűz semmilyen érdek, vagy különösebben nem érint engem, nem fontos maga a tárgy, amire a hit vonatkozik, vagy ér, mint alany, amikor hiszek, és ezzel a valamivel kapcsolatban vagyok, akkor ez rám különösebben nincsen hatással, hogy akkor tehát ez volna a hit. Ez valami olyasmi, hogy hát igazából hiszed ezt? Hát persze, hogy hiszem, mert semmi következménye nincs. És akkor azt mondom, hogy nem, aminek itt semmi következménye nincs, hát akkor erre ezt a kifejezést használom, hogy ja, hát hiszem, hogy így van, vagy hiszem, hogy ez jó lesz, vagy... De igazából érdektelen vagyok. Ezért aztán ezt mondom, hogy ja, hát akkor hiszek benne. Elhiszem, mert nincs semmilyen következménye vagy súlya. A kettő, amit nem értek, ami irracionális. Szóval, amit nem értek, ami irracionális. Van ebben valami, hogy a hitnek van valamilyen irracionális mozzanata. Kétség kívül van ebben valami. Mindenképpen van. De, hogy hit lenne mindaz, amit nem értek. Vagy mindahhoz való viszonyom, amit nem értek, vagy nem fogok föl, az már is hit lenne. És főleg, hogy ezt kellene az Isten hittel azonosítanom. Na hát ez óriási tévedés. Meg az a kijelentés is, hogy amit nem értek, azt hiszem. Hát amit nem értek, azzal kapcsolatban még nagyon sokféle viszonyt alakíthatok ki. Lehet akkor az a hipotézisem, lehet az a véleményem, azt elfogadhatom, azt gondolhatom úgy, de még az önmagában nem jelenti azt, hogy én akkor abban hiszek. Itt van egy másik nagyon nagy tévedés, amit ez alá pont alá szeretnék sorolni, ez pedig az, hogy a hit valamiképpen irreális dolgokra vonatkozik. Ezt kívülről nézve kritikaként nagyon gyakran meg szoktuk kapni, hogy a hívő ember az a valaki, aki ilyen bizonyíthatatlan, teljesen légből kapott lehetetlen dolgokat igaznak mond és igenel. És akkor ezeknek az embereknek a gondolatában a hitnek a tárgya az nem irracionális, mert a hit tárgya gyakran irracionálisan ragadtatik meg a hitben, ez igaz, hanem irreális. Ezért ők bennünket nem egy racionális és nem racionális viszonyban látnak valakivel, aki van, mondjuk ez itt Isten, hanem azt mondják, hogy mi hívők vagyunk, vagyis egy teljesen irreális dologra irányulunk, ami teljességgel értelmetlen, bizonyíthatatlan, légből kapott, ezt igazából mi találtuk ki és kreáltuk magunknak. Hogy itt tehát nagyon fontosnak tartom azt megkülönböztetni, hogy valami irracionális, az életben nagyon sok értékes, izgalmas, klassz dolog irracionális. Vagy pedig még az értelmem által nem megragadott. Egyébként az lehet, hogy racionális, csak én még nem tudtam megragadni. Adott esetben nem tudtam még magam számára így megfogalmazni. Attól az még lehet racionális. Jungot kritizálták gyakran amiatt, hogy azt mondta, hogy a gondolkodás és az érzelem racionális funkció. És ezt mondta, hát micsoda képtelenség. Hát nyilvánvaló a gondolkodás az racionális, de hát az érzelem. És hogyha visszaemlékszünk arra, hogy nem is tudom, 3 évvel ezelőtt beszéltünk az érzések funkcióiról, akkor kiderült, hogy Jungnak mennyire igaza volt. Hogy az érzéseink és az érzelmeink mennyire racionális módon jelennek meg. Mennyire kiváltható módon, mennyire kondicionált módon, hogy mindaz, ami az érzelmi világunkban van, az mennyire logikusan leírható, hogy miért úgy van, miért akkor van, és a többi. Ó, tehát Jung elővételezett valamit, amit később aztán tudtunk igazolni. Hogy jó, mennyire így van, hogy az mennyire nem esetleges és légből kapott, hogy éppen az az érzés jön.
és hogy annak az érzésnek valamilyen funkciója van. Éppen a cselekvése segít engem, de most ezt nem akarom már. Amit nem értek, már is hiszem, ez ennek a tévedése. Harmadik pont, ez is gyakori. Amire vágyok, amit szeretnék, azt már is hiszem. Vagy hogy a hit az lenne, amikor valamire vágyok, és valamit szeretnék. Amikor valaki azt mondja, én nagyon hiszek abban, hogy nem tudom, Magyarországon a társadalmi és politikai ellentétek előbb-utóbb csak megoldódnak. Ez most hit vagy vágy? Számomra lehet mind a kettő. Lehet mind a kettő, természetesen. De nagyon gyakran úgy tűnik nekem, hogy nagyon sokan nem hisznek benne, csak úgy ezt mondják, hogy ez nagyon jó lenne. Ha így lenne, annyira jó lenne, és milyen sokkal szebb lenne a világ, és akkor lehet még ilyen kijelentéseket hozni. Amikor valaki a vágyát összekeveri a hittel. A hitet aztán máskülönben, hogyha már a vágynál vagyunk, igencsak könnyű összetéveszteni a reménnyel. Szóval nem is olyan könnyű megmondani, hogy most mi is a különbség a hit meg a remény között. Egyáltalán nem olyan könnyű, és én most ezt nem mondom meg. Mert milyen jó lehet ezen ötletelni. Mert hogy a hit meg a szeretet között mi az már könnyebb, vagy a remény is, de mi a hit és a remény között a különbség, az kifejezetten nehéz. Írtam a reményről egy definíciót, ahogy gondolkodtam, ami valahogy most, hogy összeáll a mondandónkhoz. Kitartás a bizalomban, igent mondani és értelmesnek tartani a bizalmat. Hogy ez a remény. Kitartani a bizalomban, értelmesnek tartani a bizalmat, és igent mondani rá. És akkor valamennyire el tudtuk különíteni a hittől. Tehát a hit nem egyenlő azzal, hogy nagyon vágyok, vagy nagyon remélek valamit. 4. Hit az volna, amit igaznak tartok. És hogyha azt, amit igaznak tartok, azzal kapcsolatban valamiféle szenvedély megjelenik, hogy én azt nagyon igaznak tartom, ez nem lehet másképp, mint így, hogy akkor ez már is hit lenne. Ó, a hitnek van ilyen mozzanata. Van egy nagyon zseniális protestáns teológus, ő azt mondta, a hitnek két nagyon fontos eleme van. Az egyik a szenvedély. Nagyon egészen, kinyílt a szemem erre, hát ilyet még sose hallottam. Ó, hogy a hitnek része volna a szenvedély, hogy a hitben mindenképpen nagyon erőteljes érzelmi motívumok vannak. Ez igaz? Ez jó. Tehát, hogy amikor azt mondom, hogy ebbe a terembe volt érdemes jönni. Már a lehetőségek közül. Ugye, és akkor lehet, hogy ez nekem egy meggyőződésem, hogy igen, az gondolom, hogy ez volt még a legjobb megoldás, amit választhattunk, de hát ez még rögtön nem hit, hanem csak az gondolom, igen, hogy ez volt a legjobb. Tehát azért, mert valamit jónak tartok, vagy egyedül jónak, vagy a legjobbnak, és ott érzések és érzelmek is megjelennek, az még önmagában nem egyenlő a hittel. 5. Amiről nincsen tapasztalatom, azt akkor hiszem. Például mondjuk a mennyország. Semmiféle tapasztalatom nincs róla, senki onnan nem jött vissza, egy valakit kivéve. De ő se arról beszélt. És akkor tehát semmiféle tapasztalatunk nincs, és akkor azt mondjuk, hogy ó, akkor ezt hisszük. Hát amiről nincs tapasztalat, akkor az ahhoz való viszonyunk már is hit lenne. Szerintem a mennyországgal kapcsolatosan döntően a hit nem is nagyon merül föl. Képzelgünk. Fantáziánkat használjuk. És van mindenkinek egy csomó képzete arról, hogy milyen lehet. Számomra a mennyország, de most, na jó, mindegy, maradjunk ennél a kifejezésnél. Most a mennyországgal kapcsolatos hitnek a döntő eleme az az Istenbe vetett bizalmam. Vagyis az, hogy Jézus azt mondta, hogy jó ott, és én nekem bizalmam van ebben a valakiben. Az összes többi az én fantáziám. Ezt nem tartom a hit világába valónak. Ezért mindig, mondjuk, mikor valaki úgy belelkesedik, és elkezdi mondani, hogy mi lesz ott, azért kicsit óvatos vagyok ezzel. Tehát, hogy a fantáziáját miért kellene magamra vonatkoztatni. 6. Vallási kijelentések elfogadása. Ez közkedvelt, főleg a mi berkeinkben. Tehát amikor azt mondom, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és az egy úrban, tündüdündüdün. Hogy? Akkor én most a hitemet fejeztem ki. Ha-haj, de hogy nem? Amikor valaki nekiáll, hogy a hitvallást elmondja, akkor valójában vallási kijelentéseket mond. Azonban, hogy ezek
kell a vallási kijelentésekkel és a bennük foglalt tartalommal milyen viszonyt alakított ki, gőzünk sincs róla. Hát amikor egy vasárnapi Isten tiszteleten fölállunk, és elkezdjük mondani, hogy hiszek az egy Istenben, akkor itt meg kéne állni és azt mondani, hogy biztos? Tehát, és nem csak a hiszekre, hanem az egy meg az Isten is. Tehát, hogy biztos, hogy az Istenben hiszel? Nem valami bálvány? És hogy neked az tényleg csak egy? És hogy hiszel benne? Szóval, hogy úgy kéne megállni, és hogy minden mondaton külön. Hát a hitvallás csak egyáltalán egy picit átgondolni, az minimum egy év egy hitoktatásban. Az egy év, hát az alatt bele se kezdek. Tehát amikor fölállunk, és ezt elkezdjük mondani, hát nem a hitünket valljuk meg, hanem azt mondjuk, hogy ezeket a vallásos kijelentéseket valamiképpen vállaljuk. Valamiképpen. Tehát lehet, hogy azért, mert ciki volna nem mondani, azért, mert ezt megtanították. Ne, ezer okunk lehet, hogy a hitvallást elmondjuk. Már pap voltam, amikor egyszer csak rájöttem valamire. Ilyen több is történt velem. Mégpedig arra, hogy a hitvallás az egy imádság. Hogy mennyire nem a hitről szól a hitvallás elmondása, nekem a legdöntőbb tapasztalat az az, hogy hát a mi atyánk az egy imádság. Aztán, hogy azt most imádkozzuk, vagy nem, az egy másik kérdés. Tehát, hogy amikor mondjuk, azt imaként mondjuk, vagy csak úgy mondjuk, az megint egy másik dolog. Mert attól, hogy mondom a mi atyánkot, még nem biztos, hogy imádkozom. Ugye, az csak mondom a mi atyánk szövegét. Tehát, hogy a mi atyánk ima, ez oké. Mert az üdvözlégy Mária ima, ez is oké. De hogy a hiszek egy? Hát rájöttem, hogy hát az is. Például a rózsafüzérben mondunk hiszek egyet is. Hát akkor az ima? Úha! A legtöbb ember számára hiszek egy nem is imádság, hanem vallásos kijelentések sorozat. Azt nem imádkozom, nem mondom, hogy ez van, meg ez van, meg ez van. Hogy egy Isten van, meg Jézus a fia, és a Szentlélek, és... Ó, tehát vallási kijelentések elfogadása. Én, mi ezt valljuk. Az nem egyenlő azzal, hogy azt hisszük, hanem azt valljuk. Aztán ez a mi vallásunk. Rendben van, még akkor is, hogy ez a mi hitvallásunk. De egy kicsit jobb. Ha valakinek az valóban hitvallás. Mi így mondjuk, mi így tartjuk. Ez pontos kifejezés. Mi így mondjuk. De hogy ezt hiszem-e vagy nem? 7. A hit annak biztosítéka, hogy az ideájaim meg fognak valósulni. A hit annak biztosítéka, vagy útja, hogy nem hiába valóak az én álmaim és ideájaim, a hit révén ezek meg fognak valósulni. Ezt igazából elmondtam nektek a múltkori alkalommal, hogy ez a felnőttként megkeresztelkedő valaki milyen gyönyörűen fejezte ezt ki, hogy hát rádöbbentem a keresztségnek semmi köze az ideájaim megvalósulásához. 8. Azok a kötődések és függések, amelyeket sohasem vizsgálok meg. A meg nem kérdőjelezett bálványaink. Ha a lélektant kérdezzük, hogy mi az a meggyőződés, akkor a lélektan úgy felel, hogy a meggyőződéseink vagy hiedelmeink azok a bennünket nagyon mérül mozgató lelki tényezőink, amelyeknek az igazság tartalmára nem reflektálunk és nem kérdezünk rájuk. Sőt, azok a tartalmak, amelyek gyakran kisiklanak a racionális vizsgálatnak a tekintete elől. Hogy hit volna mindaz, amit nem szívesen vizsgálunk meg, hogy az valóban igaz-e vagy nem. Tehát ebben van igazság, de hogyha a mi hitünk semmi más, mint hogy azoknak az Istenre vonatkozó hiedelmeknek az összessége, amelyeket nem vagyunk hajlandók kritikus szemmel átvizsgálni, hát akkor nem kívánom egyikünknek se, hogy hívők legyünk. Hát az maga az önámítás, akkor végtelenül szánalmasak vagyunk. De hát ezt már Pál apostol is megmondta. Tehát azok a kötődések, függések, amelyeket sohasem vizsgálok meg nem kérdőjelezett bálványaimhoz való viszony. 9. Annak módja, hogyan lehet Istennél bizonyos dolgokat elérni? A hit annak útja és módja, hogy lehet Isten befolyásolni, manipulálni, stb. Ez ahhoz a világhoz vezet, hogy a hit tulajdonképpen a vallásos mágiának egy része. Ugye a mágia az, amivel az Istent képes vagyok befolyásolni. Nagyon sok hívő ember mágikusan imádkozik. Mágikus lélekkel dobja be a Szent Antal perselybe a 2 forintost. Ez inkább valamiféle mágia, az Istenre való hatásgyakorlásnak az eszköze.
elnézést, aki vasárnap volt most nálunk Szentmisén, neked most ez ismétlés lesz, de a vallásos mágiának egy nagyon érdekes útját vélem látni. Az Ószövetségben lehetséges volt mágikus viszonyt kialakítani a törvény megtartással kapcsolatban. Vagyis Isten adja a törvényt, és azt mondja, hogy tartsuk meg. Ha tehát én megtartom a törvényt, akkor én befolyásolni tudom az Istent. Mert hiszen Isten azt mondja, ha megtartod a törvényt, jó lesz a dolgod. Ezért aztán megtartom a törvényt, de azért, mert ezáltal tudom Istennek a jó indulatát elnyerni. És ha nem tartom meg a törvényt, akkor rettegek attól, hogy Isten majd megbüntet. Ezért tehát a törvény megtartása valójában egy mágikus vallásgyakorlat, célja pedig az Isten jó indulatának az elnyerése. Valójában van akkor itt egy bizalom ezzel az Istennel kapcsolatban? Dehogy van. Egy nagyon nagy bizalmatlanság van. Bizalmatlanság van, bizonytalanság van, és a biztonság érzetnek súlyos megrendülése. Ezért aztán gyorsan megtartom a törvényt egy olyan Istenbe, akiben nem nagyon bízok. Legalábbis egy valami tűnik biztosnak, hogyha nem tartom meg a törvényt, rossz dolgom lesz. És jól pórul járok. Ez tehát akkor a törvény által fog szeretni Isten, és ha nem tartom meg a törvényt, Isten nem szeret. Akkor a kereszténységnek volt ezután egy csúnya félreértése. Ha jó kisfiú leszek és jó kislány leszek, azzal gyakorlok hatást a jó Istenre. Ezt egy jó kis neurotizáló vallási nevelés totál meg tudja erősíteni. Mondom ennek a klasszikus példáját, mikor azt mondja este lefekvés előtt mondjuk az anyuka, hogy még brutálisabb legyen, Lacika, a jóisten mindent lát, belát a paplan alá is. Ebben tudnám valahogy összefoglalni a neurotizáló vallásos nevelést. Tehát a jóisten mindent lát, és belát a paplan alá. Ismertem olyan valakit, aki olyan mértékben volt már ettől a neurotikus bűntudattól megfertőzve, és gondolta azt, hogy ha jó kisfiú leszek, Isten majd szeret, és ha nem vagyok jó kisfiú, akkor viszont nem szeret, hogy esténként, mikor lefeküdt, akkor a jobb kezét oda kötötte az ágynak a széléhez. Na szóval, ez közkeletű tévedés, hogy ha én jó vagyok, akkor az Isten szeret. Ha nem vagyok jó, egyrészt Isten lát, és annak arányában, hogy nem vagyok jó, nem szeret engem. Hát ez honnan jön? Hát Jézus Krisztusnak az atya nem ez, az biztos, és ugyanez a cipő, csak egy kicsit más a fazon, amikor azt mondom, ha hiszek Istenben, akkor Isten majd szeret engem. Ugye a hit által van az üdvösség. A hit által van az örök élet, hit által van a megváltás. Ha tehát hiszek, akkor igazából a hit, mint valami mágikus eleme az Istennel való kapcsolatnak, befolyásolja az Istent, és a hitem által fog engem szeretni. Totális tévedés. Ugyanis Isten nem azért szeret, mert hiszek benne. És hogyha nem

Erről lehet, hogy nem tudom én, fél évet kéne beszélni. Mert itt nem csak külső tekintéről van szó, mikor az apa azt kérdi a gyerekétől, hogy na hát most hiszed, hogy meg fogod kapni azt a karácsonyi ajándékot, vagy nem? És akkor valójában a gyereknek nem a bizalmára kérdez rá, hogy mondd csak Petikém, bízol apában? Vagy nem? Miért nehéz neked bízni az apuciban? Nem erre kérdez rá, hanem arra, hogy apád megmondta, hogy megveszi azt a lentkerekes autót, te meg itt nyűszítesz, hogy apa... Akkor az apa nem a hitet kéri számon, főleg nem a bizalmat a kisfiúban, hanem, vagy nem arra kérdez rá, hanem hogy lehet az, hogy az ő tekintélyének nem engedelmeskedik. Ez azonban még a könnyebbik része, nyilván irodalmi alkotások, filmekben katasztrofálisan jó példáit láthatjuk annak, mondjuk, hogy szerzetes rendekben a hitet összekeverik a tekintélyelvűséggel. És aztán, hogyha az Istennek már nem tudom én milyen, tehát hogyha egy püspök atya, vagy egy nem tudom én ki, az itt megtestesíti nekem szőröstül, bőröstül az Isten akaratát, hát ez egy kicsit gáz. És nem tudok mást mondani, mint hogy a bíróságon se áll már az meg, hogy parancsra lőttem. Igen, hát akkor 20 év. Tehát az, hogy parancsra hittem, parancsra, hát ez nem hit, hanem tekintélytisztelet, tekintélyelvűség. Valamit akartam még mondani, csak ez... Ja igen, hogy ezt látom még a könnyebbik esetnek. Mert azért az a külső valaki legalább általában ember szokott lenni. Szóval ezért ezt látom a könnyebbik esetnek. Ezt, mert azért általában, hogy mondjam, azért előbb-utóbb megszagoljuk azt a bűzt. Hogy jóval, lehet, hogy nagyon jó fej, meg mi, de azért. Emberből van és kész. Viszont, ami ennél sokkal nehezebb, ez az, hogyha most Freudnak azt a nagyon egyébként jól használható személyiség modelljét vesszük, hogy van az én, a felettes én, meg van az ösztön én, akkor nagyon sok emberben az Isten leginkább a felettes énhez hasonlít. És az Istenhez való viszonya, hit, a felettes énhez való viszonyát jelenti döntően. És emiatt ezek a felettes én istenek, hát ezek tudnak brutálisak lenni, bosszúállóak lenni, számonkérőek, szeretetlenek, gyöngétség nélküliek és a többi. Az illetőnek ilyen a felettes énje. De mi ezzel a nehézség? Hogy ha, nem tudom én, te szigorú vagy velem, akkor azért valamennyi távolság csak van köztünk. Na de a felettes énemtől hogy tartsak távolságot? Ez sokkal nehezebb művészet. Teljességgel tudunk azonosulni a felettes énünkkel. Teljesen a felettes énünknek a markába tudunk jutni. És azok a már belső hangon szóló direktívák, normák, kötelezettségek beleértve a téves lelkiismeretünknek a hangját, az a kifejezés jutott erről eszembe, ugye a lelkiismeret a felettesén része ebben a modellben, hogy egy lelkiismeret diktatúra alatt sínylődünk. A lelkiismeretünk diktál. Most azt mondhatjuk, hogy hát nincsen jobb. Ez igaz, de ezért mondja, milyen érdekes, hogy nem tudom, ettől a humanista világ attól van elájulva, hogy lelkiismereti szabadság. És mi van a másik oldalon? Az, hogy nem vagyunk szabadok a lelkiismeretünktől. És akkor aztán ugye a három, ezt mindig szoktam, minden évben legalább elmondom háromszor, hogy a három dolog, ami a legnagyobb katasztrófát hozza a világra. Egy teljesen ösztönös, kontrollálatlan szerelmi élet, egy teljesen ösztönös, kontrollálatlan lelkiismeret, és egy teljesen ösztönös, kontrollálatlan istenkép. Ezekből fakad a legtöbb szenvedés a világon. Nagyon szép a lelkiismereti szabadság, de legalább annyira kellene szabadság a lelkiismerettől. Legalább annyira. Különben a felettes én diktatúrája alatt sínlődünk, és nincs távolságtartás tőle. Onnan indultam el, csak aztán itt belelkesültem, és ez nem egyenlő a hittel, hogy ez csak szenvedély, hogy milyen érdekes az, hogy a vallás jelesül is a kereszténység egészen biztosan és állandóan felszólít bennünket arra, hogy merjünk és tudjunk a lelkiismeretünkkel távolságot is tartani, és azt állandóan nevelni. Mert hiszen a lelkiismeretünk úgy alakul ki a személyiség fejlődés

0: Érkezésünk során, ezért a lelki ismeretünknek a hangja nagy részében apukánknak, anyukánknak, tanító néninknek és egyéb személyeknek a hangján szól. Hát mi is ők tökéletesek? Tehát az igazi nagy nehézségünk ezen a ponton az, amikor egy kritikátlan viszonyunk van a felettes énünkhöz. És ezt a kritikátlan viszonyt nevezzük hitnek. Azért, mert a felettes én hordozza ezeket a morális tartalmakat, hordozza a normákat és az egyebeket. És akkor azt mondjuk, hogy önismereti csoportokban állandóan ezzel kell dolgozni. Az olyan önismereti csoportokban az Isten kapcsolat fejlesztése is az egyik cél, állandóan rogyásig ezzel kell dolgozni. Rogyásig. Hogy az Istenre vonatkozó képzetek valójában a felettes énnek a cuccainak felelnek meg. Hogy Jézus arcvonásait alig-alig tükrözik, az biztos. A felettes énnek azonban megfelelnek. Tehát itt jó, tehát felettes én és Istenkép kritikátlan követése. Ez nem az a hit, amiről beszélünk. Ezeket most elmondtam, és közvetlenül ehhez kapcsolódik a következő téma, hogy akkor most próbáljunk valamit mondani arról a hitről, amit tényleg hitnek nevezhetnénk. Talán múltkor ezt már előre elmondtam nektek, ha legegyszerűbben ebben az összefüggésben kéne megfogalmazni, akkor azt mondhatnánk, hit döntés a bizalom mellett. A hit döntés a bizalom mellett, és újra döntés a bizalom mellett, és folyamatos újra döntés a bizalom mellett, és egy ilyen életmód. Na most, de azért ezt lehetne egy picit árnyaltabban is mondani. És most ezt egy picit árnyaltabban mondást akarom idehozni, de semmiképp se fogok majd definíciót adni, inkább csak így vívódjunk ezen együtt. És az fog nekünk segíteni, hogy mikor tanultam a tanulásról, meg tanultam a tanításról, akkor egy bizonyos Kolb nevű pasasnak egy nagyon érdekes tanulási modelljére találtam rá. Tapasztalati tanulás köre. A tapasztalati tanulásnak inkább spirálja. Mert elmondom nektek. Mert ugyanis egyszer csak két dolog összeállt bennem. Ahogyan Kolb leírja a tapasztalati tanulást, kísértetiesen hasonlít ahhoz a folyamathoz, ahogy a tanítványok a föltámadt Jézusba vetett hitre eljutnak. A kettőt egymásra vetítettem, és az jött ki belőle, hogy valami hihetetlenül hasonló folyamatról van szó. Pedig nyilván, amikor a János evangelista leírta azt, hogy hogyan fut Péter meg János a sírhoz, és aztán hogyan jut hitre János a föltámadt Jézussal kapcsolatban, akkor nem tudott még Kolb tapasztalati tanulási modelljéről, de hogy a kettő nagyon izgalmasan egymásra cseng. Ezért először elmondanám ezt a modellt, ez önmagában is jól használható, szerintem, és aztán akkor a hitre vonatkozó következtetéseinket ez alapján tudjuk levonni. A tapasztalási modell a következőt mondja. A tanulásunk az elsősorban tapasztalat útján történik, miközben természetesen a tapasztalat útján racionális, elvont dolgokkal is találkozunk, de mégiscsak a legfontosabb dolgaink, tulajdonképpen minden, egyfajta tapasztalási folyamatban hát lesz a miénk, vagy nem tudom, mi mélyül el bennünk, és hogy ennek a tapasztalási tanulásnak négy klasszikus fázisa van, és ez a négy fázis megfeleltethető a személyiségünk jellegzetességeinek. Ez tehát azt jelenti, hogy nem csak négy fázisból írhatjuk le, hogy hogyan tanulunk meg valamit, hanem azt is, hogy a négy fázishoz négyfajta személyiség típust is oda tudunk sorolni, ami azt jelenti, hogy ahogy tanuljuk az életet, abban, ami a mi személyiségünknek megfelel, a tanulási folyamatnak abban a részében nagyon erősek vagyunk, ott teljesen túlfejlődtünk, de ahol a személyiségünknek a gyönge pontja van, ott dől el az, hogy valójában mit vagyunk képesek elsajátítani. És valójában mit vagyunk képesek valóban megtanulni. Mert azt mondja ez az Ürge, hogy ami igazán a miénk lesz, az úgy lesz a miénk, hogy mind a négy fázison átmegyünk. Ha valaki tehát a személyiségében egyoldalú és nem is fejleszti magát, akkor lesz egy csomó benyomása a világról, valamilyen jellegű benyomása, de ez igazán őt nem tudja fejleszteni. Az élete nem tud előre menni, az életéből nem tud tanulni. Az élet események nem viszik sehová. Van kapcsolata az Istennel, de abból valahogy sehogy se jön ki semmi. Az első a tapasztalás és észlelés. Inkább mondjuk ezt észlelésnek, de azt mondja, ő nem ezt a két szót használja, hogy tapasztalás, mert az egész folyamatra használja, hogy tapasztalás. Fölfedezés. Ezt mondja, az első fázis a fölfedezés. És ugye akkor azt is mondja, hogy vannak fölfedező emberek. Vannak olyanok, akiknek a viszonya a világhoz egy ilyen fölfedező viszony, ami a személyiségükből adódik. A fölfedező ember jól észlel. Nagyon jól érzékel. Ha kimegyünk majd ebből a teremből, a fölfedező jellegű ember jól meg tudja mondani, hogy mi hogy volt. A fölfedezőnek jó a fantáziája. A fölfedező érzékeny a folyamatokra. Azután a fölfedezőnek vannak új ötletei. Ő nagyon szeret tervezgetni. Ő klasszikusan humán beállítottságú ember szokott lenni, klasszikusan, és a gyöngéje általában a döntés halogatása. Ez. Mondom például, amikor jön hozzám valaki, és beszélgetek egy fölfedező jellegű emberrel. Ha ő is fölfedező jellegű, meg én is, katasztrófa. Akkor van az, hogy mondjuk egy ilyen terápiás folyamat, vagy lelkigondozói folyamat 3 évig tart. Mert mindig valamire rácsodálkozunk. Tehát ő hoz egy témát, jaj, de izgalmas, megnéz, jaj, mit csinálsz, hogy de. Jön a következő alkalom, megint hoz új dolgokat, és én mindegyikre ráharapok, és de izgalmas, és akkor, mikor már 1/2 évig jött, jönnek az összefüggések. Kezdjük megérteni a folyamatokat. Éveken keresztül semmi fejlődés. Tehát egyszerűen csak szemléljük ezt, és iszonyú jó dolgokra jövünk rá, és az illetőnek az élete semmivel sem megy előrébb. Úgy érzik, hogy jön, hogy ne egyszerűen valahogy nem bírok kapcsolatokat kialakítani. Jaj, de izgalmas! Na, és miért? És akkor mondja el, és akkor gyerekkor, és születés előtti tapasztalatok. 3 hónapig. Fú, és akkor elkezdünk mindent érteni, és baromi boldogtalanok vagyunk közben. És tulajdonképpen a becsapás az, hogy ő is élvezi, tehát, hogy ő is azt gondolja, hogy most jutunk előre, mert most már innen is megnéztem, és most már onnan is megnéztem, és nem hiszem, hogy különösebb fantázia kellene ahhoz, tehát nem csak a fölfedező típusúak fogják ezt gondolni rólam, hogy én egy fölfedező típusú valaki vagyok, és most sikerül a 6. személyiség modellt elmondanom néhány év alatt, és azt gondolom, hogy ezzel majd jutunk valahova. Természetesen egy kicsit se jutunk előrébb, de az én fölfedező agyamnak ez nagyon érdekes, és én azt gondolom, hogy ez milyen izgalmas lesz, majd most megnézzük 125-öt felől, hogy na és akkor, és ugyanott vagyunk, ahol vagyunk. De azért ezt most már elmondom. Járt hozzám egy házas pár ilyen család segítésre. Egyszer csak a férfi jött, és azt mondta, most már annyi mindent tudtam meg magamról, meg a kapcsolatunkról, hogyha még jövök ide, az már csak összezavar. Teljesen igaza van, egyébként egy műszaki értelmiségi. Azt mondja, most már van 25 tervünk a léghajóra, most már építsünk meg egyet. Tehát a fölfedezés nagyon fontos a tanulás folyamatában, de hogyha ezért nekem például az iszonyú nehéz, hogy ennek a fölfedezési folyamatnak gátat szabjak. Nem nálad, magamnál. Az évekig kellett tanulnom azt, például, amely persze egy evidencia, hogy ne nagyon kérdezgessük a klienst. Mert az ember mi alapján kérdez? A saját érdeklődése alapján. Ezért sokkal jobban járunk, ha keveset kérdezünk. De csak beszélj. Tehát ez valahogy úgy néz akkor ki, hogy amikor te már 125-ször is megértetted, hogy mi a baj veled, akkor neked nem kell egy 126. pontot is megérteni, hanem valahogy a cselekvésig kéne eljutni. Leírtuk a fölfedezőt. Második, a gondolkodó. Ugye a fölfedezésből, hogy rácsodálkozunk, ne, jön a gondolkozás, az erősség, a megfigyelés és a reflektálás. A gondolkodó típusú ember az, aki nagyon szeret aztán folyamatokat leírni, modelleket készíteni. Néha annyira szereti ezt, hogy túlzásba esik, és néha a valóság a modell áldozatául esik. Ugye mindent belegyömöszölünk egy modellbe, és csak abban vagyunk képesek látni. Ez a, megint csak mikor, nem tudom, ilyen segítést tanultam, akkor ott nagyon megtanultam azt, hogy legalább tudjak 2-3 modell szerint gondolkodni, legalább, hogy tudjak modellt váltani. Mert lehet, hogy az egyik modell nem ír le valamit jól, a másik modell meg nagyon frappánsan leírja ugyanazt. De közben legalább egy modellben legyek nagyon profi. Ezt még nem találtam meg. Tehát a gondolkodó absztrakt folyamatokon keresztüli tanulás és látás. Aki például, mikor én mondtam azt, hogy na van most itt egy modell, 4 lépésből áll egy folyamat, és akit így ez fölvillanyozott, jaj, na ez jó, ezt majd tudjuk használni. Hát igaz, ez csak egy modell, de ugye aki megörült ennek, hogy valamit ezt használni tudom. Na hát a másik meg azt mondja, hogy egy modellt nem lehet használni. Tehát a modell az egy modell. Hát. Tehát ő tud nagyon elméleti és általánosító lenni. Ez tehát a második fázis. Fölfedezés, érzékelés, és aztán ebből egyfajta elvonatkoztatás és gondolkodás. Például családterapeutának ne menjen olyan ember, aki iszonyatosan jó fölfedező, de képtelen a gondolkodási fázisban jól működni. Mert egy család segítésnek döntő része az, hogy nagyon jól megfigyelem, hogy hogy működik a család, de utána képes vagyok modellálni a folyamatokat, leírni. Mert a családnak épp az a nehézség, hogy nem bírja a saját életét kézbe venni. Ugye, hogy ők vannak nagyon bele, érzékelnek rengeteg mindent, nem bírják kézbe venni. Most, hogyha a családterapeuta is csak ott érzékel, akkor nem nagyon érdemes hozzá menni. Lehet, hogy iszonyú jó megjegyzései lesznek, csak az nagyon kevés lesz. Harmadik pont. Vannak a döntéshozók, akiknek ebben a tanulási spirálban, vagy folyamatban a döntéshozatal az erősségük. Klasszikusan a politikus ilyen. Tehát a politikusoknak sokkal nagyobb százalék a klasszikusan döntéshozó típus. Ugye, őnekik az árszpoétikájuk az, hogy jobb egy döntést meghozni, még ha rossz is, mint elodázni, meg... Hát ennek a levét isszuk. Tehát kevés megfigyelés, kevés gondolkozás, de döntünk. Nyilván, hogyha meg nem döntünk, az is katasztrófa. Tehát ténylegesen vannak olyan pontok, amikor, hát nem mondom, hogy tanácsolnám ezt valakinek is, de azért azt mondanám, hogy figyelj, érdemes volna most már tényleg valamit döntened, és aztán tanulni a döntésed következményeiből. Mert most már annyira megrekedtél a döntés előtti tanulásnál, hogy tanulj a döntésedből. Na, a döntéshozó bizonytalanságnál a rossz döntés is jobb. Nagyon szereti az egy megoldású helyzeteket. Ugye nem csak politikusok szájából retorikus fogás az, hogy egy választásunk van. Ebben a helyzetben ezt lehet csinálni. Ugye ezek ilyen klasszikus. Ő tényleg ezt gondolja. Nagyon, nagyon szereti a világot valóban ilyen kizárólag egy szálon futó valaminek látni, ahol úgy tudunk előrejutni, hogy döntéseket hozunk. Természetesen nem csak politikusok, hanem vezetők. Vezetők tudnak. Ha egy vezető olyan valaki, aki nehezen hoz döntést, abból nagyon nagy bonyodalmak tudnak származni. Nagyon sok pap kifejezetten gyönge döntéshozó, miközben egy tele van szívjósággal, és egy szuperrendes valaki. Érdekes volt ám ez, egy kis kulisszatitok, hogy nagyon sok jó döntéshozó püspököt neveztek ki 20-30 évvel ezelőtt. Kifejezetten ütötték, vágták. Tük-tük-tük-tük-tük. Jöttek is a döntések sorban. És akkor ugye mindenki azt mondta, legalábbis a mi egyházunkban ez így volt, elkezdtünk sírni, hogy miért nem választanak már egy ilyen igazi melegszívű papot püspöknek, egy olyan igazi empatikusat püspöknek, ugye most nagyon egyszerűen mondom, ahogy itt van, hogy egy olyan jó papot kéne már püspöknek. És akkor lett. Egymás után igazi melegszívű, tényleg, hogyha arra azt kérdezik, hogy na, Krisztus milyen lehet, hát valami ilyesmi. Az egyházmegye meg kezdett romokban heverni. Mert mindig kikerülték a döntéseket. Mert mindig mindenkit megértettek. Hihetetlenül együttérzők voltak. Ezer felé rohantak mindenkinek segíteni. És nem lehetett belőlük egy normális igent vagy nemet kicsiholni. Ugye volt olyan, emlékszem, egy pap fölment, azt mondta, az a stratégiám a püspök úrral, hogy azt mondom neki, püspök atya, kérem, mondja, ha valamire nincs pénz, de ne mondja, hogy majd előteremtjük, Lacikám, meg te csak bíz, és rajta leszek, Petike. Ne, tehát mondja meg, hogy nincs, akkor hazamegyek és koldulok, vagy valamit csinálunk majd. És akkor, hogy micsoda, milyen nehéz már felnőtt emberként 50 évesen eljutni oda, hogy hát az egy-két döntés meg kéne hozni, mert hogy empátiából még éhen lehet halni. Úgyhogy én is nagyon, ezt nagyon pofára estem. Ugye én is azt mondtam, milyen rendes embereket kéne püspöknek. Lehet, hogy nem is kell, hogy annyira rendes legyen. Mert néha abból a rendességből több baj származott. Mint a kicsit rendetlen, de az néha legalább a fontos döntéseket meghozta. És akkor a cselekvő. Ő célirányos és rugalmas. Nyitott és lelkesítő. Ő az igazi aktivista. Ugye ez jó kifejezés is rá. Tehát aki kipattan és mobilizálja az embereket. Akkor valahogy itt fogjuk folytatni. Jó kifejezés.
1: Iránytű. Pál Ferenc atya előadássorozatát hallhatták itt a Mária Rádióban.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Táncokból sző történelem óra.
2: Virág Endre néprajzkutató és néptáncoktató műsora következik.

napot kívánok! Virág Endre vagyok, jó zenével táncoljunk együtt! Megnyitóként egy Rákóczi ritka magyart hallhattak Észak-mezőségről, Kalos Zoltán, az Erdély Magyar Néprajzkutató népzenegyűjtő gyűjteményéből.

Boncida és válaszút két szomszédos falu a Kis-Szamos völgyében Kolozsvártól 30 kilométerre. Boncida a Szamos jobb partján a Kötendi patak torkolatában található néprajzilag még ide is sorolható öt falu. Név szerint Kendilóna, Kolozsborsa, Magyar Macskás, Fejérd és Telekfarka. Ez egy kisebb tájegységet alkot a mezőségen belül, ez az öt falu. Mind a két falut, mármint Boncidát és Válaszúton, a régi viselete nagy egyezés mutat a bukovinai székelyek népviseletével. Válaszutat az okiratok 1325-ben említik először. A helyi szájhagyomány szerint Verecke felől jöttek ugye a honfoglaló magyarok, s átkelve a Meszes hegységen itt egy újabb vérszerződést kötöttek.

A boncidai felvételeket hallgatva meggyőződhettünk arról, hogy egymás mellett élő három nép, mármint pedig a magyar, a román és a cigány közötti kölcsönhatások csak gazdagították és szebbé tették ezt a zenét. Népzenei és néptánc szempontjából a mezőségi kutatások nagy jelentőségű és meghatározó szerepet játszanak a magyar közművelődésben. A 70-es években kezdődő népzene és néptánc megújulás a táncház mozgalom bázisa, az utóbbi években gyűjtött és feltárt mezőségi zene és tánc lett. Megjegyzem, hogy a magyar táncház mozgalom rég, hogy átlépte a Magyarország határait is. Ez az a mozgalom, amely az egész világ magyar és nem magyar ifjúságát összefogja. Köszönöm, hogy meghallgattak, a viszonthallásra!

0: Táncokból szőtt történelem óra.
1: Virág Endre néprajzkutató és néptáncoktató műsorát hallották.
2: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maroshévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Napraforgó műsorunk veszi kezdetét ezen a mai szép szombati napon. És egy nagyon szép, különleges koncertről szeretnénk a mai napon beszélgetni, amely holnap este 8 órakor lesz majd a kolozsvári Szent Mihály templomban. A mai műsoromnak a meghívottja a Vízhang kórus karnagya Molnár Botond. Boti, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és egy picit beszélgethetünk erről a nagyon különleges koncertről, hogy mire is készültök, ugye itt vagyunk az utolsó métereken, mondjuk azt, hogy már csak egyet kell aludni, és következik a koncert. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk.
1: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Ugye a Vízhang kórust sokan ismerhetik, hiszen sok helyszínen megfordultok, sok szép koncerttel készültök. 2 évvel ezelőtt volt egy nagyon gyönyörű koncert a kolozsvári Szent Mihály templomban Virág vasárnapján, Carl Jenkinsnek a Stabat Materje, ami hát mondhatjuk azt, aki ott volt és jelen volt, hogy biztos, hogy nagyon feltöltődött és nagyon felemelő élményben lehetett része. Én ezt mondom, hiszen én is ott voltam, sőt, ugye az érem másik oldalán, mint kórustag vehettem részt, számomra egy nagyon felemelő és nagyon szép élmény volt ezt a művet itt Romániában előadni. Te hogyan emlékszel vissza erre az előadásra? És ugye mi ösztönzött arra, hogy akkor most újra nekivágjatok, és egy olyan művet hozzatok el Romániában, ami első alkalommal fog megszólalni?
1: Mindegyik koncert élményem a Vízhanggal az különleges, és mindegyik valamilyen másokból kifolyólag különleges. Talán a Stabat Mater, úgy, ahogy te is említetted, a 2 évvel ezelőtti Jenkins Stabat Mater koncertünk egy még különlegesebb helyet foglal el a szívemben, hisz eddig a kórus történetének egy legnagyobb, sőt, talán mondhatni a legnagyobb produkciójáról van szó. Óriási nagy zenekart feltételezett, nagyon változatos, ütős hangszerek karával és különleges hangzásokkal, amelyeket csak Jenkins képes komponálni. A Vízhang kórusban ugye nagyon igyekszünk arra, hogy kortárs zeneszerzőknek különleges, kevésbé ismert darabjait hozzuk el az erdélyi hallgatóság számára, és ez lehet úgy is, hogy nagyon ismert zeneszerzők, kortárs zeneszerzők, viszont kevésbé ismert kórusművei, vagy fordítva éppen alig ismert zeneszerzőknek a különleges alkotásai, amelyeket még az erdélyi közönségnek, hallgatóságnak nem volt alkalma megismernie. És így ezt egy küldetésünknek érezzük, tehát, hogy ilyen műveket szólaltassunk meg. Viszont amikor ezeket esgéljük, akkor sokszor találkozunk olyan nagyobb szabású, nagyobb volumenű alkotásokba, mint például a Jenkinsnek az oratorikus művei, vagy éppenséggel Paul McCartney Ecce Cormeum című oratóriuma. És így szépen lassan kialakult egy olyan, lehet így fogalmazni, egy álomlista, egy olyan bakancslistája a nagyobb szabású műveknek, amelyekről álmodunk, hogy majd egyszer valamikor mi is megszólaltassuk és megismertessük a hallgatósággal. Ezeknek az álmoknak az első megvalósítása volt 2024-ben a Virágvasárnapi Stabat Mater koncert, és ennek a második állomása most az idei holnap esti Ecce Cormeum oratórium bemutató.
0: Ugye ezek a művek mind nagyon szépek, és tényleg felemelőek, és amikor így kiválogatjátok azt, hogy pontosan milyen művet szólaltassatok meg, ugyan te is mondtad, ugye van egy álomlista, amelyeket ugye el akartok hozni Romániába. De mondjuk el azt a kedves hallgatóknak, hogy nem is olyan könnyű egy-egy ilyen művet elhozni Romániában, hiszen rengeteg utánajárás van. Mert ugye ezeknek a műveknek még élnek a szerzőik, és akkor ugye sok olyan engedély szükségeltetik, amely lehetőséget ad arra, hogy elő lehessen ezeket adni. Mennyire volt nehéz számotokra ez az út, végigjárni ezt az utat, hogy igen, akkor meglegyen az az engedély, hogy igenis ez a mű megszólalhat Romániában is.
1: Szerencsére, hogy a 21. században most már nem annyira nehéz eljutni akár világhírű zeneszerzőkhöz és csapatukhoz, felvenni velük a kapcsolatot, vagy a kiadójukkal. Erre most már vannak szakportálok, amelyek lehetőséget biztosítanak. Viszont úgy, ahogy említette, tehát nagyon sok jogi akadályt kell leküzdeni ahhoz, hogy egy ilyen produkció megvalósulhasson. Folyamatos egyeztetés zajlik. A zeneszerző csapatával, a kiadójával egyeztetni kell jogdíjakról, előadási díjakról, arról, hogy akkor a kottaanyaga az a kórus tagok számára az megvásárolódik, vagy azt is az akkor bérlődik tőlük. A zenekari kottaanyagot azt mindenképpen csak úgy lehet, hogy bérelni kell tőlük, azt kiküldik egy hónappal a hangverseny előtt, és utána záros határidőn belül vissza kell küldeni az egészet. Tehát, hogy egy ilyen folyamaton kell átesni. Ezeken felül pedig nagyon fontos az is, hogy nagyon szigorúan kezelik az ilyen engedélyeket, és nagyon fontos az, tehát, hogy be kell bizonyítani számukra, hogy a csapat az képes a műhöz méltóan, a zeneszerzőhöz méltóan megszólaltatni az alkotást, illetve úgy betartja az utolsó utasításig azt, hogy milyen disztribúciója van a műnek, tehát nem lehet azt, hogy akkor mondjuk a hangszerelésben van. Most egy olyan hangszert fogok említeni, amely a Neke Cormeumban nem játszik, viszont a Stabat Materben fontos szerepe volt, és ez az angol kürt. Tehát például van angol kürt szóló, és hogyha valakinek nincs lehetősége angol kürtöt megszólaltatni egy előadásban, holott a zeneszerző azt írta elő, akkor nem fogja megkapni az engedélyt az előadáshoz. Tehát, hogy ennyire részletekbe menően oda kell figyelni, és az apróságokra ki kell térni. A Stabat Maternél érdekes volt az, hogy ugye van ott etnikai fúvós hangszer, ami eredetileg mély, Jenkins szerint, viszont a karmesteri partitúrában, ugye a részletes utasítások részben felsorolja azt, hogy szükség esetén milyen hangszerrel, milyen etnikai fafúvós hangszerrel helyettesíthető, tehát ilyen alapon működött az, hogy a kolozsvári hangversenyen kaval szólóval adtuk elő a művet.
0: Ugye ez a hangverseny is egy olyan zeneszerzőnek a műve lesz, aki kevésbé ismertebb. És kevésbé ismertebb ez a mű is, amit elő fogtok adni, viszont engem nagyon megfogott a címe, az a Ecco Cormeum, ugye íme az én szívem. Milyen szépen hangzik, hogy ezáltal akarja bemutatni talán, hogy hogyan is gondolkodhatunk a mindennapokban? Ugye nagyon szépek a tételek, meséltél már erről, nem is tudom, hogy hányan hallhatták, de egy picit nagy vonalakban elmesélnéd-e újra nekünk azt, hogy miről is szól ez a mű, és milyen tételeket tartalmaz?
1: Az Ecce Cormeum Paul McCartney-nak a legszemélyesebb alkotása, hisz ebben állít emléket feleségének, Lindának. Azt kell tudni a mű keletkezéséről, hogy 97-ben felkérik az Oxfordi Egyetem Magdalen College kórusa, felkéri, hogy komponáljon egy oratórikus művet az új koncerttermüknek az avatójára. És Paul McCartney ebben az időszakban éppen New Yorkban tartózkodik, és a New Yorki Loyolai Szent Ignác templomban a Jézus Szent Szíve szobor alatt megpillantja a feliratot, hogy Ecce Cormeum, íme az én szívem, és az annyira megtetszik neki, hogy megihleti az oratórium megírására. Megkomponálja az első két tételt, és 98-ban elveszti első feleségét, Lindát, amely annyira lesújtja, hogy nem képes folytatni a művet, tehát teljesen félreteszi a következő 8 évre. És így a koncertterem avatójára értelemszerűen egy másik művet mutatnak be. Majd 2006-ban, amikor újra előveszi a kéziratot, akkor az interlúddal, egy lamentációval folytatja, amely kapcsolódik a második tételhez, de ebben a lamentációban állít emléket Lindának, majd megkomponálja a harmadik és a negyedik tételt, és így lesz teljes az oratórium. Most az oratórium ugye akkor azt mondtuk négy tételből épül fel, az első tétel címe Spiritus, és ez egy fohász. Főként így Tunkőzs után nagyon aktuális, hisz kéri a Szent Lelket, hogy jöjjön el közénk, és tanítson meg minket szeretni, vezessen el minket a békére. Viszont nem szeretné azt sem, hogy hálátlannak tűnjünk, ezért a második tétel az a háláról szól, címe Grácia, és ebben a tételben ad hálát mindazért, ami eddig megadatott az életben, minden csodáért, ami a világban minket körülvesz, és mindenért, ami előttünk áll még, minden ismeretlenért, ami előttünk áll még. És akkor érthető, hogy miért ehhez a tételhez kapcsolódik szorosan a lamentáció, az interlúd. És igazából azt jelenti, hogy hálás azért is, hogy az életének részese volt Linda, és azokért, amiket közösen megtapasztaltak, és ezért így egy egységet alkot annak ellenére, hogy igazából ez egy közbeékelt kis idézőjelesen mondva közjáték, interlúd, lamentáció. A harmadik tétel a muzika címet viseli, és eljutunk így az első két tétel és a lamentáció után arra, hogy valójában minden a zenén keresztül összekapcsolódik és összefügg. És a zene az a közös nyelv, amivel akár szavak nélkül kifejezhető a szeretet, a béke, a harmónia, és ennek a árnyán jutunk el akkor az utolsó tételig, ami az oratórium címével megegyező címet kapta, Ecce cor meum, íme az én szívem, amely végül is arról énekel, hogy a Szentlélek munkálkodása által rajtunk keresztül, a szívünkön át, a szívünkből kiáradóan, amint azt kitárjuk, a zene segítségével a szeretet és a béke kiterjed az egész világra.
0: Biztos, hogy egy nagyon szép mű fog megszólalni holnap este a kolozsvári Szent Mihály templomban, és ugye maga a hely is talán emel majd ennek a műnek a mondani valóján. Ugye nem csak a Vízhang kórus fog ebben a műben részt venni, kik azok a meghívott vendégek még, akik veletek együtt fognak holnap este énekelni?
1: A Ecce cor meum oratórium az egy óriási nagy apparátusra íródott, a teljes szimfonikus zenekar mellett vegyes kart, egy gyerekkórust és egy szoprán szólistát, illetve egy masszív orgonát, tehát nagyon, nagyon gyakori és fontos orgona részeket, orgona szólót is tartalmaz a mű. Óriási megtiszteltetés számunkra az, hogy Tele Brigitta, talán mondhatni Erdély egyik legismertebb, világhírű énekese, aki a New Yorki Metropolitan Operának a szólistája, elfogadta felkérésünket, hogy közreműködjön ennek a műnek, ennek a monumentális alkotásnak az életre keltésében itt Kolozsváron. Emellett a Kolozsvár Magyar Gyermekkórusával dolgozunk együtt, hogy a gyermekkari részeket akkor ők szólaltassák meg, illetve állandó orgonistánk, zongoristánk Lokodi Lehel fogja az orgona részeket játszani. A zenekar koncertmestere Vince Dallos Csilla.
0: Ugye mondta már az elején, hogy már csak egy nap választ el titeket a koncerttől. Hogyan zajlanak így az utolsó készületek? Hogyan készültök a holnapi ünnepre? Illetve hát hogyan zajlottak a próbák? Nehéz volt felkészülni erre a műre, és várjátok-e már a holnap estét?
1: Izgatottan várjuk a holnap estét, bízunk benne, hogy minden a helyére kerül, és érdekes volt a próba folyamat, hiszen annak ellenére, hogy komoly zenéről beszélünk, nagyon-nagyon sok könnyű zenei megoldással él Paul McCartney a mű során, ezért egy picit néha szokatlan a komoly zenéhez szokott énekeseknek, hangszeres előadó művészeknek, viszont összességében nagyon jól sikerült eddig haladni, jól sikerült eddig dolgozni, úgyhogy nagyon szépen összeáll most már minden, is bízunk benne, hogy egy felejthetetlen élményben lesz része mindenkinek, aki ellátogat holnap este a Szent Mihály templomba.
0: Gondolom, hogy nagy-nagy izgalomban bennetek a holnap esti koncerttel kapcsolatosan. Mikor lesz a főpróbátok? Ugye a Szent Mihály templomba szoktatok próbálni, így akkor bárki, aki betér a Szent Mihály templomba pontosan, belehallgathat ebbe a műbe. mikor lesz ez az utolsó nagy főpróba, amikor úgy tényleg megpróbáljátok elejétől a végig próbálni ezt a művet, és tényleg felkészülni a holnap esti koncertre?
1: A főpróbára ma 14 órától kerül sor a Szent Mihály templomban, és úgy, ahogy mondod, mivel ez a nap kellős közepén van, ezért egy akár mondhatni nyilvános, nyílt főpróba is lesz, úgyhogy bárki betéved, akkor bele tud kóstolni egy picit már a mű hangulatába, de bízunk benne, hogy aki meg is teszi, majd visszatér holnap este, hogy meghallgassa a végleges változatot.
0: Én nagyon sok sikert kívánok nektek ehhez a műhöz, és hát még kitartást ezekben az utolsó méterekben, mert ugye mindig azt szokták mondani, hogy mindig az utolsó méterek a legnehezebbek, mert akkor izgult rá jobban az ember, mindent fel kell készíteni, ugye holnap este nagyon gyorsan be kell rendezni a templomot is, hiszen előtte ugye Szent Mise van, de én bízom abban, hogy nagyon sokan lesztek majd együtt, és nagyon sokan fognak ellátogatni, hogy meghallgassák ezt a koncertet, hiszen ugye a belépő az ingyenes. Te mivel biztatod a kedves hallgatóinkat, akik esetleg Kolozsváron vannak, vagy messzebbről tervezik azt, hogy elmenjenek és meghallgassák ezt a művet? Miért érdemes elmenni?
1: Úgy gondolom, hogy egy hasonlóan egyedi, különleges élményben lehet része annak, aki ellátogat holnap este a hangversenyre, mint ahogy két évvel ezelőtt a Stabat Mater esetén is történt, illetve főként azért is, mert hasonlóan a két évvel ezelőtti Stabat Materhez, ez is egy egyszeri alkalom, egy egyedi alkalom, hogy ezt a művet élőben meghallgathassuk. Főként azért is, mert a világon sem olyan gyakran adják elő, tehát hogy arra sem lehet számítani, hogy esetleg majd egy később időpontban, valahol más országban, valahol egy másik városban biztos lesz alkalom, mert amúgy is mondjuk gyakran játsszák. Nagyon-nagyon ritkán kerül előadásra, úgyhogy ez tovább emeli az eseménynek a különlegességét, úgy gondolom. És nem utolsó sorban a mű üzenete, ami igazából úgy gondolom, hogy főként a mai világpolitikai helyzetben nagyon aktuális. És a mű stílusa, hangulata, zenei élménye hozzásegít ahhoz, hogy tudjunk lépni ezekből a hétköznapokból, amik éppen most minket körülvesznek, és arra az egy órácskára, amíg tart az oratórium, tényleg elmerüljünk abba a harmóniába, amely a szeretet kiáradásáról és a békéről szól.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ebben a mai műsorban, és egy kicsit beszélgethettünk erről a műről. És tényleg azt kívánom nektek, hogy sokan legyetek, nagyon sikeres legyen ez a mű, és hogy tényleg ti is átéljétek ennek a műnek a mondani valóját, mint résztvevő, és tudjatok valamit adni a hallgatóságnak, amely hát ajándék lehet az ő számukra a holnapi este folyamán. Kedves hallgatóinknak is köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. További áldott szép napot kívánunk mindenkinek. Búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból. Az elmúlt percekben Molnár Botonddal, a Visszhang kórus karnagyával beszélgettem. Szücs Tímeát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. A mikrofonnál
1: Balzsóka
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, megkondultak a harangok, imára hívnak bennünket. Mi is hívjuk önöket, hogy most a déli órában imádkozzuk el együtt az úrangyala imát Leó pápával. Felajánlva minden betegért, ágyhoz, házhoz kötöttért, megpróbáltatott nehéz helyzetben lévő testvérünkért, és imádkozzunk ma is a békéért, hogy minden háborúskodás megszűnjön.
2: Angelus Domini nunciavet Mariae,
3: et concepide Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: dignificamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum,
3: et nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Kedves hallgatók, május 31-én, Szent Háromság vasárnapján Leó pápa a szokott módon elimádkozta a déli úrangyalaimát a Szentpétertéren összegyűlt hívőkkel, zarándokokkal. Ezen a napon is egy rövid elmélkedést tartott a napi evangéliumból kiindulva. A következő percekben a Szentatya szavait Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Kedves fivéreim és nővéreim, szép vasárnapot kívánok!
4: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso...
1: Pünköst főünnepével, egy héttel ezelőtt lezárult a húsvéti idő. Ma, amikor Istennek a Szent Háromságnak a misztériumát ünnepeljük, lehetőséget kapunk arra, hogy átgondoljuk a megtett utat, annak középpontjából kiindulva. Isten életéből, aki Jézus Krisztusban nekünk ajándékozta önmagát. Ez az élet dinamikus, kimeríthetetlen és termékeny közösség, amely most bennünket is magába fogad. A lélek ugyanis, aki összeköti az atyát és a fiút, kiárad szívünkbe, így a világban alakult, ölt az egyház, a közösség szentsége, a találkozás, a szeretet és az élettere, ahol ég és föld már érintkezik egymással. A mai liturgia evangéliuma Nikodémus mutatja be nekünk, aki Izrael egyik tekintélye, személyisége volt, és mély vonzalmat érzett Jézus iránt. Fel is kereste őt éjjel, hogy ne lássák, mert jobban meg akarta ismerni ezt a titokzatos tanítót, és kérdéseket akart feltenni neki. Az Úr azzal, hogy vendégül látta, jelentőséget ad keresésének. Megdöbbentette azzal a kijelentésével, hogy még egy felnőtt ember is újjászülethet. Segített neki felismerni, hogy Isten élete az ő életét is átalakíthatja. Jézus a Szentlélekről beszélt Nikodémusnak, megvilágította éjszakáját azzal az igazsággal, amely a mai ünnepen minden templomunkban felhangzik. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt is halljuk, hogy Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Kedves testvéreim, Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a misztériumában otthon vagyunk, ahogy a Nikodémus is otthon érezte magát Jézusnak. Isten élete csodálatos és magával ragadó. Békét ad oly gyakran nyugtalan szívünknek, és testvérekkel ajándékoz meg bennünket a lélek örömében. A Szent Háromság arra indít, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Felfedezzük, hogy minden teremtmény közösségre, kapcsolatra, találkozásra rendeltetett. A valóság másik oldalaként azt is megértjük, hogy a megosztottság, a szembenállás, a különbözőségek megvetése pusztulást, szomorúságot és sivárságot hoz a világba. Nikodémus a Sanhedrinnek, Izrael vezetői tanácsának volt a tagja. Amikor a Sanhedrinben megvető szavakat hallott Jézusról, arra biztatott mindenkit, hogy előbb hallgassák meg őt, mielőtt elítélnék. Istentől, Krisztuson keresztül megkapta a közösség lelkét, aki megnyitja a szívet az új igazság és az igazi újdonság előtt. Aki nem fogadja be ezt a lelket, hamar megöregszik a panaszkodásban, magára marad, és sosincs ünnep a szívében. Ma viszont, kedves testvéreim, ünnep van. Isten ünnepe a mi ünnepünk. Ezért írja Szent Pál a korintusiaknak: örvendjetek és tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Az Úr angyala imádsággal Szűz Máriához fordulunk, az ő Isten akaratára kimondott igenjében bontakozik ki a mi igenünk is a Szent Háromság szeretetére.
0: Kedves hallgatók, ennyi fért mai adásunkba. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúznak önöktől
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra éme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángjács erejét.
1: Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket ki végasszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Parancsaid ösvényén vezess, Uram! Engem igaz utadra taníts meg, Istenem, és én azt mindig megtartom.
1: Elmémet segítsd, és megtartom törvényeidet. Ragaszkodom hozzád teljes szívvel.
0: Ezért parancsaid ösvényén vezess, mert kedvem telik bennük.
1: Egész szívemet tanításod felé fordítsd, és ne a fősvénységre.
0: E hiába valóktól fordítsd el szemem, a te utadon éltes engem.
1: Erősítsd meg szolgádnak tett ígéretedet, amelyet a téged félőknek adtál.
0: Enyhítsd kínos szégyenemet, amitől rettegek, csak a te ítéleteid örvendetesek.
1: Ezért kívántam úgy tanításodat, hogy igazságoddal éltess engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Parancsaid ösvényén vezess, Uram!
1: Aki az Istent keresi, nem szűkölködik. Áldom az Urat minden időben. Dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
0: Lelkem az Úrban dicsekszik. Hallják meg a szelidek és örvendezzenek.
1: Magasztaljátok az Urat velem együtt. Dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
0: Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, és kiragadott engem minden rettegésből.
1: Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket, és arcotokat nem érheti szégyen.
0: Egy szegény hozzá kiáltott, az Úr meghallgatta őt, és minden szorongatásból kiszabadította.
1: Gondosan körülsántol az Úr angyala minden istenfélőt, és megszabadítja őket.
0: Ízlejétek és lássátok, mi édes az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik.
1: Féljétek az Urat, ti szentjei, semmiben sem nélkülöz az istenfélő.
0: Jómódúak éheznek és nyomorognak, de akik az Istent keresik, nem szűkölködnek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Aki az Istent keresi, nem szűkölködik.
0: Keresd a békét és járj annak útján. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám. Az Úr félelmére oktatlak titeket.
1: Ki az az ember, aki élni vágyik, és szeretne jó napokat látni?
0: Fékezd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot.
1: Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Törekedj a békességre, és járj annak útján.
0: Az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja kiáltásukat.
1: Arcád a gonoszok ellen fordítja az Úr, hogy még emlékük is eltűnjön a földről.
0: Kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásból kiszabadította őket.
1: A töredelmes szívekhez közel van az Úr, és szabadulást hoz a megtört lelkűeknek.
0: Tengernyi csapás hull az igazakra, de mindezekből kiszabadítja az Úr őket.
1: Megőrzi minden csontjukat, hogy azokból egy sem törhet össze.
0: Végez a gonosszal gonossága, és akik gyűlölik az igazat, megbűnhödnek érte.
1: Az Úr megváltja szolgái életét, és nem bűnhődik senki, aki ő benne reménykedik.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Keresd a békét, és járj annak útján.
1: Csalárdabb az emberi szív mindennél, és tele van gonoszsággal. Ki lát bele titkos rejtekeibe? Én, az Úr, aki a szíveket vizsgálom, és próbának vetem alá a veséket, hogy megfizessek kinek-kinek életmódja és tettei szerint.
0: Rejtett bűneimtől tisztíts meg engem.
1: És őrizd meg szolgádat a bűntől.
0: Könyörögjünk, add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő fényét, hogy mindenkor szeretetet tüze hevítsen minket, és osztatlan szívvel szeressünk téged mindenek felett, testvéreinket pedig te érted. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden minket hallgatót Józsa Ferenc nevében is az Erdély Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Mai témánk különösen kedves, szerintem mindenki számára, mert hogy gyermekek kedvencei fő témát választottam, de biztosan szó esik arról is, hogy mit nem szeretnek. Felmérést készítettek arról, hogy melyek azok az ételek, amelyeket szinte kivétel nélkül minden gyermek megeszik, sőt, még repetát is kérnek belőle. Nos, akkor lássuk is a listát. Virsli, paradicsomleves, de kizárólag betűtésztával. Harrudacskák, sült krumpli sajttal vagy kecsappal, fasírt, tésztafélék, azaz spagetti, diós mákos tészta, lekváros és cukros tészta, rántott hús, piskóta kocka, csoki öntettel, édességek közül még fagyi, csoki és nutella. Palacsinta, szinte mindegy, hogy édes-e vagy sós. Kedves anyukák, nagymamák, nagynénik, ezekből az ételekből válogathatnak, ha valami nem mindenik tápláló és egészséges, de a kedvencek kedvenceit akarják elkészíteni gyermeknapra. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy mi, nagyra nőtt gyerekek, vagy Isten gyermekei is szívesen megesszük bármelyiket. Némelyik előbb elhangzottal egy picit játszadozhatunk is. A harrudacskák eléggé egészségtelenek, annak mondják őket, ha félkészen dobozban vásároljuk. De egy kis többletmunkával is és fantáziával már is átformálhatjuk őket igazi egészséges étellé. Kérdés, hogy így ugyanúgy rajongnának-e érte a kis csemeték. Például, ha a halfilét elősütve, aztán összetörve, némi ragasztóanyaggal, ugye sajttal, tojással, liszttel összeállítjuk, rudacskákat formázzunk belőle, panírozzuk, tepsibe egymás mellé téve megsütjük. Mindenképp megír egy próbát. És vajon a rántott húsnak ugyanolyan sikere lenne, ha nem olajban, hanem azt is lerben sütnénk ki? Mert hogy, ha rántott húsról van szó, akkor jöhet reggel, délben és este a hétnek minden napján. És nem unnak rá, kérem szépen. Ezért kell egy kicsit átvarázsolni, még azért is, mert a rántott húsért már a másfél éves gyerekek is oda vannak. Már pedig nem minden jó, amiért a gyerekek odáig vannak. De sokat formálhatunk rajtuk a személyes példánkkal, hogy mit, mivel és milyen gyakorisággal eszünk. És hogy milyen ügyesen tudjuk,

tudjuk átverni őket. És itt gondolok például arra, hogy a hőn szeretett csirkemell húsból készült fasírthoz mennyi zöldséget tudunk belegyúrni, hogy azt még ne vegye észre a szemfüles gyerek. Szerintem a következő recept egy jó példája annak, hogy hogyan kényeztessük a gyereket egészségesen. Ha már úgy is az ő napjuk, mintha nem lenne mindenik az, játszótérre is magunkkal vihetjük a rozsropit. Hozzávalók 25 deka rozsliszt és 15 deka fehér búzaliszt. 25 deka rozsliszt, 15 deka fehér búzaliszt, 5 deka vaj, 2 deciliter tej, 1 tojás, 1 kis kanál szárított élesztő, 1 teáskanál só, 1 teáskanál rozmaring és 2 evőkanál mák. A tejet langyosítjuk, hozzáadjuk az élesztőt, az olvasztott vajat, lisztet, sót, a mákot és a rozmaringot. Rugalmas tésztává gyúrjuk, majd fél órát letakarva pihentetjük. Végül vékony téglalapot nyújtunk belőle, csíkokat vágunk és egy kicsit megsodorjuk. Tepsibe fektetjük és aranyszínűre sütjük. Sajtos perecet, különböző édeskekszeket is készíthetünk, ajándékba is vihetjük, szépen becsomagolva, vagy az igazi öröm az együtt készítésen lenne, ugyebár például a rozsropinak az együtt elkészítése a gyerekekkel, és hogy ha el akarják készíteni, el is tudják, újra ismétlem a hozzávalókat, 25 deka rozsliszt és 15 deka fehér búzaliszt, 5 deka vaj, 2 deciliter tej, 1 tojás, 1 kis kanál szárított élesztő, 1 teáskanál só, 1 teáskanál rozmaring, 2 evőkanál mák. Na, ebből kell gyúrni egy tésztát, aztán vékonyra kinyújtani, és csíkokat vágunk belőle, amit egy picit megsodrunk, és úgy tesszük a tepsibe. Jó magas hőfokon lehet sütni, pár perc, körülbelül 10 perc alatt kész is van. Bármilyen ünnepük is volt a gyerekeimnek, főképp születésnapjukon, a mai napig mindig a kedvenc ételeiket készítem. Gyermeknapon különösen figyeljünk a kis csemetéink kedvenceire, és díszítsük már reggel a tejbe grízt vagy rizset. Így lesz a neve például Szemeskása, 2 éves unokahúgom szerint, mert szép nagy szemeket, mosolygos szájat rajzoltunk rá lekvárból. 5 éves unokaöcsém legutóbb új recepttel állt elő, tegyünk almát is a kásába. Mivel bővebben nem tudta a receptet, a fővő tejbe egy reszelt almát tettem, utána elkészítettem hagyományosan a darával. Hát, tud valamit a gyerek. Igazán zamatos, finom lett a kása. Próbálják ki, kedves nagymamák, a saját részükre is, esetleg nagyapa is örülne neki az almás tejbe kásának. A szendvicseket is szépen díszíthetjük, így a zöldségek, uborka, retek, snidling, ezt ugye a snidlinget hajnak, bajusznak nagyon jó fel lehet használni, így kedvencé válhatnak, hogyha ezekkel a zöldségekkel díszítjük a szendvicseket. Nem ilyen könnyű a dolgunk a levesekkel. Mint már mondottam, a paradicsomleves betűtésztával, biztos befutó első helyre, ezt felmérés is igazolja. Csak azt nem értem ezek után, hogy a fiúcskákból férfivá nőtt, akkor miért nem kedveli? Na, egy jó húsleves is lehet kedvenc, itt is számít a levesbetét. A gyümölcslevesek még kedvencnek mondhatóak, őket is díszíthetjük tejszínhabbal. Én beszoktam ereszteni egy tojássárga és tejfölkeverékével, mert hogy ilyenkor ettől sejmesebbnek tartom én a levest, és ilyenkor a tojásfehérjét felverem egy kis cukorral keményhabbá, és beleszaggatom a leves tetejére. De
pillecukor darabkákkal is díszíthetjük a gyümölcs levesünket. Talán még a borsó leves maradt, amit még kedvencnek, kedvelhetnek a gyerekek, de a legtöbbjénél itt véget is ér a sor. A rántott húst, sült krumplit és a paradicsomos spagettit nem nagyon kell díszítgetni, elfogy az anélkül is. De mivel kedveskedhetnénk még nekik? Megtudhatják a most felcsendülő muzsika után.

Kedves hallgatók! Mai műsorunkkal a gyermeknapra hangolódunk főzéssel. S meg kell mondanom, hogy nem egyszerű feladat olyan ételt készíteni nekik, hogy elsőre ne a vállukat felhúzva mondják, én ezt nem szeretem. Valószínű, hogy egy pizzával mégis elvarázsolhatjuk őket. Ha nincs kedvünk vagy időnk, akkor vásároljunk nyugodtan pitát, hogyha nincs arra idő, hogy begyúrjuk a pizzatésztát. Ez a pitát, ezt lehet vásárolni bármelyik üzletbe, és ez is megteszi. Nos, ezeket a tészta korongokat olyan feltéttel gazdagíthatjuk, amit szeretnek a gyerekek, kiki maga ismeri gyermeke, unokája ízlésvilágát. Díszítésnek ide is rálophatjuk a zöldségeket, a sajtból lesz az arc, snidling a haj, olajbogyó a szem, paradicsom vagy éppen paprika a száj, úgyhogy lehet díszíteni. Nagyon nem lepődtem meg, amikor azt olvastam, hogy a magyar gyerekek szeretik a megyszószt. Azon inkább, hogy a főtt húst is. Második helyezett, csak a sajtos spagetti előzi meg. Ugyanitt írják, hogy a gyrosz fűszeres csirkecsíkok is kedvencek. A fűszerkeverék kapható, de könnyedén magunk is előállíthatjuk, hiszen minden hozzávaló ott van a fűszeres polcon, ezeket csak egybe kell tenni, és már is megvan a gyrosz fűszerünk. Mondom, hogy melyik fűszerek kellenek. 2,5 kanál evőkanál sót legelőször is készítsünk elő, aztán 1 evőkanál piros paprika, 1 evőkanál szárított petrezselyem, 1 evőkanál fokhagymapor, 1 evőkanál oregano, 2 kis kanál őrölt bors, 2 kis kanál kakukkfű, csipet fahéj, szerecsendió, szintén csipettel, és kömény, szintén egy csipettel. Megismétlem a hozzávalókat. A só mellett, a 2,5 evőkanál só mellett kell 1 evőkanál piros paprika, 1 evőkanál szárított petrezselyem, 1 evőkanál fokhagymapor, 1 evőkanál oregano, 2 kis kanál őrölt bors, 2 kis kanál kakukkfű, csipet, fahéj, szerecsendió és kömény. Ugye, hogy minden van otthon hozzá. A fűszereket mozsárba vagy kávéörlön összeaprítjuk, és meg is van, amit nem használtunk fel, azt feltétlenül tegyük el egy következő alkalomra. Egyszerű, finom is lehet, egészséges is, ha magunk készítjük ezt a gyrosz ételt, és ami még nagyon fontos, hogy hamar elkészíthető. Miért is mondom, hogy egészségesebb, ha mi készítjük? Mert akkor először is nem tesszük bele a csirke bőrét, főleg, ha nem a háztáiból van a hús. Ugyanis közvetlen a bőr alatt raktározódik az antibiotikum és tápszerek, amivel táplálták a csirkét. Így mi könnyedén megszabadulhatunk legalábbis egy részétől, míg az árusoknál technikai okokból benne van a tömbben a bőre is a csirkének. Csíkokra vágjuk a csirke mellett, a megtisztított csirke mellett, ugyebár bepácoljuk a gyrosz fűszerrel, hagyjuk egy picikét állni, aztán ha elkészültünk mindennel, akkor gyorsan, azaz erős tűzön megsütjük egy serpenyőben. Készíthetünk hozzá sült krumplit, zöldségeket, joghurt öntetet, fokhagymával például. A desszertek közül a mézes kocka piskóta, mézes, gyümölcsös túrókrém, túrógombóc, aranygaluska került be a több 5 desszertbe. Mindenek mellett az édes ételek közül mégis a tejbegríz nyerte el leggyakrabban a gyermekek tetszését, és a linzer jellegű tészták is említésre kerültek. És az aranygaluskát, annak a receptjét azért mondom el, mert így gyermeknap táján, és ahogy rábukkantam, hogy az aranygaluska a gyerekek kedvence, hát eszembe jutott nekem is, amikor édesanyám
vasárnap délelőttönként egy arra előkészített lábosban rétegelte a tésztát az aranykaluskának. És elmondom hamar a receptjét is. 50 deka liszt, 3 tojássárga, 3 deka élesztő, 3 deciliter tej, fél kiskanál só, fél citrom reszelt héja, 10 deka vaj, 2 teáskanál cukor. 50 deka liszt, tehát fél kiló liszt, és a következőkből 3 tojássárga, 3 deka élesztő, 3 deciliter tej, fél kiskanál só és fél citrom reszelt héja, majd 10 deka vaj és 2 teáskanál cukor jár a tésztához. A szóráshoz pedig 20 deka cukros darál dió, tehát felesen szokták készíteni, és egy citrom reszelt héja, majd 20 deka vaj. Tésztát gyúrunk a hozzávalókból, a lisztet a sóval, a citromhéjjal és a cukorral összekeverjük. Kevés tejben felfuttatjuk az élesztőt, persze ide teszünk egy nagyon kevés cukrot is, hogy tudjon elindulni maga a folyamat. A puha vajat pedig a tojássárgákkal habosra kavarjuk. Hozzáadjuk a liszthez a felfuttatott élesztővel együtt a vajat a tojássárgákkal, és elkezdjük dagasztani együtt az egészet úgy, hogy a tejet csak apránként adagoljuk, aztán, ha megvan a jó ruganyos tésztánk, akkor letakarva meleg helyen megkelesztjük 30-40 percig. Egy tortaformát vagy lábost jól kivajazzuk, lisztezzük, az oldalát is mindenképpen, 20 deka vajat felolvasztunk, a diót és a cukrot összekeverjük, ugye fele-fele arányba, a citromleszeléket se felejtsük ki belőle, aztán úgy nyivékonyra nyújtjuk a megkelt tésztát, kiszaggatjuk pogácsaszaggatóval vagy egy pohárral, a vajba forgatjuk, majd a cukros dióba és a formába egymás mellé helyezzük őket. Sütés előtt még pihentessük, kelesztjük 20 percig, aztán 180 fokos sütőbe úgy 30 percig sütjük. Ha nagyon pirul a teteje, vegyük a hőfokot lennebb, vagy azt is megtehetjük, hogy egy sütőpapírt ráteszünk a tetejére. Én például tortáknál is szoktam ezt alkalmazni. Sokszor megörvendeztetett édesanyám is ezzel a süteménnyel, mint ahogy mondtam, örvendeztessék meg önök is a szeretteiket vele. Ne felejtsük el, a palacsinta is a gyerekek kedvence, ha almásan készítjük, akkor még egészségesebb is. A gyermeknap nem telhet el eper nélkül, itt a szezonja eperhabot készítsünk belőle, vagy eperfagylaltot, ami joghurtból is készülhet, hozzáadjuk az epret és a cukrot, mélyhűtőbe tesszük, aztán többször kivesszük, átkeverjük, hogy nem maradjanak jégkristályok benne, azaz ilyen nagyobb jégkristályok, és addig kell ezt a folyamatot csinálni, hogy kivesszük, jól átforgatjuk, visszatesszük, amíg szépen összeáll és megfagy a joghurt a gyümölccsel. Most a végén még meg kell említenem, hogy mi az, amit nem szeretnek a gyerekek, nehogy véletlenül gyermeknapon azzal várjuk ebédre őket. Hát a gomba. A főzelékek általában, azokat sem szeretik, de a tökfőzelék azt mindenképp ki nem állhatják a gyerekek. Mint általában, ami jó, fontos tápanyagokat és vitaminokat tartalmaznak, és itt még meg kell említsem, a spenótot azt sem igazán szeretik. A közös főzések, közös étkezések által válnak nyitottabbá és boldogabbakká a gyerekek, ezt is próbálják ki a sok finom étel és sütemény recept mellett. Márton Áron püspök úr szavai zárják a mai műsort, amik így hangzanak: a mai ifjú létével abba a környezetbe, azok közé, a viszonyok közé hullott bele, amelyeket az öregek teremtettek meg. Az apák írták a könyveket, melyeket a fiaik olvasnak, az öregek élték az életet, melyeket a fiatalok láttak és eltanultak. Kedves hallgatók,
Ha tetszett a műsorunk, tartsanak velünk jövő héten is. Józsa Ferenc technikus társam nevében megköszönöm figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett láng rózsa füzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk, Uram.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
6: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a kolozsvári stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy az elkövetkező 15 percben tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért. Ma, amikor ország-ország ellen, ember-ember ellen, gyermek-szülő ellen, vagy épp szülő-gyermek ellen támad, a családjainkat békétlenség övezi, és minden fele csak a háború következményeit látjuk, tapasztaljuk és érzékeljük. Arra hívjuk Önöket, hogy erős hittel és bizalommal kérjük a béke urát, hogy teremtsen egyetértést, rendet ebben a nagyon zavaros és kusza világban. Ezért imádkozunk most, maradjanak velünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Ámen. Urunk, béke Istene, hallgass meg könyörgésünket. Meg annyi éven keresztül rengetegszer próbáltuk megoldani a konfliktusainkat saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Meg annyi ellenséges és sötét pillanat, meg annyi kiontott vér, meg annyi megtört élet, meg annyi eltemetett remény. De az erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Urunk, most Te segíts nekünk. Te add nekünk a békét, Te taníts meg minket a békére, Te vezess minket a béke felé. Nyisd meg a szemünket és a szívünket, és add meg nekünk a bátorságot, hogy kimondhassuk soha többé háborút. A háború mindent elpusztít. Önts belénk bátorságot, hogy konkrét lépéseket tehessünk a béke megteremtéséért. Urunk, Ábrahám és a proféták Istene, szeretet Istene, aki megalkottál és arra hívsz bennünket, hogy egymással testvérekként éljünk, adj nekünk erőt, hogy minden nap a béke megteremtői lehessünk. Tégy minket képessé arra, hogy jó indulattal nézhessünk minden testvérünkre, akikkel utunk során találkozunk. Tégy minket készé és figyelmessé arra, hogy meghalljuk embertársaink kiáltását, ami azt kéri tőlünk, hogy fegyvereinket a béke eszközeivé, félelmeinket bizalommá, feszültségeinket pedig megbocsátássá alakítsuk. Tarts bennünk égve a reménylángját, hogy kitartó türelemmel a dialógust és a kiengesztelődést válasszuk, hogy végül a béke győzedelmeskedjen, és hogy minden ember szívéből kivesztenek a megosztottság, a gyűlölet és a háború szavak. Urunk, szeredd le a nyelv és a kéz fegyvereit, újítsd meg a szíveket és lelkeket, hogy a testvér legyen az a szó, amelyben egymással találkozhatunk, és hogy az éles stílusunk béke, shalom, szalám legyen. Amen.

0: Irgalomban, békében és szeretetben bőven legyen részetek.
1: Urunk, most bátorítást azoknak, akik diplomáciával, adományok gyűjtésével a békét szolgálják.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, erősítsd meg egyházunk szolgáit, hogy a megpróbáltatások és háborúk viharaiban is sziklaerős maradjon a hitük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Erősítsd kegyelmeddel azokat, akik a megbékélésért küzdenek, és igyekeznek megszüntetni az ellenségeskedést.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istenünk, adj bölcsességet a világ vezetőinek, hogy komoly akarattal keressék a békét, és akadályozzák meg a pusztító háborúkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd, Urunk, a hatalom birtokosait, hogy soha ne szűnjenek meg a tartós békét keresni népeik javára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj nekünk, Urunk, befogadó lelkületet, hogy a háborútól menekültek, akik nálunk oltalmat keresnek, és tőlünk segítséget remélnek, általunk ismerjék meg gondviselő jóságodat, és belőled új reménységet nyerjenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária.
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét

0: Tabúnak, bajnak eloszlatni van hatalmat. Hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Vasárnap. Heti lapajánló következik.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Önök katolikus heti lapunk, a Vasárnap heti lapszemlét hallgatják. A mikrofonnál köszönti Önöket a szerkesztő Bodó Márta. Idei 23. lapszámunk június 7-i keltezéssel jelenik meg, és a jövő hétre már is ajánlok Önöknek János evangéliumából egy kapaszkodót, így szól: Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Így legyen ez velünk, és lássuk, mi mindenről ír a Vasárnap ezen a héten. Hát elsősorban hírt ad a kolozsvári római katolikus teológia kar 30. születésnapjáról, amelyet ünnepélyes keretek között ültek meg a múlt hétvégén Kolozsváron. A világi teológusok, mint hídépítők, ez az írásnak a címe, és olvashatnak arról, hogy az évfordulón ünnepi konferenciát szerveztek, díjakat, kitüntetéseket adtak át, a Szent Mihály templomban szentmisét ünnepeltek a Romániában levő pápai nunciussal, végzettek találkozóját tartották, és kiállítások nyíltak, amelyek most is látogathatóak a kar történetéről, illetve a kolozsvári katolikus egyetemi oktatás történetéről. Hát nagyon tartalmas és nagyon szép, és ugyanakkor nagyon megható ünnepség volt ez. Aki Kolozsváron jár, az a kiállításokat még egy jó ideig megnézheti, én ajánlom figyelmükbe. Ha tovább lapozunk, akkor fókusz oldalainkon ezúttal a Nagyváradi Egyházmegyébe látogatunk, ahol az ott megvalósuló pasztorális irányvonalakról beszélgettünk Böcskei László püspökkel. Az írás összefoglalás címe: Lehetőség, meghívás, összefogás. És szó esik arról, hogy hát mik a hangsúlyok, ugyanis a pasztorációs tevékenységek magja és ereje az ifjúság, a család és a hitoktatás. Így fogalmazott Böcskei László püspök, de olvashatnak aztán arról is, hogy a munkatársakkal hogyan dolgoznak együtt, hogy mik az idei tervek és újdonságok, illetve érdekesség, hogy a kulturális eszközökkel történő pasztorációról is érdekes és megfontolandó gondolatokat találnak ebben a beszélgetésben. Hát azt hiszem, hogy érdekes lehet ez is. Ugyanakkor olvashatnak arról is, hogy a vallás szociológia kutatóinak eredményeit érdemes követni és figyelembe venni, hiszen az egyház jelenét és jövőjét befolyásoló tényezőket emelik fókuszukba. A Valláskutató Intézet szintén Kolozsváron szervezett egy konferenciát május végén, és a javarészt magyarországi előadók köre kiegészült 3 kolozsvári kutatóval, 11 előadás alapján a jelen egyháza előtt álló kihívásokról és hát az esetleges felfrissülésre vagy szemléletváltásra hívó jelenségekről beszélgettek. Ez is egy fontos és érdekes kérdés, érdemes ebbe is beleolvasni. Aktuális oldalunkon részben Szatmárra látogatunk, ahol Hám János püspök örökségéről gondolkoztak és azt ünnepelték. A püspök mielőbbi boldoggá avatásáért ünnepi szentmisét mutattak be a szatmári székesegyházban. És arról is olvashatnak, szintén a szatmári egyházmegyében járunk, hogy ünnepelt a felsőbányai római katolikus közösség, hiszen befejeződött a felsőbányai Nagyboldogasszony templom felújítása. Arról is olvashatnak, hogy a Szentjobbon zajló felújítási munkálatok miatt ebben az évben a nagyváradi egyházmegye papjai és szerzetesei a közös zarándoklatukat ezúttal Nagyszalontára irányították, ahol Szent István király erekéi átvitelének ünnepén szent misét mutattak be, és hát mondhatni megmutatták magukat a Hajdúváros hívei előtt is, hogy ott is erősítsék a katolikusok helyzetét és a helytállásban segítsék őket. Olvashatnak egy rövid beszámolót arról, hogy Nagyváradon kilakoltatták Fejes Rudolf Anzelm premontrei apátot, Várad-hegyfoki prépost, prelátust. És a továbbiakban a Temesvári Egyházmegyében látogatva arról olvashatnak, hogy a Egyházmegyében lévő egyházi mozgalmak tagjai közösen vettek részt szentségimádáson és szentmisén, amelyet tanúságtétel követett. Kitekintő oldalunkon is fontos témával foglalkozunk, Magnifica Humanitas, a csodálatos emberiség, ez 14. Leó pápa első enciklikájának címe, és ő a katolikus egyház társadalmi tanításának fényében vizsgálja a mesterséges intelligencia korszakának kihívásait. Elmondom azt is, hogy hát sokan csak ott ragadtak le, ott arra figyeltek fel, hogy a mesterséges intelligenciáról esik szó ebben a pápai üzenetben, de a legfontosabb az, hiszen jelenlegi pápánk nem véletlenül választotta pápai nevét a Leót, hiszen elődje 13. Leó volt az egyház szociális tanításának a megfogalmazója és a nagyon fontos promoválója, és ezt a tudatosságot, ezt az irányvonalat kívánta már a névválasztásával is jelölve követni jelenlegi pápánk, úgyhogy ebben az enciklikában nagyon fontos arra figyelnünk, hogy az egyházi társadalmi tanításról miket mond jelen pillanatban a pápánk. Ő azt javasolja, hogy a hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja vezessen minket, hogy őrizzük meg az embert az átalakulásban, és dinamikus az evangéliumhoz hű gondolkodást kér és javasol, ugyanakkor azt is, hogy a technológia ne kevesek kezébe összpontosuljon. Hát ezek minket is érintő kérdések, még akkor is, ha kis emberek vagyunk, és mindig úgy gondoljuk, hogy mi nem befolyásolhatunk ilyen nagy dolgokat, azért azt mi is vallhatjuk, és ezért imádkozhatunk, és ezt fontosnak tarthatjuk, hogy aki Isten nevét használja a terrorizmus, az erőszak vagy a háború igazolására, az elárulja Isten arcát. Ugyanakkor kitekintő oldalunkon 5 feldolgozási javaslatot is közlünk, amit az enciklika jobb megértéséhez, egyáltalán a megértéséhez, a megismeréséhez ajánlanak plébániai közösségeknek, és bárkinek, aki ezzel a témával szeretne tényleg találkozni és érteni, hogy a pápa mi fele terelget minket, mit szeretne nekünk elmondani. Lelkiség oldalunkon is 14. Leó pápával, az ő katekézisével találkozunk. A hagyomány a fejlődést is megköveteli a liturgia terén, ez az írás címe, hiszen arra emlékeznek bizonyára, hogy a pápai katekéziseket most a II. Vatikáni zsinat témáinak és dokumentumainak szenteli Leó pápa, és így a Sacrosanctum Concilium Konstitúció, a liturgiával foglalkozó zsinati konstitúció az, aminek mentén a jelenlegi egyházi életet próbálja magyarázni. Lelkiség oldalunkon ezúttal jezsuita forrást találnak Pakot Géza tollából, a Szentlélek vezetésével ez a címe, és mint minden héten útravaló kérdést is találnak, és ezt itt elmondom a hallgatóknak is, mert mindenki számára bizony megfontolandó, hogy megengedem-e Istennek, hogy vezessen, hogy ő vezessen. Liturgikus hétoldalunkon megtalálják a vasárnapi örömhírt, az évközi 10. vasárnap evangéliumának magyarázatát, Jól csak a hitével lát az ember címen, Olasz Béla székelyudvarhelyi segédlelkész tollából, és ezúttal Portik Noémi Clarissa nővér, a nagyon híres Salvador Dali vallásos témájú festményével, az utolsó vacsora szentségével foglalkozik. Érdekes és érdemes ezt olvasni. És természetesen megtalálják a hét szentjét, illetve mint minden héten visszatekintőt találnak, humorsorokat, rejtvényt, a kultúra rovatunkat, és megtalálják a életmód rovatunkban többek között az egészség sarkot, ahol mindenkit érintő egészségi problémákról olvashatnak. Ugyanakkor pedig emberközelben rovatunkban ezúttal Heinrich Andreával, a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Liceum magyar tanárával beszélgetett Ciple Hanna Gerda. Tanárnak lenni valójában csapatmunka, ez a beszélgetés címe. És a témákból még nem fogytam ki, hiszen a Vasárnap Katolikus Heti Lap ezen a héten is sok érdekes témát hoz önök elé, de műsoridőnk fogytán azt tudom javasolni, hogy olvassák el a nyomtatott lapot. Ezzel is azt hiszem, hogy egy közösségbe kapcsolódunk, és hát hitünket éltetjük, úgyhogy én csak arra kérem a hallgatókat, hogy legyenek vásárlói, előfizetői és mindenek előtt olvasói vasárnapnak, amelynek heti lapszemléje végén búcsúzik önöktől a szerkesztő Bodó Márta. Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emesét hallják. Zenés köszöntünk veszi kezdetét, melynek keretében felköszönthetik ismerőseiket, barátaikat, rokonaikat, mindazokat, akik ma névnapot, születésnapot, házassági évfordulót vagy bármilyen más jeles eseményt ülnek. Hívhatják a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számot. Mai napon a szintiák és a norbertek ünneplik névnapjukat. A szintiak görög mitológiai név, Artemis istennő mellékneve. Jelentése: Kyntosz hegyén született. A Norbert az germán eredetű német névből származik, jelentése: észak plusz fényes, híres. Holnap pedig a Róbertek ünneplik névnapjukat, szóval kedves hallgatók, lehet köszönteni a Norberteket és a Róberteket a mai nap folyamán. Nem választottam dalokat, hogyha kedves hallgatók szeretnének valamit meghallgatni, akkor bátran kérjenek, ha nem, akkor majd, ami esik úgy puffan, ahogy szokták mondani, majd olyan dalokat rakok be, amit lehet, hogy nem ismernek, nem hallottak, vagy rég nem hallottak, de kedvelnek. Tartsanak velünk ebben a közel 40 percben.

És egyébként felhívom a figyelmüket, hogy holnap nem lesz zenés köszöntő, mivel fél egytől Lázár falváról fogunk búcsú szentmisét közvetíteni, úgyhogy akit holnap szeretnének köszönteni, azt ma köszöntsék, mert holnap nem lesz zenés köszöntő.

Úgy látom, hogy sajnos nincsenek hallgatóink a vonalban, ezért zenélünk egyet, remélem addig bátorságot merítenek és csörögnek majd. Küldök egy nagyon szép dalt, lehet, hogy nem is hallották még.

Hát kedves hallgatók, nem tudom mi lehet, mert nem csörög a telefonunk, illetve a kedves hallgatók nem hívnak. Akkor zenéljünk tovább. Úgy látom, hogy ma valamiért nincsenek betelefonálók.

0: Haló, haló!
1: Mit értessék az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Csenna keresztúron szeretném köszönteni a Lélekutakon ima csoport összes tagját. Az összes dallal, ami elhangzik a mai napon. Áldott szép délután kívánok mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a hívását.

0: Halló, halló!
1: Halló, Jézus és Mária neve, dicsértessék!
0: Köszönjük, babács!
1: Köszöntöm a szeretett drága jó műsorvezetőt, Emesét, és minden kedves hallgatót. Hát jelenleg itt vagyok Somjon, és várjuk, hogy jöjjenek a kedves zarándokok, akik szeretettel imádkoznak és végeznek Szent Jónást. A mai napon, hát mivel június, a Jézus szíve hónapja, a Szent Szív üdvözletével köszöntöm a szeretett hallgatókat. Jézus édes szívét szeretve imádjuk, isteni szeretetét szívünkbe fogadjuk. Mint az ő követői, legyünk a szív emberei. A hit erős bizalommal, a hit igaz kitartással hozzáfűz Szent Szívéhez, az igazi örök szeretethez, mint az ő követői, legyünk a szívemberei, a remény, mely minket kitartásra buzdít, megnyugtat, a Szent Szívhez vezet útat, a remény, mely megerősít, ragyogtatja a vándor utat, mint az ő követői, legyünk a szív emberei. A szeretet már szívéből fakad, a szeretet már csak tőle fog sugározhat. Általuk másokat boldogít, a szeretet sugárra, jóságra buzdít. Mint az ő követői, legyünk a szív emberei. A sok szenvedő, síró ember, összetörődött sok testvér, szeretetének által emelkedhet föl, a mi szeretetünk által is emelkedhet föl. A vigasztalás kutyfejének legyünk követői, legyünk mindig a szív emberei. Köszönöm a figyelmet, a drága Szűzanya és Jézus Szent Szíve legyen mindannyiukkal.
0: Köszönjük mi is a hívását, eltett szép napot kívánunk!

Haló, haló. Haló, köszöntöm a kedves hallgatót. Haló. Tessék beleszólni a telefonba. Sajnos nem tudom, miért nem válaszol a kedves hallgató.

0: Haló, haló. Haló. Megkérem szépen, tessék beleszólni a telefonba, mert visszahallom magamat.
1: Haló, haló.
0: Tessék mondani, hallgatjuk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nem tudom, mert nekem itt énekelnek.
0: Nem énekel senkit, élő adásba tetszik lenni. Tessék mondani.
1: Egy mindennapos hallgató vagyok, és szeretném meghallgatni az éneket, Jézus szívét, Jézus szíve szeretlek én. Családom részére. Gyöngyi vagyok, köszönöm szépen.
0: Köszönjük mi is a hívását.

0: Haló, haló.
1: Még ötvesek, és üdvök.
0: Minden rekelme.
1: Szeretném kérni az ötösszámokat édesanyámnak, Gál Annának, mivel holnap keresztanyámnak jelentén Erdély Máriának születésnapja. Boldog születésnapot kíván testvére Panni és fia Kimi, összes Roberteknek, vannak egy néhányan. 10. a Margitoknak, 11. elfelejtettem a Barnákat, Erdély Barnának, Gelencére. Az összes gelencei rokonságnak, már a rádió dolgozójának, minden arabi ismerősnek. Imre voltam arabról.
0: Köszönjük a hívását, áldott szép napot!

0: Haló, haló.
1: Haló, haló. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjem.
1: Iszkai Erzsike vagyok, Csíkszeredából. Hát nincs semmi olyan ünnepünk, de mivel a két kicsi unokám itt ül a telefon mellett, fogja a kezükbe, soha tettem nekik a Mária Rádióra, hogy hallgassák egy kicsit. Ezért őköt szeretném köszönteni, Dávidot és Botit. Évzáró érkeztével kívánok nekik jó vakációt, jó pihenést, sok sikert az iskolába. Dávid most volt első áldozó. Kívánok neki minden jót, hogy egy élethez zárja a szívébe a kis Jézust. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál nemese, Isten áldjon, szép vasárnapot, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, szintén kívánok szép hétvégét, és gratulálok az unokákhoz. Remélem, hogy boldogok a nagymama mellett most. Halló, halló!
2: Halló, halló, dicsertessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjön!
2: Egészség, békesség, erős kitartás, hűség munkájukra a Mária Rádió minden dolgozójának. Nagy szeretettel köszöntöm Gergyi Alfalba, Nagy Tamás unokámat, aki 8 osztályt elvégezett, tovább neki a nagybetűs életben. Sok szerencsét és minden álma valóra váljon, életét, sikert, koronázza, ezt kívánja, sem azt várja, mamája, dicsertes. Azt a dalt szeretném, ajtót előtt állok zörgetőt. Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Haló, tisztítessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenek.
1: Én is szeretném köszönteni, ha már van alkalom, azokat a Margitokat, amelyek a jövő héten ünnepelik négy napig ott. László Margit nénike Seredába köszöntöm, már sokszor hallom a hangját, a Mária Rádióban nem ismerjük egyik a más. Még szeretném köszönteni a sógornőmet, Pál Valériát, hogy a Jóisten adjon neki még egészséget, mert rá van amputálva a lába, és adjon türelmet az elviseléséhez. Még szeretném köszönteni két testvéremet, a családomot, unokáimot, s a dédunokáimot, s a szomszédokat, s a jó tevő embereket is. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Mindörökké, amen.

Végezetül a zenés köszöntünk, utolsó dalaként küldök egy szépet kedves hallgatóknak, és ezzel zárjuk a mai köszöntőnket. Hallgassák szeretettel!

Most pedig egy rövid műsor ismertető következne. Hamarosan a medjugorjai üzenetet hallhatják, majd ezt követően ima szándékaikat fogadom, 3 órakor pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 15 perctől vasárnapi örömhírrel számít figyelmükre Csészér Imre Erzsébet bányai plébános, majd 15:30-től Et resurrexit tertia die című műsorunkat hallhatják Lukovics Milán szerkesztésében, majd ezt követi 4 órakor a Ferences mozaik, a Vatikáni Rádió műsorát 16 óra 35 perctől hallhatják, majd 5 órakor átkapcsolunk a Csíksomolyi Kegytemplomban, ahonnan a szokásos Mária köszöntőt közvetítjük. Holnap vasárnap 00:30-től lesz Szent Mise, mégpedig Lázár falváról búcsú Szent Misét közvetítünk, illetve délután 6 órától Szatmárnémetűből a Kálvária templomból közvetítünk Szent Misét.

Drága gyermekek, a magasságbeli jóságában engem ad nektek, hogy a béke útján vezesselek benneteket. Sokan válaszoltak és imádkoznak, de sok teremtménynek nincs békéje, és nem ismerték meg a szeretet Istenét. Ezért kicsi gyermekek, imádkozzatok és szeressetek, alakítsatok imacsoportokat, hogy a jóság

imádságra buzdítson titeket. Veletek vagyok, és imádkozom megtérésetekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. október 25-i üzenetet hallották.

Szeretettel köszöntöm újból a kedves hallgatókat, ima szendékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon. A Mária Rádió oldalán keresztül pedig szöveges üzeneteiket is elküldhetik.

0: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testvéremért, hogy ne romoljon az állapota, tudjon pihenni éjszaka. A mai nap imáit felajánlom hálából a szűzanyának, a kapott kegyelmekért, családomért, gyermekeimért, szentlélek vezetéséért, a helyes útra, káros szenvedélyek elhagyásáért. Haló, haló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
1: Tessék hallani?
0: Tessék mondani!
1: A rózsafűzét, a semmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a család békességért, a gyermekem lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a gonosz emberekért, és a lábom gyógyulásáért, a látásomért, a bűneim bocsánatáért, és az egész testvéreimért, a halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, dicsértessék a és a háború megszűnéséért, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen!
0: Mindörökké, amen.

0: Alo, alo.
1: Alo, alo. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Én is ezt az irgalmasan rózsafűzérét és az esti misét fel szeretném ajánlani, mivel hónap lenne házasságunk 46. évfordulója, de sajnos, hogy ha egyedül maradtam a férjem lelkesedését és az én testi lelki megnyugvásomért, a halottaknak adjon nagyon Isten örök nyugodalmat, nekünk egy kicsi egészséget, békességet. Isten fizesse, Jézuson bízom benned, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Dicsértet. Biztos.
0: Mindörökjön meg.
1: Én is felajánlom azért, a papjainkért, a kiskapokért, és a szomszédjaimért, akik minden nap besegítnek, ma idős vagyok, krónikus beteg, minden napért felajánlom az imát, érték, és a közös halottjaimért, amelyek Tomáton, Jugusznak, és még a komasszonyaimért is, mert ők is ott alusszal körök állnak ott. Dicsértessék az Úr Jézus önökért is, de önökkel imádkozok mindig.
0: Köszönjük a hívását és az imáját is, maradjon velünk.

Haló, haló. Haló, itt a Mária Rádió. Haló, köszöntöm a kedves hallgatót. Haló, haló. Tessék beleszólni a telefonba, élő adásba van.

0: Halló, halló.
1: Halló. Halló.
0: Tessék mondani.
1: Halló.
0: Tessék mondani, halljuk Önt.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket, és ezt az irgalmasság rózsafüzérét fel szeretném ajánlani testvéreim lelki nyugalmáért, férjemért, szüleimért, testi-lelki gyógyulásaért, bűneink bocsánatáért és békéért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.

0: Halló, halló!
1: Dicsértetek az Jézus Krisztus!
0: Mindörökjön!
1: Ezt a rózsa fűzétének elimádkozott, és szeretném ajánlani, ha lábolok, akkor is kegyelmek itt a boldogságos üzenyának és semennyi atyának. Továbbá kérem a boldogságos üzeny közben járását, gyermekem gyógyulásáért. A mennyi atyától pedig kérem, hogy érítsen meg gyógyító kezeivel, hogy a gyermekem meggyógyuljon. Még imád szeretnék kérni az ő munkahelyét, az ő kollégáért, az ő főnökeiért. Isten fizess, hogy meghallgattak, bejutottam. Áldott szép délután kívánok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Önnek is kívánunk egy áldott szép délutánt. Kedves hallgatók, ennyi fért bele az ima szendék fogadás műsor idejébe. Hívjuk önöket, kapcsolódjanak hozzánk, és imádkozzunk hamarosan együtt.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Nagy szeretettel köszöntöm a drága jó testvéreket. Elmélkedjünk évközi 10. vasárnapjának evangéliumi részéről, amely Szent Máté könyvéből hangzik el. Abban az időben, amint Jézus tovább haladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá, kövess engem. Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál, Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és megkérdezték tanítványait. Miért eszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt, nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot várok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvérek, egy sokgyermekes édesanyától megkérdezte egy alkalommal egy ápolónő. Sok gyermeke közül melyiket szereti a legjobban? Az édesanya felelete a következő volt. A beteg gyermeket, amíg meg nem gyógyul, s a távol lévőt, míg haza nem tér, mert annak van szüksége leginkább a szeretetre, aki szenved, vagy aki messze van az otthon biztonságától és oltalmától. Hasonló módon cselekszik velünk is az Isten, akit mi mennyei atyánknak nevezünk. Leginkább arra figyel oda, akinek szüksége van segítségre, és ezt el is ismeri. A mennyei atya csak azon tud segíteni, aki hagyja. Hiszen sokan vannak, akik segítségre szorulnak, de gőgösségükben ezt nem akarják beismerni. Isten senkire sem kényszeríti rá magát, az ő szeretetét, de mindenkinek felkínálja. Erről tanúskodik a mai evangélium is. Testvéreim, a mai evangéliumi szakasz rövid, mégis rendkívül gazdag üzenetet hordoz. Hallottuk, hogy Jézus elhaladt egy vámhivatal mellett, meglátott egy embert, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá, kövess engem. És Máté felkelt, és követte őt. Ez a néhány szó egész életét megváltoztató erővel hangzik el. Nem hosszú beszéd, nem részletes magyarázat, hanem egy meghívás. Jézus megszólítja Mátét, és Máté válaszol. A történet első fontos üzenete az, hogy Jézus meglátja Mátét. A tömeg valószínűleg csak egy vámos látott benne. Egy olyan embert, akit megvetettek, elutasítottak. A vámosok a római megszállók szolgálatában álltak, ezért sokan árulónak tekintették őket. Jézus azonban nem a múltjába látja, nem a bűneit, nem az ember véleményét. Ő az egyszerűen az embert látja. Milyen vigasztó lesz számunkra, mert gyakran mi is címkéket ragasztunk egymásra. Egy hibája alapján ítélünk meg valakit. Egy rossz döntése alapján határozzuk meg egész személyiségét. Jézus másként tekint az emberre. Ő meglátja bennünk azt is, amit mi magunk talán nem is látunk. Amikor kudarcot vallunk, amikor vétkezünk, amikor eltávolodunk Istentől, Jézus akkor sem mond le rólunk. Bennünket néz. A mai evangélium azt üzeni, hogy Isten tekintete nem a múltunkon időzik, hanem a jövőnket keresi. Jézus ezt mondja neked is, testvérem, kövess engem. Ez a kereszténység lényege. Máté válasza azonnali, nem alkudozik, nem kér haladékot, nem mondja, hogy majd egyszer, hanem rögtön felkel és követi Jézust. Mindnyájunk életében vannak pillanatok, amikor az Úr hív. Ez lehet egy szentmise, lehet egy betegség, lehet egy öröm, lehet egy váratlan találkozás, lehet egy szentírási idézet, egy mondat. De az a kérdés, hogy meghalljuk ezt a hívást. Sokszor úgy gondoljuk, hogy majd később változunk meg, majd később imádkozok többet, majd később békülök ki azzal, aki engem megbántott, majd később kezdek új életet. De ne felejtsük el, hogy Isten mindig a jelenben, mindig a mai napon szólít meg minket. Az evangélium külön kiemeli, hogy Máté felállt a vámasztal mellől. Ez nem csak fizikai mozdulat, hanem nagy lelki jelentősége van. Felállni annyit jelent, mint kilépni a régi életből,
ott hagyni azt, ami eddig fogva tartott, ott hagyni a bűnt, ott hagyni a megszokásokat, ott hagyni a kényelmet. Drága jó testvérek, a keresztény élet folyamatos felállás. Minden nap újra fel kell állnunk a bukásainkból, a csalódásainkból, a közömbösségünkből, a lelki fáradtságunkból. Isten nem azt várja, hogy soha ne essünk el, hanem azt, hogy mindig és mindig újra és újra felálljunk. A következő jelenet még meglepőbb. Jézus Máté házában vacsorázik. Sok vámos és bűnösül vele egy asztalnál, a farizeusok ezt látva megbotránkoznak. Számukra a vallásosság elkülönítést jelentett. Jézus számára azonban a vallásosság szeretetet jelent. Nem fél a bűnösöktől, nem kerüli őket, nem taszítja el őket magától, hogy ti rossz emberek vagytok, hanem közel megy hozzájuk. Ez az evangélium egyik legszebb üzenete, hogy Isten nem távolodik el a bűnös embertől. Éppen ellenkezőleg közeledik hozzá. Az egész Szentírás erről szól. Isten keresi az embert. Keresi Ádámot, keresi az elveszett bárányt, keresi a tékozló fiút, keresi Mátét, keres bennünket is, keres téged is, drága jó testvérem. A farizeusok kérdése így hangzik. Amikor látják, hogy Jézus kikkel ül le az asztalhoz, miért eszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Ez a kérdés ma is nagyon aktuális, mert mindnyájunkban ott rejtőzik ez a farizeusi lelkület, amikor másokat lenézünk, amikor ítélkezünk, amikor úgy gondoljuk, hogy mi jobbak vagyunk a másik embernél, amikor megfeledkezünk saját gyengeségeinkről, és a másik ember gyengeségét felnagyítjuk, kibeszéljük. A gőg az egyik legveszélyesebb lelki betegség, mert bezárja a szívet Isten kegyelme előtt. Az alázatos ember tudja, hogy ő is Isten irgalmából él, hogy ő sem tökéletes, hogy ő is rászorul a megbocsájtásra. Ezért tud irgalmas lenni másokkal. Jézus válasza, amit a farizeusoknak mond, az örökre szól. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Micsoda csodálatos kép, testvéreim! Jézus az isteni orvos, mi pedig betegek vagyunk, hiszen a bűn sebei mindnyájunkban ott vannak. Sebzett a szívünk, sebzett a lelkünk, de Jézus nem azért jött, hogy elítéljen, hanem hogy meggyógyítson. A tisztességes, becsületes orvos nem haragszik a betegre, nem bünteti, hanem meg akarja őt gyógyítani. Ilyen a mi orvosunk, ilyen a mi Krisztusunk, ilyen az ő szeretete. Nincs olyan bűn, amelyet Isten ne tudna megbocsájtani annak, aki őszinte szívvel meg akar térni. És az evangélium csúcspontja Jézus ezen szavaiban csúcsosodnak ki. Irgalmasságot várok, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Isten számára a szeretet fontosabb, mint egy külső vallási cselekedet. Az ima fontos, a bőjt az fontos, a templomba járás fontos, de mindez akkor válik igazán értékessé, ha a szeretetünkkel párosul ez a vallásos cselekedet. Az irgalmasság a keresztény élet szíve, testvérei. Irgalom a családban, irgalom a házastárs felé, irgalom a gyermekek felé, irgalom az idősek felé, irgalom azok felé is, akik megbántottak bennünket. Máté története ma is folytatódik. Minden megtérésben, minden gyónásban, minden újrakezdésben Máté története folytatódik. Valahányszor egy ember meghallja Jézus hívását, ugyanaz történik, mint 2000 évvel ezelőtt. Az Úr ma is azt mondja, kövess engem. Nem csak nekünk papoknak, nem csak a szerzeteseknek, hanem mindenkinek. Mondja az édesapáknak, a családapáknak, mondja az édesanyáknak, a családanyáknak, mondja az idős embereknek, mondja a fiatalnak, mondja a betegnek, mondja a magányos embernek, egy szóval fogalmazva, mondja mindnyájunknak, kövess engem. Drága jó testvéreim! A mai evangéliumban hallhattuk, hogy Máté találkozik Jézussal. Egyetlen találkozás elegendő volt ahhoz, hogy megváltozzon az élete. Kérjük ma a kegyelmet,
hogy mi is meghalljuk Krisztus hívását, hogy engedjük neki meggyógyítani lelki sebeinket, hogy ne ítélkezzünk, hanem irgalmasok legyünk, hogy felismerjük azt, hogy mi is a mennyei orvos betegei vagyunk. És amikor az Úr megszólít bennünket, legyen bátorságunk úgy válaszolni, mint Máté, felkelek és követlek téged, Uram. Kérjük az Urat, álljon meg mellettünk, nézzen a lelkünk mélyére, lássa meg bennünk a sérült, céltalan lelkeket, vállaljon közösséget velünk, és ezáltal fordítsa meg a rossz felé haladó életútunkat, vigyen vissza a jó útra. Mi pedig ígérjük, hogy tehetségünket, képességeinket országának szolgálatába állítjuk, és életünket Isten dicsőségére és embertársaink javára kamatoztatjuk, amíg az Úr nekünk időt ad. Szeressük egymást, gyerekek. Amen. Köszönöm a drága jó testvéreknek, hogy ez alkalommal is meghallgattak. Kívánok egy áldott szép napot, jövő hétre jó munkát, jó pihenés, jó tanulást, és Isten éltesse, akik névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepel. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Hogyan ábrázolja Krisztus feltámadását a zene, vagy azokat a hullámokat, amelyeket az emberi lélekben vet, a Krisztusban hívő közösségében, vagy az emberi történelem évezredeiben? Kedves hallgatóim, én Lukovics Milán vagyok, és ennek a kérdésnek a körüljárásához 34 énekkarra, zenekarra komponált miséből választottam egy rövid részletet, egy-két perces szakaszokat, mindegyikből a krédó tételből, a hiszek egyből, azokat a sorokat, hogy harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Következő zeneszerzőnk Antonio Salieri olasz származású volt, de életének nagy részét Bécsben töltötte, a bécsi opera karmestere és udvari zeneszerző volt. 1750-től 1825-ig élt. Maga korában híres zeneszerző volt, ma a nevét inkább Mozarttal kapcsolatban ismerjük. Puskin darabja, Mozart életéről készült film, és szóbeszédek kapcsán az a sajnálatos rágalom kapcsolódik a nevéhez, mint hogyha ő mérgezte volna meg Mozartot. Mozart maga arra gyanakodott, hogy megmérgezték, fiatalon halt meg. Salieri több mint 30 évvel élte túl Mozartot. Valójában csodálta Mozartnak a művészetét. Salierivel kapcsolatban időskori elbutulásról is beszéltek, és valóban halála előtt nem sokkal ő maga vádolta magát, hogy részese volt Mozart halálának. Mozart fia sem hitte el ezt a teóriát, illetve Salieri világosabb pillanataiban kijelentette, hogy ez nem igaz, ez rágalom. Itt az ideje, hogy zeneszerzőként is megismerkedjünk Antonio Salierivel, aki a maga korában egy befutott ember volt, nem volt oka arra, hogy ő Mozartra féltékenykedjen, és pedagógusként is jelentős tevékenységet fejtett ki, hiszen tanítványa volt Beethoven, Schubert és Liszt Ferenc is.

A Máté evangélium mindössze 5 versben számol be a tanítványoknak a feltámadt Jézussal való találkozásáról. Ez Galileában történik, amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan előzőleg kételkedtek. A feltámadt Jézusnak a látványa az nagyon beszédes és nagyon fenséges lehetett, hogyha leborultak a földre. Máté evangélista külön megjegyzi, hogy néhányan kételkedtek. Azt gondoljuk, hogy a kételkedés az a mikorunknak a kiváltsága, a modern ember kételkedik, de épp így kételkedtek az apostolok is. Kételkedni szabad. A kételkedésre az igazság keresése a megoldás. Érdekes az, hogy Jézus meg is szólal, bár a látványa is nagyon beszédes lehetett, de feljegyez a Máté evangélium néhány mondatot, amit Jézus mondott, és ez pedig voltaképpen a missziós parancs. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Érződik, hogy ebben már benne van az ősegyháznak a gyakorlata és a tapasztalata, hogy Jézus velük van. Mégis 3 mozzanatot tartalmaz Jézusnak a parancsa, tegyetek tanítványommá minden népet. A kereszténység küldetése univerzális, minden történelmikor, minden társadalom, minden nép, minden nyelv számára érvényes. Tegyetek tanítványommá, Jézus így ebben az egyes szám első személyű birtokos szerkezetben fogalmaz, tehát a Krisztushoz csatlakozó ember az nem egyszerűen egy szervezetnek a tagja lesz, hanem személyesen Jézus tanítványa. Ez a keresztény embernek a helyzete. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Ez a keresztény erkölcs, az életvitel. És a kettő közé beékelődik a keresztelési parancs. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Jézus nem egyszerűen csak egy szervezetet alapít, nem csak erkölcsi követelményeket fogalmaz meg, hanem kegyelmi segítséget, isteni segítséget is ad ahhoz, hogy a parancsát végre tudjuk hajtani itt a földön. Az egyházhoz tartozni vagy megkeresztelkedni éppen ezért nem csak egy értékválasztás, vagy nem csak csatlakozás egy szervezethez, hanem ennek az isteni kegyelemnek a kérése is. Enélkül nem tudjuk megvalósítani Jézusnak a parancsát, olyan magasra helyezte a mércét, hogy annak az elérése csak ezzel az isteni kegyelemmel együtt lehetséges. Hasonlóképpen ez szükséges ahhoz, hogy elérjük az üdvösséget. Sokszor támad vita azzal kapcsolatban, hogy mondjuk egy gyermeket megkereszteljenek-e vagy ne, elveszi-e ez tőle a szabad döntésnek a lehetőségét. A helyzet az, hogy a kereszténység nem csak döntés, hanem isteni kegyelem is. Azért kereszteljük meg a gyermeket, hogy ennek az isteni megszentelő és segítő kegyelemnek a hullámain, ennek a felhajtó erejével élhesse az életét. Ettől függetlenül az, aki meg van keresztelve, láthatjuk, hogy sok esetben könnyedén elfordul a hittől. Tehát a keresztség nem veszi el a döntésnek a szabadságát. Azonban akit nem keresztelnek meg, az sokkal kisebb arányban talál utat később a hithez. Tehát inkább az veszi el a szabadságát, hogyha nem keresztelik meg, nem pedig az, hogyha a csecsemőkorban megkeresztelve mélyre eresztheti a gyökereit az egyháznak a hitében. Wolfgang Amadeus Mozart, a következő zeneszerzőnk 1756-tól 1791-ig élt. Sok zeneszerző volt rá hatással, Johann Christian Bach, majd Johann Sebastian Bach, Haydn, Handel egyaránt, de mégis egészen eredetit alkotott hangszerelésben, műveit mély érzelmekkel telítette, szomorú zenéje is gyönyörködtet, mondhatnánk azt is, hogy a könnyei is csillognak. Operáinak zenéje, a cselekménynek a drámáját, a szereplőknek a lelki világát egyaránt hitelesen fejezik ki, egyházzenei művei is jelentősek, rövid élete alatt hihetetlen sok darabbal ajándékozta meg a világot.

Az Emmauszi tanítványok története úgy kezdődik, hogy Jézus hozzájuk szegődik, megkérdezi, miről társalogtok itt az úton, és ők a szomorúságtól megállnak. Azt mondja Kleofás, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban. A tanítványok a saját álmaikat is siratták, természetesen Jézust is, önmagukat is féltették, sőt, úgy emlékeznek vissza, hogy az asszonyok híradása húsvét vasárnap reggel Jézus feltámadásáról megzavarta őket. Fölvillant egy pillanatnyi remény, ami utána szerte foszlott. Még mélyebbé vált a gyász. Ebben a lelki állapotban van velük Jézus, Kleofás a rokona lehetett az evangéliumok leírása szerint, és a rokonai nem nagyon hittek Jézusban, erről más beszámolók is tanúskodnak. Tehát Jézus ezeket a rokonait is meglátogatja, hogy megörvendeztesse őket, megnyerje őket a feltámadás örömének. Kleofásnak erre a kiáltására, hogy te vagy az egyetlen idegen, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban, Jézus azt válaszolja, hogy miért, mi történt. Döbbenetes ez a kérdés, vajon milyen lehet a feltámadásnak az öröme, boldogsága, mely három nap elteltével így feletteti a kereszthalálnak a gyötrelmét. Jézus úgy teszi fel a kérdést, hogy miért, mi történt, mint aki már réges-rég túl van ezen, már rég elfelejtett és megbocsájtott mindent, és a feltámadás boldogságától ragyog. Karl Maria von Weber következik, a német romantikus opera nagy úttörője, sokak által csodált zeneszerző, 1786-tól 1826-ig élt, tehát nem egészen 40 év adatott neki. Édesanyját korán elveszítette, és ő maga is egész életében gyenge egészségű volt, Londonban halt meg.

Emmaus felé haladva Jézus azt mondja a tanítványoknak, ti oktalanok, milyen nehezen hiszitek mindazt, amit a proféták jövendöltek. Hát nem ezeket kellett elszenvedni a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe, aztán Mózesen kezdve valamennyi profétánál megmagyarázta, ami az írásokban róla szól. Jó lett volna hallgatni ezt a magyarázatot, de az evangéliumokban található megnyilatkozásai alapján úgy rekonstruálhatjuk, hogy Jézus azt fejtette ki nekik, hogy nem történt semmi különös. Az ember újra és újra visszautasítja Istennek a közeledését. Isten mindig megpróbálja az embert valahogy megnyerni, a bizalmát visszaszerezni, magához békíteni az embert, de az ember erre mindig elutasítással reagál. Ennek kellett most is bekövetkeznie, ezért ölték meg Jézust, de Isten ezen nem háborodik fel, nem sértődik meg, hanem elhatározta azt, hogy végképp az emberrel marad, az ember iránti barátságát,

Semmiféle gonoszság vagy igazságtalanság nem tudja letörni. Kedves hallgatóink, Et Resurrexi Tercia Die sorozatunk harmadik részét hallották, Lukovics Milánt a mikrofonnál, sorozatunk folytatódik, tartsanak akkor is velem.

Ferences Mozaik, itt a Mária Rádióban. A műsor szerkesztője és vezetője Urbán Erik Ferences atya. Assisi Szent Ferenc, levél egy miniszterhez, részlet. En miniszter testvérnek, az Úr áldjon meg téged. Lelked állapotával kapcsolatban azt mondom neked, amennyire tudom, hogy mindazt, ami akadályoz az Úristen szeretésében, és mindenkit, testvéreket és másokat, akik akadályt gördítenek utadba, még ha mindjárt meg is vernének, kegyelem gyanánt kell felfognod. És így akard, és nem másként. És tedd ezt az Úristen és az irántam való igazi engedelmességből, mert biztosan tudom, hogy ez az igazi engedelmesség. És szeresd azokat, akik így tesznek veled, és ne kívánj tőlük semmi mást, mint amit az Úr ad neked. És ebben szeresd őket, és ne kívánd, hogy jobb keresztények legyenek. És ez többet jelentsen számodra, mint a remete élet. Abból akarom megismerni, szeretete igazán az Urat és engem, az ő szolgáját és a tiédet, hogy megteszed-e ezt. Nevezetesen, hogy ne legyen olyan testvér a világon, akinek bármilyen súlyosan is vétkezett, miután szemedet látta, és irgalmat kért tőled, irgalmat nélkül kelljen távoznia. És ha nem kér irgalmat, neked magadnak kell megkérdezned tőle, nem kíván-e irgalmat nyerni. És ha utána ezerszer vétkezik is szemed láttára, szeresd őt jobban, mint engem, hogy ezzel az Úrhoz vonzad őt. Légy mindig könyörületes az ilyenekhez. És alkalom adtán közöld a guardiánokkal is, hogy eltökélt szándékod így cselekedni. A megbocsátás nyelvtana, Assisi Szent Ferenc öröksége. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. Mai műsorunkban a testvériség, a megbocsátás és az irgalom témájáról gondolkodunk Assisi Szent Ferenc tanításának fényében. Elmélkedésünkben egy olyan levélből indulunk ki, amelyet Ferenc egy rendi elöljáróhoz írt, és amely évszázadok múltán is megrendítő erejű üzenetet hordoz. A levél egyik mondata így hangzik. Ne legyen a világon egyetlen testvér sem, aki annyit vétkezett volna, amennyit csak vétkezhetett, és aki miután látta a te szemeidet, úgy távozzon el tőled, hogy ne találkozott volna irgalmas megbocsátásoddal. Különös mondat ez. Nem azt mondja, hogy a bűn nem számít. Nem azt mondja, hogy minden következmény nélkül maradhat, hanem azt mondja, ne a mi szívünk legyen az a hely, ahol végleg bezárul az ajtó. Amikor konfliktusokra gondolunk, gyakran nagy viták, látványos összeütközések jutnak az eszünkbe. Pedig a közösségeket nem mindig a nagy viharok veszélyeztetik leginkább. Sokkal inkább veszélyt jelentenek a közösségeink életére a mindennapi repedések. Egy félreértett mondat, egy ki nem mondott sérelem, egy régi konfliktus, amelyet mindenki ismer, de senki sem nevez néven. Közösségeinkben, családjainkban, plébániáinkon, vagy akár a szerzetesi közösségekben is jelen lehetnek olyan láthatatlan falak, amelyek generációk között húzódnak. Máskor kulturális különbségek, eltérő neveltetés vagy különböző látásmódok okoznak feszültséget. Nem egyszer etnikai vagy társadalmi különbségek is akadályt emelnek emberek közé. Azonban a legnagyobb veszély talán nem is maga a különbség, hiszen a különbözőség gazdagság lehet, gazdagságot rejt magában.
Igazából a veszély akkor kezdődik, amikor nem beszélünk a sérelmeinkről, nem beszélünk a régi konfliktusokról, amikor elhallgatjuk, ami fáj nekünk, amikor a fájdalmak csendben ülepednek le a szívünk mélyére, amikor a hallgatásból a falak épülnek. Sok közösség azonban megtapasztalta már, hogy a gyógyulás első lépése egyszerű, mégis rendkívül bátor tett, bátorságot igényel az, hogy ki tudjuk mondani az igazságot, néven nevezni a sebeket, leülni egymás mellé, meghallgatni a másikat, elfogadni, hogy nem mindig ugyanúgy látjuk a világot, és ahol ez megtörténik, ott újra levegőhöz jut a közösség. Ott ismét elkezd áramlani az élet. Tegyük föl a kérdést, és magunkba gondolkodjunk el azon, hogy mit értünk valójában a megbocsájtás kifejezésen. Hiszen a keresztény megbocsátást gyakran félreértik. Vannak, akik azt gondolják, hogy a megbocsátás egyet jelent a felejtéssel. Mások szerint azt jelenti, hogy úgy teszünk, mintha semmi sem történt volna. De az evangéliumi megbocsátás az nem felejtés. Az evangéliumi megbocsátás nem a valóság eltakarása, nem is a rossznak az igazolása. A megbocsátás azt jelenti, hogy a bűn és a seb ellenére sem mondunk le végleg a másik emberről. Assisi Szent Ferenc szemében minden ember több volt, sokkal több volt, mint a hibája. Minden testvér több volt, mint a bűne. Mert minden ember Isten szeretett gyermeke. És ez a szemlélet, hogy minden ember a fele barátom és Istennek a szeretett gyermeke, ez a fajta szemlélet különösen nehéz akkor, amikor valaki súlyosan vét ellenünk. Amikor a bizalom összetört. Amikor a kapcsolat megsebbesült. Amikor a közösség szenvedett a következményektől. Ilyenkor természetesen könnyű hátat fordítani. Könnyű azt mondani, nincs több esély. Assisi Szent Ferenc azonban egy más utat mutat. Nem a felelősség eltörlését hangsúlyozza, hanem a remény útjára akar rávezetni bennünket. Azt a hitet mutatja meg, hogy Isten képes újra kezdeni az emberrel. A bűnben elesett ember, amikor elrejtőzik, Isten keresi. Hol vagy? Nem látlak. Kereslek. Fontos vagy nekem. Találkozni akarok veled. Ferenc azt a meggyőződést akarja fölerősíteni bennünk, hogy a megtérés az mindig lehetséges.

0: Az igazság és az irgalom együtt jár. Van azonban egy különösen fontos szempont. Az irgalom soha nem állhat szemben az igazsággal. Különösen igaz ez azokban az esetekben, amikor valaki súlyos visszaélést vagy bántalmazást követett el. Ilyen helyzetekben az első hely a sértetteké, az áldozatoké, az ő sebeik, az ő fájdalmuk, az ő gyógyulásuk nem szorulhat háttérbe. Ez nem a szeretet hiánya, éppen ellenkezőleg. Az igazság az irgalomnak az egyik formája. Az igazság tiszteletet jelent azok iránt, akik szenvedtek. És csak ezen az alapon nyílhat meg egy másik út is. A vétkes ember megtérésének és újjászületésének a lehetősége. Ez hosszú folyamat, sokszor fájdalmas. Türelem, őszinteség és kísérés szükséges hozzá. Azt valljuk, hogy Isten senkiről nem mond le. Még arról sem, aki nagyon messzire került tőle. S térjünk vissza Assisi Szent Ferenc levelének különleges mondatához. Miután látta a te szemeidet. Miért beszél Assisi Szent Ferenc szemekről? Azért, mert a tekintet az többet mond a szavaknál. Van tekintet, amely elítél. Van tekintet, amely megvet. Van tekintet, amely azt üzeni, veled már nem akarok semmit kezdeni. És van olyan tekintet is, amelyben a másik ember azt érzi, tudom, mit tettél, tudom, hogy hibáztál, de még mindig embernek látlak. Még mindig testvérem vagy. Jézus így nézett az emberekre. Így nézett Péterre a tagadás után. Így nézett a tékozló fiúra az atya. Így nézett a bűnösökre, akiket mindenki más már leírt, megvetett. A keresztény közösségek egyik legnagyobb küldetése ma is ez. Olyan tekintettel nézni egymásra, amelyben jelen van az igazság, és jelen van az irgalom. És itt térhetünk rá a megbocsátás, mint mindennapi nyelvtan, mindennapi feladat. A szöveg révén egy gyönyörű kép jelenik meg. A megbocsátás az evangélium mindennapi nyelvtana. Nagyon találó megfogalmazás. A megbocsátás az evangélium mindennapi nyelvtana. A nyelvtant nem egyszer tanuljuk meg. Nap mint nap használjuk. Újra és újra. Ugyanígy a megbocsátás sem egyszeri hőstett. Nem egyetlen nagy gesztus. Sokkal inkább apró, mindennapi döntések sora. Amikor türelmesek vagyunk. Amikor meghallgatjuk a másikat. Amikor nem a sértettségünk vezeti a szívünket. Amikor új esélyt adunk egymásnak. Amikor bocsánatot kérünk. Amikor elfogadjuk, hogy nekünk is szükségünk van a bocsánatra. A testvériség nem azért marad fenn, mert nincsenek konfliktusok, hanem azért, mert vannak emberek, akik hajlandók újra és újra a kiengesztelődés útját választani. Amikor az idei évben Assisi Szent Ferenc tranzitusának, vagyis égbe költözésének a 800. évfordulóját ünnepeljük, érdemes feltennünk magunknak néhány kérdést. Vajon tudjuk-e nevén nevezni kapcsolatunk nehézségeit? Merünk-e beszélni a köztünk húzódó falakról? Képesek vagyunk-e egyszerre őrizni az igazságot és gyakorolni az irgalmat? Tudunk-e úgy tekinteni egymásra, hogy senki se távozzon tőlünk remény nélkül. Assisi Szent Ferenc üzenete ma sem veszített erejéből. A megbocsátás nem gyengeség, nem naivitás, nem a felelősség eltörlése. A megbocsájtás annak a hitnek a kifejezése, hogy Isten kegyelme erősebb a bűnnél, és hogy minden ember számára nyitva maradhat a megtérés útja. Kívánom, hogy közösségeinkben, családjainkban és személyes kapcsolatainkban egyre inkább megtanuljuk ezt a mindennapi nyelvtant, a megbocsátás nyelvtanát.
1: A Ferences Mozaik című műsort hallották itt a Mária Rádióban. A műsor szerkesztője és vezetője Urbán Erik Ferences atya.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok.
1: Leó pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Leó pápa üzenete: védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól.
2: Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról.

0: Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok. Június 5-én Szent Bonifác vértanú Németország védőszentjének emléknapján pénteken délben fogadta 14. Leó pápa a német katolikus egyetemi diákok társulatának 1100 fős nagy csoportját a 6. Pál aulában. A Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanazon katolikus hit erősítse együttműködésüket anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciákat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa.
1: Dear brothers and sisters, welcome. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen! Isten hozott benneteket, köszöntötte a Szent Atya népes német zarándoklatot, akik, mint a német katolikus hallgatói társulatok tagjai, először gyűltek össze közös találkozóra Németországon kívül. Rómába Ad Petri Sedem Péter székéhez katolikus hitük révén érkeztek, amely meghatározza és Jézus tanítmányaiként össze is köti őket, miközben kifejtik az ebből fakadó kulturális tevékenységüket. Leó pápa a keresztény hit, a testvéri közösség és a kulturális küldetés három témájáról emlékedett a beszédében. Először is katolikus identitásukat a társulatok négy kulcsszava fejezi ki világosan. Religió, sciencia, amicícia et patria, vagyis a hit, a tudomány, a barátság és a haza. A múlt önkényuralmával és ideológiáival szemben a katolikus hit soha nem marad csupán látszat vagy címke, hanem inkább egy olyan életmód, amelyet az egyetemi és a munkai környezetben is meg kell osztani. Az evangélium kovászaként testvériségük folyamatosan növekszik mind a tudományos és politikai szférában, mind a különböző tudományos, szakmai és társadalmi körökben. Tevékenységeiknek ez a közös dimenziója nem csupán országuknak, hanem egész Európának is hasznára válik, amelynek középpontjában éppen Németország áll, állapította meg Leó pápa. A közösségi szellem vonatkozásában a Szent Atya a társulat mottóját idézte: In certibus unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. A biztos dolgokban egység, a kétségesekben szabadság, és mindenben szeretet.
1: These words attest to the true foundation, the critical dialogue and constant dedication that characterize your association.
0: Ezek a szavak tanúskodnak a társulatra jellemző igazi alapokról, a kritikus párbeszédről és az állandó elkötelezettségről, amely a tudás megosztásán túl kölcsönös megbecsülésre is törekszik, nem is csak az eszmék síkján, hanem az együttműködés gyakorlatában. Éppen ezért Krisztust, az élet egyetlen urát és mesterét követve a társadalomban az emberiség közös javának képviselőiként lépnek fel. Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanaz a katolikus hit erősítse együttműködésüket, anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciáikat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa. Ennek a közös testvéri örömnek a jegyében kérte tőlük a kultúra evangelizációját, amely azzal vonzza a fiatalokat, hogy tanúskodnak a szenvedélyes odaadottságról, a szakértelemről és az igazi keresztény barátságról. Végül a tanulmányok során végzett változatos kulturális tevékenységük ráébresztették a társulatok tagjait, hogy nem csupán egy szakma, berúf, iránti elkötelezettségről van szó, hanem egy hivatás, berufung követéséről. Az igazság keresése ugyanis egy olyan közjó, amire érdemes vágyakozni és azt továbbadni. Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy a módszeresen művelt tanulmányaik ne sorvadjanak puszta spekulációvá, hanem a tanulás legyen inkább olyan elkötelezettség, amely önfegyelmet és megtérést igényel. A kultúra az emberiség javát szolgálja, az igazság pedig szabaddá tesz minket, míg a hazugság eltorzítja a neveket és a dolgokat. szembenézve mindazzal, ami dehumanizálja az embereket, különösen a kicsiket, a szegényeket és a betegeket, Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy legyenek a keresztény humanizmus tanúi. Gondolkodjanak el azon, amit 16. Benedek pápa társulatuk egykori kiváló tagja mondott 2011-ben a német parlamentben.
1: Develop a coherent ecology of man. Man too has a nature that he must respect.
0: Fejleszte neki egy koherens emberi ökológiát. Az embernek is van természete ugyanis, amelyet tiszteletben kell tartani. A Ferenc pápa által képviselt átfogó ökológia jelzi, hogy a világ tele van jelentéssel, nem egy mozdulatlan valóság, amelyet tetszés szerint vagy a hatalom kedvéért lehet átalakítani. Valójában nem részecskék véletlenszerű gyűjteménye vagyunk, hanem a transzcendencia felé nyitott testek, az élet és az igazságosság, a bölcsesség és a szeretet iránti szomjúságunk irányításával együtt fedezzük fel az igazságot a tudásban, a cselekvésben és a hitben. Beszéd a záró gondolatában Leó pápa kiemelte, hogy az emberek keresik az Istent, aki pedig megmutatta magát nekünk megváltóként. Tehát nem cselekedeteink ellenére, hanem éppen azok révén építünk ki kapcsolatot Istennel, ami a szentség felé vezető út lesz. Igen, a keresztények kulturális küldetése abban áll, hogy a társadalmat és a történelmet az Istenre összpontosított élet felé irányítsák. Szent Bonifác, Németország missziós védőszentje közbenjárására legyenek ennek az evangéliumi bölcsességnek a tanúi a német és az európai társadalomban. Danke sehr! Nagyon köszönöm! Zárta végül a Német Katolikus Diákok Társulata az intézet beszédét a Szentatya.
2: Leó pápa, védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól. 14. Leó Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetet küldött Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének. A vatikáni szervezet június 1-én és június 2-án egy római tanácskozást tartott, amelyet az egészségügyi információk megőrzéséről szóló Tajpei nyilatkozat felülvizsgálatának szentelt. Az esemény a Pápai Életvédő Akadémia, az Orvosi Világszövetség és az Izraeli Orvosi Szövetség támogatásával jött létre. Az Orvosi Világszövetség az orvosokat tömörítő, független nemzetközi szakmai szövetség, amelynek Magyarországon a Magyar Orvosi Kamara is elismert tagja. A technológia folyamatos javítása és fejlesztése azt jelenti, hogy a meglévő biztonsági és adatvédelmi szabályzatok frissítése sürgető és alapvető kérdéssé vált, különösen, ha az egészségügyi adatbázisokkal és a biobankokkal kapcsolatos információkról van szó. 14. Leó ezt hangsúlyozta egy angol nyelvű üzenetben, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár írt alá, és amelyet Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének címzett. Ez az alkalom a harmadik találkozó volt, amely az Orvosi Világszövetség Tajpei nyilatkozatának felülvizsgálatával foglalkozik. Ez az orvos etikai dokumentum meghatározza az egészségügyi adatok és biológiai minták tudományos kutatásban történő gyűjtésének, megőrzésének és felhasználásának alapelveit. Annak bizonyítékaként, hogy a személyes egészségügyi és biológiai adatok védelmének kérdése kritikussá vált, Pietro Parolin bíboros felidéz egy részletet Leó pápa nemrégiben megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, amelyben a 178. bekezdésben hangsúlyozza, hogy a gyarmatosítás egy új formája jelent meg, amely a magánéletet kihasználható adatokká kívánja alakítani. Mégis a bizalmas információknak ez az imperializmusa, amely végső soron a betegek életét testesíti meg, ütközik minden emberi lény méltóságával, amelyet a szent írások rögzítenek. Isten képére és hasonlatosságára teremtve, hangsúlyozza Parolin bíboros a teremtés könyvét idézve, minden emberi személy felbecsülhetetlen értékű, megmásíthatatlan és egyedi egyén, ezért meg kell védeni a kizsákmányolás és a kereskedelmi forgalomba hozatal különböző formáitól, amelyek arra törekszenek, hogy a személyt adatok sorozatára redukálják. Üzenetének végén Leó pápa bátorította ezt a fontos munkát, és megáldotta az összes résztvevőt, bízva abban, hogy a tanácskozásaik során az emberi méltóság és a megosztott tudás fenntartására fognak törekedni,

0: tegye láthatóvá és kézzel foghatóvá a kötelezettségvállalást egy olyan agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére a Santa Maria di Galleria extraterritoriális, vagyis Vatikánon kívül eső övezetben, amely nem csak a meglévő rádióállomás, hanem a Vatikán városállam teljes energiaellátását is biztosítja. Ezt a szándékot tartotta szem előtt 14. Leo, amikor június 1-én keltezett kirográfiával megalapította a Fratello Sole alapítványt, azzal a céllal, hogy valósítson meg egy átmenetet a fenntartható fejlődés modelljére. Ez egy olyan projekt, amelyet Ferenc pápa már szorgalmazott 2024. június 21-i Fratello Sole motu proprio formájában kiadott apostoli levelében. Leo pápa hozzátette, hogy az alapítvány létrehozása figyelembe veszi a fentemlített motu propriót, és az olasz hatóságokkal 2025. július 31-én aláírt és 2026. május 27-én hatályba lépett megállapodást. Az alapítvány a jövő reményének jelét jelenti, és példát mutat arra, hogyan lehet összeegyeztetni az energiatermelést és a mezőgazdaságot a környezet tiszteletben tartása és védelme mellett, összhangban a Laudato Si kezdetű enciklikában, a Laudate Deum buzdításban, a Fratello Sole motu proprioban és általánosabban az egyház társadalmi tanításában foglalt környezeti fenntarthatóság és közös otthonunk gondozásának elveivel.
1: Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról. Osztozás a szenvedésben és a remény jeleiben a nemzetközi helyzettel kapcsolatban. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egyes témái, valamint a szinódus gyakorlati megvalósítási folyamatának állása. Ezek a kérdések adják a konzisztóriumi ülések magvát, amelyet 14. Leó pápa június 26 és 27-ére, valamint 29-ére hívott össze. Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja szerdán erről küldött pontosítást valamennyi résztvevő bíborosnak. Aláhúzza, hogy a pápa szándéka az, hogy a január 7-én és 8-án tartott találkozóhoz hasonlóan a soron következő is teret adjon a kölcsönös meghallgatásra, megkülönböztetésre és elmélyülésre az egyház jelenlegi életének és küldetésének főbb kérdéseiről. A konzisztórium célja 14. Leó pápa számára az, hogy összegyűjtse a bíborosi kollégium tagjainak tapasztalatát és tanácsait, valamint hogy számíthasson tevékeny segítségükre és támogatásukra azokon a helyeken és posztokon, amelyekben az egyházat szolgálják. Ezért tehát fontos, hogy a munka a meghallgatás, a szabadság és a parrézia légkörében folyjon, elősegítve a közös megkülönböztetést, írja levelében Re bíboros. Az első ülésszakon áttekintik a nemzetközi helyzetet és a helyi egyházak valóságát. A megbeszélésekhez két irányító kérdést tesznek fel a bíborosoknak. Milyen szenvedések, feszültségek és kérdőjelek foglalkoztatják leginkább a gondjaikra bízott népeket és egyházi közösségeket? Milyen jeleket látnak a reményre, az evangélium iránti hűségre és a lehetséges kiengesztelődésre, amelyeket fontosnak tartanak megosztani a többiekkel? A második és a harmadik ülésen a május 25-én megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikával foglalkoznak. A második munkamegbeszélésen a dokumentum 5. fejezetét mélyítik el, melynek címe a hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja. A levél emlékeztet, hogy a pápa a 182. pontban egyre inkább polarizált, erőszaktól és konfliktusoktól sújtott világban a béke nem csak egy téma a sok közül, hanem az egyetemes közjó feltétele, valamint a népek erkölcsi érettségének fokmérője. Azokat a bíborosokat, akik a háború sújtotta területekről érkeznek, arra kérik, hogy mondják el, hogyan érinti őket ez a fájdalmas helyzet, a többieket pedig arra, hogy gondolkodjanak el az olyan nyelvezet, logika és gyakorlat újra előtérbe kerülésén, mely gyengíti a kiengesztelődés és az együttélés lehetőséget.

lehetőségeit. Együtt kívánnak tehát elmélkedni arról, hogyan lehet meghaladni az úgynevezett jogos háború elméletét, melyet túl gyakran használnak bármilyen háború igazolására, ahogyan arról 14. Leó pápa enciklikája 192. pontjában ír. Továbbá, milyen konkrét utakon segíthetik a népeket és a keresztény közösségeket a béke megőrzésében és építésében. A harmadik ülésen a jó építésének távlatából kiindulva, ami a Magnificat Humanitas bevezetőjében és záró részében is megtalálható, a bíborosok az enciklika azon felhívásával foglalkoznak, miszerint korunk átalakulásait az evangélium fényében kell olvasni, és az ember boldogságra és teljességre vágyódását egy átfogó emberi fejlődés felé kell irányítani. A záróülés első részét a szinódusnak szentelik majd. Tájékoztatják a bíborosi kollégium tagjait a szinódus megvalósítási folyamatáról a nemrég kiadott dokumentum alapján, amely a 2027-2028-as szinódusi találkozóra készít fel, Szakaszok, szempontok és eszközök a felkészüléshez címmel. A júniusi záró konzisztóriumi ülés második részében a bíborosok szabadon párbeszédet folytathatnak a pápával, 3 perces felszólalások formájában. Ré bíboros végezetül arról ír levelében, hogy a konzisztórium június 26-án és 27-én a 6. pálteremben és a szinódusi aulában zajlik majd, és június 29-én zárul a Szent Péter Bazilikában, amikor Leó pápa Szent Misét mutat be Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, megáldja a palliumokat és átadja azokat az új metropolita érsekeknek.

a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót, az Erdélyi Mári Rádió Csíksomlyó stúdiójából, a mikrofonnál Pál Gelértet hallják. 2026. június 6-át írunk a hónap első szombatja lévén. Mária köszöntőt közvetítjük a Csíksomlyó kegy templom pápai kisbazilikából. Hamarosan az engesztelő imaórába lesz kedves hallgatóinknak belekapcsolódni, amelyet a Csíkbánk falvi egyházközség híveivel tudunk együtt közösen elimádkozni. Majd 18 órától az ünnepi szentmisében tudunk együtt lenni lélekben, 19 órától majd a rózsafűzér imát imádkozhatjuk, ezt követően majd a körmenet alatt a kegytemplom kántor karnagyával, Bíró Jánossal énekelhetünk otthonainkban, meggyújtva gyertyáinkat, amennyiben vannak otthon gyertyáink, és lélekben együtt lenni itt Csíksomlyón. Hívom hallgatóinkat, amennyiben tehetik, tartsanak velünk és kapcsolódjanak bele a közvetítésünkbe.
1: Neked ajánljuk testünket, lelkünket, egész életünket, mindazt, amik vagyunk, s amivel bírunk. Rendelkezz velünk, mint tulajdonoddal, egészen belátásod szerint, Isten nagyobb dicsőségére és a lelkek javára. Veled és általad újuljunk meg keresztségi fogadalmunkat, s átadjuk magunkat Isteni fiad irgalmas szeretetének. Ó, anyánk, szeplőtelen szívedből sugárzik Isten szeretete és szentsége. Te vagy minden kegyelem közvetítője, állandó segítségedben bízva, megfogadjuk, hogy utánozzuk erényeidet, s mint te szeretetben és alázatosságban követjük az isteni kegyelem ösztönzéseit, hogy ezzel teljesítsük a mennyei atya akaratát. Megígérjük neked naponta, ájtatosan elmondjuk a rózsafűzért, a világ békéjéért, s engesztelésül Jézus isteni szívét és a te fájdalmas szeplőtelen szívedet ért bűnökért és sértésekért. A döntés ezen óráiban máj oly súlyosan nehezedik a világra. Te vagy az üdvesség biztos jele, biztos bárkája és menedéke a gonosz ellenség ellen. Neked ajánljuk az Anya Szent Egyházat minden szorongattatásaival, s a Szent Atyát, a püspököket és papokot, az Istennek szentelteket, minden gyermekeidet és az egész emberiséget. Könyörögve kérünk, engesztelj ki minket Szent Fiaddal, ajánlj minket Szent Fiadnak, s mutasd be minket Szent Fiadnak, ó jóságos, ó kegyes, ó édes Szűz Mária, amen. Áldassék vég nélkül és dicsőítessék a legméltóságosabb oltári szentség, most és mindörökké, amen.

0: Bánatos szívvel borulunk le előtted, Urunk Jézus Krisztus, hogy megegyezzeljünk minden megbántásért, amelyekkel mindenütt a világon, de különösen édes hazánkban és egyházközségünkben megbántanak. Megbántóit helyett, akik a Szentórában nem is gondolnak rád, könyörögve kérünk. A felelet fogadd el a mi imádásunkat és engesztelésünket. Azok helyett, akik nyíltan megtagadnak téged, fogadd el a mi imádásunkat és engesztelésünket. Azok helyett, akik hangos szóval káromolják szent nevedet, fogadd el a mi imádásunkat. Azok helyett, akik a vasárnapi szentmise áldozat elmulasztásával megtagadják tőled a téged megillető hódolatot, fogadd el a mi imádásunkat és engesztelésünket. Azok helyett, akik szüleiket nem ismerik el a te helyetteseidnek, s nekik a gyermeki tiszteletet, szeretetet és engedelmességet megtagadják, fogadd el a mi imádásunkat. Azok helyett, akik embertársaikat bántalmazzák, és ezzel megbontják a békesség és szeretet egységét, fogadd el a mi imádásunkat és engesztelésünket. Azok helyett, akik paráznossággal szennyezik be testüköt, lelküköt, és ezzel a Szentlélek templomát megszentségtelenítik,
1: fogadd el a mi imádásunkat és engesztelésünket.
0: Azok helyett, akik a tisztes munkát kerülik, és fele barátaikot, vagy a közösséget megkárosítják, fogadd el a mi imádásunkat és engesztelésünket. Azok helyett, akik fele barátaik becsületét sértik, és ezzel mások lelki békéjét megrontják, fogadd el
1: a mi imádásunkat és engesztelésünket.
0: Azok helyett, akik fele barátaik családi életét feldúlják és megszentségtelenítik. Azok helyett, akik meg mértéktelenséggel és kicsapongó életükkel a maguk és családjuk életét megkeserítik. Fogadd el a mi imádásunkat. Azok helyett, akik nem ismernek és nem is akarnak megismerni téged. Fogadd el a mi imádásunkat és engesztelésünket. Azok helyett, akik nem szeretnek, pedig te őket is szereted, mint halálig.
1: Fogadd el a mi imádásunkat és engesztelésünket.
0: Uram, hallgass meg könyörgésünket és a mi kiáltásunkat. Urunk Jézus Krisztus, mindannyiunk szívére ránehezedik saját bűneinknek terhe, tekints reánk, akik a Szentórában megengesztelni akarunk. Fogadd el szentséges anyádnak, valamint a megdicsőült szenteknek érdemszerző jó cselekedeteit. Amen.
2: Megváltó Jézusunk, ki szentséges szívedet az egész emberiség számára mindenkor föltárva tartod, ki irgalmasságot számtalan csodáját éreztetted velünk, engedd, hogy gyermeki bizalommal közeledjünk végtelen szeretetet kimeríthetetlen forrásához, és ezve kérünk, terjesz ki hatalmadat e küzdő és szenvedő világ fölé. Fogadd kegyesen alázatos hódulatunkat, és bocsáss meg bűneinket, amelyek érdemtelenné tesznek a te szeretetedre és irgalmadra. Üdvözítő Urunk! Mű hisszük tiszta szívből, hogy valóságosan jelen vagy az oltári szentségben. Eljöttünk hozzád, hogy találkozzunk veled, imádjunk, engeszteljünk a sok bűneinkért. Terheinket lábad elé tesszük, és kérjük, enyhítsd és könnyítsd őket, hogy megkönnyebbülve, reményteljesen, megvigasztalódva és boldogan térjünk haza otthonunkban.

0: Isten anyjának szent neve, Jézus után a legszebb név, hogyha hívjuk buzgó szívvel, reánk száll az ég kegyelme. Gondjainkban, bajainkban hívjuk csak e szent nevet. Szűz Mária láthatatlan nyújtja a segélykezet. Ha bajod vagy bánatod van, vagy a szíved fáj nagyon, vigasztalás nem találva, csorog a könny az arcodon. Csak fohászkodj Máriához, égi anyád melléd áll. Ő letörli könnyeidet, szívsebedre írt talál. Ó, te szent név, hatalmas név, Mária drága neve, hívjad, hívjad segítségül, földnek minden gyermeke. Amen.
1: Velem voltál, ó szűzanyám, fájdalmamba vigasztaltál, áteleltél, rám hajoltál, éjjel-nappal erőt adtál. Te voltál a menedékem, fájdalmamban segítségem. Ó szűzanyám, állj mellettem, a kezemet ne engedd el, kétségbe esni ne hagyj, szívembe békét adj. És ha eljön az óra, ha indulok a nagy útra, térden állva, leborulva, szent nevedet magasztalva, sohajtom ki lelkemet. Szűz Mária égi anyám, ó, hallgass meg az én imám. Hozzád szólok, benned bízva, szomorúak nagy vigassza. Sok bánat a földi éltem, segíts nekem elviselnem. Nyújts ki mennyből szent kezedet, segíts vinni keresztemet. Kért érettem szent fiadat, tudom jól, hogy reát hallgat. Hogy majd az ő szent nevében köszönhetlek fönn az égben. Ó, hallgass meg kérésemet, hogy dicsérjem szent nevedet. És fogadd el az én imámat, Szűz Mária, édesanyám. Amen.
2: Jézus imája a családokért. Atyám, a mai rohanó világba nem csak a puskák hangja hallatszik, nem csak a koldusok énekét, reményvesztett emberek segélykiáltását hallom. Vérzik a szívem a sok szenvedésért, könnyeimet hullatom az ártatlanokért. A bűnösök még több bűnt követnek el, mások meggyalázásán gúnyolódnak. Atyám, ami nékem a legjobban fáj, széthullóban lévő családok. Nincs összetartás, a családi béke megszűnt, mintha soha nem is létezett volna. Idegenként elmennek egymás mellett, szótlanul élik minden napjaikat. Pedig csak egy kis szeretetre lenne szükségük, hogy észrevegyék azt, hogy a család legfontosabb kincs. A legnagyobb ajándékot kapták tőlünk, hogy békében, szeretetben éljenek, de mégis a haragot táplálják egymás iránt, és nem pedig az összetartást látom. Atyám, kérlek, imádkozzunk közösen az elveszett családokért, széthullóban levő emberekért, lelki betegségben szenvedőkért, akik mély sebeket hordoznak. Töltsük el az emberi szíveket a meghittséggel, gyengén, önzetlen, tiszta szeretettel. Találjanak egymásra, a békét hirdessék, és a szeretet a világon soha meg ne szűnjék.

0: szívünkben felírva.
1: Litánia Jézus Szent szívéről. Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez!
0: Uram, irgalmaz!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus,
1: hallgass meg minket! Mennyei Atya Isten! Megváltó Fiú Isten! Szent Lélek Úr Isten! Szent Háromság Egy Isten! Jézus szíve az örök Atya fiának szíve. Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív. Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív. Jézus szíve végtelen fölségű szív. Jézus szíve Isten szent temploma. Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye. Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja. Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye. Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza. Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív. Jézus szíve minden erény mélysége. Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív. Jézus szíve minden szív királya és középpontja. Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak. Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakózik. Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt. Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk. Jézus szíve az örök halmok kívánsága. Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív. Jézus szíve túlgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak. Jézus szíve az élet és szentség forrása. Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat. Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív. Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív. Jézus szíve mind halálig engedelmes szív. Jézus szíve lándzsával átdöfött szív. Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje. Jézus szíve életünk és feltámadásunk. Jézus szíve békességünk és engesztelésünk. Jézus szíve a bűnösök áldozatja. Jézus szíve benned remélők üdvössége. Jézus szíve benned kimúlók reménysége. Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Szelíd és alázatos szívű Jézus. Könyörögjünk mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és mindama dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót, és adj meg engesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: Ima a békéért, béke királynője Szűz Mária, adjál békét minden országoknak. Könyörögve kérünk, hallgass meg kérésünk, adjál békét, érte imádzengünk. Szűz Mária, ha békét adsz a földre, tudjuk, hogy sok ima száll hozzád fel az égbe. Háború helyett békét adjál reánk, mert a béke megment sok-sok édesapát. Szentséges atyánkkal mi is összetartunk, mint Krisztus katonái békéért harcolunk. Szűz Mária anyánk, hallgassál mireánk, szálljon trónod elé, ami buzgó imánk. Amen.
1: Jézus szíve eléd áldva gyermeket, Jézus szíve fogadd el fáradt lelkemet, Jézus szíve nyisd meg szívednek ajtaját, Jézus szíve fogadd el lelkem imáját. Jézus szíve, mikor az élet oly nehéz, Jézus szíve, mikor úgy fáj a szenvedés, Jézus szíve, add nekem akkor szívedet, Jézus szíve, hadd pihenjek meg te benned. Jézus szíve, ne hagyd elveszni lelkemet, Jézus szíve, vezéreld jóra értemet. Jézus szíve, vezess az élet.

add, hogy téged kövesselek, Jézus szíve, mindig jobban szeresselek. Jézus szíve, adj szívemnek lakhelyet, Jézus szíve, kulcsold imád a kezemet. Jézus szíve, örömben, gondban adj erőt, Jézus szíve, ne hagyd az árva szenvedőt. Jézus szíve, ha majd végórám közeleg, Jézus szíve, te földbe fáradt szememet. Jézus szíve, benned pihenni óhajom, Jézus szíve, legyen majd végső sohajom. Amen.

tűzanyához. Hozzád jöttünk, anyánk, hogyha meghallgatnál. Szomorú szívünket, hogyha megvigasztalnád. Annyi a szívünknek, lelkünknek panasza, nyelvünk azokat el nem sorolhatja. Kérjed szent fiadat, adjon kegyelmet, hogy elviselhessük terhes keresztünket. Eljöttek az árvák, özvegyek, szomoruk, összetett kezekkel hozzád folyamodunk. Tele van a pohár, csordultik örömmel, sok anya szíve nagy keserűséggel. Vigasztald meg őket, szerelmes szűzanyánk, hogy neked szenteljünk minden percet s órát. Jaj, csak a sok anyák hátul maradtak, akik nap mint nap sírnak és zokognak. Csak te vagy Mária, szomorúak anyja, szomorú szívünknek megvigasztalója. Ne hagyd hát, szűzanyánk, áldj meg mindnyájunkat, áld meg a sok szegény, szomorú anyákat. Halálunk óráján jöjj segítségünkre, egek királynéja vezess a mennyekbe. Szomorúság az anyák élete, és gyászban van azoknak örökké a szíve. Csak sóhajtásokkal tölti el napjait, sokszor megáztatja könnyekkel szemeit. Az anyák istene ezt nem szenvedheti, hullatott könnyeit nem hagyja elveszni. Az angyalok által azt ad felszedeti, koronája közé gyűrűnek fűzeti. Holta után mennyben fejére teteti, vele mennyországban úgy örvendezteti. Öröm vigassággal megkörnyékezteti, ellensége ott már nem üldözheti. Azért, kik bánatban részt vettetek, szomorúságban el ne csükkedjetek. Maga az Úr Jézus rendelte azt nektek, keserű poharat, hogy kiürítsétek. Ő sem ment addig be szent országába, keserű poharát még csak ki nem itta. Azért Miriánk is annyira elhagyja, hogy megígyük mi is, mert ő is megitta. Vegyük hát mi is az ő szent kezéből, mert ő bocsátja reánk nagy szeretetéből. Hogyha veszély lenne, kérjük őt azon, vegye el poharát, mert keserű nagyon. Ő is kérte sokszor mennyei szent atyát, de akaratára hagyta mindig magát. Hogyha te akarod, megiszom szent atyám, már tudom, hogy gondod lesz mindig reám. Hagyjuk mi is tehát szent akaratára, hogyha el nem múlik, ígyük meg szavára, már tudjuk, hogy gondja van a szomorú anyákra. Ti hát az Istennek hálát adjatok, kik a bánatban részesek nem vagytok. A szegény anyákat ne szomorítsátok, keserűségükben csak vigasztaljátok. Amen.

0: Egy örök
1: litánia Szűz Mária szeplőtelen szívéhez. Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus kegyelmez nekünk! Krisztus kegyelmez nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennyei Atya Isten, irgalmazd meg! Megváltó Fiú Isten, Szentlélek Úristen, Szent Háromság Egy Isten, Szűz Mária legszentebb szíve, könyörög érettünk, eredeti bűn nélkül fogantatott Mária szíve, könyörög érettünk. Mária szíve minden földi vágytól mentes szív, könyörög érettünk. Mária szíve alázat mélységem, könyörög érettünk. Mária szíve irgalmasság székem, könyörög érettünk. Mária szíve mennyet az isteni szeretet lángra gyújtott, könyörög érettünk. Mária szíve a tisztaság és ártatlanság csodája, könyörög érettünk. Mária szíve erényekkel ékes szív, könyörög érettünk. Mária szíve az isteni tökéletesség tükre, könyörög érettünk. Mária szíve isteni fia születésekor örömmel eltelt szív, könyörög érettünk. Mária szíve Simeon jövendésekor tőrrel átjárt szív, könyörög érettünk. Mária szíve a világ bűnei miatt szomorú szív, könyörög érettünk. Mária szíve fia szenvedése miatt a keserűség tengerébe merült szív, könyörög érettünk. Mária szíve Jézus halálakor tőrrel átvárt szív, Mária szíve Jézus mennybe menetelekor kimondatatlan örömmel eltelt szív, könyörög érettünk. Mária szíve minden angyal és szent dicsőségét felülmúló szív, Mária szíve, a mennyei Atya nagyon szeretett leányának szíve, könyörög érettünk. Mária szíve, az isteni fiú anyának dicsőséges szíve, könyörög érettünk. Mária szíve, a Szentlélek kiválasztott mátkájának szíve, könyörög érettünk. Mária szíve, a Szent Háromság hajlékának szíve, könyörög érettünk. Mária szíve Jézus után a legdrágább szív, könyörög érettünk. Mária szíve örömünknek oka, könyörög érettünk. Mária szíve betegek gyógyulása, könyörög érettünk. Mária szíve szegények vigasza, könyörög érettünk. Mária szíve bűnösök menedéke, könyörög érettünk. Mária szíve, gyermekeid reménye és oltalma, könyörög érettünk. Mária szíve, harcosok pajzsa, könyörög érettünk. Mária szíve, haldoklók eréje, Mária szíve, a szegény lelkek enyhülése, könyörög érettünk. Mária szíve, az angyalok és szentek öröme, könyörög érettünk. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Imádkozzál érettünk, Mária legszentebb szeplőtelen szíve, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Imádkozzunk, ó irgalom Atya, egyedül Te vagy minden vigasztalás forrása, Te egyesíted bensőségesen Mária szeplőtelen szívét szeretetével és irgalmával, szent fiad isteni szívével. Add, hogy mindazok, akik ezt a szűzi szívet áltatosan tisztelik, az ő érdeme és közbenjárása által Jézus legszentebb szívének tökéletes odaadó híveivé válhassanak, s őket mind halálig megőrizni. Kegyeskedjék. Amen.
0: Ó Jézus, öreg főpap! Ó Jézus, őrizd meg szent papjaidot, szent szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik. Őrizd meg szeplőtelenül felszentelt kezeiket, melyek naponta illetik szent testedet. Őrizd meg tisztán drága szent vérettől pirosló ajkukot, őrizd meg tisztán földiektől mentesen szívüket, melyen ott ég dicsőséges papságot fenséges pecsétje. Add, hogy növekedjék hozzád való hűségük és szeretetük. S védd meg őket a világ fertőzésétől, a kenyeret és bort átváltoztató hatalmakkal, együtt add meg nekik a szívek megváltoztatásának erejét is, áld meg gazdag terméssel mindannyi munkájukot, és add meg majdan az örök élet koronáját. Amen. Istenünk, te áron püspököt, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és Istennek jó pásztora legyen. Add, hogy
2: hálaadó imádság! Uram, hálás szívvel állok meg most lélekben előtted, és megköszönöm, hogy újra erőt meríthetek belőled. Megköszönöm azt is, hogy kereshetlek téged, és bármi jöjjön reám, várhatom a segítséget. Köszönöm Istenem, hogy tart még a kegyelem, és köszönöm, hogy kezedben lehet az életem, mert valahányszor imádságban szólok hozzád, mintha közelebb jönne hozzám a mennyország, és mintha megnyílna egy láthatatlan csatorna, melyen átféltő szereteted a szívemig hatolna. Köszönöm hát mindazt, amit tőled testiekben kaptam, és azt is, amivel az elmúlt héten lelkiekben gazdagodtam. Köszönöm az új reggelt, és köszönöm a szeretteim, köszönöm a hitves társam, és köszönöm a gyermekeim. Köszönöm az életemet, és köszönöm az egészségemet, köszönöm a benned naponta megújuló reménységemet. Köszönöm az ételt, italt, amit naponként kirendelsz számomra, és köszönöm mindazt, amit még megadsz nekem gazdagodásomra. Uram, lehet nem sikerül, hogy most mindent felsoroljak, de tudom, hogy te is úgy értesz, ha nincsenek szavak. Ezért mindent összegezve csak egy nagy köszönömöt mondok, hogy kegyelmedből elkerültek a bajok, betegségek, gondok. S tudom, hogy ha meg is próbálsz engem időről időre, nálad bátran kopoghatok, ha szükségem lenne erőre. És ezért sorsom és életem újra szent kezedbe helyezem, és hálás szívvel megköszönöm,

minden meghalt híveknek lelkei, Istennek irgalmasságából békességben nyugodjanak, amen. Nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában engesztelő imaórát közvetítettünk a Csíksomlyi Kegytemplom pápai kisbazilikából a Mária Köszöntő keretén belül. Hamarosan 18 órától az ünnepi szentmisében tudunk együtt lenni, majd 19 órától a rózsafűzér imában tudunk együtt imádkozni, illetve a körmenet alatt együtt tudunk énekelni a Kegytemplom kántor karnagyával. Az engesztelő imaórát a csíkbánfalvi egyházközség híveivel végeztük együtt közösen. Ha tehetik, tovább is tartsanak velünk. De nagyon szép Csíksomlyi Mária ének után visszajövünk, és kapcsolom a Kegytemplomot a szentmisében. Legyünk együtt, akkor is tartsanak velünk.

kezdődik az ünnepélyes Mária köszöntő, szentmiséje. A szentmisét bemutatja Tímár Sándor Asztrik Ferences atya, a kántori szolgálatot a Kegytelepon kántor karnagya, Bíró János látja el. Hívjuk önöket a tehetik.

0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkedtel.
0: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

sokszor és sokat vétkeztek.

Urunk Istenünk, Te a boldogságos szűz Máriában, a bensőséges szeretet és a mély alázat példaképét adtad nekünk,

Szent Lacka az apostolok cselekedeteiből. Miután Jézus fölvétetett a mennybe, az apostolok az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni. Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalani és Máté, Alfeus fia Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Ez az Isten igéje.

Abban az időben menyegzőt tartottak a Galilei Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, mit akarsz tőlem, asszony, még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Volt ott 6 kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik 2-3 mérős. Jézus szólt a szolgáknak, töltsétek meg a korsókat vízzel. Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik, most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak. Oda vitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta, honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s szemére vetette, először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megitassodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort. Ezzel kezdte meg Jézus csoda jeleit a Galilei Kánában, kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.

Szeretett jó testvéreim, akik itt vagytok a Csíksomlyói Kettemplomban, illetve akik a Mária TV-n, a Mária Rádión és a Kegyhely YouTube csatornáján keresztül kapcsolódtok be ebbe az ünnepi szentmisébe. Az első szombat mindig különleges nap a szűzanya tisztelőinek életében, olyan nap, amikor eljövünk égi édesanyánkhoz, hogy vele együtt szemléljük Jézus Krisztust, és hogy az ő anyai szeretetében erősödjünk meg hitünkben. Különösen megható itt Csíksomlyón összegyűlni, ahol évszázadok óta annyi magyar lélek talált vigasztalást, reményt és erőt a boldogságos Szűz Mária oltalma alatt. E szent hely tanúsítja, hogy népünk történelmének legnehezebb óráiban sem maradt magára. A szűzanya mindig összegyűjtötte gyermekeit, ahogyan ma is összegyűjt bennünket. A mai első szombati napon különösen is meghalljuk Mária kérését, tegyétek meg, amit fiam mond nektek. Kedves testvéreim, ez a mondat az egész keresztény élet összefoglalása. Mária nem önmagára akarja irányítani a figyelmet, hanem Jézusra. Nem magához köt bennünket, hanem Jézus Krisztushoz vezet. Ahogyan a kánai mennyegzőn észrevette az emberek szükségét, úgy látja ma is a mi gondjainkat, fájdalmainkat, családi nehézségeinket, betegségeinket és bizonytalanságainkat. Korunk embere sokszor elveszettnek érzi magát, zaj vesz körül bennünket, és gyakran nehéz meghallani az Isten szavát. Mária azonban a csend asszonya szívében őrizte és fontolgatta Isten igéjét. Arra tanít minket, hogy a hit nem csupán érzelem, hanem bizalom. Nem csupán vallásos szokás, hanem teljes ráhagyatkozás Isten akaratára. És az első szombati áltatosság lényege is ez, engesztelni, szeretni és közelebb kerülni Jézushoz Mária által. Amikor a rózsafűzért imádkozzuk, amikor szentáldozáshoz járulunk, amikor elmélkedünk Jézus Krisztus titkairól, akkor valójában a szűzanya iskolájába lépünk be. Ő tanít bennünket imádkozni, remélni és kitartani. Kedves testvéreim, nekünk, magyaroknak különös kapcsolatunk van a szűzanyával. Első szent királyunk országunkat és népünket az ő oltalmába ajánlotta, és azóta nemzedékek hosszú sora fordult hozzá bizalommal. Itt, Csíksomlyón is újra és újra megtapasztaljuk, hogy a szűzanya nem hagyja el gyermekeit. Ma ezért ne csak kérni jöjjünk hozzá. Köszönjük meg neki mindazt a jót, amit az életünkben kaptunk. Köszönjük meg a hit ajándékát. Köszönjük meg családjainkat, közösségeinket. Köszönjük meg a megmaradás kegyelmét. És azt a reményt, amely a legnehezebb időkben is átsegít bennünket. Imádkozzunk különösen a családokért, a fiatalokért, az idősekért, a betegekért és egész népünkért. Kérjük, hogy Mária anya oltalma alatt növekedjünk hitben, szeretetben és egységben. Kedves testvérek, amikor ma feltekintünk a csíksomlyói szűzanya kegyszobrára, engedjük, hogy szívünkben megszülessen ugyanaz a bizalom, amely évszázadokon át idevezette a zarándokokat. Édesanyánk, vezess minket Jézushoz, taníts bennünket hűségre, alázatra és szeretetre. Fogd a kezünket életünk útján, hogy egykor veled együtt dicsőíthessük Istent az örök hazában. Amen.

0: Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek.
1: Irgalmasság atya, köszönjük, hogy a boldogságos Szűz Máriában égi édesanyát adtál nekünk, add, hogy gyermekei szeretettel ragaszkodjunk hozzá. Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt Jézus szavára, add, hogy példája szerint mi szívünkbe fogadjuk Szent Fiad igéit. A kereszt alatt álló Máriát megerősítetted a fájdalmak elviselésére, az ő közben járására, adj erőt nekünk is a kereszt hordozására. Szent Fiat feltámadása által örömmel töltötted el Szűz Mária szívét, tölts el minket is a feltámadás reménységével. Szűz Máriát testével, lelkével felvetted a mennyei dicsőségbe. Földi életünk után add meg nekünk is az örök életet. A boldogságos Szűz Mária a mennyország királynője. Az ő közben járására fogad be árunk testvéreinket is az örök élet boldogságába.
0: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi a te híveid, akik a boldogságos Szűz Mária oltalmában bízunk, anyai közbenjárására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egészen a Szent Egyház javára.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsői téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat és Gergely püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben közszegedett a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt, mi is őtök gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hajlékom vagyok, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szín lelked.

Kedves Mária Rádió hallgatók, ünnepélyes Mária köszöntő szentmisét közvetítettük a Csíksomlyó templom pápai kisbazilikából. A szentmisét bemutatta Tímás Sándor Asztrik Ferences atya, énekelt a két templom kántor karnagya Bíró János. Folytatódik közvetítésünk pillanatokon belül az ünnepélyes rózsafűzérrel imádkozásával. Ha tehetik, kapcsolódjanak bele, imádkozzunk együtt egymásért. Egyéni szándékaink mellett hozzuk ide a szűzanyja elé a ki nem mondott kéréseinket, az ő közbenjárását kérve. Tartsanak velünk ebben a rózsafűzér imában.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászárt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokolt tüzétől, vidd a mennybe.

0: A világosság rózsafűzérének első szentitka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Az Úr Jézus csendben, szerényen, alázatosan közeledik oda, ahol már a bűnbánat által előkészítették az utat. Testvérként, barátként érkezik, ugyanakkor ez Isten jelenés is. A Szent Háromságos Egyisten mutatja meg önmagát, és hív, hogy megoszthassa az ő isteni életét.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelem a teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizével megkeresztelkedett.

kegyelemmel légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.

áldás légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

üdvözlünk, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

Szervezd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldhatnak gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

kegyelmes légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizével megkeresztelkedett.

0: kegyelmes légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszony.

kereszt légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
1: Amen.

0: a világosság rózsafűzérének második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Nem erőmutogatás ez, hanem Isten szeretetének csendes megjelenése. A szépet szebbé, a tetszetőst és a vonzó csodálatossá akarja tenni, szentségivé akarja emelni. Amit e földön megélünk, csak így lesz örök. Ezért az áldás és a kegyelem. A házas élet mintaképe, a boldogságos Szűz Mária a fülünkbe sugja, tegyétek mindazt, amit a fiam mond.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Asszonyok.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek,

0: a világosság rózsafüzérének harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Milyen világ él benne? Isten világa, vagy minden más egyéb? A keresztségemnél fogva Isten ingyenes ajándékából az ő tulajdon gyermekévé, Isten országának tagjává, örökösévé lettem. Életem Isten életében gyökerezik bele. E föld életem egy megkezdett örök élet. Isten mindig készséges, nyitott felén. Csak rajtam múlik, hogy életem Isten kegyelmével lesz-e berendezve.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mely

0: a világosság rózsafűzérének negyedik szent titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Az isteni ígéretek és a törvény beteljesülésében Isten akaratának és az ő igazi képmásának ragyogását szemlélhetem. Jó nekem ott lennem, ahol az Úr jelen van, az Úr pedig ott akar lenni, ahol én vagyok, az örömben, a jólétben, a megpróbáltatásban, a magányban, a szenvedésben, a haláltusában és a feltámadásban.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhérnek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyok, Mária.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.

az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: a világosság rózsafűzérének ötödik szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. A kenyér és a bor rácsain keresztül szemlélem az Urat. Az oltári szentség az isteni szeretetnek szent emléke, Krisztusomnak valóságos, csendes és alázatos jelenléte. Én nézem őt, ő pedig szelíden tekint rám. A halhatatlanságot, az örök életet táplálja bennem. Köszönöm, Uram, ezen csodálatos ajándékodat, az eukarisztiát, a szentmisét, a Te isteni szentségi köztünk való jelenlétedet.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát.

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát.

üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát.

Üdvözz légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát.

0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Mindenkezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézus!

Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, tiéd élet családban, tiéd jó és bal sorsban, tiéd küzdve szenvedve, tiéd most és örökre, szüsszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad ekedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, s ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes, anyám, te vagy a kegyelmet anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földre mennek és mennek ékessége, kikérteni segélyedet asztalát, kitámozott tőle meghallgatatlan, azért biztos mondom minden szenvedésre, állam mindig segít minden időben, biztosan állítom életem családban. Mária mindig segít minden balsorsban, azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fenn az égben, szűszülője Istennek, enged, hogy tiéd legyek, tiéd élet családban, tiéd jó és bal sorsban, tiéd küzdve szenvedve, tiéd most és örökre, szűszülője Istennek, enged, hogy tiéd legyek, amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, keserbét a gondokkal, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg, ő imányít gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy a nyolod, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Amen. Legyen hála a Jóistennek az esőért, ezért mi cserébe lemondunk a kinti körmenetről, csak bent fogjuk megtartani, és pedig úgy, hogy középen végigmegyünk az asszisztenciával, illetve akik a rózsafűzért imádkoztak, bal felől fogunk visszajönni a szószék oldalán, itt elől kérjük, hogy szabadítsák fel, hogy tudjunk az oltár előtt elmenni, jobb felől fogunk újra hátra menni, és a végén középen előre jövünk, utána pedig elimádkozzuk a imádságot a csíksomlyói Szűzanyához, elénekeljük az egész szent szép vagy Máriát, és utána áldással fog véget érni. Köszönöm a megértésüket!

Kedves Mária Rádió hallgatók, az ünnepélyes rózsafűzér elimádkozását a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kisbazilikából a Csíkban falvi egyházközség híveivel tudtuk elvégezni. Ők viszik a szűzanyag kegyszobrának a másolatát bent a kegytemplomban, ahogy Asztrik atya is elmondta. Énekeljünk együtt a kántor karnagyúrral, amíg a kegytemplomba körbeviszik a férfiak, népviseletbe öltözött férfiak a kegyszobor másolatát.

ima Csíksomlyói Szűz Máriához. Üdvözlégy, Csíksomlyói Szentséges Szűz Mária, keresztény híveinek segítő anyja. Íme kegyszobrod előtt térdelve, mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Te általad ajánlom fel magamat Istennek, és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem volt. Irgalmas jó anyám, tekints rám, fogadj engem jóságoddal és megértéseddel. Bizalommal jöttem ide, mint édes jó anyámhoz, hatalmas pártfogomhoz, életem vezércsillagához. Védj anyai oltalmadban, és gyújts felém kezedet, mely engem gyámolítson, vezessen és oltalmazzon. Hallgass meg buzgó kérésemet, segíts minden ügyemben, vigasztalj szenvedésemben és bánatomban, oltalmazz a veszélyben, ments meg a bűnlevezető kísértésektől, légy betegségemben ápoló és halálomkor vigasztaló. A te kegyes oltalmadba ajánlom nem csak önmagamat, hanem szüleimet, testvéreimet, rokonaimat, barátaimat, jótevőimet és mindazokat, akikért imádkozni tartozom. Nyerd meg mindnyájunk számára a mennyei Atya irgalmát, az Úr Jézus szeretetét és a Szentlélek kegyelmét, hogy testben, lélekben megszentülve éljünk e világon, holtunk után pedig veled együtt örvendünk az örök boldogságban. Csíksomlyói segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk. Amen.

0: Foglaljunk helyet. Igen, nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves testvérek, akik itt jelen vagytok a csíksomlyói kegytemplomban, és mindazokat, akik a Mária TV-n, a Mária Rádión, illetve a Kegyhely YouTube csatornáján keresztül kapcsolódtak be a Mária köszöntőbe. Köszönöm a gyímes völgyieknek az első ima ura vezetését. Köszönöm a Csíkszentgyörgy Bánkfalva egyházközség híveinek, hogy a második ima órát vezették, és hogy az ünnepélyes rózsafűzért is vezették, valamint hogy a körmenet alkalmával vitték a kegyszobor másolatát. Köszönjük a nagy lelkű adományokat a Mária szobor és a kegytemplom díszítésére. Isten fizesse! Igen nagy szeretettel köszöntöm Pál Vilmos Barna plébános urat és Mihály András segédlelkész urat, akik elkísérték a Csíkszentgyörgy bánkfalviakat. Jó Isten áldjon meg, és mindig szeretettel várunk. Köszöntöm a többi paptestvért is, akik itt voltak a Szent Misén, a Mária köszöntőn, illetve köszönöm azoknak, akik a Szent Jónás szentségét kiszolgáltatták, bőven volt munkájuk, hála legyen a Jó Istennek. Köszönöm a megértést a körmenettel kapcsolatban. Mindig hálásaknak kell lennünk azért, amit a Jó Istentől kapunk, és most igazán hálásak lehetünk és vagyunk az esőért. Ha egy kicsit rövidebbnek is tűnt ez a körmenet, de mégis úgy érzem, hogy bensőséges volt. A következő Mária köszöntő július 4-én lesz. Július 2-án ünnepeljük a kegytemplomnak a búcsúját, hiszen Sallós boldogasszony tiszteletére van felszentelve. Idén 150 éves a templomunk, 1876. augusztus 20-án szentelték fel, ezt is majd próbáljuk megünnepelni, de én mindig bíztatom a kedves testvéreket, hogy jöjjünk a kegytemplom búcsújára is. Úgy egy kicsit mostohának tűnik, olyan kevesen jönnek erre a búcsúra, de szeretném bíztatni a kedves híveket, hogy jöjjünk erre a búcsú szentmisére is, ami július 2-án délelőtt 10:30-kor lesz. Az útra indulóknak áldott és örömteli megérkezést kívánok. Szeretettel kérem, hogy aki tud, maradjon és segítsen a templom takarításban is. Most a kegytárgyakat fogom megáldani. A mi segítségünk az Úr nevében.
1: Ki az eget és a földet teremtette.
0: Uram, hallgass meg könyörgésünket.
1: És a mi kiáltásaink üssönök elődben.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a te neved mindent meg tud szentelni, add bőséges áldásodat ezekre a kegytárgyakra, és add, hogy mindazok, akik parancsaidnak megfelelően neked hálát adva használni fogják, szent neved segítségű hívása által testüknek egészséget, lelküknek pedig oltalmat és kegyelmet nyerjenek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkedtel.
0: Áldjon meg benneteket,

Kedves Mária Rádió hallgatók, ünnepélyes Mária köszöntőt közvetítettük, az engesztelő imaórát, szentmisét, rózsafűzért és a körmenetet. Hamarosan zenés verses összeállítással készülünk kedves hallgatóink számára, 20 óra 45 perctől pedig a Zsolozsmából az esti dicséretet fogjuk elimádkozni. 21 órától kiáltás, ima a nemzetért lesz hallható, imádkozhatunk együtt egymásért, erre hívom kedves hallgatóinkat is. 21 óra 15 perctől a Békerózsa fűzérében imádkozhatunk újból együtt közösen. 21 óra 23 perctől ima hivatásokért lesz hallható a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében. 21 óra 25 perctől Testeó című műsorunkkal jelentkezünk, 22 órától a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot végezzük el. 22 óra 10 perctől Házunk táján című műsorunk ismétlése lesz hallható Szilágyi László szerkesztésében. Szintén ismétlésben lesz hallható 23 órától az Élet dolgai című műsorunk, Karácsony Tibor atya és Ferenc Emese közös műsora. 23 óra 40 perctől majd a Vatikáni Rádió műsorával fogjuk zárni mai napunkat. Fel szeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a holnapi nap folyamán, június 7-én 11 óra 30 perctől fogadjuk majd az önök imakéréseit. 12 órától rózsafűzért közvetítünk Lázár falváról, majd 12 óra 30 perctől az ünnepi búcsú szentmisében tudunk együtt lenni lélekben. Este 18 órától majd Szatmárnémetiből a Kálvária templomból fogunk szentmisét közvetíteni. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk a mai este folyamán is. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönök az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelétet hallották, Fülöp Lórán nevében is búcsúzom. Áldott estét kívánok kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak.

szóljak bár az emberek vagy angyalok nyelvén. Ha szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjem akár az összes titkot és minden tudományt, és legyen bár olyan teljes a hitem, hogy a hegyeket áthelyezzem. Ha szeretet nincs bennem, semmi sem vagyok. Osszam el bár egész vagyonomat alamizsnaként, és adjam át testemet, hogy dicsekedhessem. Ha szeretet nincs bennem, semmit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvarkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszra, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha meg nem szűnik. A profétálások véget érnek, a nyelvek megszűnnek, a tudomány elenyészik, mert töredékes a megismerésünk és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön majd a tökéletes, a töredékes véget fog érni. Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy éreztem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, felhagytam azokkal a dolgokkal, amelyek gyermekhez valók. Most ugyanis tükör által homályban látunk, akkor pedig majd színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, mint ahogy én is ismert vagyok. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, de ezek közül legnagyobb a szeretet.

Él egy ember itt a földön, akit szeretned kellene, ám akarva vagy akaratlan, mégis harcolsz ellene. Él itt egy ember, akit ismersz, vagy úgy hiszed, hogy ismered, de oly sok mindent nem tudsz róla, hiába van mindig veled. Néha tiszteled, néha nagyra tartod, és nem vagy képes kiismerni, szíved ezért boldogtalan. Néha meglep, hogy mire képes, máskor bosszant, mert képtelen. Nem látja át saját világát, s mégis vonzza a végtelen. Kívülre néz, s belőle nem lát. Lelke még mindig kisgyerek. Másoknak hisz, milyennek látják. Csak mások által ismered. Kezd el szeretni ezt az embert. Kezd el szeretni egyben önmagad. Ha elveszíted hited magadban, hidd el, hogy semmit sem marad. Tudnod kell azt, hogy különleges vagy. Nincs a világon más ilyen. Fedezd fel végre a lelked, s engedd, hogy boldoggá tegyen. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. A Szent Anna tónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szovátán, a Medvetónál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Örök létforrás Istenünk, ki mindent jól elrendezel, s világunk minden kis zugát, ajándékoddal töltöd el.
0: Írásod szól, ami után te megpihentél, és most nekünk munkánk után nyugalmat adsz, s így majd vígabban kelhetünk.
1: Halandó híveidnek ad, hogy megsirassák vétkeik, s remélvebő áldásodat járják erények útjait.
0: S ha majd a végső nagy napon mindent lesújt a félelem, mi együtt örvendjünk veled, s békéd jutalmat öltsön el.
1: Ezt add meg, kérünk, jó atya, s atyának mása egy fia, s te, Szentlélek vígasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
0: Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, ösvényemen csak ez világít.
1: Nevedre esküszöm és ígérem, igaz végzéseid, igéit megtartom.
0: Nagyon mélyre aláztál, Uram, de ígéreted szerint éltess.
1: Neked hozom ajkam áldozatát, fogad tetszéssel, Uram. Végzéseidre taníts meg engem.
0: Naponként veszélyben forog az életem, törvényeidről mégsem feledkezem meg.
1: Nekem tört is vetettek a bűnösök, de a parancsaidtól el nem tértem.
0: Nekem igéd lesz az örök részem mindenkor, ez tölti el szívemet örömmel.
1: Nézd, szívemet arra hajtom, hogy rendelkezéseidet megtegyem. Jutalma ennek mindörökké tart.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, Istenem, alleluja. Betöltesz engem örömmel színed előtt, Uram, alleluja. Oltalmaz engem, Istenem, mert én benned bízom.
1: Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem. Nincs más javam rajtad kívül.
0: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
1: Bajt bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
0: Véres áldozataikban nincsen részem, még csak nevüket sem veszem ajkamra.
1: Az Úr az én örök részem és kelyhem, te irányítod, Uram, sorsomat.
0: A mérőzsinór értékes rész juttatott nekem, valóban pompás az én örök részem.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
0: Szüntelenül magam előtt látom az Urat. Ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
1: Ezért örül az én szívem, és újong a lelkem. Sőt, reménységben nyugszik testem is.
0: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
1: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Betöltesz engem örömmel színed előtt, Uram. Alleluja. Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben és a földön. Alleluja. Jézus Krisztus isteni mi voltában Istennél való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez, mint zsákmányhoz ragaszkodjék,
1: hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, az emberekhez lett hasonló, külsejében olyan volt, mint egy ember.
0: Megalázta önmagát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig.
1: Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felségesebb minden névnél.
0: Hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért, a mennyben, a földön és az alvilágban.
1: És minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben és a földön. Alleluja. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Hálát adunk Istennek, Urunk Jézus Krisztus Atyának, valahányszor értetek, imádkozunk. Hallottunk ugyanis Jézus Krisztusba vetett hitetekről és arról a szeretetről,
2: amelyet minden szent iránt tanúsítottak annak reményében, ami készen vár rátok a mennyben. Erről az evangélium igaz tanításában hallottatok, amely hozzátok is eljutott, s amint az egész világon gyümölcsözik és gyarapszik, úgy nálatok is. Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr neve.
1: Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr neve.
2: Dicsősége magasabb az egeknél.
1: Dicsértessék az Úr neve.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr neve.
2: Jézus tovább haladva megszólította Mátét, a vámost. Az felállt és követte az Urat. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezen túl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
2: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
2: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
2: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
2: Melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jézus tovább haladva megszólította Mátét, a vámost. Az felállt és követte az Urat. Isten segít és védelmezi népét, hogy boldog legyen, hiszen ő maga választotta örökségül. Adjunk hálát neki és jóságára emlékezve mondjuk.
1: Urunk, te benned bizakodunk.
2: Jóságos atyánk, könyörgünk hozzád Leó pápánkért és Gergely püspökünkért, védelmezd őket és szenteld meg erőddel.
1: Urunk, te benned bizakodunk.
2: Érezzék meg a betegek, hogy ők Krisztus társai a szenvedésben, és részesedjenek mindenkor az ő vigasztalásából.
1: Urunk, te benned bizakodunk.
2: Tekints jóságosan azokra, akiknek nincs tető a fejük felett, hogy tisztességes lakóhelyet találjanak.
1: Urunk, te benned bizakodunk.
2: Add meg és őrizd meg a föld termését, hogy az embereknek meglegyen a mindennapi kenyerük.
1: Urunk, te benned bizakodunk.
2: Urunk, fogad irgalmas szeretettel a meghaltakat, és adj nekik mennyei lakóhelyet.

0: helyesen gondolkodjunk, és irányításoddal a jót meg is valósítsuk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsvárról imádkozunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek. Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfogadják a zsinagógákban és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk. Ezután leült szemben a templom perselyjel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a persejbe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak 2 fillér dobott be. Erre Jézus magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a persejbe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amilyen csak volt, egész vagyonát. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária rádió hallgatók, egy rövid gondolatot szeretnék hozzáfűzni az evangélium első részéhez és a második részéhez. Jézus fölszólítja a tanítványait, óvakodjatok az írástudóktól. Szeretik, hogyha nyilvános tereken köszöngetik őket. Remélem, kedves Mária rádió hallgatók, megbocsássák nekem, hogy itt a lélektan segítségű hívásához folyamodok. Ezt Jung úgy fogalmazza meg, hogy van a persona, a szerepszemélyiség. Vagyis, hogy az életünkben különféle szerepben nagyon betanuljuk, hogy hogyan kell viszonyulni, hogyan kell viselkedni. De valójában mélyen, hát nem ezek vagyunk. És itt az első gondolatom az lenne, hogy valójában akkor, amikor kapcsolódom önmagamhoz, a valódi lényemhez kapcsolódok-e, vagy azokhoz a szerepekhez, amit minden nap eljátszok. Mert lehetek apa vagy anya, nagymama, nagytata, pap, hívő, főnök, munkatárs, és így tovább, háziasszony, meg stb. És ezeket a szerepeket nagyon jól betanuljuk. Rutinunk van. De nem ezek vagyunk mi. Akkor, amikor kapcsolódom hozzád, kedves testvérek, akkor, amikor most én önökhöz beszélek, apa beszél, vagy a teljes lényem, az önmagam mélységével együtt. Adom-e magam? Megnyitom-e magam? Kapcsolódni tudok önmagamhoz, mélységeimhez, vagy csak a külső szerephez, vagy a lelkem mélyéhez is? És veled kapcsolódva, nem tudom, érthető-e, meg tudom-e mutatni nem csak a külső szerepet, a papot, hanem a lelkem mélyét. Nem csak a szülőt, nagyszülőt, főnököt, vagy nem tudom kit, hanem az embert. Az embert, aki vagyok. Az erényeimmel, gyengeségeimmel együtt. Olyan sokszor, vagy nem tudom, van-e sokszor, vagy egyáltalán van-e ilyen, kapcsolódok valakihez. Nagyon jól látom az ő szerepében, pontosan, amit betölt, egy hivatalnok, egy rendőr, vagy bárki legyen az. Nem látom mögötte az embert.
és nem tudom, hogy kihez kapcsolódom. A második gondolat, Jézus leül és figyeli, hogy hogyan dobnak pénzt a perselybe. Egy özvegyasszony nagyon keveset dobott be. Az előbbi gondolatot szeretném továbbvinni. Vagyok én, Károly, mint pap. Ön kedves hallgató, mint nagyszülő, vagy nem tudom milyen szerepben. De ugyanakkor, mint ember és annak a mélysége, azt én hogyan tudom kifejezni, megfogalmazni? Mert valójában a pénzzel, a cselekvéssel, a különféle tárgyakhoz való kapcsolódással megint önmagam felületét, vagy önmagam mélységét tudom megélni. Mert ha mélyen kapcsolódok önmagamhoz és a másik emberhez, bár fösvénynek tartom magam, mondjuk, de nem csak azt látom, hogy spórolnom kell a pénzzel, mert nagyon sok költség van, infláció van, meg egyéb, de meglátom a másik ember mélységét, nélkülözését, hiányait, szenvedését és küzdelmeit. És miközben kapcsolódok hozzá, kapcsolódok önmagamhoz is, aközben ezzel a pénzzel ki tudom fejezni önmagam, hogy számíthatsz rám, vagy ki tudom fejezni önmagam aképpen, hogy ne haragudj, nem tudok segíteni neked. Mert valójában az özvegyasszony két fillért dobott be, és akkor, amikor bedobom azt a pénzösszeget, rengeteg mély érzéseket is fejezek ki, mert a pénzhez rengeteg élmény, mélység kapcsolódik. Az is kapcsolódik, hogy a nagyszüleim annak idején a világháború után, a nagyapám például elvettek 6 holt földet, és ő megélte ezt a nincstelenséget. Kapcsolódik a szégyen, mert annak idején a szüleim nem voltak jó módok, és az iskolába megéltem azt a dolgot, hogy neki van 10 óraírja, meg olyan ruhája, meg hifi tornya, nekem nincsen. Kapcsolódik az életben maradás és sok minden. Nem sorolom, nem megyek mélyebben bele. Összefoglalom, amit szerettem volna mondani. Az evangéliumot olvasva az jutott eszembe Jézus figyelmeztetésében, hogy érdemes önmagamra csodálkozzak, tudok-e mélységemben kapcsolódni önmagamhoz, nem csak a külsőségben, hanem az emberségemben, annak a mélységeivel, erényeivel, gyöngességeivel, és ezáltal tudok-e kapcsolódni Istenhez és emberekhez. Mert ha felületesen kapcsolódom, nem jön létre mélységes kapcsolat sem emberrel, sem Istennel. De ugyanígy van a pénz, meg egyéb tárgyakhoz való kapcsolódásban is. Hogy a mélységet, az embert mutatom meg, annak a mélységeit, vagy megrekedek valami felületen.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünk. Áld meg családjainkat. Adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támolgass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcot fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
9: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
9: Amen.
0: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Úr Jézus Krisztus, aki azt mondottad nekünk, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Íme szavaidon felbátorodva, könyörögve kérünk téged, küldj nekünk apostoli buzgóságú lelkipásztorokat. Te választ ki őket, hogy hívó szavad nélkül senki az oltár szolgái közzé ne lépjen. Add meg a papi, szerzetesi hivatás kegyelmét áldozatra kész és erős lelkeknek. Önts a választottak szívébe lángoló szeretetet irántad, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre anyaszentegyházadat építetted. Add, hogy minden munkájukban egyedül a te dicsőségednek, a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Add, hogy papjainkat a bensőséges, erényes élet megszentelje, a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség útján, és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsák, aki az Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Amen.

0: Testteó. Szent II. János pápa tanítása a szexualitásról olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testteó.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A nevem Molnár Margit, és önök most a Testteó műsort hallgatják. Két héttel ezelőtt arról hallhattak, hogy a házasság Isten szerinti víziója milyen, hogy férfi és nő egymás iránti szeretete hogyan beszél Istenről. Megfigyelhettük, hogy milyen az eredeti terv, amelyre Jézus Krisztus irányítja a figyelmünket, hogy milyennek kellene lennie az eredeti terv szerint a házasságnak, és azt is, hogy milyen az a szeretet, amelyre a házas felek vannak hívva, hogy egymást hogyan szeressék krisztusi szeretettel. Lenyűgöző ez a gondolat, így szeretni egymást, szabadon, teljesen, hűségesen, gyümölcsözően, ebben tökéletesedni, ebben öregedni meg, míg a halál el nem választ. De valahogy mégsem tud egészen nyugodt maradni a szívünk, mert egy szempillantásra eszünkbe tódul számtalan fájdalmas példa az életünkben, a családjainkban, magunk körül, ahol ez nem tud, vagy nem tudott jól működni. És ez bizony józanító. Kételyt is ébreszt. Szép vízió, tehát, de ezek szerint teljesíthetetlen. Vagy ha nem teljesíthetetlen, akkor mégis mit kell tenni, hogy teljesíthető legyen, hogy működjön? Így végül csak visszaérkezünk az alapkérdéshez, amelyet két héttel ezelőtt már annyiszor feltettünk. Hogyan élhetünk úgy, hogy valóban boldogok legyünk? Fontos látnunk, hogy Isten ellensége minden erejével azon van, hogy megakadályozza azt az Istenre mutató egységet és összhangot, amelyet az ember akkor él meg, amikor a teste a saját rendeltetése szerint igazat beszél. Mert bizony, ha Isten saját szeretetének és életének jelévé tette a testet, akkor nem kell csodálkoznunk azon, ha a sátán a bűnös vágy és a halál jelévé szeretné tenni azt. Igen, be kell ismernünk, látnunk kell, hogy egy nagy szellemi harc kellős közepén van az ember az ő szexualitásával, akként, akinek teremtette Isten. És ha ez így van, akkor mitől lehet biztos abban, hogy ebben a nagy harcban mégis a szeretet és az élet fog győzni? Azt mondja a pápa, hogy van két olyan könyv a Szentírásban, amelyeket ezen a ponton segítségül kell hívnunk, mert hogy a bennük megjelenő két házaspár példája megmutatja, hogyan tud a szeretet és az élet győzedelmeskedni az élvezett vágy és a halál felett. Ez a két történet az Énekek éneke és Tóbiás és Sára története. Újra csak arra hívom a kedves hallgatókat, hogy bátran készítsék készhez a szentírásaikat, és forgassanak bele, akár most az adás során, akár majd később, engedjék még mélyebbre jutni a szentírás szavait. Az Énekek éneke szerelmesei, valamint Tóbiás és Sára, két olyan házaspár, akik testük nyelvét őszintén beszélik, hazugság és hamisság nélkül. Amíg az Énekek éneke az egy testé levés gyönyörűségét mutatja be, Tóbiás és Sára házassága az ezzel járó gyötrelmeket. És a házasság szentsége bizony mindkét valóságot magában hordozza. Nézzük tehát az elsőt, az Énekek éneke, avagy a Biblia ódája az erotikus szerelemhez. Ez a könyv a Szentírás legtöbbet magyarázott és legtöbb szentet foglalkoztató könyve. Olyan történet, amely több szinten is értelmezhető, úgyis, mint amely egy húsvérpár szerelmi történetét írja le, és úgyis, mint egy képi megjelenítést Isten és ember szerelmi történetéről. egyértelműen nem csak allegórikus kép, amely Isten szeretetét hivatott leírni, hanem az emberi szerelem dala is, hiszen olyan valóságosan és érzékletesen ír a kapcsolat dinamizmusáról és jellegzetességeiről, amely mindennapos tapasztalatunk lehet, egészen emberi. De nem is pusztán egy világi erotikus költemény. Egyszerre szól a szexualitásról és az életszentségről. Csak akkor olvassuk helyesen a könyvet, ha mindkettőt egyszerre látjuk, mondja a pápa. Az énekek énekének szerelmese előbb több alkalommal húgának nevezi választottját, csak később jegyesének. És ennek sajátos mondani valója van. Olyan közeli érzik magukat egymáshoz, mint a testvérek lennének. Hiszen mindketten Isten képét és hasonlatosságát hordozzák önmagukban. A húg megnevezése Ádám szavait visszhangozza, ahogyan a Teremtés könyvében az le van írva. Ez végre csont az én csontomból, és hús az én húsomból, mondta. A házasságban is a férfi és a nő sajátos módon egymás testvérei lesznek. A hiteles szerelem mindig a testvérét ismeri fel a hitvesében. Ahogy egy normális férfi vagy nő is visszahőköl attól, hogy húga vagy bátya, öccse után epekedjen, éppen így kell visszahőkölnie attól a gondolattól, hogy menyasszonya után érzéki vágyjal epekedjen. Az énekek énekének szerelmes vőlegénye még inkább szerelmének őszintességéről tesz tanúságot, amikor kedvesét elzárt kerthez, lepecsételt forráshoz hasonlítja. Így szól, elzárt kert vagy mátkám, húgom, elzárt kert, lepecsételt forrás. És mindkét metafora ezek közül kifejezi a női nem személyes méltóságát. Valami mély tisztelettel beszél a női test és ezáltal a női személyiség misztériumáról. Mert hogy a mennyasszony úgy jelenik meg a férfi szemében, mint aki ura az ő személyes misztériumának. Elzárt, lepecsételt. És a vőlegénynek tiszteletben kell tartania, hogy nem tehet a mennyasszonyával akármit, nem nyomhatja el, nem uralkodhat fölötte, nem törhet be. Mint Isten képmása, sérthetetlen és egy titok előtte. A valódi szerelmes, ha be akar lépni ebbe a kertbe, nem törhet be. Arra sem veheti rá a másikat, hogy akarata ellenére adja oda a kulcsot. Ha meg akarja adni neki a tiszteletet, amely megilleti azt, akkor csak annyit tehet, hogy zörget a kapun, és tisztelet teljesen vár, hogy beengedjék. Rábízza magát a másik szabadságára. És íme a példa erre az énekek énekéből. Nyisd ki az ajtót, húgocskám, kedvesem, galambom, gyöngyöm, mert a fejemet belepte a harmat. Kopog a szerelmes vőlegény, a mennyasszony pedig szabadon megnyitja előtte a kertjét. A kert már nem csak az övé, hanem a vőlegényé is. Tanúskodnak erről a szavai. Így szól, támadj fel, északi szél, siess déli szél, járd át kertemet, hadd szálljon illata. Akkor eljön kedvesem a kertjébe, hogy élvezze pompás gyümölcseit. A szerelemnek ebben a párbeszédében az elzárt kert megnyílik a vőlegény lelke és teste előtt. Ő megrendülten áll a mennyasszony szabadon megnyílt kertje előtt, és látja, hogy amaz örömét leli önmaga odaajándékozásában. Így szól a vőlegény. Belépek kertembe, mátkám, húgom, leszedem mirhámat és balzsamomat, elköltöm a lépet és mézemet, megiszom a boromat, tejemet. És amikor a mennyasszony így beszél, tégy engem, mint pecsétgyűrűt a szívedre, mert erős a szerelem, mint a halál. A szikrája izzó, tüzes szikra. Tengernyi víz sem tudja eloltani a szerelmet, folyamok sem tudják elsodorni. Hát ez képezi a csúcsát a szerelmi vallomásnak. A nő csak akkor nyithatja meg szent kertjét szerelmese előtt, hogy közben az sértetlen maradjon, ha biztos lehet abban, hogy a férfi készen áll arra, hogy egész életét neki szentelje, és hogy mint pecsétgyűrűt tegye a szívére. Csak akkor, ha a férfi szerelme erős, mint a halál. Az ilyen szerelmet hívják házasságnak. A házasság elhálása, a nemi együttlét az a pillanat, amikortól már csak a halál bonthatja fel a köteléket. Azt mondja a test által egyik ember a másiknak, ezt mondja, én teljesen a tied vagyok, te pedig az enyém, amíg el nem választ minket a halál egymástól. És ez a nemi egyesülés szerepe és értelme. Tehát nem csak arról van szó, hogy csak a házasság számára van fenntartva, hanem egyenesen arról, hogy a nemi egyesülés csak a házasságban lesz az, ami. Csak akkor az, aminek Isten eredetileg szánta, ha azt a szerelmet fejezi ki, amely erős, mint a halál, amely nem felbontható, amely nem hagyott egy éjszaka után, amely erős, mint a halál. Ha az énekek éneke szerelmesei abban segítenek, hogy megkülönböztessük az igazi szerelmet az élvezett vágytól, akkor Tóbiás és Sára házassága azt mutatja meg, hogy miért is fontos ez a megkülönböztetés. Meg kell tanulnunk ellenállni bizonyos sötét erőknek, amelyek minden mesterségüket bevetik azért, hogy eltérítsenek az isteni hívás beteljesülésétől. Mert hogy a nemi egyesülés életre-halálra menő próbatétel. Tóbiás és Sára története is bizonyosan, ahogy az előbbi, sokaknak ismerős már. Épp ezért csak röviden fölvázolom, hogy mi is történt velük. Sára már 7-szer volt férjnél, de egy démon mesterkedése miatt minden férje meghalt, mielőtt elhálták volna a házasságot. Tóbiásnak egy angyal azt mondja, vegye feleségül Sárát. Hát ha ebbe belegondolunk, akkor igencsak volt mitől félnie Tóbiásnak, én így 8-ként a sorban. De a történet arról szól, hogy Tóbiás bátran szembenéz ezzel a próbatétellel. Feleségül veszi Sárát, belép a nászkamrába, és mindenkinek a nagy meglepetésére élve hálják el a házasságukat. Miért marad életben? Ott ez a nagy kérdés mindenkinek. A történetből tudjuk, hogy Sára édesapja már kész arra, hogy újabb temetésre van szükség. Megássa a sírt, az újabb vőlegénynek, és csak utána mennek megnézni, hogy na hát, mi történt az éjszaka. És nagy meglepetésükre mindketten életben vannak. Hogyan lehet ez? Második János Pál pápa abban fogja meg ennek a nagy titkát, hogy Tóbiás imádkozik. Mert a nász éjszaka próbatételén az imádsággal megtámogatott szerelem az, amely erősebb a halálnál, írja a pápa. És Tóbiás imáját, amelyet nem sokára meg fogunk nézni, a pápa a házasok krédójának nevezi. Hogyan is imádkozik Tóbiás? Így kezdi. Áldott vagy, atyáink Istene, és áldott a te neved örökkön örökké. Mit is tesz? Dicsőíti Istent a puszta jóságáért. Így fog hozzá. És aztán így folytatja. Te alkottad Ádámot, és segítő társul adtad neki Évát. Azt mondtad, nem jó az embernek egyedül lenni. Alkossunk neki hozzá hasonló segítő társat. Itt is megállok. Mit mondott el? Mit tett itt? Pont azt, amire Krisztus is tanított, hogy szegezzük tekintetünket erre az eredeti tervre, erre az isteni tervre, amelyet elgondolt az Úr, a Teremtő, a férfival és a nővel. Azt mondja, te alkottad Ádámot, és segítőtársul adtad neki Évát. Azt mondtad, nem jó az embernek egyedül lenni. Hozzá illő segítőtársat alkottál. Ránéz erre bizalommal, hittel. Ez az Isten terve. És aztán folytatja. Én most nem élvezett vágyból veszem el nővéremet, hanem tiszta szándékkal. Engedd, hogy irgalmat találjak, és találjon ő is, és egészségben öregedjünk meg mindketten. Ha ezt a részt nézzük meg, az első, ami szembe tűnhet, az az, hogy Tóbiás már is éli azt a leckét, amit az énekek éneke tanít, hogy az ő szerelmesét nővérének szólítja, hogy az élvezett vágyat szembeállítja a tiszta szándékú önajándékozással. És tudja, hogy csak Isten segítségével tud a szerelem igazsága szerint élni, és azután vágyódik, hogy egész életét Sárával tölthesse. És aztán ez a rész így folytatódik. Majd ráfelelték, ámen. Vagyis Sára is az igenjét adja ezzel az ámennel. Kimondja, hogy igen, ő is erre vágyik. Igen, egységben vannak ezzel a vágyjal mindketten. Azt látjuk ennek a szentírási résznek a nyomán, hogy Tóbiás a nászágyán szembe mer nézni a halállal, és legyőzi azt egy áldozatos szeretettel. Ez a történet előképe annak, ahogyan Krisztus szereti az egyházat. Ő a keresztnek a nászágyán nézett szembe a halállal, győzte le azt, és teljesítette be az egyház nagy szeretetét. Azok a hitvesek, akik Isten kegyelmével, Isten eredeti terve szerint szeretik egymást, és maradéktalanul bíznak abban, hogy Isten irgalma fogja kárpótolni az ő tökéletlenségeiket, gyengeségeiket és bűneiket, nem kell féljenek a nemi egyesülés életre-halálra menő próbatételétől. Tehát a házastársi szerelem nem kisebb, mint egyenesen Krisztus megváltói művében való részesedés. Ez egy hatalmas örömhír, amelyet ma szemlélhetünk. Ha ekként a nagy titokként éljük meg, akkor a házastársi ölelés mély imádsággá tud válni. A nászágy oltárra, ahol a hitvesek szent és tiszta áldozatul ajánlják fel testüket. A fentiek fényében szemlélve tehát, ha a szexuális forradalom azt hozta, hogy a szex imádandó bálvány kell legyen, akkor a keresztény forradalom bizony fölállhat ezzel szemben, azzal az örömhírrel, hogy a szex az maga az imádás, az maga az imádság, az Isten imádata. Remélem, hogy önök is úgy látják, hogy az alapkérdésünkre, hogy hogyan élhetünk úgy, hogy valóban boldogok legyünk, most már egy egész sor választ lehet gyűjteni. Utolsó kis gyakorlatként arra hívom önöket, hogy vizsgálják meg a szívükben, és próbáljanak

0: és ezen az úton. Az elkövetkező időben, a következő előadások során már sokkal gyakorlatibb kérdésekkel fogunk foglalkozni, még mindig ugyanerről a témáról. Emberi szexualitás úgy, ahogyan Isten látja az ő tervei szerint. Áldott estét!
1: Testeó. Szent II. János Pál pápa tanítása a szexualitásról olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testeó.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen!
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet! Légy kegyes és maradj velünk! Őrizzed, óvjad népedet!
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk! Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk!
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, ránk törő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen. Könyörülj rajtam, Uram, és hallgass meg imámat. Hallgass meg kiáltásomat, igazságos Istenem. Szorult helyzetemben segíts meg engem.
1: Könyörülj rajtam, és hallgass meg imámat.
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot? Meddig törekedtek még hazugságra?
1: Tudjátok meg, az Úr csodásan megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek, szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve teremtsetek csendet.
1: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, kirészesít jóban minket. Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét.
1: Szívembe nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak búzában, meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Könyörülj rajtam, Uram,
0: és hallgass meg imámat. Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat mindnyájan, ti az Úr szolgái. Akik éjjelente, az Úr házában álltok.
1: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
0: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Éjjelente is áldjátok az Urat.
0: Halld, Izrael, az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, s amikor fölkelsz. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te vigy meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te légy meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, látogasd meg, kérünk, Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űzd tőle. Szent angyaléd lakjanak benne, akik minket békében őriznek, és áldásod legyen rajtunk mindig. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Áldott szép Úrnőnk a mennyben, rólad angyalok ajk az engjen. Áldott gyökér égi ajtó, földnek drága napfényt adó.
0: Örülj, szép szűz, dicső ékes, nincs mást, így tiszta fényes. Szép vagy, az Úr legyen véled, Krisztus, értünk imáddal kérlek.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Június van, melegszik az idő, úgyhogy itt a nyakunkon a nyár. Ezen a héten a szentmiséket Lázár falváról közvetítjük, illetve Csíksomjóról, a kegytemplomból és a Szatmári Kálvária templomból. Itt részletezem a dolgokat, ugye Lázár falvára azért esett a választás, mert ott Krisztus szent teste és vére tiszteletére van szentelve a templom. Úrnapja van a mai napon, itt nem sokára a műsor után 11 órától közvetítjük Székelyudvarhely központjából, az úgynevezett patkóból a szabadtéri szentmisét, ahogy ezt minden évben szoktuk. Lázár falván a templom búcsúját vasárnap tartják. A hét eddigi részében és továbbiakban is, tehát a hétköznapokon 8 órától volt és lesznek a szentmisék Lázár falváról, a búcsús szentmise pedig délben 12:30-tól kezdődik, előtte 12:00-tól a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen. És akkor a délutáni szentmisék hétfőtől csütörtökig a csíksomjai kegytemplomból lesznek közvetítve. Kedden természetes módon is amúgy is ott lett volna. Ott a Szent Antal nagy kilencedbe kapcsolódunk be. A szónok Forró Csaba Roland, csíkszentdomonkosi segédlelkész atya. A pénteken pedig úrnapja után másnap elkezdődik a Jézus szíve kilenced Szatmáron, a Kálvária templomban. Ez a Jézus szíve kilenced Szatmáron, ez régi hagyomány, egyébként ott Szatmáron és az Egyházmegyében is nagy tisztelete van Jézus szívének, és ez a hagyomány, hogy ott a Kálvária templomban minden este a kilenced folyamán van egy-egy szentmise, egyébként román nyelven is van külön, magyar nyelven is külön, és minden napra egy másik papot, tehát 9 különböző papot hívnak, hogy ezt a szentmisét bemutassa, illetve prédikáljon, így készülnek az ünnepre, amit egyébként nem a napján, hanem vasárnap tartanak. Jézus szíve ünnep utáni vasárnap délelőtt 11 órától van az úgynevezett Jézus szíve búcsú, a Szatmári Székesegyház előtt a főtéren, Szatmár főterén, nagy színpad van felállítva, sokan vannak, körmenet van a végén, gyönyörű az ünnepségén, többször részt vettem rajta, nagyon szép. Egy kicsit összebonyolódnak a dolgok itt a csíksomjói kegytemplom és a Szatmári Kálvária templom között, ugye, első szombat van, tehát pénteken és vasárnap este 6-tól lesznek a szentmisék Szatmáról, szombat este a csíksomjai kegytemplomból a Mária köszöntőt közvetítjük. A jövő héten pedig, ha már belefolytunk ebbe a Jézus szíve kilencedbe, akkor kedden megint kimarad Szatmár, mert a Szent Antal kilenced folytatódik, illetve hát ez lesz az utolsó része kedden este, és szombaton este a Szent Antal ünnepe is lesz közvetítve a csíksomjai kegytemplomból, tehát három rész, a két szombat és a kedd, ami beleesik, az kimarad a közvetítésből, a többit fogjuk közvetíteni Szatmáról, és természetesen a búcsút, amit mint mondtam, június 14-én vasárnap 11 órától lesz. És akkor jövő héten a szentmisék reggel 8 órától lesznek reggelenként, mégpedig hát úgy mondhatnám, hogy a Váradi stúdió kápolnájából, de itt a felújítás miatt át vagyunk költözve a Szent József templomba, tehát Tibor atya fogja tartani a jövő heti szentmiséket. Amit még a jövő héttel kapcsolatban el kell mondjak, szerda este 8 órától fókuszpont lesz. Ez volt tavaly is Székelyudvarhelyen, ugyancsak ott a központi részen, szabadtéren. Nagyon szép volt a tavaly is,
és ezért úgy döntöttünk, hogy ebben az évben is közvetítjük. Tehát szerdán este 9-8 órától kezdődik, és eltart este 11 óráig. A zenei szolgálatot Csiszér László és zenekara végzi. A meghívott pedig excellenciás és főtisztelendő dr. Kovács Gergely érsekatya. Nekünk amúgy is szerdánként este 8 órától szentségimádásunk lenne, ez akkor kimarad, tehát ez is szentségimádás lesz, sőt még ennél hosszabb és valószínűleg még szebb is, úgyhogy ajánlom szeretettel a kedves hallgatók figyelmében. Június 15-től kezdődő héten az egyik helyszínünk Máréfalva lesz, a másik pedig Szilágysomjó. Utána a következő héten, június 22-től kezdődő héten Krasznabéltek lesz az egyik helyszíne a közvetítéseinknek, a másik pedig Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János plébánia templom. És akkor itt lassan elkezdődik az olyan szezon, mondhatni így, hogy a búcsuk szezonja és a papszentelések, primíciák szezonja is. Hát ez nekünk jó, ezek különleges szentmisék, úgyhogy amit lehet, akkor itt a rádióban is közvetítünk. Azon a héten, tehát Szent László királynak lesz az ünnepe, 27-én szombaton 11 órától Krasznabéltekről közvetítjük a búcsús szentmisét. Ugyanazon a héten még szerdán 24-én lesz keresztelő Szent János búcsú Marosvásárhelyen, vasárnap pedig június 28-án, vagyis nem is este, hanem délelőtt, elnézést, délelőtt 11 órától lesz Kisbácson Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére a búcsú. Hát másnap lenne, de hát másnap délelőtt mindig Gyulafehérváron a papszentelés van, úgyhogy ezért tartják egy nappal előtte vasárnap Kisbácson a búcsút. És akkor már át is mehetünk június 29-től kezdődő hétre, ott, ahogy már mondtam, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén Gyulafehérváron papszentelés lesz. Két diakónus szentel az érsekatya pappá, aztán mindjárt rátérünk arra, hogy primíciák is következnek. Az egyik helyszínünk Kisbács lesz, ha már úgyis a búcsút is közvetítjük, akkor azután a következő hét is onnan lesz. A másik helyszínünk pedig Aknasugatag lesz. Ez ezért különleges, mert onnan még nem volt soha közvetítés. Ez Máramaros megyében van, Szigettől, Máramaros Szigettől nincsen nagyon messze. Igen, azért esett a választás arra a helyszínre, mert ott is lesz egy primícia. Szatmáron, az ottani székesegyházban is lesz papszentelés, ez azon a szombaton, július 4-én 11 órától lesz, és akit ott szentelnek, az aknasugatagi, úgyhogy július 5-én vasárnap este 6 órától lesz a primícia aknasugatagról, de a hét folyamán is lesznek onnan szentmisék. És akkor július 6-tól kezdődő héten pedig az egyik helyszín Lövéte lesz, ott is lesz egy primícia, mégpedig 12-én vasárnap délben 1 órától. Azon a héten lesz a másik primícia is, mert Csobotfalváról, ez igazából hivatalosan a Síksomjói plébánia templom, és 11-én délben 12 órától, tehát szombaton lesz ennek az új misés testvérünknek az első ünnepélyes szentmiséje. Másik helyszínünk a közvetítések szempontjából Érkörtvélyes lesz, onnan lesznek az esti szentmisék. És akkor eljutottunk július 12-ig, pillanatnyilag itt tartok a szentmise közvetítések megszervezésével kapcsolatban. Július 13-ától arra felé szabad a pálya, ha van olyan plébános atya, aki vállalna július 13-ától, vagy onnantól arra felé egy hetet, akkor nagyon szépen köszönjük előre, és ez az egyik legnehezebb időszak, így főleg július közepétől augusztus közepéig, amikor
szinte mindenki szabadságon van. Aki pedig nincs szabadságon, az helyettesíti a szomszédokat, akik szabadságon vannak, úgyhogy ezt egy kicsit nehéz megoldani a Mária Rádió közvetítések szempontjából, de bízom benne, hogy mindig is sikerült, ebben az évben is sikerülni fog. Az elmúlt héten Szilágy Cseh templomából volt a közvetítés, az volt az egyik helyszínünk. Ez a Váradi Egyház megyének a legtávolabb eső plébániája. Ha jól emlékszem, talán 130 vagy 140 katolikus van ott, tényleg egy kicsi szorvány közösség, de nagyon jó tapasztalatom volt. A plébános atya is nagyon nyitott, nagyon kedves, és a hívek is mondhatni, hogy öröm volt közöttük lenni. Tehát az előtti vasárnap voltam beszerelkezni, akkor vittem Mária Rádiós tárgyakat is, beszéltem a Szentmise végén a rádióról, beszélgettem a hallgatókkal is. Erről már beszámoltam a múlt héten, most vasárnap is jelen voltam, odaérkeztem már a rózsafűzér imádkozása előtt. Nagyon jó volt látni azt a kis izgulást, ahogy úgy készülnek a hívek, hogy jaj, most akkor a rózsafűzért fogjuk mondani, és akkor hogy mondjuk, és láttam, hogy készültek és izgulnak, olyan aranyosak voltak, nagyon jó volt. Én és örömmel láttam amúgy egész héten, hogy úgy jót tett a Mária Rádió közvetítés annak a közösségnek. Tehát egy kicsit mondjam, így felkavarta az állóvizeket, összeszedték magukat, készültek, és örültek, hogy bekapcsolódhatnak a Mária Rádió nagy családjába, hogy egy ilyen kis szorvány közösség is tud vállalni egy hetes szentmise közvetítést. Nagyon hálás vagyok a plébános atyának, aki egyben a kántor is. Úgyhogy na hát ilyen közösségekben tényleg abból gazdálkodnak, ami van, és de tényleg amiük volt, tényleg nagyon oda tették. Jó tapasztalat volt, ott voltam a szentmisén, részt vettem, diakonusként szolgáltam, és azon a szentmisén utána leszereltem a mobil stúdiót, és átvittem Szilágy Somjóra, ami körülbelül egy óra útra van onnan. Két hét múlva lesznek majd onnan a közvetítések, de ha már egyszer arra jártam, akkor nyilván ezt is megoldottam, hiszen a mai üzemanyag áraknál aztán tényleg még jobban oda kell figyelni, hogy plusz utakat, ha lehetne, csináljunk. Úgyhogy átvittem, meg ott szívesen látták, megmondták, hogy nincsen útban, nyugodtan vihetem oda a mobil stúdiót, be is szereltem, és ott is készülnek a közvetítésekre. Tehát ez volt az elmúlt hétvégén, és ahogy már mondtam, megjelent a Mária Rádió éppen legfrissebb újságja, és a Szilágy Csehibe eljutott, az ottani hallgatók már kézbe vehették az újságot. Szalontán jártam még szombaton, papoknak volt egy ilyen zarándoklata oda, és mondtam nekik, hogy ők voltak egész Erdélyben, akik leghamarabb a szalontai hallgatóink, akik megkapták a Mária Rádió legfrissebb újságját. És akkor, ahogy ilyenkor szokott lenni, akkor kezdődnek az önkéntes találkozók, és erről beszélek akkor a továbbiakban. Tehát az első önkéntes találkozó június 3-án szerdán Kolozsváron. Most előre felveszem ezt a műsort, tehát mikor még a műsort veszem fel, akkor még azt mondom, hogy lesz a találkozó, de mire bemegy a műsor csütörtök délelőtt, akkor már ez megvolt, de erről még nem tudok beszámolni. És akkor mondjam úgy, hogy ahogy a hallgatók szemszögéből, tehát a mai napon, június 4-én csütörtökön Érmihály falván tartunk önkéntes találkozót délután 4 órától, természetesen a nap folyamán. Délelőtt ellátogatok mindenkihez, akihez szoktam, Nagyváradtól egészen Mihály falváig kisebb-nagyobb kitérőkkel. Holnap pénteken, június 5-én Nagykárolyban tartunk találkozót délután 3 órai kezdettel a Szent László közösségi házban. A következő találkozó helyszíne Szatmárnémetiben a stúdiónk lesz. Ez tehát a hónap első szombatján délelőtt 10 órára várjuk az önkénteseket és minden kedves érdeklődőt a Szatmárnémeti stúdióba.
És itt Erdély nyugati felében a következő találkozó jövő héten hétfőn lesz, tehát június 8-án hétfőn délután 16:30-ra várom szeretettel a nagyváradi és környékbeli önkénteseket a Barátok templomához tartozó közösségi házba, ahol már az elmúlt alkalmakkor is találkoztunk, hiszen a stúdió a felújítási munkálatok miatt most nem látogatható, és természetesen ott lesznek az újságok, és minden mást is megoldunk, ahogy más önkéntes találkozók alkalmával is. Másnap pedig, június 9-én kedden még egy hosszabbacska útra indulok. Temesváron tartjuk az önkéntes találkozót délben 12 órától a Józsefvárosi plébánia hittantermében, majd ugyanazon a napon, tehát június 9-én kedden Aradon is megtartjuk a találkozót, délután 16:30-tól a belvárosi plébánia hittantermében. Aki esetleg ebben a zónában nem tud eljönni, és akihez esetleg még máskor is beszoktam nézni, aki útba esik, akkor ha szól, hogy nem tud jönni, akkor ezúttal is meg fogom látogatni. És akkor nézzük, hogy Erdély keleti részében mikor lesznek az önkéntes találkozók. Június 5-én pénteken kezdődnek Székelyföldön a találkozók, az első Gyergyó-Szent Miklóson lesz, tehát pénteken délelőtt 10 órától a Szent Miklós plébánia valamelyik termében. Utána kedves kollégám tovább megy Székelyudvarhelyre, ott a Mária Rádió stúdiójához, várják 00:30-ra a önkénteseket és az érdeklődőket, tehát még mindig június 5-e péntek, és ugyanaznap Szentegyházán és a Szent András plébánia hittantermében lesz a következő találkozó délben 2 órai kezdettel. Első szombaton gondolom, hogy akik a Mária köszöntőre mennek, azok be fognak nézni a stúdióba, és természetesen az újság csomagok elő lesznek készítve addigra a kedves önkénteseknek. Június 8-án hétfőn lesznek Kovászna megyében az önkéntes találkozók, ezúttal Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb plébánia valamelyik termében 13:30-tól tartják a találkozót, utána pedig Sepsiszentgyörgyön a Szent József plébánia területén, ott ahol a Mária Rádió stúdió van, a nagy terembe várják a kedves önkénteseket és érdeklődőket 15:45-re, tehát délután 15:30-tól lesz Sepsiszentgyörgyön az önkéntes találkozó, és Erdély keleti felében, már kelet az inkább közepe, Marosvásárhely, a Keresztelő Szent János plébánián tartják a találkozót június 9-én kedden délelőtt 11 órától. Az újságok hozzám már megérkeztek a múlt héten, úgyhogy sikerült a csomagokat elkészítsem, már minden elő van készítve az önkéntes találkozókhoz. Azoknak, akik postai úton kapják, azok, mire ez a műsor bemegy, addigra már biztos, hogy elpostázom az újságokat. Némelyikhez már eljuttattam, ahova postai úton szokott menni, de ahol találkoztam a plébánossal, vagy volt egy ilyen lehetőség, hogy ne postán menjen, akkor néhány helyre, tehát már elküldtem, és ez azt jelenti, hogy akkor hamarosan megérkezik mindenhova, ahol postán kapják az újságot és az önkéntesek, illetve hallgatók. Az elmúlt hétvégén, tehát múlt hét csütörtöktől vasárnapig maratont tartottunk a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádiókért. Köszönünk mindenkinek minden imát, felajánlást, adományt, bekapcsolódást ebbe a maratonba. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse. És ha már a megköszönéseknél tartok, akkor mindenképpen meg kell említsem a Lázár Favi plébános atyát, és mindenki mást, aki ott bármit is hozzátesz ezekhez a közvetített szentmiséghez, különösen köszönöm az annak, aki a technikát kezeli, és így a közvetítést lehetővé teszi. A szolgálatot Isten fizesse, nagyon szépen köszönjük, és a Csíksomlyói Kegytemplomban szolgáló ferences atyáknak, testvéreknek is köszönjük, hogy ismét
közvetíthetünk onnan szentmiséket. Akik szeretnének különböző Mária Rádiós tárgyakhoz hozzájutni, minden stúdióban vannak ilyen tárgyaink. Most a 20 éves születésnapra való tekintettel készítettünk újdonságokat is, tehát a gyertyánk van két különböző méretben, csészénk van, és hűtőmágnesünk, illetve kulcstartónk a 20 éve együtt Mária Rádió Erdély felirattal. Nagyon szépek, nagyon szépre sikerültek ezek a mondhatném jubileumi vagy születésnapi tárgyak. Ajánlom szeretettel mindenkinek a figyelmébe. Akik önkéntes találkozókra mennek, akkor kérjék ezeket, hogyha szeretnének vinni belőle. Én pedig mondom, hogy amerre járok önkéntes találkozókra, illetve akiket útba ejtek, ha igényelnek valamilyen Mária Rádiós tárgyakat, főleg ha nem csak egyet-kettőt, hanem többet, akkor kérem szépen, hogy jelezzék ezt előre. Nagyon köszönöm. És akkor visszatérve az egészen aktuális dolgokhoz, most nem sokára a műsorunk után, 11 órától úrnapi szentmisét közvetítünk Székelyudvarhely központjából. Szabadtéri szentmise lesz, este 6 órától lesz még egy úrnapi szentmisénk a Csíksomlyói Kegytemplomból. Holnap, illetve holnap után reggel 8 órától lesznek a szentmisék Lázárfalváról. Holnap este 6 órától kezdődik Szatmárnémetiben a Kálvária templomban a Jézus szíve 9-ed este 6 órától. Szombat este a Mária köszöntőbe kapcsolódhatunk be a Csíksomlyói Kegytemplomban. Vasárnap pedig két szentmisénk lesz itt az Erdélyi Mária Rádióban. Délben 12 óra 30 perctől a Lázárfalván a búcsús szentmisébe kapcsolódhatunk be, előtte 12-től a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen. Este 6 órától pedig a Jézus szíve 9-ed következő szentmiséjébe kapcsolódhatunk be Szatmárnémetiből a Kálvária templomból. Jövő héten reggel 8 órától lesznek a reggeli szentmisék innen a Nagyváradi Szent József templomból, az esti szentmisék 6 órától lesznek, keddet és szombatot kivéve a többi napokon Szatmáról a Kálvária templomból. Kedden folytatjuk Csíksomlyóról a Szent Antal nagy kilencedet, szintén este 6 órától, szombat este pedig Szent Antal ünnepe lesz, ugyancsak a Csíksomlyói Kegytemplomból közvetítve. Amit viszont ajánlok, a jövő vasárnapi szatmári Jézus szíve búcsú, ami a Székesegyház előtti téren, a főtéren lesz délelőtt 11 órai kezdettel. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, további áldott rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyószent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: legyen meg a te akaratod, én benned maradok. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
1: A szó bennem, az ige a számban, a szándék a tedben, az álmom, a vágyom a tiéd legyen, a te akaratod. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
2: A lángol a lelkem, te légy a tűz. Te ébresz bennem vágyat, mi űz, mi hajt a szép, a nagy tettek felé, hogy utadon jussak a fényed elé.
3: Vagy álljak a csendben, mint arcodnak mása, mint tiszta víztükre, mint felszálló pára, mint felhő az égen, úgy ússzak benned, mint eső a földdel, úgy legyünk egyek.
4: Add meg, ha kéred szívemből e szókat, adjál meg mindent, szépeket és jókat. Adjál meg mindent, ami kell nekem, de ne én tudjam, hogy az mi legyen.
1: És vigy el tőlem mindent, mi ócska, lánc és börtön. Vedd el hát tőlem, ha ragaszkodva őrzöm. Ha nem tudom, nem látom, hogy tied minden kincsem, hogy ajándékod minden, mert tőled van, ó Isten.
2: És vigy el tőlem engem, önzésem és vágyam, és mindent, mit nem véled egyesülve vágytam.
3: Minden itt bennem és körülöttem állva, akaratod szerint úgy legyen megáldva, ahogy te akarod.
0: Én azt kérem csak tőled, hogy legyen meg a te akaratod.
5: Legyen meg a te akaratod, én benned maradok, úgy legyen minden, ahogy akarod.

Olyan jó élni Isten műhelyében, ott formáltatni hűséges kezében. Kemény vésővel, döngő kalapáccsal, szerető, szelíd, szent simogatással. Látni, hogy íme szobrok száza készül, néhány vonással naponta egészül. A mester keze percre sem pihen meg, eszközei munkálnak, nem pihennek. Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam, akaratjára soha nem hajoltam. Dacos énemről lepattant a véső, és hálát adni, hogy még most sem késő. Csodálni őt, amint szeretve fárad, amint nem sajnál drága életárat odaadni, értem is odaadni másért, egy megtörésért, hozzáfordulásért. Csodálni őt, aki annyi büszke lelket szeretetével örökrabul ejtett. Sziklatömböket döntött le a porba, hogy átformálja szépséges szoborba. Igen, csodálom őt, csak őt csodálom.

Uram, csak egy vagyok a sok között, ki bár rongyos ruhába öltözött, vendégeid sorába hívva lenni, királyi nagy mennyegződre menni, szegényen bár, de úgy szeretne. Mégis talán, ha meg lehetne. Rongyos ruhámra félve, hogyha még tekintni olykor elfelejtenék, azért előttem mégis ott lebeg, aranytermed, a szívem úgy remeg. Aranytermed, az én ruhám, és ajkamra félve jön könyörgés. Nem az első helyre ülnék, Uram. A meghívottak mellett boldogan húzódnék félre, félre, messzire, a díszes asztalnak legvégire, szívem mélyén azért repesve. Uram, talán ha meg lehetne. Uram, nem kellenének drága ételek. Nem tennék úgy én, mint az emberek, akik jólétre jutnak. Erre már kívánságuk felhőkben egyre jár. Így ember morzsát is ehetne. Uram, talán így meg lehetne. Uram, tudom, sok minden útban áll. Azért szívem mégis remélve vár. Kegyelmednek sugára végre tán, dicsőn csillogva irányulna rám. Boldoggá engem ezt tehetne. Uram, ó, bárcsak így lehetne.

0: Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pillérjéről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról. Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pillérjéről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ference Mesét és Tibor atyát hallják. Folytatjuk az egyházi kommunikáció terén elkezdett sorozatunkat, amely hát mondhatni most az utolsó részéhez érkezett, és egy picit azt nézzük meg, hogy hogyan reagál az egyház a különböző változásokra, hogyan kommunikál más vallásokkal, illetve mik azok, amik segítik akár az egyháznak a megvalósítását, megjelenését. Kedves Tibor atya, hogyan reagál az egyház a társadalmi változásokra a kommunikációs szinten?
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, és téged is, kedves Emesem. Az egyházak kommunikációs szinten általában többféleképpen reagálnak a társadalmi változásokra. A pontos válasz függ attól is, hogy melyik egyházról beszélünk. Az egyház igyekszik a hagyományos tanításokat a kor aktuális kérdéseire alkalmazni, olyan témákban, mint digitalizáció, környezetvédelem, migráció, családmodellek, vagy mesterséges intelligencia, az egyházi vezetők nyilatkozatokban, körlevelekben, vagy média megjelenésekben értelmezik a változásokat vallási vagy akár erkölcsi szempontból. A társadalom média fogyasztási szokásainak változására az egyház, sok egyház közösségi médiát használ, podcasteket indít, online mise közvetítéseket szervezünk, vagy videós tartalmakat készítünk. Például Ferenc pápa kommunikációja jelentős hangsúlyt fektetett a digitális platformokra, és az egyház gyakran igyekszik párbeszédet is folytatni tudományos intézményekkel, civilekkel, más vallások képviselőivel, vagy a fiatalabb generációkkal. És a kommunikáció célja ilyenkor nem csak a tanítás közvetítése, hanem a társadalmi igények és problémák megértése is. Az egyházi kommunikáció egyik legfontosabb kihívása, hogy egyszerre őrizze az alapvető hittételeket, ugyanakkor relevánsan, érthetően szóljon a mai emberhez. Ezért gyakran jelenik meg az a kommunikációs stratégia, hogy az egyház hangsúlyozza az állandó értékeket, miközben nyitottságot mutat az új társadalmi helyzetek megértésére. Tulajdonképpen a múlt szerdán a Szent Atya katekézisében a pápai audiencián említette ezt a témát, mármint, hogy az egyház hangsúlyozza az állandó értékeket, tehát ragaszkodik a hagyományokhoz, viszont az új társadalmi helyzeteket, dolgokat, vagy például a liturgikus megnyilvánulásokat is a kornak megfelelően tudja fejleszteni. És ez érvényes mindenre. Tehát a modern társadalmakban az egyházaknak olyan kihívásokra is kell reagálni, mint a bizalom csökkenése, vagy a botrányok, vagy a szekularizáció. Tehát kommunikációs szempontból az egyházak általában úgy reagálnak a változásokra, hogy a hagyományos értékeket megőrizve új nyelvezetet, új médiacsatornát és párbeszéd központú megközelítéseket alkalmaznak annak érdekében, hogy üzenetük érthető és releváns maradjon a változó társadalmi környezetben.
1: Mennyire lehet vagy kell aktuál politikai kérdésekben megszólalnia?
2: Ez részben teológiai, társadalmi és kommunikációs kérdés. Sokan úgy vélik, hogy az egyháznak kötelessége véleményt formálni olyan közéleti kérdésekben, amelyek erkölcsi vonatkozásúak, például szegénység, béke, háború, környezetvédelem, családnevelés, emberi méltóság, és ebben a felfogásban az egyház nem pártpolitikai szereplőként, hanem erkölcsi iránytűként jelenik meg a nyilvánosságban. Mások szerint az egyház hitelességét veszélyeztetheti, ha túlságosan belefolyik a napi politikába, vitákba, és ennek több oka lehet. Megoszthatja a hívőket, akik különböző politikai nézeteket vallanak, azt a benyomást keltheti, hogy egy politikai oldalhoz kötődik. A vallási küldetés háttérbe szorulhat, és a politikai szerepvállalás mögött elveszhet a vallási küldetés, és ebben a megközelítésben az egyháznak inkább erkölcsi elveket kellene képviselnie, nem pedig pártokat vagy politikai programokat támogatnia. Ez a gyakorlatban ugye úgy működik, hogy sok egyház megpróbál különbséget tenni közéleti, erkölcsi kérdések között, amelyekben megszólal, és pártpolitikai kérdések között, amelyekben igyekszik semleges maradni. Tehát például egy egyház állást foglalhat a szegénység csökkentésének a fontossága mellett, de nem feltétlenül támogat egy konkrét pártot, vagy egy gazdaságpolitikai, vagy bármilyen más politikai intézkedési csomagot, úgymond. A legtöbb kommunikációs szakember szerint az egyház akkor tudja megőrizni a legnagyobb hitelességét, ha világosan megfogalmazza az erkölcsi alapelveit, következetesen képviseli azokat, nem azonosul egyetlen politikai táborral sem, és nyitott marad a párbeszédre azokkal is, akik nem értenek vele egyet. Így az egyház részt vehet a közéleti diskurzusban, miközben megőrzi elsődleges vallási és lelki küldetését.
1: Hogyan kommunikál az egyház más vallásokkal vagy világnézetekkel?
2: Az egyházak más vallásokkal és világnézetekkel általában ez a kommunikációja az együttműködés, a párbeszéd és az identitás megőrzés hármasára épül. Ugye különböző felekezetek között vannak eltérések, de a modern egyházi kommunikációban több közös elem is megfigyelhető. Ugye ma az egyház, katolikus egyház törekszik arra, hogy kapcsolatot teremtsen, építsen más vallások képviselőivel. A cél általában a kölcsönös megértés elősegítése, az előítéletek csökkentése, a békés együttélés és a közös társadalmi problémák kezelése. A katolikus egyház például a II. Vatikáni zsinat óta hangsúlyozza a vallásközi párbeszéd fontosságát. A keresztény felekezetek egymás közötti kapcsolatát ökumenikus párbeszédnek nevezik, és ennek célja a közös hitbeli alapok hangsúlyozása, a történelmi konfliktusok oldása és az együttműködés erősítése. Például katolikus, református, evangélikus, ortodox közösségek gyakran szerveznek közös ima alkalmakat vagy társadalmi programokat. A modern társadalmakban az egyház nem csak más vallásokkal, hanem humanista, szekuláris, ateista, agnosztikus nézeteket valló emberekkel is kommunikál. Ilyenkor a hangsúly gyakran olyan közös értékeken van, mint az emberi méltóság, szolidaritás, béke, jogok. Tehát az egyházak általában három alapelvet próbálnak egyensúlyban tartani, a tiszteletet, a párbeszédet és a tanúságtételt. Tisztelet ugye, hogy a másik fél meggyőződésének az elismerése, a párbeszéd, hogy nyitottság a kölcsönös megértésre, és a tanúságtétel, hogy saját hitük és meggyőződésük világos képviselete. Ez azt jelenti, hogy a párbeszéd nem feltétlenül a nézetkülönbségek eltüntetésére törekszik, hanem arra, hogy a felek megértsék egymást, és együtt tudjanak működni közös célok érdekében. Tehát a vallások és a világnézetek közötti kommunikációban vannak kihívások, és nehezítheti a történelmi sérelmeknek az emlékezete, vagy az eltérő erkölcsi felfogás, politikai, kulturális konfliktusok, vagy a vallási identitás elvesztésétől való félelem. Hát ezért a sikeres kommunikáció egyszerre kíván nyitottságot és határozott önazonosságot. Tehát összefoglalva, összességében a mai egyházi kommunikáció egyre inkább a párbeszédre épül, és nem a saját identitását adja fel ezzel, hanem annak képviseletével igyekszik kapcsolatot teremteni más vallások és világnézetek követőivel.
1: Mit gondolsz, milyen irányba fejlődhet az egyházi kommunikáció a következő években?
2: Az egyházi kommunikáció fejlődését több folyamat alakítja. Ugyebár a jövő nem látható pontosan előre, de néhány tendencia már most jól érzékelhető, ugye erősebb a digitális jelenlét. Az egyházak még intenzívebben használják majd, ugye, és használjuk is a közösségi médiát, a videós platformokat, a podcasteket, a közösségi felületeket, tehát a kommunikáció egyre kevésbé lesz egyirányú üzenetközlés, és egyre inkább interaktív párbeszéd. Ugye ma a hivatalos intézményi nyelvezet kevésbé hatékony, és ezért várhatóan nő a jelentősége a személyes történeteknek, a hiteles tanúságtételeknek, vagyis a közvetlenebb megszólításnak. Az emberek gyakran könnyebben kapcsolódnak egy személyes életúthoz vagy tapasztalathoz, mint elvon tanításokhoz. A fiatalok média használata például jelentősen eltér az idősebb korosztályétól. Emiatt az egyháznak új kommunikációs formákat kell alkalmazniuk. Rövid videók, vizuális tartalmak, online közösségek, digitális események. Tehát a kihívás az lesz, hogy az üzenet tartalma ne veszítsen mélységéből a gyors és tömör kommunikáció miatt. A jövőben valószínűleg tovább erősödik a kommunikáció olyan csoportokkal, amelyek más vallásúak, nem vallásosak, kritikusak az egyházzal szemben. Az egyházak egyre inkább fórumokat teremthetnek a kérdések és a kételyek, a viták kultúrát megvitatására. Az olyan eszközök, mint a mesterséges intelligencia, ugye ezek teljesen új lehetőséget teremtenek. Az oktatásban, a közösség szervezésben, az információszolgáltatásban, az ugyanakkor etikai kérdések is felmerülnek, hogyan őrizhető meg az emberi kapcsolat, a hitelesség és a lelki kísérés személyes jellege a technológia használata mellett. A modern társadalomban az intézményekkel szembeni bizalom gyakran ugye törékeny, és emiatt fontosabb lesz a gyors, nyílt reagálás, a felelősségvállalás, az őszinte kommunikáció, és én úgy érzem, hogy a hitelesség az egyik legfontosabb kommunikációs értékké válik. És a digitális világban egy egyházi üzenet pillanatok alatt világméretűvé válhat, miközben a helyi közösségek továbbra is személyes kapcsolatokra épülnek. A jövő egyik feladata az lesz, hogy az egyház egyszerre tudjon világszintű kérdésekre reagálni és helyi szinten közösséget építeni. Tehát összességében az egyházi kommunikáció várhatóan technológiailag modernebb, interaktívabb és párbeszédközpontúbb lesz. A legnagyobb kihívás nem pusztán az új eszközök használata, hanem az, hogy az egyház a gyorsan változó kommunikációs környezetben is megőrizze hitelességét, közösségformáló szerepét és alapvető üzenetét.
1: Milyen új eszközök vagy platformok jelenhetnek meg?
2: Milyen új eszközök, platformok jelenhetnek meg? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. De én úgy gondolom, hogy nem csak új platformok jelennek meg, hanem a jelenlegi platformok, technológiák módja is majd át fog alakulni. Ugye néhány ilyen irány, ez már megvan a mesterséges intelligencián alapuló rendszerek. Ugye ennek a segítségével az egyházak személyre szabott lelki tartalmakat ajánlhatnak. Gyakori kérdésekre válaszoló chatbotokat működtethetnek. Vagy akár a mesterséges intelligenciának a segítségével több nyelven tehetik elérhetővé az egyházak az üzeneteiket, vagy segíthetik a hitoktatást és a vallási képzéseket. Én ezt úgy jó dolognak látom. Ugyanakkor fontos kérdés, hogy az emberi lelkipásztori kapcsolatot ne helyettesítse teljesen a technológia. A másik ilyen iránya a virtuális és kiterjesztett valóság tulajdonképpen történelmi vagy bibliai események interaktív bemutatása. Most már hallottam ilyet is, hogy virtuális zarándoklatok. Vagy ilyen is van már, hogy kulturális és egyházi örökség digitális bejárása, ugye. Tehát például egy felhasználható, virtuálisan bejárható a Szent Péter Bazilika tere, vagy bármilyen más történelmi szent helyek. A jövőben megjelenhetnek olyan közösségi terek, amelyek kisebb bizalmi közösségekre épülnek, ez már elindult, viszont hangsúlyosabb moderációval működnek, és mélyebb beszélgetéseket támogatnak a rövid üzenetek helyett. És az egyházak számára ezek alkalmasabbak lehetnek a közösség építésre, mint a tömeges elérésre kitalált felületek. Ugye a podcastek mellett egyre nagyobb szerepet kaphatnak az intelligens hangasszisztensek, tehát inkább ilyen hangalapú kommunikációra gondolok, hangalapú keresések, vagy a mobil alkalmazások fejlődése. Eseményeket szervezhetnek, ima programokat kínálhatnak, tanulási útvonalakat biztosíthatnak. Ezek már nagyon be vannak indulva, csak még nincs teljesen kifejlesztve, vagy élő, vagy úgyis fogalmazhatnánk, hogy hibrid esemény platformok. És sok esemény ugye egyszerre van, de külön online követhetőek és személyesen látogathatóak. Közösségi tulajdonú platformok, elképzelhető, hogy a jövőben ezek nagyobb szerepet kapnak, amelyek nem egy nagy technológiai vállalatnak az ellenőrzése alatt állnak, hanem ez nagyobb autonómiát adhat a közösségeknek, ugyanakkor kihívás is a biztonság terén. Tehát a technológia fejlődés, azt akarom röviden összefoglalni, hogy egyre személyesebb, interaktívabb és élményszerűbb kommunikációt tesz majd lehetővé, és az egyház számára a legfontosabb kérdés valószínűleg nem az lesz, hogy milyen új platformokat használ, hanem hogy miként tudja ezeken a felületeken hitelesen közvetíteni üzenetét, és közösséget építeni, kapcsolatokat ápolni.
1: Végezetül mit tanulhat az egyház a világi kommunikációs trendekből?
2: Az egyház sokat tanulhat a világi kommunikációs trendekből, de nem feltétlenül azért, hogy minden módszert átvegyen, hanem hogy hatékonyabban érje el az embereket és jobban megértse a társadalmi kommunikációnak a változásait. Például a modern kommunikáció egyik tanúsága, hogy az emberek figyelméért sok szereplő versenyzik. Ezért fontos a világos, érthető nyelvezet üzenet és a lényegre törő kommunikáció. Az egyházi üzenetek gyakran mély és összetett tartalmúak, de érdemes kerülni a túlzottan szakmai vagy csak belső körök számára érthető kifejezéseket. A kommunikációban egyre nagyobb szerepe van, hogy az emberek könnyebben kapcsolódnak a személyes élettörténetekhez, életutakhoz, konkrét tapasztalatokhoz, mint elvont elvekhez. Tehát az egyház történelmileg is gazdag történetekben, így ezen a területen különösen erős lehet. És a hagyományos modellben ugye az van, hogy egy intézmény beszélget, a közönség hallgat. A mai kommunikáció, ez egy párbeszéd, kérdések, visszajelzések, online beszélgetések, közösségi részvétel, és az egyház tanulhat ebből, hogy a meghallgatás sokszor ugyanolyan fontos, mint a megszólalás. Úgyis a szinodális út is erről szólt, hogy meghallgatni. És a mai modern közösség, gyorsan is közönség jobban fogalmazva, észreveszi az ellentmondásokat is a kommunikáció és a valóság között, a valós működés között, és éppen ezért fontos a következetesség, a nyíltság, és az, hogy felvállaljuk a felelősségeket. Tehát a hitelesség ma gyakran többet számít, mint egy tökéletesen megfogalmazott üzenet. Tehát a digitális környezetben a képek, videók jelentősége megnőtt, az egyház művészeti öröksége, szimbólumrendszere, liturgikus hagyományai, ezek erős alapot adhatnak a kommunikációhoz. A digitális térben a hangsúly egyre inkább azon van, hogy az emberek ne pusztán tartalmat fogyasszanak, hanem kapcsolatokat alakítsanak ki. És a világi kommunikáció egyre inkább figyelembe veszi az igényeket, tulajdonképpen célcsoportoknak az igényeit. Az üzenet lényege ugyanaz maradhat, a közvetítés módja, annak alkalmazkodnia kell a hallgatósághoz, ugyanúgy, mint a Mária Rádióban, fiataloknál, időseknél, családoknál, vagy a vallástól távol álló embereknél. És amit nem feltétlenül érdemes átvegyen az egyház a világi kommunikációtól, mert könnyen az egyház küldetését csorbítaná, ugye ilyen a figyelem hajhászás, a szenzációkeresés, a túlzott marketing, az üzeneteknek a leegyszerűsítése a népszerűség érdekében. Tehát az egyház számára a kommunikáció célja nem pusztán az elérés növelése, hanem az értelmes kapcsolat és a hiteles üzenet közvetítés. A legnagyobb kihívás valószínűleg az, hogy a korszerű eszközök használata mellett megőrizze küldetésének a mélységét. És hát nagyjából ennyit tudtam elmondani, de mindenképpen fontos az, hogy az egyház több társadalmi és technológiai folyamat alakítja majd az ő kommunikációját, de a jövő nem látható előre, de néhány tendencia már most is jól érzékelhető.
1: Kedves hallgatók, mai műsorunk végéhez értünk, két hét múlva folytatjuk más tematikával, más témával fogunk jelentkezni. Várjuk akkor is Önöket. Áldott szép estét és további jó rádiózást kívánunk Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Légy nagy lelkű az adományozásban, mint ahogy Isten is ad.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa megérkezett Spanyolországba. A Szent Atya beszéde a spanyol hatóságokhoz. Ne szítsák a polarizáció tüzét, törekedjenek egységre. A szeretet nem tűr halogatást. 14. Leó pápa látogatása a madridi Caritas szociális központban. Leó pápa beszéde a spanyol hatóságokhoz. Ne szítsák a polarizáció tüzét, törekedjenek egységre. A Szent Atya madridi repülőtérre szombat délelőtt a királyi palotába hajtott, ahol államfőnek kiáró tiszteletadással fogadták. Leó pápát a spanyol királyi lovas testőrség kísérte a palota udvarba, ahol a királyi pár a két lányával várta a Szent Atyát. A pápa és a spanyol himnusz alatt 21 ágyülövés köszöntötte a vendéget, akiket 6. Fülöp király és Letícia királyné nagy tisztelettel kísért a palotába, a magán megbeszélést folytattak. Ünnepélyesség, méltóság és tisztelet, amivel a spanyol királyi ház tisztelgett a lehető legillusztrisabb vendégük, a római pápa Péter utóda előtt. A királyi palota oszloptermében találkozott Leó pápa a királyi család jelenlétében, az ország hatóságaival, a polgárélet képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében mindenek előtt megköszönte a meghívást, amely őt abba az országba invitálta, amelynek első evangelizálója Jakab apostol volt.
1: La primera evangelización de la península ibérica.
0: Ez a kapcsolat teológiai jelentőségű, mert kifejezése juttatja, hogy a helyi egyház folytonosságban áll a pünkösdi apostoli küldetéssel. A keresztény hit és a föld közötti ősi kapcsolat mélyen formálta annak kultúráját, amely reményt és iránymutatást jelent a mai kihívások közepete is. Leó pápa népi vallásosságra gondol, amely az ország minden városában és falvában az év ritmusához igazodva megjeleníti az üdvösség valódi drámáját, együtt a művészeti, zenei örökséggel, a számos testvériséggel és jótékonysági egyesülettel együtt. A spanyol egy szenvedélyes nép, amely szereti az életet, és ezt meg is mutatja. Leó pápa azért jött közéjük, hogy megerősítse, bátorítsa és inspirálja a hívők megújult hűségét az evangélium iránt, valamint a nemzet különböző csoportjai között mélyebb megbékélést és együttműködést, amit a találkozás kultúrája mozdít elő. Az eszme és valóság két pólusú feszültségében a kettő között állandó párbeszédet kell kialakítani, elkerülve, hogy az elképzelés elszakadjon a valóságtól. Ezzel kapcsolatban a pápa két olyan személyiségre utalt, akik 5 évszázada segítik az ország egyház életét és sokak lelki keresését. Keresztes Szent János és Avilai Szent Teréz az isteni misztérium iránti szenvedélyükben barátokká is váltak. Misztikájuk nyitott szellemű, vagyis nem idegen a történelemtől, hanem éppen ellenkezőleg. A kérdések gyökeréhez, a valóság szívéhez vezet. Különösen a változások értelmezésében és a korunkat oly sötétté tevő feszültségek elviselésében segít nekünk az éjszaka témája, amely oly kedves keresztelő Szent Jánosnak, aki a fény iránti szomjúságában paradox módon megtanulta értékelni a sötétséget, amikor a lélek megszabadulhat attól, amit tudni és birtokolni vél, és ami ma is segíthet az értelem sötétségének és az érzelmek heves kitörésének a kezelésében. Hiszen ma is épp úgy szükségünk van olyan emberekre, akik a sötétben meglátják a fényt, a végben a lehetséges kezdetet, amely kivezet minket az éjszakából. A Avilai Szent Teréz ugyanezt az utat a belső várkastély képével írja le. Ahogy szobáról szobára haladunk a legbelsőbb hely felé, vagyis mindannyian a saját szívünk felé, az igazság szentélye felé, a tér kiszélesedik, az elme megnyílik, az ellentmondások feloldódnak, a feszültségek eloszlanak, a többiek helyet kapnak, az univerzum otthonná válik, mutatott rá a pápa. Ez egy radikális megnyilás az egészen más, és a mindig új felé, ami akkor valósul meg, amikor visszatérünk önmagunkba. Az emberi lénynek ez a dimenziója az oka annak, hogy a vallás és lelkismereti szabadságot védeni kell, állapította meg a Szentatya. Ma a polarizációk tüzét fújva a népszerűségre szert tenni vágyó kísértés egyre inkább növekszik, amivel az emberi méltóságot folyamatosan megsértik. Szükségünk van tehát kultúrára, belső életre, szabad és minőségi oktatásra, transzcendenciára. Ehhez pedig szobáról szobára kell előre haladni, egészen addig a pontig, ahol az igazságosság és a béke megöleli egymást. A katolikus egyház az emberi szív ezen vágyának szolgálatában áll. Nem kényszerítő módon, hanem az evangéliumi tanúságtétel révén, amelyet számtalan mártír és szent támaszt alá, és ma is készen áll arra, hogy egy olyan nép jövőjének szolgálatába álljon, amely megbékélést és békét keres. Leó pápa éppen ezért mindenkit arra kér, hogy hagyjon fel a társadalmi valóságot és annak történelmét megosztó, polarizáló narratívákkal, és a terméketlen leegyszerűsítésektől térjen át a komplexitás gyümölcsöző megértésére. A Szent Atya ebben látja Európa sajátos hivatását, amelyben Spanyolországnak eredeti és alapvető szerepe van. Ez az az ajándék, amit az öreg kontinens adhat a világnak.
1: Es el regalo que el viejo continente puede hacer al mundo si quiere permanecer joven.
0: Ha fiatal akar maradni, hiszen fiatal az, aki úgy érzi, hogy van jövője és küldetése. Éppen ezért főként a gazdasági, politikai és intézményi felelősöknek minőségi ugrásra van szükségük, irányváltásra, hogy iskolákba, egyetemekbe és kutatásba, valamint a helyi közösségekbe fektessenek be, mint a részvétel és a kulturális közvetítés meleg ágyába. Az iszlám az ibériai félszigeten hosszabb távon politikai, kulturális és vallási valóságot jelentett. Ebben az időszakban a szembeállítások mellett arra is törekedtek, hogy a keresztények, a muszlimok és a zsidók között teret teremtsenek a kapcsolattartásnak, a párbeszédnek és az igazság értelméről szóló eszmecserjének. Tizedik bölcs Alfonz fordító iskolájában a három valláshoz tartozó szakértők együttműködtek az arab, görög és zsidó gazdag örökség fordításában, hozzájárulva olyan szövegek terjesztéséhez, mint például Averroes és Maimonides filozófusok művei. Különösen Cordoba és Toledo városai váltak a nyelvek, vallások és tudás közötti közvetítés helyszínévé. Ahogyan e föld egy másik nemes fia tanította nekünk, szólt a Szent Atya, a megpróbáltatások és a kudarcok során lehetőség nyílik mindent átgondolni. Loyolai Szent Ignác rendelkezett ezzel a bátorsággal, amikor szívének szomorúságaira és vigaszára figyelt a valóságot és képzeletet megkülönböztető gyakorlat során, amelynek eredményeként a fegyvereket a békével, a hatalmasságokat pedig a szentekkel cserélte fel. Megértette, hogy az a jó, amely vonzotta, nem utópia volt, és így válsága kegyelemmé változott. Ugyanezt történhet azokkal az új dolgokkal is, amelyek ma zavarnak minket, és amelyekkel kapcsolatban érzékenységünk jelenleg megosztott. Kerüljük a megalázó vagy ellentétet keltő szavakat. Válasszuk a megvilágosító egyértelműséget és az utakat megnyitó őszintességet. Ne áldjuk meg a naív lelkesedést, ne tápláljuk a terméketlen félelmeket. Inkább mutassunk rá a megkülönböztetés kritériumaira, az ember méltósága, a javak egyetemes rendeltetése, a szegények melletti elkötelezettség, a közös otthon gondozása, a béke, és ültessük át ezeket a gyakorlatba, mint ami a felelős tervezés, az emberi és társadalmi hatások értékelése, a legkiszolgáltatottabbak bevonása, digitális írástudás, az igazságosságra és a békére irányuló kutatás és ipar, ahogyan erről a Szent Atya a Magnifica Humanitas enciklikájában írt. Beszéde végén Leó pápa elismerését fejezte ki a vendéglátó ország iránt a nemzetközi jog és a sokoldalú kapcsolatok terén mutatott hűségéért, amely a béke és a népek közötti szolidaritás iránti aktív elkötelezettségben nyilvánul meg. Ugyanakkor arra biztatta őket, hogy belsőleg is ápolják a párbeszédet és a társadalmi barátságot, a jövő elképzelésekor pedig vegyék figyelembe a szegények és a fiatalok szempontjait, hogy az autonómia és az egység iránti igényeiket pozitív harmóniába fordítsák, és támogassák az európai egyesülés folyamatát nem más hatalmokkal szemben, hanem az egész emberi család számára adott ajándékként. Isten áldja Spanyolországot.
1: Que Dios bendiga a España.
0: Zárt a 14. Leó pápa a spanyol királyi családhoz és az ország hatóságaihoz intézett beszédét.
2: A szeretet nem tűr halogatást. 14. Leó pápa látogatása egy madridi szociális központban. Spanyolországi apostoli látogatásának első állomásaként 14. Leó pápa június 6-án este 6 órakor felkereste Madridban a Sedia 24 Horas szociális központot, amely a hajléktalanok, a kiszolgáltatott helyzetben lévő családok, a migránsok és a társadalom peremére szorult emberek befogadását és támogatását szolgálja. Az információs és befogadó központ néven működő intézmény az év minden napján, napi 24 órában nyújt segítséget azoknak, akiknek nincs otthonuk, vagy súlyos szociális nehézséggel küzdenek. A Szentatyát a központ bejáratánál José Cobo Cano bíboros madrid érseke, valamint az intézmény igazgatója fogadta. A pápa ezt követően megismerkedett a központ működésével. Az egyik ellátott röviden ismertette, miként gondoskodnak a hajléktalanokról és a leginkább rászorulókról. A projekt felelőse és munkatársai végig kísérték a Szentatyát az épületben, majd a közös étkezőbe vezették, ahol a pápa személyesen találkozhatott a központ lakóival és ellátottjaival. A találkozó során a jelenlévők tanúságtételeken keresztül mutatták be a Sedia mindennapjait. Megszólalt Niurka, egy édesanya, aki gyermekével együtt talált menedéket és új életlehetőséget a központ segítségével. Tanúságot tett Kadri is, aki migránsként érkezett Spanyolországba, és a központ támogatásával talált munkát és új jövőt. A jelenlévők meghallgatták Alicia önkéntes tanúságtételét is, aki hosszú évek óta segíti a nehéz helyzetben lévő nőket és családokat. A programot zenei előadás színesítette, majd 14. Leó pápa intézett beszédet a jelenlévőkhöz. A találkozó végén a Szentatya ajándékokat cserélt a központ képviselőivel, apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a záróéneket követően a közeli Krisztus keresztre feszítésének templomába ment, ahol megáldotta a madridi főegyházmegye szociális szervezeteinek képviselőit. 14. Leó madridi programjának első állomása jól kifejezte egész látogatásának egyik központi üzenetét. Az egyház küldetése, hogy Krisztus irgalmas szeretetét tegye láthatóvá a legszegényebbek, a hajléktalanok, a migránsok és minden rászoruló ember szolgálatában. Beszédében a keresztény szeretet konkrét megéléséről, az emberi méltóságról és a rászorulók iránti felelősségről szólt. 14. Leó először örömét fejezte ki, hogy madridi útját éppen ezen a helyen kezdheti meg. Megköszönte a fogadtatást és a madridiak egyik ismert mondására utalva, így fogalmazott: aki Madridban van, az madridi. Ezért én is úgy állok most közöttetek, mint egy madridi. Köszönöm, Madrid, ezt a fogadtatást, amely miatt egy nagy és csodálatos család részének érzem magam. A pápa hangsúlyozta, hogy a Sedia valóban családként működik, ahol senki sem marad egyedül. Kiemelte, hogy ezen a helyen az emberek nem csak segítséget kapnak, hanem közösséget is találnak. Itt mindenkinek az öröme és a fájdalma, mindenki öröme és fájdalma. 14. Leó rámutatott, hogy a központ munkatársai nem hunynak szemet a problémák összetettsége előtt, ugyanakkor nem mondanak le a szeretet és az igazságosság követelményeiről sem. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a Sedia az evangélium útján jár, Krisztus példáját követve. Jézus, Isten fia, nem csak azért lett emberré, hogy meggyógyítsa nyomorúságainkat, hanem hogy magára vegye azokat. A pápa felidézte Jézus ismert szavait: amit e legkisebb testvéreim közül eggyel tettetek, velem tettétek. Beszédében külön kitért azokra a tanúságtételekre, amelyeket a találkozó elején hallott. Niurka történetét említve arról beszélt, hogy a remény gyakran egyetlen nyitott ajtóval kezdődik. Egy álomnak és egy kis nyitott ajtónak köszönhetően Niurka életet, anyai szeretetet, a keresztség kegyelmét és egy boldog jövő ígéretét adhatta gyermekeinek.

0: Neopápa ezután a neki ajándékozott jelképekről beszélt. A gyermekek neveivel díszített szalag szerinte arra emlékeztet, hogy minden születés örömöt hoz a világba. A tartózkodási engedély a migránsok küzdelmes útját idézi fel, ugyanakkor a becsületességről és a befogadásról is szól. A szandál pedig Mózes történetére utal, arra a szent földre emlékeztet, amelyet minden emberi életben tisztelnünk kell. A pápa hangsúlyozta, hogy a jelenlévők történetei nem elszigetelt esetek. Nagyon sok Niurka, nagyon sok Kádri, nagyon sok Alícia él közöttünk. Ezekben a történetekben ma is folytatódnak azok a cselekedetek, amelyeket Jézus véghez vitt az evangéliumban. A madridi érsek korábbi szavaira utalva Leó pápa a Betlehem képét idézte fel. Elmondta, hogy Madrid híres karácsonyi betlehemeiről, de az itt látott valóság még szebbennél. Ma ezekben a terekben egy egyszerű és befogadó jászol áll előttünk. Ez a jászol, magyarázta, maga a központ, amely éjjel-nappal helyet készít Krisztus számára azokban az emberekben, akik segítséget keresve lépik át küszöbét. A látogatás mottója Jézus szava volt, emeljétek fel tekinteteteket. Leó pápa szerint ez arra hívja a keresztényeket, hogy vegyék észre a segítségre váró embereket. A szeretet nem tűr halogatást, majd így folytatta. Ha a gabonát nem aratják le, amikor megérett, a termés elvész. Ez a keresztények felelőssége, mondta, hiszen minden találkozás kegyelmi pillanat. Minden találkozás a másikkal kairos, egy megismételhetetlen kegyelmi idő arra, hogy szeressünk. A Szentatya figyelmeztetett arra is, hogy a keresztények olykor átveszik a világ gondolkodásmódját. Nem lehet megfeledkezni a szegényekről anélkül, hogy ki ne lépnénk az egyház élő áramából. 14. Leó hangsúlyozta. A hit mindig érzékenyé teszi az embert mások szükségletei iránt. Ferenc pápát idézve emlékeztetett arra, hogy a hívő emberben mindig él egy álom, egy szenvedély, amely arra készteti, hogy személyesen is elköteleződjön. Ezzel szemben a pápa óvott a közönytől. A közönyben megkeményedett szív hideggé válik, majd hozzátette, az élő szív meleg és lüktető, életet ad, a jéghideg szív mozdulatlan és a halálhoz vezet. Ezt követően 14. Leó pápa az Úr hívásának egy másik aspektusáról szólt. Arra emlékeztetett, hogy a segítségnyújtás mindenekelőtt találkozás. Nézzünk a szenvedő ember szemébe. A valódi szeretet ugyanis nem pusztán adományozás. Akik valóban szeretnek, nem csupán adnak valamit, meghallgatnak, párbeszédet folytatnak, megpróbálják megérteni a helyzetet és annak okait. A Szentatya végül Szűz Mária közbenjárásába ajánlotta a központ minden munkatársát, önkéntesét és ellátottját, kérve, hogy Madrid legyen egyre inkább a remény, az irgalom és a testvéri szeretet városa.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd éjjel egy órától Krisztus Egyházának történetéről mesél nekünk Fodor József általános helynökatya. 1 óra 30 perctől Hajlák Attila atya Segítség Gyászolók című műsorát ismételjük, 2 órától pedig dr. Rejkli István Gyógyír című műsora következik. 2 óra 30 perckor Lelkélet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya sorozata folytatódik, éjjel 3 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. 3 óra 30 perctől Mária iskolájába járhatunk, majd éjjel 4 órától a szerdaesti szentségimádás ismétlését hallhatják. 5 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd 5 óra 40 perctől kezdetét veszi reggeli műsorunk a Vatikáni Rádió friss híreivel. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas, jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszöntünk, szentséges szűz, betegek gyógyítója és anyja. Hozzád fohászkodunk, ó irgalmasságnak anyja, aki szemmel tartod szükségleteinket, és meghallod elrejtett sóhajainkat is, melyeknek már nincs se hangja, se könnye. Jöjj segítségünkre, és légy közben járunk a megpróbáltatásokban, és a betegség kínjaiban, add meg nekünk minden percben a kellő erőt és türelmet. Légy számunkra a remény csillaga, és kérünk, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyelem Mária szavait, viselkedését, testtartását. Alázata és egyszerűsége tetszik az Úrnak, mert megvan benne az a készség, hogy teljesítse Isten akaratát. És amikor kimondja, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, elkezdődik a világegyetem legnagyobb eseménye. Krisztus emberré válásának csodája a Szentlélek által. Amikor szentáldozáshoz járulok, Jézus belép az én életembe is, testembe, lelkembe. Miért? mert Máriához hasonlóan én is kimondom igenemet. Az én igenem az Amen, amellyel kifejezem, az Úr szolgálója vagyok, történjék velem is, ahogy ő akarja. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt az első tizedet, a legtisztább szűz méhében való megtestesülésed tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására mély alázatot kérek tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka. Akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Elkísérem a szent szűzet rokonához, Erzsébethez. Figyelem, ahogyan hordozza a titkot. Öröme oly hatalmas, oly mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. Hiszen az örök szeretetet hordozza magában, melynek öröme körül öleli, s elborítja egész lényét. Erzsébet isteni sugallatra fölismeri és dicsőíti üdvözítője anyját, s a találkozás örömében Mária ajkán is felcsendül a Magnifikát. Micsoda kegyelem egy ilyen látogatás, egy ilyen találkozás. Tudom, Isten azt akarja, hogy én is részese legyek egy ilyen találkozásnak. Szent áldozáskor, amikor Jézust szívembe zárom, élő tabernákulummá válok, mint a szűzanya. Szívem tisztasága kedves az Úrnak, s ez az öröm eltölti egész lényemet. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt a második tizedet, szent édesanyád látogatásának tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, látogasson meg, és hozza el nekem is Jézust. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ma született az üdvözítő, ő a Messiás. Így hirdették az angyalok a szent éjszakában. Egy istálló barlangban született, mert a szent család Betlehemben nem kapott szállást. Figyelem a szűzanya hódolatteljes magatartását, ahogyan kézbe veszi, nézegeti, becézgeti a gyermeket. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Nem csodálkozom, hiszen ebben a csöbb gyermekben benne lakik az Istenség egész teljessége. Amikor Jézust imádom az oltári szentségben, némán csodálkozva, mint az egyszerű pásztorok, leborulva előtte, ahogy a napkeleti bölcsek tették, én sem akarok mást, csak hódolni előtte. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a harmadik tizedet a betlehemi istállóban való születésed tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, mutassa meg, hogyan kell nekem is áldozatot hoznom Jézusért. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Az

0: Amen. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Az

0: atyán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszony.

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszony!

0: Isten. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka. Akit te szent szűz a templomban bemutattál. Elképzelhetően naponta mutattak be újszülötteket az Úr templomában. Így Mária és József gyermekükkel nem keltettek nagy feltűnést. Ők is teljesítik az ószövetségi törvényt. Figyelem a szűzanya lelki erejét. Ez az erő a hitéből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd tőr járja át. Bizonyossága megerősítést nyer az Ak Simeon és Anna asszony profétáló szavaiban. Tudja, Isten olyan feladatra hívja, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adok valamit, a szűzanyát követem. Minél többet adok, annál szabadabban tudom követni őt, és annál nagyobb lesz az örömöm. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a negyedik tizedet, a templomban való bemutatásod és Mária tisztulásának tiszteletére. E titok által és a szűzanya közbenjárására a test és a lélek nagy tisztaságát kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: atyáján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér 5. szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Ebben a szent titokban megfigyelhetem a szűzanya lelkületét. A jeruzsálemi zarándoklat fontos esemény az ő egyszerű életében. Szívébe véste a történteket, és elelgondolkodott rajtuk. S milyen szorongással kereste az ő Jézusát 3 napon át. Kereste és megtalálta. Hol? A templomban. Amikor elveszítem Jézust, jobban mondva érezhető közelségét, a szűzanyához kell fordulnom. Ő megtanít, hogyan találjam meg a templomban, a bűnbánat szentségében, az oltári szentségben és saját szívemben. Ő vonzza szívembe Jézust, mert ahol az anya, ott akar lenni a gyermek, és ahol a gyermek, ott akar lenni az anya. Aki megtalálja Jézust és Máriát, rátalál a bölcsességre. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt az 5. tizedet templomban való megtalálásod tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására az igazi bölcsességet kérem tőled. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Üdvözlégy, szeplőtelenül fogantatott szűz, Isten Anyja Mária. Tudjuk, hogy Te Istennél hatalmas védelmezőnk vagy, és hogy mindazokat, akik bizalommal fordulnak hozzád, kegyelmeiddel halmozod el. A Lurdi jelenések és csodák nagy jóságodat és azt a készségedet mutatják, amellyel a hozzád folyamodóknak mindenben hatható segítséget nyújtasz. A Te hatalmas pártfogásodba helyezzük bizalmunkat, és ezzel a gyermeki bizalommal kérünk, támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

örüljetek szüntelen az Úrban, ismét csak azt mondom, hogy örüljetek. Megmutatta édesanyám, hogy hát hol van az iskola, az albérlettől, és aztán másnap már egyedül kellett mennem. Hát azért egy picit féltem, ugye, főleg így egy idegen országban egyedül, ezért azt vettem észre magam, hogy a bokrokhoz énekelgetek, meg így a madarakhoz, mint Szent Ferenc, és ilyen vidáman, nagy örömmel tértem mindig haza. Az iskolában is mindig ilyen jókedélyűnek ismertek, tehát hogy alapvetően egy boldog gyermek voltam, egy mosolygós gyermek. Otthon még Erdélyben is, amikor kenyérjegyre adták, osztották az élelmiszert, akkor mindig engem küldtek kenyérért, mert tudta édesanyám, hogy így a mosolyommal meggyőzöm az eladókat, és mindig friss kenyeret adják nekem, vagy ha esetleg már elfogyott, akkor a pult alól mindig jutott kenyér, tehát hogy a mosolyommal elértem, hogy a család asztalán a mindennapi kenyér meglegyen. Itt alakult ki először a hívás, ez az öröm, amit én akkor még nem tudtam, hogy mi az, de hogy a papi elmondatomban is ez jelenik meg, a Filippi 4:4, hogy örüljetek szüntelen az Úrban, ismét csak azt mondom, hogy örüljetek.

öltözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Takács Zoltán vagyok. Az isteni érintések következő adását hallják, és a mai témánk a bántás, megbocsájtás témaköre lesz. Szeretnénk, ha közösen kutassuk az írásokat, mit mond Jézus, mit mondanak a bibliai történetek, mit szeretne tőlünk Isten ebben a témakörben, hogy megértsünk. Az Új Szövetség, Pál

0: Kolossi belékezi ott levélben azt mondja, hogy viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volt a másik ellen. Ahogy az Úr is megbocsájtott nektek, úgy tegyetek ti is. Mert ha az embereknek megbocsájtjátok vétkeiket, nektek is megbocsájt a ti mennyei atyátok. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. Azt mondja az Úr, hogy viseljük el egymást, egymás terhét, egymás jellemét, egymás bogarait, és bocsássuk meg a másiknak. Bocsássunk meg egymásnak. Mert az Úr azt mondja, úgy, ahogy ő megbocsájt nekünk, mi is bocsássunk meg a másiknak. Jézus Krisztus volt az, aki igazi példát adott ebben. Amikor Jézust megverték, elárulták, kigunyolták, majd keresztre adják, a kereszt alatt is csúfolják a farizeusok. Szállj le a keresztről, ha Isten fia vagy. Másokat megmente, de magát nem tudja. És Jézus nem él hatalmával, lehetőségével, hogy visszavágjon a bántásokra, hanem elkezd imádkozni azokért, akik halálra adták. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mert nem tudják, mit cselekszenek. Drágáim, mindannyiunkat ér bántás. Mindannyiunk át kellett menjünk csalódásokon, fájó pillanatokon, traumatizált eseményeken, mert megbántanak, mert megbántottak, vagy megbántani fognak. Sajnos ez egy egyetemes emberi tulajdonság és megtapasztalás, hogy az ember igenis tud bántani. De az is gyönyörű megtapasztalás, hogy az ember meg tud bocsájtani. A Biblia azt mondja, hogy a szív teljességéből szól a száj. Ha a szívben öröm, béke, és Isten lakozik, annak az embernek a szájából a szeretet, az építésre való szavak fognak kijönni. De az az ember, aki traumatizált, az az ember, aki boldogtalan, az az ember, akinek a szíve keserűséggel teli, hitetlenséggel teli, az bántani fog. Mert boldog ember nem bánt. Miért olyan nehéz ma, hogy megbocsássunk egy sérelmet, egy bántást, egy gonoszságot? Vajon a megbocsájtás készsége fejleszthető? Mitől függ ez? Amikor az embert megbántják, amikor sérelmet él át, első reakciónk, hogy visszavágunk, hogy megtoroljuk, hogy nem hagyjuk magunkat, hogy visszaadjuk azt a fájdalmat, amit nekünk okoztak, de ez egy ördögi kör. Tudunk okozni fájdalmat, de ez nem fogja elmulasztani a mi saját fájdalmunkat. Gandhi azt mondja, ha szemet, szemért, elvét követjük, akkor a végén mindnyájan megvakulunk. Igen, minden alkalom, amikor megsérülünk, akkor egy út elágazáshoz érkezünk, és döntenünk kell, hogy megbocsájtunk, vagy a visszavágás ösvényén indulunk tovább. A Biblia azt mondja, hogy az Úr irgalmas hozzánk, mert az Úr irgalmas és kegyelmes és késedelmes a haragra, és nagy szeretetű, mondja 103. Zsoltár. És boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. És ne álljatok bosszút önmagatokért, mondja az ige. Ne álljatok bosszút önmagatokért. Drágáim, nagyon sokszor bosszút akarunk állni mi is önmagunkért, amikor bántás ér. Meg kell értsük, hogy minden bántás mögött, minden ember mögött, aki bánt, van egy történet. Rá kell jönnünk, hogy minden bántó viselkedés mögött nagyobb összefüggések rejlenek. Mindenki, aki egy embert megbánt, annak lehet, hogy van egy története. Hogy ez az ember nem volt szeretve. Hogy ez az embert bántották. Hogy ez az ember még nem ismeri a kegyelmes Isten végtelen szeretetét. Bár ez nem igazolja a bántó viselkedést, de talán jobban megértjük annak az embernek a nyomorúságát. Drágáim, ha bántás ért téged, vagy engem, jogod van arra, hogy kimond, ami fáj. Azt mondja a Biblia, haragudjatok, de ne vétkezzetek, és a ti napotok le ne menjen a ti haragotokkal. Igen, mondd ki, ami fáj. Mondd el azt a történetet a másiknak, hogy igen, ez fájt. Pont azért, hogy ez nem égessedjen el, hogy az ne gyűljön benned, és gyűlöl, az öl, pusztít, rombol téged szellemileg, lelkileg, mentálisan és egészségileg. Szembe kell néznünk az érzelmeinkkel, a fájdalmainkkal, a sebeinkkel, és akár ki kell mondani azt, hogy igen, ez fáj, és most haragszom. Először ott van a harag, aztán később talán jön az önhibáztatás, a vádlás, majd a mély szomorúság, végén az elfogadás, hogy elfogadjuk, ami történt, beletődünk abba, hogy ez megtörtént, majd végül jön az elengedés, a megbocsájtás. A gyógyulás utolsó fázisa ez, a megbocsájtás. A Biblia beszél egy történetről, Dávid és Saulról. Dávidot fiatalon a próféta felkeni, hogy ő lesz Izrael új királya. Hosszú évekbe kerül, míg Dávid a pásztorfiúból Izrael királya lesz. És oda kerül Saul udvarába, és Saul féltéken nézi, ahogy Dávid elkezd emelkedni, ahogy Dávid népszerű lesz, szeretet lesz, és látja benne azt az erényt, azt a dávidi szívet, amit az úr is meglátott és beleszeretett, és Saul féltéken lesz. És tudjuk azt, hogy üldözni kezdi, kétszer majdnem megöli, és hosszú éveken át üldözi Dávidot, hogy megölje, mert irigy, mert féltéken volt rá. Egyszer a Biblia szerint engedi sivatagába, kétszer járhattam én is ott, Saul egy barlangba vonul be, hogy elvégezze biológiai szükségletét, és Dávid a barlang mélyén van az embereivel. Az emberi azt tanácsolják, hogy Dávid, itt van most Saul, végezz vele. Az Úr a kezedbe adta, és vége király lehetsz. De Dávid nem megy bele az ördögi körbe. Dávid nem engedi, hogy a negatív érzések, a fájdalmak, a traumák irányítsák az ő józanságát, az ő döntését. És oda megy, és a köntöséből levág egy darabot. És amikor Saul elhagyja a barlangot, Dávid utána szól, és ezt mondja, az Úr tegyen igazságot köztünk, az Úr álljon értem bosszút rajtad, de én nem emelek rád kezet. Legyen azért az Úr a bíró is, tegyen igazságot köztünk. És amikor Saul meglátja Dávidot, meglátja Dávid tettét és szavait, Saul sírni kezd. Saul sírni kezd. És ezt mondja, ó Dávid, te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem. Dávid nem állt bosszút magán. Dávid rábízta Istenre a bosszút. Dávid példát adott. Ne álljunk bosszút önmagunkért. A Biblia azt mondja és azt tanítja, hogy Istené a bosszúállás, és majd én megfizetek mindenért. Isten azt a példát adta nekünk, hogy legyünk irgalmasak és kegyelmesek, amilyen ő minden nap mi velünk. A Kolossé 2.14-ben azt olvassuk, hogy ő eltörölte a követeléseivel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, odaszegezte a keresztfára. Nagyon sok bűnünk, tartozásunk lenne Isten felé. De Isten gondolt egy nagyot bűneinkért, meghalt helyettünk és miattunk, és fogta ezt a hosszú adósság levelet, és odaszegezte a keresztfára. A Biblia azt tanítja, hogy Isteni a bosszúállás. Ő fizet meg mindenkinek mindenért. És amikor te gyakorlod a megbocsájtást, és te eldöntöd, hogy ezen az úton akarsz járni, ez egy csoda. Isten lelkinek a munkálkodása, amikor egy ember meg tud bocsájtani. Bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ez egy parancs, ez egy követelmény. Egy isteni felszólítás, hogy tegyétek meg, mert én is megtettem ti néktek. Ha bennünk szeretet van, akkor ezt tudjuk gyakorolni. Drágáim, az életben engem is nagyon-nagyon sokszor bántottak. Nagyon sokszor a kinézetemért, a lelkiségemért, a múltamért, azért, mert árván nőttünk fel, azért, mert hiányt szenvedtünk. És nagyon sokszor Isten adott a szívemben türelmet, szeretetet, irgalmat, hogy ne menjek ebbe a vitába, ne adjam vissza, ne bántsak, hanem csendesen az Úr elvette ezt a fájdalmat. Nem mindig az kér elő bocsánatot, aki feltétlenül vétkes, hanem akiben több a szeretet. Spurgeon azt mondja, bennem sok a hiba, ha benned kevés a szeretet. Drágáim, a megbocsájtás nem más, mint a megbánásra adott válasz. Mert amikor valaki megbánt téged, jusson eszedbe, hogy az az ember valószínűleg ő itt is bántatták, ő is átélt traumákat, hogy minden ember mögött, minden traumatizált, bántó ember mögött van egy történet. Rá kell jönni, hogy egy bántó viselkedés mögött nagyobb összefüggések rejlenek. Isten azt mondja, hogy kérjetek tőlem erőt. Ha nem tudsz megbocsájtani a feleségednek, nem tudsz megbocsájtani a férjednek, nem tudsz megbocsájtani a rendetlen és pimasz gyermekednek, vagy nem tudsz megbocsájtani az alkoholista apádnak, vagy nem tudsz megbocsájtani annak a nőnek, vagy férfinak, aki évekkel ezelőtt megcsalt, akkor mondd az Úrnak, Uram, nem megy. Uram, nem megy egyedül. Uram, szükségem van rád. Uram, jöjj az életembe. Adj nekem ehhez erőt. Munkáld ki a szívemben ezt, Uram. De én akarok tovább lépni. Akarom, hogy a múlt az múlt legyen. És szeretnék megbocsájtani a feleségemnek. Szeretnék megbocsájtani a férjemnek, gyermekemnek, a főnökömnek, a testvéremnek. Mert te példát adtál nekünk. Mondjátok el ezt az Úrnak. Mondjátok el ezt, és hiszem, hogy az Úr ki tudja munkálni ezt a szívetekbe. Nem megy egyből, nem fog hirtelen menni, de dolgozz rajta. Rágódj rajta, gyötődj rajta, kérd az Urat, borulj le, bőjtöl érte. Fontos, hogy tudd letenni a haragot. Fontos, hogy vedd észre, hogy erre nincs szükséged, vesd ki magadból. Mert ez negatívan hat rád, a szellemi lelki életedre, megállítja a növekedést, elveszi a békédet, az örömödet. Benne gyűl, és majd ölni fog. Nagyon szép a magyar nyelv, gyűlölöm. Gyűl és öl. Az emberi nagyság legjobb példája a megbocsájtásra való készség, mert ez a legnehezebb. Amikor lemondok a jogos visszavágásról, amikor, igen, ebben megsemmisülsz, ebben lemondasz a jóvátételről, az igazság szolgáltatásról, és rábízod arra, aki azt majd meg fogja csinálni. Isten a legnagyobb kegyelemosztó. Isten a legnagyobb bűnt megbocsájtó Úr. Te is én minden nap kapunk kegyelmet. Minden nap jóvá tehetjük elrontott dolgainkat, a mulasztott bűneinket, hogy nem figyeltél eléggé gyermekeidre, hogy nem figyeltél eléggé a házastársodra, hogy elrontottad a gyermekeid nevelését, hogy elhanyagoltad Istene való idő töltését, hogy nem ott vagy, ahol lenned kell, hogy nem váltál még azzá, amivé válnod kell, hogy azt a sok-sok kegyelmi időt, lehetőséget az Úr adott neked, nem éltél vele. És az Úr még ma is megbocsájt, és az Úr még ma is vár rád, hogy kérd az ő kegyelmét, hogy kérd az ő segítségét, hogy imádkozz, hogy kiálts, hogy letérdelj, hogy bőjtölj. A kegyelem ma az, hogy kapsz még egy sanszot. A kegyelem az, hogy kapsz még egy lehetőséget. Igen. Vannak olyan bűnök, drágáim, amit nem könnyű megbocsájtani, amit nehéz elengedni, amit nem elég egyszer megbocsájtani, 70-szer, 7-szer is kell, ahogy Jézus mondja. Mert egy szín, egy szag, egy élethelyzet, egy múltbeli dolog visszahozza a fájó emlékeket, a fájó traumákat, az évtizedek keserű emlékeit, amikor félhívott, amikor másik megcsalt. Amikor a gyerekekben látod azt a hiányt, vagy azt a kárt, amit te okoztál neki. És jön fel mint egy emlék betörésként, hogy ismét haragudj az illetőre, aki ezt tette a múltban. De ilyenkor állj meg, és ne járd ugyanazt az élet történetet az elmédben, ne menj vissza, ne vádold, mert nem jutsz előbbre vele. Ilyenkor az elmédben, saját hangodon a patás, a gonosz, a sátán mondja, hogy add vissza. Beszél belőled a saját hangodon a sérelmeidből, és próbál téged belenyomni a múltba, a vádlásba, a veszekedésbe. De te ilyenkor maradj higgadt, ilyenkor maradj az Úrban, és ilyenkor gyakorold, drága barátom, a kegyelmet 70-szer-7-szer is. 70-szer-7-szer is. A Biblia azt mondja, hogy Istennek kedves a töredelmes bűnbánó szív, amit nem vetsz meg, mert te jó vagy a jóhoz, igaz az igazhoz, de visszás a visszáshoz. Azaz Isten jó a jóhoz, de lesz egy pont, amikor a hadakozóhoz, a kemény szívűhez Isten is kemény szívű lesz. Ne szomorítsuk meg Isten könyörületes lelkét, ne szomorítsuk meg Istennek a könyörületes jóságát mi hozzánk. A megbocsájtás az nem megy egyedül. Ehhez kell Krisztus. Ez nem elég jó elkölcs, nem elég diploma, nem elég 20 évi tagság az egyházban. Ehhez megtört szív kell, leboruló térdek kellenek, valóságos isteni kapcsolat az Úr Jézussal. Mert a Biblia azt mondja, hogy nem emberek ellen van tosakodásunk, hanem mennyei gonosz lelkek ellen. Igen, van szellemi hatalom, démonikus lelkek és sátántól irányított emberek, akiket az ördög felhasznál, hogy téged kibillentsen abból a békességből, abból a hitből, abból a meggyőződésből, amiben állsz. És néha embereket használ a gonosz, hogy elvégezze a pusztító munkáját, mert ő azért jött, hogy romboljon, pusztítson és öljön. És ezért fontos, hogy szellemi érettségünk legyen, mert 1 Péterben azt olvassuk, hogy az ellenség ordító oroszlánként jár körül, keresve, hogy kit nyeljen el. Hogy a gonosznak vágyódása van tereát, fel akar piszkálni, ki akar mozítani a békétből, az Istenből. De van egy név, amely megbénítja a gonoszt, megbénítja az egész poklot, és Jézus nevére minden térd meghajol, menjen földön és föld alatt való. Azt mondja a Biblia Lukás 10:19-ben, íme adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiónkon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi sem árthat nektek. Amikor úgy érezzük, hogy lehúz bennünket a vita, egy másik embernek a negatív kisugárzása, az a negatív erő, akkor mi Jézushoz menjünk, Jézus nevében kérünk erőt, Jézus nevében kérünk bölcsességet és tisztánlátást, és higgyük el, hogy itt szellemi csatáról van szó, és szellemi fegyverekkel kell felvértezzük magunkat, mert nem test és vér ellen hadakozunk, hanem szellemi hatalmasságok és fejedelemségek ellen. Ezért nagyon fontos, drágáim, hogy olvassuk Isten igéjét, hogy imádkozunk minden nap, hogy éberek legyünk, hogy álljunk a résre, hogy legyünk őrállók, hogy ne adjunk teret és lehetőséget a gonosznak, hogy embereken keresztül is támadja az elhívásunkat, a békénket, az intimitásunkat, a házasságunkat. Meneküljünk Jézushoz. Ne gyerekek legyünk, aki gyermek eledelen él, hanem akiknek, ahogy Pál mondja, kemény eledelre vágyik. Olyan dolgok, olyan szellemi étvágyunk legyen, amivel behívjuk az Urat a mi életünkbe. És amikor az Úr bejön a mi elménkbe, szellemünkbe, lelkünkbe, szívünkbe, azt az embert már nem olyan könnyű kimozítani, azt az embert már nem olyan könnyű felhúzni. A hívő embernek egyre kisebb az egója. A hívő embert már egyre kevesebbszer lehet megbántani, mert az egóját megfeszítette, az önbecsülését oda tette a kereszthez. és ezt kívánom, hogy megtapasztaljuk az Istenben való szabadulásnak az örömét és kegyelmét. Engedd, hogy az Úr puhítsa meg a szívedet, hogy Isten beszéljen a szívedre, hogy ő lágyítsa meg, tegye irgalmassá, könnyűletessé. Dávid így kiált fel Zsoltárában, teremts bennem tiszta szívet, Uram. Szükségünk van az Isten által megtisztított tiszta szívre. Azt mondja a Biblia, törekedjetek mindenkivel való békességre és a szent életre, amely nélkül senki nem fogja meglátni az Urat. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben, mert boldogok a békességre törekvők. Fontos az, hogy húzd meg határokat az életedbe. Kezd el védni a családodat, a család intimitását, a házasságod intimitását, a te személyes életed intimitását, a te békédet. Védd magad jól, védd magad helyesen. Jézus azt mondja, hogy ő a békesség fejedelme. Ő az, aki nekünk békét, bölcsességet, helyes hozzáállást dolgokhoz és helyes identitást tud adni. Amikor gyakorlod a megbocsájtást, mert ez egy parancs, akkor leveszed a másikról a terhet. Akkor kegyelmet gyakorolsz. Akkor jó példát mutatsz. Akkor lehet, hogy megmented a testvéred lelkét. Még egyszer mondom, Jézus a mi példaképünk, Jézus a mi atyánk, Jézus a mi idegenvezetőnk, Jézus a mi pásztorunk, Jézus az, aki mindenben előttünk jár. Ő a békesség fejedelme, ő a bűnöket elengedő, megbocsájtó, kegyelmes Urunk. Kérd az Urat. Uram, adj nekem erőt, hogy minden fájdalmat, minden neheztelés, minden valós és fel nem dolgozott traumát tegyem le a lábaidhoz. Legyél te az, aki begyógyítod a sebemet, enyhíted a fájdalmamat, átformálod a sérüléseket, traumákat, és kimunkálod bennem, hogy meg tudjak bocsájtani. Mert te vagy a szívek vizsgálója, te vagy a veségfülkészője, és te vagy, Uram, az, akire szükségem van. Szükségem van a mindennapi harcokban, hogy a szívemet tisztán tartsam, hogy a szívem a te szíved legyen, hogy az én szívemben a te indulatod, a te kegyelmed és a te szereteted kiábrázolása legyen. Segíts, hogy tudjak megbocsájtani bántóimnak, tudjak megbocsájtani testvéremnek, de kérek, Uram, adj bölcsességet is, hogy határokat tudjak húzni, hogy megvédjem azt, amit nem szabad a disznók elé dobni. Uram, add, hogy a krisztusi identitással, a krisztusi természettel járjam az életnek ezt az útját, ami nem könnyű, ami nagyon nehéz, de köszönöm, hogy előttem jársz, köszönöm, hogy velem vagy, köszönöm, hogy bennem élsz. És köszönöm, Uram, hogy gyakorolhatom az elengedést, a megbocsájtás isteni ajándékát. Áld meg azokat az embereket, akik magukkal küzdenek, az indulatukkal küzdenek, a haraggal, a traumákkal, a rossz sémákkal, a gyűlöttel küzdenek. Hogy mutasd meg a te kegyelmedet az ő életükbe, a te szeretetet az ő életükbe. Hogy ez az isteni fény, a békesség, a tisztánlátás, a kegyelem égel őket is. És ahol eddig sötétség, keménység volt, ott most melegség is fény legyen. Uram, add, hogy a mi szívünk puha legyen, és a mi bőrünk kemény, és ne a mi szívünk kemény, és a bőrünk puha. Add, Uram, hogy az a szív legyen bennünk, amilyen szív volt te benned mifelénk, amely lehajolt, amely szeretett, amely bennünket megmentett. Köszönöm, Uram, a szívedet. Köszönöm a kegyelmedet. Amen.
1: kedves hallgatóink, Isteni érintések címmel Takács Zoltán műsorát hallhatták.

0: bibliai nők nyomában.
1: Vajon mit üzenhetnek ma nekünk a Biblia asszonyai?
0: Erre keressük a választ Tyukodi Beáta nővérrel.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Szatmári stúdióból, és kezdetét veszi a két hetente elkezdődő műsorunk, ami a bibliai nők nyomában folytatjuk az utunkat, és a mai estére egy kedves vendégünk van a vonalnak a másik végén, Gázsa Irénke, nagyon kedves barátnőm, akivel nagyon régóta ismerjük egymást. Őt kértem meg, hogy a mai témánkhoz felmerülő kérdésekre próbáljon válaszolni, és saját tapasztalatait megosztani ezzel kapcsolatosan. Főleg az anyassággal, most már nagymamaként is megosztani azt, ami az ő számára kedves, örömteli, és talán minden nőnek, anyának és nagymamának hasonló élményei, tapasztalatai vannak, de talán találhatnak benne olyan válaszokat, ami elgondolkoztatja önöket, és talán tovább viheti a következő napokra. Úgyhogy Irene, nagy szeretettel köszöntlek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a mai estére ezt a felkérésünket.
1: Én köszönöm a felkérést, és nagy szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit, és hát várom a beszélgetést.
0: És mielőtt a témánkat így elkezdenénk, illetve folytatnánk az elmúlt adásban elkezdtük Éva történetét, és ugyanez a téma következne most is folytatásként, talán egy picit más szemszögből, meg más témákkal, gondolatokkal. Azelőtt, Irene, hogyha pár mondatot mondanál magadról, bár szoktál vállalni beszélgetős műsorokat a rádióban, de lehet, hogy nem mindenki hallgatta az előzőeket, úgyhogy jó, hogyha esetleg pár dolgot elmondasz magadról.
1: Én Kaplonyban lakok, jelen pillanatban itt a helyi kultúrotthonban dolgozom, és hát két felnőtt lány édesanyja vagyok, és hát már van egy kis unokám, mint ahogy meg is említetted. Egyrésztről azt mondom, hogy az anyaság vége felé, de a nagymamaság elején tartok.
0: Friss nagymamaként, nagyon kedves kislánynak a nagymamájaként, úgyhogy
1: köszönöm.
0: Friss tapasztalatokkal, valószínű örömteli élményekkel. Akkor én folytatnám is az Anselm Grün könyvét vesszük alapul a Bibliai Nők nyomába című műsorunkban. Éld, ami vagy, a nő útja önmagához címmel írta Anselm Grün és Linda Jaros ezt a könyvet. Egy kicsi részletet választottam ki erre a beszélgetésre, ami felvezetné a mai témánkat, úgyhogy ezt a néhány gondolatot felolvasnám most. Éva, mint minden élő anyja, megmutatja nekünk, nőknek, mit jelent az, hogy mindenben az életet keressük. Ez vitte rá Évát arra, hogy egyen a tudás fájáról, mert az életet akarta megérezni mindenben, amit nyújt. Meg is tapasztalta minden következményét, a boldogságot is, a fájdalmat is. Megtapasztalta önmagát, ismereteket szerzett, és személyes érettséget. Az anyaság csodálatos kép a nőről. Kifejezi méltóságát, Éva példáján ma megtanulhatják a nők, hogy hogyan tudják felfedezni és megünnepelni anyai nőként való méltóságokat. Nekünk keresztényeknek az anyaság Isten egy fontos oldalára mutat rá. Megjelenik benne valami az anyai Istenből. Izaiás könyvében például a szerető édesanyához hasonlítja magát Isten. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony, nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha az meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Íme tenyerem berajzoltalak téged. Isten úgy vigasztal minket, ahogy egy anya gyermekeit. Egy nő anyaként való legnagyobb méltósága abban áll, hogy magából az Istenből jut kifejezésre benne valami. Isten anyai, vigasztaló, gondoskodó és szerető oldala. Tehát az anyák valami nagyon fontos dolgot képviselnek Istenből. Az anyák arra az Istenre utalnak, aki életed ad, akinek arra van gondja, hogy az élet növekedjen, változzon és beérjen, majd a halálban végérvényesen átváltozzon. Nagyon érdekes megvilágításban hozza ez a könyv Évának a történetét, és az, hogy az ő történetéből az anyasságot emeli ki, és a nőknek a fontos tulajdonságait, amit Istenben még teljesebben megvan. De így hallgatva a történetet, vagy ismerve Évának a történetét, szerinted ma mi az, amit tanulhatunk Évától, az ő történetéből, hogy élik meg a mai nők az anyasságot áldásként, felelősségként, vagy küzdelemként a mai világban, és az anyák Isten milyen vonására mutatnak rá?
1: Nagyon szép gondolat volt ebben a részben, amit felolvastál, meg is ütötte a fülemet az, hogy Éva az életet tartja nagyon fontosnak, és az életet pártfogója, de tulajdonképpen valóban ő az ősanya, az élet forrása, tőle ered minden ember. Tehát valóban ő számára az élet mindenek fölött való, és szerintem ma is egy anyának ez a lényeg, az élet továbbadása, az élet ápolása. Sajnos úgy látom, hogy a mostani fiataloknál inkább az anyaság az küzdelemként és felelősségként jelenik meg, és nem annyira áldásként, tehát hogy inkább a nehézségeket látják benne, és bizony, hála Istennek talán még itt a mi vidékünkön nem, de nyugaton már emiatt nem is igazán vállalnak gyermeket, mert tényleg akkor meg kell szűnjél magadnak, mert a gyermek az első, és tulajdonképpen az élet csak így megy tovább. Tehát ha te csak a saját életedet véded, az előbb-utóbb megszűnik. Csak így lehet továbbadni az életet az utódaidban, a gyermekeidben. Aztán, hogy ez az Isten anyasága, vagy ez a vonása az Istennek, hát eszembe jutott erről, amikor láttam Paul William Young regényéből készült filmet, a Viskót, és nagyon megdöbbentett, hogy a mennyei atyát egy nő játsza, a szerepét egy nő, egy néger nő játsza. Hát, ugye, először tényleg ilyen megdöbbentő volt, a mennyei atya, tulajdonképpen mennyei anya. Értettem a koncepcióját az írónak, hogy ezt a vonását akarta mennyei atyának kiemelni, ezt a gondoskodó, megértő, szeretett vonását, ami inkább az anyákra jellemző. És hogy tényleg a gyermek is nagyobb bizalommal fordul az édesanyához, mint az édesapjához, hogyha problémája van, vagy baja van. És én értettem, hogy miért. Úgy először tényleg megdöbbentő volt, de aztán ott belegondoltam, hogy valóban egy mennyei anyai tulajdonságokkal rendelkező apa, mennyei atya. Jó Isten, tényleg.
0: Igen, nekem is így, mikor a könyvbe is olvastam, meg én is láttam a filmet is. Ilyenkor mindig nagyon elgondolkoztató, mert ez a részéről talán kevesebbet szoktunk beszélni, vagy nem annyira van így előttünk.
1: Igen, mindig a hatalmas Istent látjuk, az ítélkezőt, aki irányítja a világot, aki megteremti, de ezt a gyengéd részét, ezt kevésbé. Pedig hát szeretetből adta a fiát, értünk. Tehát akkor annyira szeretet. Tehát tényleg ez egy anyai szeretetnek a jelenvonása. Mindent odaad a gyermekéért.
0: Igen, és talán, bár szoktuk mondani, hogy a gondoskodó Isten, hogy mennyire Igen. gondoskodik az emberről, a világról, de hogy tényleg így talán kevesebbet gondolunk erre, hogy ez tényleg mennyire női tulajdonság, tehát hogy mennyire erősen tényleg anyai, igen, ez az anyai vonás, és hogy ezt így azért olyan jó érezni, vagy tapasztalni.
1: Igen.
0: És hogy örömteli, hogy ő tényleg itt ebben a könyvben is ezt így nagyon-nagyon kiemelik, és hogy kicsit még ilyen, hát büszkék lehetünk nőként, hogy tényleg az Istennek ebből a vonásából mi ebből tovább. Most így többet kaptunk, vagy mi vagyunk megajándékozva ezzel nőként, és hogy ez tényleg az a feladatunk, hogy ezt minél inkább azon a helyen, ahol vagyunk, ezt gyakoroljuk. Aztán, ha így az anyaság témájánál vagyunk, szerinted hogy változott az anyaság szerepe a társadalomban. Bár említetted, hogy igen, a fiatal generációnak ma ez talán így nehezebb, tehát vannak olyan oldalai, amit úgymond nehezebben vállalnak, és hogy mennyire, nem tudom, érzik azt talán, hogy korlátozva vannak, vagy a szabadságuk nem tud úgy kiteljesedni, inkább hogy látod, hogy így nyomás van az anyákon, vagy pedig tényleg vannak példák, amikor azt mondod, hogy ezt így jól meg lehet élni, vagy tényleg úgy meg lehet élni, ahogy ennek a hivatásnak ez a szépsége, meg teljessége látszódjon, átadható legyen.
1: Én úgy érzem, hogy a mai világban nagyon sokszor szóba esik az, hogy önmegvalósítás, és azt gondolják, ha családod van, és ha anyaságodat éled meg, akkor ez csorbít ezen, hogy nem tudod megvalósítani önmagadat. De engem ez a szó, ez mindig egy dühöt vált ki belőlem, mert én úgy érzem, hogy a mostani pszichológia túlzottan énközpontú. Tehát a környezetedet, a társadalmat, azt szinte csak díszletként kezeli, hogy a te énednek, a te önmegvalósításodnak csak az eszközei. Soha nem fog egy társadalom úgy kiépülni, hogyha az egyén csak a saját érdekeit nézi. És én szerintem maga a személyiség is csak akkor tud kibontakozni, hogyha nem csak önmagával foglalkozik, mert ez olyan, mint amikor a macska kergeti a saját farkát, és akkor csak körbe-körbe megy, hogy nem tud ebből kiszakadni, hogy akkor válsz igazán önmagaddá, nem a saját érdekeidet nézed, hanem a másikban teljesed el te ki tulajdonképpen. Azzal, hogy lemondol sokszor a saját vágyaidról, a saját elképzeléseidről, valahol mégis megtalálod, mert én azt gondolom, hogy akkor válsz igazán önmagaddá, ha azzá válsz, amivé Isten álmodott téged. Tehát, hogyha nem csak önmagadat keresed mindenhol, mindenben, hanem a helyedet, ahova Isten elképzelt téged. És ha most az a feladatod, hogy másokat szolgálj, hogy lemondjál magadról, akkor szerintem akkor vagy a helyeden, és valahol mégis belül egy belső békéd születik meg. Őszintén a mai világban már ugye nem 5-6-7 gyermek van, hogy egész életedben, tehát 18 éves korodtól egész 60 éves korodig folyamatosan anyaságodat kell megéljed, mert állandóan jönnek a gyermekek, hanem van 1-2 gyermek, és hát én, mint már felnőtt gyermekek édesanyja, mondhatom, olyan hamar eltelik az az időszak, amíg függnek tőled, amíg tényleg állandóan le vagy kötve általuk, olyan hamar felnőnek, és olyan hamar kirepülnek, hogy azt a néhány évet igenis oda lehet szánni arra, hogy csak a gyermekeidnek éljél, és ne a saját akaratodat, ne a te saját karrieredet keresd, mert előtte azért van idő, ugye már nem is vállalnak olyan hamar gyermeket a fiatalok, és utána is, hát én látom, hogy most megint rám szakadt az idő, rám szakadt a sok lehetőség, mert a gyermekeimnek már nincs úgy szükségük rájuk, mint ahogy volt. Most jön a újabb időszak az életemben, hogy most az unokámnak van szüksége rám, de hát ez nagyon jó. Tehát, hogy most az önmegvalósítás, egy emiatt is sokan úgy érzem, hogy nem mernek vállalni gyermeket, pedig szerintem ez a kettő nagyon is összeilleszthető, és úgy kiegészíti egymást. Egy kicsit az önmegtagadás egészíti ki az önmegvalósítást. Ez érdekes dolog.
0: Igen, és ahogy így hallgatlak, akkor úgy az van bennem, hogy nagyon sokan talán igen, az anyasságot egy szerepnek is mondják, vagy úgy élik meg, mint a nagyon sok szerepet így az életünk során, és hogy ahogy te beszélsz erről, ez ennél több, tehát hogy ez hivatás, és hogy ez ezért több, meg mélyebb, meg sokkal fontosabb, és hogy akkor vajon mennyire formálja a közösségi média az embereknek az anyasságról alkotott képét, vagy hogy most esetleg igen, ott tartunk, hogy van, aki esetleg tart tőle, fél tőle, esetleg tényleg szerepnek tartja csak, de hogy nem tudja egészen úgymond odaadni magát a nők közül.
1: Sajnos a média nagyon-nagyon meghatározza a közvéleményt, és sajnos nem pozitív értelemben. Tehát egy olyan mintát mutat nekünk, hogy te tökéletes kell legyél, tökéletes feleség, tökéletes anya, háziasszony, tehát hogy mindig minden tiszta legyen, tökéletes szakácsnő, aki mindig finomakat főz, és közben még kipihent is vagy, és csinos is vagy, és nagyon jó nevelő vagy, és mindig mosolyog. Hát ez a valóságban ez így nem működik. Egyáltalán nem így működik. De én azt gondolom, és ez olyan egy szép gondolat, hogy csak elég jó anya kell legyél. Nem kell tökéletesnek lenni, csak elég jónak. Meg aztán kinek mi a tökéletes? Ami az egyik embernek tökéletes, az lehet, hogy a másiknak irritáló tud lenni. De szerintem nagyon, nagyon fontos az, hogy ne vedd magadat komolyan. Tudjál nevetni a hülyeségeiden, a tévedés, és be ismerd is be. Ismerd is be, hogy hát nem vagyok tökéletes. És szerintem, ha a gyermekeid látják azt, hogy anya sem csinál mindent tökéletesen, és nem is várod el tőlük sem, hogy ők tökéletesek legyenek, az jó hatással lesz rájuk, mert azért sajnos azt látom, hogy a fiatalabb generáció, ez a tini kor, mai tini korban nagyon sokan az elvárás, vagy ők azt hiszik, hogy nagyon sok elvárás van feléjük, nagyon sok depressziós van, pszichés problémákkal küszködők. Talán azért, mert ezt a média által megkreált tökéletes valakit hasonlítják össze önmagukkal, és messze nem egyezik a kettő. Egy olyan hamis képet mutat a média. Nem vagyunk tökéletesek, és soha nem is leszünk tökéletesek. De én azt gondolom, hogyha nevelésben is mindig mondtam, hogy de jó lenne, ha lenne egy ilyen iskola, ahol megtanulhatnád, hogy hogyan kell jó szülőnek lenni. De ilyen nincs. Meg aztán a gyerekek se egyformák. Az egyik ilyen, a másik olyan. Most ide hozzá kell tegyem, hogy én nagyon-nagyon szerencsés vagyok. A Jóisten különös ajándék, hogy nagyon jó gyermekeim vannak. Nekem nem voltak nagy problémáim velük, de azért úgy gondolom, hogy ha te beismered, hogy te sem vagy tökéletes, akkor a gyermek is jobban elfogad tőled dolgokat, és hogyha közlöd vele, hogy szereted. Az olyan érdekes volt, hogy amikor a kisebbik lányom kicsi volt, mert hát mind a kettőnek azért úgy többször mondtam, hogy nagyon szeretlek benneteket, és semmi nem történhet, ami miatt én ne tudjalak benneteket szeretni, bármi történik, én szeretni foglak. De hát a kicsi az ilyen kis huncutabb volt, a nagy az nagyon szófogadó volt, nagyon jó. De a kicsi úgy néha csintalanságot követett, és hogyha én mérgesen néztem rá, akkor odajött huncutul, és azt mondta, hogy anya, hát ezt szeretel mindig. És tényleg, hogy hát hülyeségeket én is csináltam, mert most, hogyha felnőtt fejjel már mondják, hogy emlékszel, anya, amikor így csináltad, meg úgy csináltad, de érezték, hogy bármit csinálok, szeretetből csinálok. Nem vagyok tökéletes, mert dehogy vagyok tökéletes. De szeretem őket, még a hülyeségeket is követeltem tőlük, vagy csináltam, vagy mérges voltam, amikor nem kellett volna, vagy türelmetlen voltam, amikor nem kellett volna. De akkor is, hogy szeretem őket. Szeretem, és ez szerintem fontos ki is mondani, nem csak éreztetni, ki is kell mondani, hogy érezze az a gyermek, és akkor talán ő is elnézőbb a szüleivel szemben. És úgy érzi, hogy ő sem kell tökéletes legyen. Nem kell tökéletesnek lenni. Csak elég jónak.
0: Hát meg talán az is van pont ebből, amiket megosztottál a saját tapasztalataidból, hogy ez a hitelesség. Tehát, hogy hitelesnek lenni. Igen. Tehát minden helyzetben. És hogy akkor ez elég.
1: Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ha amit mondasz, azt úgy is tegyed. Soha ne ütközzön a cselekedeted a szavaddal. Vagy akkor inkább ne mondjál valamit. Én már a pici kis unokámnál, egy néhány hónapos korában érti az a gyermek. Tehát, hogyha mondtam neki, hogy, mert láttam rajta, hogy egy kicsit már hiányoznak a szülei, hogy még egy kicsi, és nem sokára jön apa meg anya. És megértette az a gyerek, mert hogyha egy 10 perc múlva jött az anya meg az apja, akkor úgy rám nézett boldogan, hogy tényleg igaz, hogy igazam van. Tehát, hogy nem kell szépíteni, meg hülyeségeket beszélni a gyermekeknek, mert annyira tudják nevelni, soha nem ezekkel a nagy fellengzős dumákkal, meg elvárásokkal fogunk, hanem azzal, ahogy élünk. Én azt gondolom, hogy a nevelés az legesleg elsősorban önnevelést jelent. Mert azzal nevelek, ami a véleményem a világról, az eseményekről, ahogy megélek egy-egy helyzetet, ahogy beszélek a másikkal, vagy mondok egy harmadik személyről véleményt, ezzel nevelek. Nem a nagy ellenzős dumákkal, nem, egyáltalán. Hanem ahogy lereagálom a dolgokat, meg ahogy én élek a mindennapokban, azzal nevelek. És itt a hitelesség az nagyon-nagyon fontos, hogy a szavaim és a tetteim között ne legyen szakadék.
0: Hű, itt nézem, hogy nagyon-nagyon megy az időnk, úgyhogy még egy kérdésre lenne esetleg lehetőség, és amit én még szívesen megkérdeznék tőled, Irene, az az, hogy mi az, ami neked erőt ad, vagy erőt adott, akkor, amikor lehet, hogy voltak a nevelésben, meg az anyaság idején, ugye kisebbek voltak, vagy kamaszok voltak a lányok, bár mondtad, hogy ugye nem volt velük sok gond, vagy annyira nagy nehézség, de mi az, ami neked esetleg a mindennapokban erőt adott, vagy most is erőt ad, és amiből te is így táplálkozol, vagy amiben kapaszkodsz?
1: Őszintén, én soha nem gondoltam magamról, hogy én egy ilyen tökéletes szülő lennék, és őszintén, tehát amikor úgy visszagondolok lányként, én nem is volt álmaim ne további az, hogy én anya legyek, tehát az is egy lehetőség volt, de bármilyen élethelyzet elképzelhető volt a számomra. Olyan érdekes volt, hogy egyszer még ilyen gyerekkoromban egy anyák napján szavaltam egy verset Csík Sándortól, anyukám, és nem tudom már ki, valaki ilyen nagy személy volt jelen, és aztán egy ilyen köszönő kis képeslapot adott, és annak a hátoldalára az volt írva, hogy lehet, hogy soha nem leszel anyuka, de hogy mit tudom, én szépen adtam, vagy szavaltam, ilyesmi, de hogy ez a szó engem úgy szíven ütött, hogy lehet, hogy soha nem leszek anyuka. Soha addig erre nem gondoltam. Hát és végül is a Jóisten így adta, és nagyon boldog vagyok, nagyon hálás vagyok neki, hogy végül is anyuka lettem, de ez mindig úgy bennem volt, hogy én a gyermekeimet ajándékként kaptam. Tehát nem az enyémek, nem a tulajdonaim, hanem a Jóistentől egy ajándék. Mert lehet, hogy soha nem lehettem volna anyuka, de kaptam tőle. És akkor már az elején, amikor megszületett az első gyermekem is, akkor mindig felajánlottam a Jóistennek, hogy lehet, hogy nem veszem észre, hogyha valami betegsége van, vagy valamit rosszul csinálok, vagy ott hagyom, és leesik az a gyermek, vagy nem tudom, tehát meg nem tud, még picikorban nem tudja az a gyermek elmondani, hogy mi a baja, meg aztán később, hogy amikor majd serdülő lesz, hogy túl szigorú leszek, vagy túl engedékeny, tehát voltak bennem ilyen dilemmák, de ilyenkor mindig rábíztam a Jóistenre, és imában felajánlottam nekik, mert tulajdonképpen tőle kaptam a gyermekeimet. És mindig mondtam, hogy te adtad, vigyázz rájuk, hogyha én nem is tudok rá vigyázni. Na, mert én csak egy gyarló ember vagyok. És én szerintem ez segített. Ez nagyon-nagyon segített. És szerintem a hit, hogyha azt tovább is tudod adni. Tehát az egy olyan jó csomag a gyermekeknek is, hogy az élethelyzetekben, mert azért sok minden nehézség adódik nekik is az életükben. Ha ott van Isten, az egy biztos pont. Hozzá, ha bánatod van, ha örömöd van, ha kételyed van, akkor is tudsz fordulni. És ez egy olyan biztos pont, és hát remélem, hogy ezt ők is így érzik.
0: Nagyon szépen köszönöm, Irene, neked ezeket a nagyon jó utolsó mondatokat is, de nagy érdeklődve hallgattuk így a többi tapasztalataidat is, amit ilyen nagyon vidáman és könnyedén tudtál elmondani és átadni, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, és hogy reméljük, hogy azok, akik hallgatták, sokat meríthetnek belőle, és talán azt a néhány fontos pontot, ami fontos anyaként, vagy amit magukkal vihetnek a következő napokra, azt megtalálták. És én kívánom neked, hogy ez a vidámság, lelkesedés, és ez az öröm, ez továbbra is megmaradjon, és a családodban nagyon sok ilyen szép napot varázsoljon az unokáddal való találkozásokban is, és a Jóisten áldását kívánjuk neked.
1: Minden jót kívánok a kedves hallgatóknak is, és Isten áldását nektek is, és nekik is.
0: Nagyon szépen köszönjük. Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Búcsúzunk a Szatmári stúdióból. Gázsa Irénkét hallották, és Tyukodi Beátát, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

0: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomba szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször is szeretnék önöknek beszélni a kólikáról. Felvetődik az a kérdés, hogy mi is az a kólika. Leggyakrabban egészséges kisbabáknál jelentkezik a születés utáni első néhány hónapban jelentkező hascsikarás, bélgörcsöktől kísért hasfájás. Az elhúzódóan jelentkező sírás megijesztheti a szülőket, mert a babát láthatólag fájdalmak gyötrik, és alig lehet megvigasztalni. A kólika rendszerint a baba 2 hetes és 4 hónapos kora között jelentkezik. Nappal is előfordulhat, de este gyakori. Ha a baba nagyon sír, ne gondoljunk azonnal arra, hogy kólikája van. A sírás a csecsemő fejlődésének normális velejárója és intenzitása a születéstől 6 hetes korig fokozódik, amikor is a baba átlagosan napi 2 órát sír. Ezt követően

a sírás intenzitása 4 hónapos korig csökken. Tehát nem kell azonnal odarohanni a kisbabához, ha az elkezd sírni. A csecsemők este rendszerint sokkal többet sírnak, mint nappal. Mik a tünetei a kólikának? A hasfájás okozta sírást, a közönséges sírástól az alábbi tünetek különböztetik meg. A csecsemő etetésre vagy ringatásra nem nyugszik meg. Éles, magas hangon sír, az arca kivörösödik, felhúzza a lábacskáit, szellent, ökölbe szorítja a kezecskéit. Feltehetjük a kérdést, hogy mik az okai a kólikának. Még máig sem tisztázott egészen, hogy mi váltja ki a kólikát. Minden esetre a következő tényezők játszhatnak benne szerepet. Gyomor és bél rendszeri rendellenesség, például tehéntej allergia. Ez kiválthat fájdalmas bélösszehúzódásokat, ezért kezd el sírni a kisgyermek. Következő tényező lehet a laktóz intolerancia. Ez a tehéntejben található természetes cukorral szembeni érzékenység, vagy fokozott bélgázképződés. Na még egyszer. Vagy egy következő tényező a fokozott bélgázképződés. Akár a gyermek pszichés zavara, az anyával való nem megfelelő kapcsolatából eredendően is sírhat a kisgyermek. Hogyan lehet kezelni a kólikát? A gyermekorvosok körében nincs közmegegyezés a csecsemőkori kólika kezelést illetően. Szerencsére minden esetben elmúlik, és a jelek szerint nincs későbbi következménye. Előfordulhat, hogy egy kisbabánál, aki sokat sír, és úgy tűnik, hogy fájdalom kínozza, kólikát állapítanak meg, míg valamilyen más betegség, például egy húgyúti fertőzés észrevétlen marad. Ha a kicsinek láza van, nem hajlandó enni, szemmel láthatóan fájdalmai vannak, megy a hasa vagy hány, mindenképpen mutassuk meg a gyermekorvosnak. Hogyan tudunk segíteni a babán, ha kólikája van? Sok szülő tehetetlennek érzi magát, és lelkiismereti kérdést csinál abból, ha a pici gyermeke vigasztalhatatlanul panaszosan sír. Hogyan segíthetünk ilyenkor? Nagyon fontos, hogy kerüljük a túlzott foglalkozást a csecsemővel. Jól lehet, hogy a ringatás általában nyugtatóan hat a babákra. A kutatások kimutatták, hogy a kiságyában való gyengéd cirógatás hatékonyabb, mintha a karunkban ringatva fel-alá sétálgatunk vele. Újabb jó tanács az is, hogyha egy rövid időre magára hagyjuk a babát. Fontos, hogy ne térjünk át a szoptatásról az üvegből való etetésre. Ez csak súlyosbítja a kólikát. Amennyiben cumis üvegből etetjük a csecsemőt, ügyeljünk rá, hogy a cuclin lévő nyílás megfelelő méretű legyen. Ha túl nagy a lyuk, a baba levegőt nyelhet, amitől felfúvódik. Ha a nyílás túl kicsi, kénytelen erősen szívni, és emiatt kerülhet levegő a gyomrába. A lyuk akkor ideális méretű, ha az üveget fejjel lefelé tartva másodpercenként egy csepp tej folyik ki, anélkül, hogy az üveget megráznánk. Ezt otthon is egyszerűen meg lehet csinálni. Fontos megemlíteni, hogyha a kisbaba még szopik, az anyuka ne fogyasszon fűszeres vagy fokozottan bélgázképző élelmiszereket. Ilyenek például a hagyma, bab vagy a káposzta.
kiegészítő kezelésként használhatjuk az aromaterápiát is. Gyengéden masszírozzuk a baba hátát 10 ml, ami körülbelül 2 mokkáskanál baba olajjal, amihez egy csepp levendula olajat adunk, vagy tegyünk 2 csepp levendula olajat a fürdővízbe. Adjunk a babának néhány korty kamillából, édesköményből, vagy citromfűből készült teát, vagy akár az anyuka is fogyaszthat belőle szoptatás előtt. Következő, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az a kontaktlencse. A kontaktlencse kicsiny, látásjavító segédeszköz, amelyet közvetlenül a szem elülső felszínére, az úgynevezett szaruhártyára kell helyezni. A szemüveghez hasonlóan a rövidlátás, távollátás, szemtengelyferdülés, valamint öregkori távollátás korrigálására használható. A legtöbb látáshiba javítható kontaktlencsével és a legtöbb ember számára nem okoz gondot a hordása. Nagyfokú rövidlátás esetén, vagy azoknál, akiknél a két szem fénytörési hibája erősen különböző, a kontaktlencse kényelmesebb, mint a szemüveg. A kontaktlencsét szemész szakember írhatja fel. Az első alkalommal teljes szemvizsgálatra kerül sor, mert meg kell állapítani, hogy a szem egészségi állapota egyáltalán lehetővé teszi-e a kontaktlencse viselését. Szeretném megemlíteni, hogy igaz ritkán, de nem minden esetben hordható kontaktlencse. Ezután a szemész szakember próbalencse behelyezését, ezután a szemész szakember próbalencsét helyez be a páciensnek annak ellenőrzésére, hogy miként reagál rá a szem, és hogy jól illeszkedik-e. A lencsének kényelmesnek, de ugyanakkor stabilnak kell lennie. Ha a lencsét állandóan a nap nagy részében hordani akarjuk, először egy hozzászokási időszak szükséges, amikor is még csak rövidebb időre helyezzük be a kontaktlencséket. Minél újabb, minél kevesebbet használt egy kontaktlencse, annál kisebb a fertőzés kockázata. Léteznek egynapos, eldobható lágy lencsék, de vannak egy vagy két hetes, illetve egy vagy több hónapos hordási időtartamra valók is. Bármilyet választunk, nagyon fontos, hogy legyen nálunk egy pár tartaléklencse arra az esetre, ha az, amit hordunk, elveszne vagy megsérülne. Az egynapos eldobható lencsék kivételével minden más típus esetében alapvető fontosságú a rendszeres tisztítás és megfelelő tárolás. Ehhez soha ne használjunk csapvizet, hanem steril, tisztító és tároló folyadékot. Hogyan tudjuk behelyezni a kontaktlencsét? Helyezzük a lencsét domború felületével a mutató ujjunk ujjbegyére, majd a másik kezünk egyik ujjával óvatosan húzzuk fel a felső szemhéjat. Nézzünk egyenesen előre, és helyezzük a lencsét a szem közepére. A következő, amiről ma szeretnék önöknek beszélni, az a kopasság. A férfiak jellegzetes, úgynevezett androgén kopaszodása nagyon gyakori tünet, amely azonban rendszerint semmiféle egészségi problémára nem utal. A férfiak mintegy 25%-a 30 éves korára már észrevehetően kopaszodik. 60 éves korban
Ez az arány már 65%. Kopaszodás jóval ritkábban a nőket is érintheti. A férfiak a halántékukon, a homlokuk fölött, vagy ritkábban a fejtetőn kezdenek kopaszodni, míg a nőknél a haj a fejtetőn egyenletesen ritkul. Feltehetjük a kérdést, hogy mi okozza a kopasságot. Kopasság kialakulásában nagy szerepet játszanak az örökletes tényezők, általában anyai ágon öröklődik. A kiváltó ok többnyire hormonális. Bár nem ismert, hogy pontosan mik ezek a változások, annyi bizonyos, hogy a tesztoszteronnak és a hajhagymák androgén receptorainak szerepe van a kopaszodásban, ugyanis a hormon hatására a szőrzet erősödik, a haj viszont ritkul. További lehetséges okok lehetnek még a fertőzés, láz, kemoterápia, sugárkezelés, stressz, vagy akár a túl gyakori hajmosás és hajszárítás is. Hogyan kezelhetjük a kopaszodást? Kopasságnak nincs egyértelmű ellenszere, de sokan próbálkoznak az alábbiak valamelyikével. Legelőször is szeretném megemlíteni minoxidil bedörzsölését a fejbőrbe. A kutatások szerint 4 hónapos alkalmazás után a használók 70%-ánál megállítja a hajhullást, és a felüknél némi hajnövekedés is megfigyelhető. Ígéretesnek tűnik az Egyesült Államokban már forgalmazott úgynevezett finasterid hatóanyagú tabletta szedése, amely az androgén receptorokon keresztül hat. Lehet még hajbeültetést végezni, ami a hajas fejbőr átültetése a kopasz foltokra, vagy lehet mesterséges hajszálakat is beültetni. Egyesek parókát viselnek, ami rövid távon hatékony megoldást nyújt, például kemoterápia okozta hajhullás esetén. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a kopaszodás ellen ne szedjünk gyógyszereket a saját elképzeléseink szerint, hanem csak a bőrgyógyász utasítása alapján. Minden gyógyszeres kezelés járhat mellékhatásokkal. A depresszió aránylag gyakori kísérője a kopasságnak, főleg fiatal férfiak, nők és gyerekek esetében. Legvégén megemlíteném azt a tényt, hogy a kopaszodást megelőzni és megállítani nem lehet, de a folyamat lassítható. Ehhez a következő jó tanácsokat ajánlják. A maradék hajunkkal bánjunk gyengéden, főleg amikor vizes. Ne keféljük, inkább csak fésüljük a hajunkat. Fogyasszunk elegendő fehérjét és vasat tartalmazó ételt. A rövidre vágott haj előnyösebb, mint a kopasz foltokra ráfésült tincsek. A következő, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az a korpásodás. A korpásodás gyakori rendellenesség, amely a hajas fejbőr túlzott hámlását okozza, bőrpirt és gyulladást azonban önmagában nem vált ki. Amennyiben a lehámló korpa zsíros, a fejbőrhöz tapad, és heves irritációt vált ki, a rendellenesség az ekcéma egyik formájaként az úgynevezett szeboreás bőrgyulladásként jelentkezik. Ebben az esetben viszkető gyulladás alakul ki a szemöldök alatt, a szakállal borított területen, a mellkason, a háton és a kar
illetve a láb hajlatában. Mik a korpásodás tünetei? A korpásodás ártalmatlan állapot, bár kellemetlen viszketést és irritációt okoz. A hajban látható, majd a ruhára hulló fehér bőrpikkelyek zavarják, feszélyezik az érintett embert. A korpásodás erőteljesebb, krónikus betegségben, Mi okozza a korpásodást? A korpásodást a bőrön fellelhető élesztő gombák, az úgynevezett pityrosporum ovale túlzott elszaporodása okozza. Most pedig pár szót szeretnék szólni a kezelésről. A korpa gyorsan és könnyen kezelhető gombaölő anyagot, például ketokonazolt tartalmazó korpásodás elleni sampon rendszeres használatával. A gyakori fésülködés eltávolítja az elhalt bőrt és javítja a fejbőr vérkeringését is. Érdemes lecsökkenteni a cukorfogyasztást, mert köztudott, hogy a cukor felgyorsítja az élesztő gombák szaporodását. Mikor forduljunk orvoshoz? Amikor a vakarástól begyulladt a fejbőr, vagy ha a korpásodás nem reagál a több hétig tartó házi kezelésre, vagy ha a házi kezelés ellenére kellemetlen irritációt érzünk a fejbőrünkön. Mit tesz ilyenkor az orvos? Ellenőrzi, hogy a korpásodást nem valamilyen fertőzés vagy egyéb bőrbetegség, például ekcéma vagy pikkelysömör okozza-e. Az orvos tud adni további tanácsokat a korpásodás kezelésével kapcsolatban. Szükség szerint gombaölő vagy szteroid tartalmú készítményt ír fel. Kiegészítő kezelésként megemlíteném a következőket. A fejbőr masszírozása, mivel ez javítja a vérkeringést. Lehet még más olajjal hígított teacserjeolaj vagy egyéb aromaterápiás olajak éjszakára a fejbőre kenve alkalmazni. Az alkalmazott szer fajtája a tünetektől függ, de leggyakrabban használt anyagok a grafit, a szépia és a kén. Körülbelül ennyit szerettem volna mai előadásomban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak, maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Máriádő minden kedves hallgatóját. Újra keddi napon, újra délhez közeledve, immár egy új időszakban, nagy bőti időszakban. Abban az időszakban, amely felszólít bennünket arra, hogy készüljünk a legnagyobb ünnepünkre, Húsvét Szent ünnepére. Legszebbnek a karácsonyt szoktuk tartani, és tényleg az is. A maga téli varázsában, a maga díszítésében, az ajándékozó szeretetben. A húsvét pedig a legnagyobb ünnepünk, hiszen ez adja meg a mi vallásosságunknak az értelmét és a csúcspontját. Értelmét, mert amint az apostol fogalmaz, ha Krisztus nem támadt volna fel a halálból, értelmetlen volna a hitünk, és sajnálatra méltóbbak lennénk bárki másnál. Miért? Mert azt jelenti, hogy egy folyamatos önállításban élnénk, hogy érne valamit a mi vallásosságunk, holott Krisztusnak a tanítása, és mindazok, amiket tett jó cselekedetként az emberek körében, még ha rendkívüliek is voltak, tehát nem emberi képességből fakadóak, nem is valami varázslatnak a következménye, hanem Isten segítségével. Ha az Úr Jézus a szenvedése és halála után nem támadt volna fel a halálból, nem kaptuk volna meg mindannak a bizonylatát, hogy igen, egyrészt mindez igaz, másrészt pedig mi ránk is ez vár. Mi azért vagyunk vallásosak, mert a feltámadást várjuk magunk részére is, és szeretteink részére. Ha nem hinnénk a feltámadásban, akkor a földi életünk bármilyen fajta imádási formát ölt, legyen az akár a keresztény, akár a más vallásoknak az imádása, és szándékosan nem nevezek meg egyet sem, teljesen értelmetlen volna. Többször gondolkoztam el azon, hogy én, mint Európában született és európai gondolkodású és a kereszténységnek a tagjaként, nekem természetes ez a fajta vallásosság, és természetes a hitről beszélni, természetes a feltámadásban reménykedni. De vajon hogyan állnak azok, akik távol-keleten születtek, és például olyan fajta vallásos elméleteket követnek, amelyek nem ígérnek sok mindent a föld élet után. Pontosabban a buddhizmus a maga teljességében persze tartalmaz életre szóló tanácsokat, ez e világi életre, viszont maga a reinkarnáció elmélete révén azt sugallja, azt tanítja, hogy hát van alkalom több életen keresztül újra születni, és mint egy levezekelni az evilági életemnek a hibáit, bűneit, és majd amikor mindettől megszabadulok, akkor úgy feloldódok a semmibe, a nihilben. Egyrészt azért, mert tudom, hogy a feltámadás ténye és reménysége sok erőt és célt ad életemnek, egyrészt ebből a szempontból, másrészt pedig józan fejjel gondolkodva azt mondom, nem tudnék követni egy olyan vallást, ami nem ígér nekem semmi jót a továbbiakban. Mert az egész életünk egy sikerekre való törekvés. Természetesen nem mindig látványos, nem mindig feltűnő módon, és nem mindig másikon átgázolva, ahogy történik a nagyvilágban nagyon sokszor, hanem a kis sikereket is elfogadva, annak örvendve, megköszönöm a mindenható Istennek, lépünk előre és újra előre az Isten országa felé. Ez a keresztény ember sikervágyának a története, illetve a háttere. Viszont amikor még ettől a világtól is mintegy megtagadnánk mindent, mint például keleti vallások követőinek némeike, tehát kvázi szerzetes, illetve remetei életformát választanak, és párhuzamot hoztam a keresztény világban található hasonló emberekre, viszont a
e világ jön megtagadás után nem következik semmi, ami a földéletet követi, hát valószínűleg én ott abban a világban ateista lennék, vagyis nem hinnék semmibe, legalábbis nem abban, amit ott hirdetnek. Ugyanígy furcsa lehet az a fajta mennyország kép, amit a közelebb jöve a muzulmán testvéreink, az iszlám vallásnak a követői hirdetnek, és az a fajta jövőkép, ami abban benne van, szintén nem túl kecsegtető. Mi megmosolyogjuk, amikor halljuk a janicsárok és egyáltalán a oszmán birodalom dicsőkorában a hadsereg tagjait azzal küldték a halálba. Nem baj, hogyha feláldozza az életét az ügyért, mert majd odaállt mindazokat, akiket ő megölt, azok mind szolgái lesznek. Hát valószínűleg ez se túl kecsegtető, mert az még nem azt jelenti, hogy boldog vagyok. Nem azt jelenti, hogy az a vágy, ami minden emberben megtalálható, boldogság utáni vágy, teljesülne ilyen formában, hogy lesznek rabszolgáim a túlvilágon. De vannak ezen vallások követői is, természetesen tiszteljük és becsüljük őket, sőt keresztény szeretettel is fogadjuk, még akkor is, hogyha radikalizálódnak és fanatikussá válnak. Egy valamit biztos egy keresztény se köteles elfogadni, hogy az ő radikalizálódásuk, illetve a fanatizmusuk révén joguk lenne bárkinek az életét elvenni, háborúval fenyegetni, háborúba kényszeríteni, és így tovább. A keresztény ember 5. parancsban tudja, védenie kell az életét. Igyekszik nem támadni, igyekszik nem ő okozni bármit, de ha megtámadják, akkor védekezik. Nem akartam külön semmi utalást tenni mostani háborús helyzetre, amiről mindannyian tudjuk, egy újabb háborús helyzet van a világban. Nem. Viszont arra akartam rámutatni, hogy az összes vallásos ígéretek, és azért nevezem így és nyomatékosítva, mert mindaz, amit nem tapasztalunk meg itt a Földön, nincs kézzel fogható, tapintható része az ígéretnek itt a Földön, addig csak egy reménybeli, jövőbeli remény tárgya. Tehát mindaz, amiben reménykedek, mindaz, amit ígér maga a vallás, a keresztény valláson, keresztény vallásban találhatjuk meg. És természetesen, mint katolikus és mint lelkipásztor, mi mást mondhatnék, mint azt, hogy a katolikus vallásban találjuk meg a legtöbb eszközt arra, hogy ezt az örök boldogságot el is érjük. Miért fogalmaztam így? Mert mindegyik keresztény vallás igyekszik a maga módján a keresztény gondolkodást kialakítani a Biblia, a Szentírásnak a sorai alapján. Van, akinek többé-kevésbé sikerül, annak biztos nem sikerül, aki bármit kihagy az Isten ígéből, ezt maga az Úr Jézus mondta. Viszont mindenki igyekszik ilyen vagy olyan formában az ígéret tárat, mint egy feltárni a követők előtt. Viszont egyetlen egy vallásos közösségben sem található meg annyi kegyelmi forrás és lehetőség, mint amit a római katolikus, illetve maga a katolicizmus nyújthat. Ennyit az önvédelmi, úgymond apologetikai hozzáállásról. Viszont mindannyian tudjuk, hogy szükség van néha hitünknek az igazáról és annak eszközeiről elgondolkodni, mert csak így erősödhetünk meg benne. Amennyiben csak szokásból lennénk azok, akik, tehát katolikusok, mert azzá kereszteltek, nem volna túl sok érdemem ezen a téren, és végképp nem volna sok erőm,
hogyha hitemet támadják, nem volna sok erőm, hogy ezt megvédjem, illetve üdvösen feltárja mások elé értékeinket is. A műsorunk keretében eddig foglalkoztunk a lelki élet és hitmélyítésének a kérdésével az imádság eszközein keresztül. És megtekintettük, hogy a Szentírásban mit olvashatunk, miről tanúskodik, hogyan mélyítették el az Istennel való kapcsolatukat az emberek Ószövetségben, Újszövetségben egyaránt. Mire tanított maga az Úr Jézus, miért kapta kedvet az apostolok a másfajta imádságmódra, mint amit addig ismertek. És a legutóbbi alkalommal pedig azon kezdtünk el gondolkozni, hogy milyen eszközökre van szükségünk ahhoz, hogy az imádságunk elmélyüljön. És szó volt a csendről. A csend keresése, megteremtése, illetve értékelése. Mai nap, mivel már nagybőjt időszakban vagyunk, és ez az időszak külön felszólít bennünket az egyház tanítása révén, több csendet teremtsünk magunk körül, hogy igyekezzünk a nagybőjtben kerülni a hangos mulatozások szervezését, vagy azon részvételt. Fontos, hogy egy kicsit még érintsük ezt a csend kérdését, illetve gondolkodjunk el mindezen a nagybőjt szempontjából. Amint a legutóbbi adásban is szó volt róla, a csend elengedhetetlen az ima életünk teljességéhez. Úgy, ahogy egy sportoló, amiután megteszi a távfutását, vagy egyáltalán szaladgál a pályán, bármilyen labdasportban, vagy egyszerűen dobogóugrást végez, vagy bármit, ami kimozdítja őt a nyugalmi állapotból, tehát a test végez egy bizonyos fajta megerőltetést, nem tud leállni azonnal. Hanem fontos az, hogy a futó még egy pár lépést fusson, amikor befejezte a távot, a labdajátékos még sétáljon egy kicsit a pálya mellett, amikor leszárítják. Tehát látjuk azt, hogy nem lehet azonnal leállni. Miért? Mert nagyon nagy veszélybe kerülhet a test, amikor hirtelen adrenalindús mozgásból le kell, hogy álljon, nagyon könnyen megtörténhető károsulnak szervek, sőt le is állhatnak. Pont ezért minden egyes sportoló már az első órákon tudomásul veszi egy jó edzőtől azt, hogy minden egyes fizika erőfeszítés után kell egy kis levezető, egy fizikai levezető. Na most vetítsük át ezt az egészet az ima életre. Amikor mi a nagy zajból hirtelen leállnánk, hogy imádkozzunk, mert most itt az ideje, képesek volnánk? Nem. Nem olyan valószínűleg nem, biztos nem. Azért, mert a test még tele van adrenalinnel. A test még mozgásba szeretne lenni. Az agyunk még nem tud lecsillapodni, nem tud oda koncentrálni egy dologra, még szaladgál 100 000 felé. És sokszor, amikor érezzük, hogy az ima életünket megzavarja a figyelmetlenség, ami nem föltenül szándékos, hanem egyszerűen csak nem tudjuk szabályozni a mi gondolatainkat, ez ennek a következménye. Túl hirtelen állunk le, és teljesítményt várunk a lélektől, olyasmit, amit egyszerűen nem képes megtenni. Ez olyan, mint amire szokták mondani filozófiai szempontból, hogy fából nem lehet vaskarikát készíteni. Úgy, ahogy ez képtelenség, tehát el lehet mondani egy mondatba ezt a kifejezést, hogy fából vaskarika, de viszont fizikai és képtelenség és logikai képtelenség is. Ugyanígy az ima életünkre vonatkozóan lehet hasonló módon kijelenteni képtelenség azonnal egy feltüzelt fizikai állapot után elcsendesedni és imádkozni szinte a másik pillanattól kezdődően. Ezért fontos, hogy első és legszükségesebb lépésünk az legyen, egy kicsit leállunk lassanként a mindennapi életünkből,
próbálunk csendet teremteni magunk körül és magunkban, és egy idő után elkezdünk imádkozni. Ez kéne legyen tulajdonképpen egy igazi folyamata annak, hogy én Istennel kezdek el beszélgetni. Ez időigényes. Nem mondhatjuk azt, hogy 2 percen belül én leálltam a munkámból, elvégeztem az imát, és 2 perc múlva folytathatom is, annyival inkább, hogy az ima nem percekbe és nem kilószámra mérhető, hanem Istennek szentelek időt. Tehát úgy ez elcsendesedés, az Istenre való figyelés, maga az Istennel való beszélgetés, ami nem más, mint az ima, ezek mind időt vesznek igénybe. Ezért fontos, hogy mindannyian a napi programunkat úgy alakítsuk ki, hogy legyen időnk Istenre, legyen időnk lelkünkre. És nagybőjt azért szólít fel minket a csendesebb időszakra, holott már a szervezetünk örvend és élvezi azt, hogy na lassan jön a tavasz, mindig nagybőjt időszak tavaszra esik, tél vége, tavasz elejére. Már indulnánk neki mindannak, amit télen nem tehettünk meg, többet tegyünk kint a természetbe, örvendjünk, szaladgáljunk, végezzük a kinti munkánkat, akár csak a pihenésre, szabadságra elmenjünk egy pár napra bárhova, mert az idő kicsábít bennünket a házból. Tehát mindezek ellenére nagybőjt időszak azt mondja, állj meg egy kicsit, te keresztény ember. Állj meg, és többet foglalkozzál a lelkeddel. Tedd félre a hangos mulatozást, ami kizökkentene a lelkednek szentelt csendből. Lépjél ki az eddigi megszokott komfortzónádból, és próbálj egy egészen más valamit, ami nem más, mint az Istennek szentelt élet megélése. Hogyha nincs gyakorlatunk ebben, és nem próbáltuk ezt soha megtenni, vagy ritkán, akkor valahogy nincs sok kedvünk arra, hogy nekifogjunk. Mert nehézségekkel jár. Elsősorban lemondásokkal. Utána pedig olyan csendes pillanatokkal, amiket talán nem élek át máskor, mert az egész életem egy sürgés-forgás, megszoktam a zsongást, a magam körül történő zsongást és az én állandó futásomat, és nehéz választani egy olyasmit, ami engem csendre, nyugalomra, lelki pihenésre ad felszólítást és előírást. De annak ellenére, hogy nem tetszik azonnal a mi testünknek, a mi agyunknak, a mi életelképzelésünknek, érdemes nekifogni. Elkezdődött már a nagybőjt, a legideálisabb, hogyha bárki már nagy hanvazó szerdán ennek az időszaknak neki is fogott, tehát nem csak telnek múlnak a napok, és ő még neki se fogott, hanem már hanvazó szerdától éli az ő lelkinek szentelt időszakot. Ez a legideálisabb, viszont mindannyian lehetünk olyanok, mint a késve érkezett munkások, akik, ha vállaljuk végül az Úr szolgálata való állást, ugyanúgy megkapjuk a magunk jutalmát. Emlékszünk az Úr Jézus példabeszédére, aki a gazdát árítja a központba, és a gazda munkásokat igényel az ő szőlőjébe. Ennek érdekében kimegy a nap különböző időszakában a piac tére, hogy az ott olálkodó, a semmit tevő, a senki által fel nem fogadott embereket ő felfogadja, az ő szőlőjébe küldje, és a napnak a végén pedig megadja azt, ami neki jár. És a példa gyönyörűen bemutatja azt, hogy Isten megadja mindenkinek, amit megígért. Minden egyes munkásával, felfogadott munkásával abban egyezett meg, hogy megkapja a napi dénárt. Persze méltatlankodtak, mert első látásra igazságtalanságnak tűnt a naphevét végig dolgozó
emberek részéről, hogy ugyanannyit kaptak ők is, mint az, aki egy órát dolgozott, mert a 11. órában volt felfogadva. Igen ám, de a gazda nagyon ügyesen és méltányosan rámutat az igazságra. Nem, de ennyiben ebbe egyeztünk meg. Amitben megegyeztünk, itt van, fogd és menj. És amikor mi méltatlankodnánk azon, hogy másnak miért így vagy úgy, látszólag nagyobb sikere van, látszólag jobban megy a dolga, mint nekem, és így tovább. Tehát tudnánk rengeteg helyzetet hozni az életből, ami a mi elégedetlenségünket táplálja vagy tükrözi. De az Úr megkérdezi tőlünk, nem, de ebbe egyeztünk meg? Nem, de az üdvösséget ígértem neked? Íme, fogd, mindannak érdekében, amit tettél, és amit vállaltál, és ahogy igyekeztél nemesíteni életedet, íme az ajándékod az üdvösség. És Isten képes annak is üdvösséget nyújtani, aki utolsó pillanatokban döbben rá, vagy tér rá a helyes útra, mert Isten azért teremtett mindannyiunkat, hogy üdvözöljünk. Senkit se akar elkárhoztatni, aki elkárhozik, az nem Istennek aratából teszi, hanem a sátán csábítása révén az embernek a sajátos egyéni döntése következménye. Mi kárhoztatjuk el önmagunkat és senki más. Úgy, ahogy az Isten előtt nem mondhatjuk azt, azért jutottam ide, mert szomszédom, barátom, szülőm, vagy bárki ezt és ezt mondta nekem, és én ezt tettem, és azért vagyok itt. Nem. Minden alkalommal a felelősség a miénk, bármit teszünk, életünk során mindig újra és újra át kell értékeljük a mi döntéseinket és életmódunkat. Tehát nem hivatkozhatunk arra, hogy miért tartunk ott, ahol. Ugyanúgy, aki elkárhozik, azt sem mondhatja ugyanezeket a kifogásokat, hogy hát azért jutottam ide, mert ott már hiába mentegetőzik az ember a túlvilágon, ott már csak az ítéletet kell, hogy elfogadja, üdvösség vagy kárhozat. Ezért fontos, hogy amíg élünk, és egyikünk sem tudja, hogy meddig, tudatosan vállaljuk fel az életünk minden pillanatát, és igyekezzük a legjobb döntéseket meghozni, mert ezek tudják a mi üdvösségünket előmozdítani. És visszatérve újra és újra a mi eredeti témánkra, maga a csend, amit megteremtünk ebben az időszakban, ez csak is a mi javunkat szolgálja. Mert segít abban, hogy egyrészt jobban átgondoljuk eddig életünket, segít abban, hogy tisztában nem forró fejjel, nem a munka és a napnak a hevében hirtelen döntés következményeként szülessenek döntések, hanem mi már a lecsendesebb, lecsendesítettebb életformánkban, a nagyobb csendben, ami minket körülvesz, tudjunk higgadtan dönteni talán létfontosságú helyzetekről is, és tudjuk a mi testünket is beállítani edzéssel a lelki élet érdekében. Mert az Úr Jézusnak az egyik szép tanítását, pontosabban elnézést, nem is az Úr Jézus tanításaként, hanem ószövetségi gondolatként hangzik el a proféta szájából, Isten mondja az embereknek, tanuljatok meg már jók lenni. Tanuljatok meg már szeretetben élni. Itt már én most tovább szövöm a szinonímákat. Tanuljunk meg lelkünk érdekében valamit tenni, mert nem önmagától értető, nem ösztönös. Ezeket tanulni kell. Úgy, ahogy a rossz is, amit elkövetünk, az mint egy láncolatként, mint egy tovább gyűrűzés formájában, mint nő és nő, és mondjuk úgy, a kisebb rosszból tanul a nagyobb rossz is, és fejlődik óriás nagy gonoszsággá. Ugyanúgy, mint egy edzést és folyamatos odafigyelést igényel a jónak a megszokása, a jónak a természetessé tétele életünkbe. Meg kell tanuljunk jóknak lenni. Mivel sajnos nem magától értetődő. És miért nem?
Isten minket olyannak teremtett, hogy igen, jók voltunk. Viszont az első bűn, amit az emberiség elkövetett az Isten ellen, amit eredeti bűnnek nevezünk, feltárja elénk, két súlyos következményekkel járt mindannyiunk számára, mint egy testi-lelki örökségként átörököljük nemzedékről nemzedékre. Az egyik értelmünk elhomályosulása, a másik az akaratunk meggyengülése. Értelmünk elhomályosult, és már nem látjuk tisztán a célt. Szemüveges vagyok, és tudom azt, hogy ha nem figyelek, még mindig látok, de nem veszem észre, hogy rosszabbul, mert összemocskolódott a szemüveg. És akkor időközönként le kell vegyem az orromról, meg kell töröljem, visszateszem, és akkor viccesen szoktam mondani a körülöttem állókhoz, ó, látlak benneteket. Mintha addig nem, addig is, csak persze másként, mert egy mocskos szemüvegen keresztül másképp lát az ember. Na, ez egy olyan példa, ami hasonlat lehet a lelki életre is. Megszokjuk azt, hogy rosszul látunk, nem vesszük észre, nagyon mocskos a szemüveg, amin keresztül látjuk a világot, azt gondoljuk, ez a természetes, pedig nem, és a lelkünk látását elhomályosította az eredeti bűn, már nem látjuk tisztán a távolban levő örök célt, ami az örök boldogság, hanem talán legfeljebb ide magunk elébe látunk, a mai napot látjuk, közeljövőt látjuk, és így tervezünk, és így állítjuk be az életünket, minden nap egy újabb napra, egy újabb napra, és mintha végtelenségig ez bekövetkezhetne. Sajnos nem. Nem is erre az életre voltunk teremtve, hogy itt éljük meg az örök életet. És az akaratunk meggyengült, rengeteg szép, gyönyörű álom van mindannyiunkban, ami addig szép, amíg megálmodjuk, amire már meg kell, hogy valósítsuk, addig már elszáll a bátorságunk, a buzgóságunk, minden, és lassan csak álom marad minden, talán egy életre keresztül, egy életen keresztül. Ezért kell a nagybőjtöt kihasználjuk folyamatosan, az imádsággal, a csenddel, a magunkba szállással, a bűnbánattal, hogy újabb lehetőségünk legyen egyrészt méltó módon ünnepelni a húsvétot, másrészt pedig, hogy az életünk előbbre jusson a jó területén, az üdvösség felé. Kedves Már Rádió hallgatók, egy újabb műsornak a végéhez értünk. Kívánok mindenkinek egy áldott napot, sok kegyelmet, jó Isten áldását. Hallgassuk továbbra is a Már Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi